budapestiesek, pünkösd vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte az zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Budapestért, hazánkért, Európáért és az egész világért mondott közös imádságra gyűltek össze sok százan a Normafánál. A Szent Annaréti Boldogságos Szűz Mária világgyűzedelmes királynője engesztelő kápolnánál, pünköst vasárnap délután Kemenes Gábor nagykovácsi plébános, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom hívására. A Szentlélek kiáradását és egyben az egyház születésnapját megünneplő délután csúcspontja az a szentmise volt, amelyet Fábri Kornél és Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök mutatott be, velük koncelebrált Kemenes Gábor is. Boldog születésnapot egyház, köszöntötte az egybegyűlteket a Szent Lelket hívó éneket követően Fábri Kornél, a liturgia főcelebránsa. Felidézte, hogy tavaly égi áldásban részesültek a pünkösdi normafai szentmisén, ezzel szemben most szép időt kaptak a jelenlévők a Szentlélektől, hogy bearanyozza a napjukat. Arra hívta az egybegyűlteket, hogy imádkozzanak együtt fővárosunkért, népünkért, országunkért, a Kárpát-medencéért, Európáért, hogy töltse be Isten szeretetének lelke, a békesség lelke, az öröm lelke, az egység lelke. Szent beszédében úgy fogalmazott, azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház. Hogy mennyire lesz hatékony bennünk a Szentlélek, az misztérium, de bizonyosan csak akkor lesz az, ha készek vagyunk cselekedni, mutatott rá a püspök. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, írták. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. Végül a keddi időjárásról. Általában felhőtlen, derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: A magyar népesség egészségi állapota katasztrofálisan rossz, olvasható az ANTS oldalán. Mint írják, a halálozás mértékét mutató számok olyan magasak, hogy Magyarország világviszonylatban dobogós helyen áll. A halálokok között a szív- és érbetegségek állnak első helyen, az összes halálozás mintegy felét okozva. A halálozás mintegy negyedéért a daganatos betegségek felelősek. A betegség miatt elvesztett életévek számát tekintve azonban ez az arány megfordul. A daganatos betegségek miatt elvesztett életévek száma mintegy kétszeresen meghaladja a szív- és érbetegségek miatt elvesztett életéveket, mert a rák fiatalabb életkorban öl. E betegségek népegészségügyi fontossága tehát kiemelkedő. A születések számát messze meghaladó halálozás jelentősen hozzájárul a népességfogyáshoz. Az orvostudomány mai állása szerint a betegség teher mérséklésére hosszú távon, a betegség megelőzés, a halálozás mérséklésére közép és rövid távon a szűrővizsgálat a legígéretesebb stratégia. Mai egészségügyi műsorunkban ezzel a témával foglalkozunk. Miért fontos a megelőzés? Az, hogy már a tünetek észlelése előtt vizsgáltassuk meg magunkat. Hány éves kortól érdemes elvégeztetni bizonyos vizsgálatokat? Milyen rizikóval számoljunk, ha már előfordult a családban valamilyen betegség? Ma az adás első részével jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk!
2: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt az EGRI stúdiónkban, dr. Herceg László EGRI házi orvost, akivel egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amit rengetegszer érintettünk már különböző riportjainkban. Most egy kicsit bővebben fogunk erről beszélgetni, a szűrővizsgálatok jelentőségéről. Köszönöm, hogy eljött, doktor úr.
3: Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök neki, hogy erről a témáról beszélhetünk, mert én azt gondolom, hogy az egészségtudatos magatartás az azon az emberen múlik, aki önmagáról akar gondoskodni. És a szűrővizsgálat az pedig pontosan ezt az egészségtudatos magatartást segíti elő, ad egy esélyt arra, hogy időben felismerjük a problémákat, mert ugye csak ilyen teljesen józan egyszerű gondolkodás, hogy ha valakinek kigyullad a háza, a lakása, akkor biztos, hogy valami kár lesz benne, mire el tudja oltani a tüzet. Tehát jobb, hogyha előre gondolkodunk, és akkor úgy arra gondolunk, hogy jó, hát égő gyufát nem dobok be egyből a szemetesbe, mert ha kigyullad, akkor utána óriási gond lesz. Tehát legyünk előrelátóak, vagyis előzzük meg a bajt. Hát hogyan lehet megelőzni a bajt, és milyen bajokat lehet megelőzni? Hát ugye a szívérendszeri betegség vezető halálok a fejlett országokban, de most már a fejlődő országokban is egyre inkább előre nyomul. Ez egyik dolog, és ez nagyon sokszor társul anyagcserebetegséggel is. A másik pedig a daganatos megbetegedés. Ez okozza az emberiség halálának kb. 80%-át. Tehát óriási. Most már ugye túl vagyunk azon a történelmi időszakon, amikor az embereket a háborúk tizedelték meg, vagy a fertőző betegségek, mert hogy a fertőző betegségeket egyre inkább le tudjuk küzdeni védőoltással, előrelátó magatartással, vagy kikerülve azokat a helyeket, vagy módokat, ahogy megfertőződhetünk, lásd kézmosás, lásd személyhigién és dolgok betartása. Ha csak arra gondolok, hogy volt most ugye ez a luxus óceánjáró, ahol kitört ez a kellemetlen járvány, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy emberek úgy érintkeztek egymással, hogy nem figyeltek annyira a személyhigiénés dolgokra, illetve a rákcsálók mindenféle helyekre oda járnak, és ott hagyják a nyomukat, még akár úgy, hogy nem is látjuk, de mi fogdosunk ezt a szamaszt, utána a szánkhoz nyúlunk a kezünkkel, és akkor már is kész a baj. Tehát az előrelátó magatartás az rendkívül fontos. Na most két népbetegséget fogok most megemlíteni. Az egyik, a napokban volt egy olyan továbbképzés, hogy jó, hogyha az ember rendszeresen jár ilyen helyekre, ahol egy meglepő statisztikát jegyeztem meg. Tudtam, hogy igen, igen, baj van, de hogy ennyire számszerűen láthassuk, azért úgy beleragadt az agyamba ez az adat. Mégpedig az, hogy ugye Magyarország lakossága nincs teljesen 10 millió. 1,5 millió olyan embert tartunk nyilván az egészségügyben, akiknek diagnosztizált cukorbetegsége van, kettes típusú cukorbetegsége. Most hát 15%-a. Abba. És hogyha még hozzáteszem azt, hogy a felnőtt lakosság összességében 40%-a magas vérnyomás betegségben szenved, akkor itt el kell gondolkozni azon, hogy hogy a fenébe lehetne felfedezni időben ezeket a problémákat, hogy ne legyen ilyen csúnya statisztikánk. Egyébként ez nem csak Magyarországon, hanem egész Európára jellemző hasonló adatok vannak fejlődő országokban, meg úgy néz ki, hogy a cukorbetegség az még nagyobb intenzitással halad előre. Tehát az ilyen prognózisok, amelyek 10-15 évre előre mutatnak, tehát mondjuk a 2030-as, a 2050-es évekre, óriási létszámú cukorbeteget prognosztizálnak a föld lakosságán. Úgyhogy ezeknek valahogy elébe kéne menni. Egészségtudatos szemlélet és magatartás miből is áll? Hát egyrészt, ha saját magunkra figyelünk, illetve a családunkra is oda kell figyelni. Ha azt látjuk, hogy valamely családban a felmenő rokonság, tehát a vér szerinti öröklött anyagokat illetően, a felmenő rokonság körében előfordult magas vérnyomás, vagy cukorbetegség, az azt jelenti, hogy nekünk is esélyünk van arra, vagy kockázata van ennek a dolognak, hogy ez nálunk is kialakulhat. És mit látunk? A világ statisztikát tekintve, vagy Európát tekintve, Magyarország a harmadik helyen áll a legelhízottabb emberek között. És úgy néz ki, hogy a testsúly többlet kötelező, elkerülhetetlen következménye egy idő után a vérnyomás emelkedés és a cukorbetegség. Na hát akkor hogy lehet ennek elébe menni? Hát mondjuk úgy, hogy időnként ráállunk a mérlegre. És megnézzük, hogy hogy áll a testsúlyunk. Azokban a családokban, ahol a szülők, nagyszülők körében elhízottak vannak, arra még inkább oda kell figyelni az utódoknak, hogy igen, valószínűleg örököltem egyrészt a genetikai hajlamot, másrészt pedig azt az életmód stílust tanultam meg kisgyerekkoromtól kezdve, ami a családomra jellemző, és hozzájárult, ha nem is okozta, de hozzájárult a testsúlytöblethez. A legegyszerűbb szűrővizsgálat, hogyha az embernek van otthon egy személy mérlege, amire rááll, és megnézi, hogy hány kiló. Utána odaáll az ajtófélfához, megkéri a családtagot, hogy figyelj, ceruzával itt a fejem tetején, húzzam már egy csíkot az ajtófélfára. És utána egy centivel leméri, hogy mennyi a test magassága. Ezek után ki lehet számolni a testtömegindexet, ugye ezt a két adatot kell hozzá ismerni. A testtömeget elosztom a centiméter pontossággal mért, de méterben kifejezett magasság négyzetével, tehát megemelem, önmagát megszorzom még egyszer ugye a testmagasságomat, és akkor ezzel a számmal elosztom a testsúlyomat, és ez adja a testtömegindexet. Ideálisan 20 és 25 között van az ideális testtömegindex, nyilván férfiaknál, nőknél különbözik ez a két dolog. Vannak ezek a testtömeg BMI, úgy hívják Body Mass Index, BMI kalkulátorok. Most, amikor idejöttem, rápillantottam az okostelefonra, és hogy rákérdeztem, hogy BMI index, hihetetlen mennyiségű információ, amelyek így azonnal fölkínálják lehetőséget, tehát nekem az életkoromat, a testmagasságomat, a nememet, meg a súlyomat kell beadnom, és hogy azonnal kiszámolja, és már mutatja is, hogy milyen a testtömegindex. Tehát igyekezzünk magunkat 20 és 25 közötti értéken tartani. A 18 alatti az kóros soványság, a 25 fölötti a kezdődő elhízás, a 30 fölötti az már kifejezetten elhízás, és a 30-40-et meghaladó az pedig a már teljesen kóros, nagyon nagy mértékű elhízást jelent. Ha csak arra törekszem, hogy ezt a súlytöbletet ledolgozzam, már óriási esélyt adtam magamnak arra, hogy ne legyen a két kötelező következmény, a cukorbetegség és a magas vérnyomás, vagy az életkor előre haladtával minél később jelenjen meg ez a dolog. Nyilván egy csomó más életmódi, környezeti tényező, stressz, egyebek is hozzájárulnak ezeknek a kórképeknek a kialakulásához.

Akkor lépjünk egyet tovább. Szűrővizsgálat. Megmértem a testsúlyomat, megnéztem a testmagasságomat, felmérem a testi erőnlétemet, helyzetemet, hogy igen, akkor mennyit kell szuszognom, ha a második emeletre fölmegyek, hát akkor egy kis edzetlenség is van, akkor tegyük hozzá azt, hogy kezdjünk el gyalogolni. Mert hogyha semmi más nem csinálunk, teljesen mindegy, hogy mennyi a testsúlyunk, ideális vagy nem ideális, vagy több, minél nagyobb a testtömegindex, annál inkább csak a gyaloglás a kivitelezhető mozgásforma. Tehát akkor válasszuk azt, hogy nem villamossal, busszal, mondjuk Egerben kevésen közlekednek villamossal, de nem busszal, meg autóval megyünk a munkahelyünkre, hanem azt az 1-2 kilométert, amire, mert nem olyan túl nagy az a város, amennyire lakunk a munkahelyünktől, vagy az iskolánktól, azt megtehetjük gyalog is. Vagy egy részét megtesszük busszal, hamarabb leszállunk, és akkor már is gyalognunk valamennyit. Nagyon sok olyan mozgalom indult, ami arról szól, hogy csak gyaloglással, aztán egyre intenzívebb gyaloglással, aztán mondjam azt, hogy sietéssel egészen jól lehet kontrollálni a testsúlyt. Anélkül, hogy bármiféle egészségkárosító kockázattal járna a dolog. Tehát nem elektromos rollerrel kell közlekedni, mert az nulla. A veszélye az nagy, de a mozgás az semmi. A hagyományos kerékpár az már valamivel jobb, de a gyaloglás a legegyszerűbb. Most már Sarolta mondta annak idején, hogy a láb az mindig kéznél van, tehát akinek két lába van, az el tud indulni, de akinek pótot, végtagja van, az is el tud indulni. Szóval, hogy ez egy odafigyelés. Már itt az első lépés. A második, hogy a legtöbb családban, különösen ott, ahol van magas vérnyomásos ember, ott biztos, hogy van vérnyomásmérő. Tehát időnként mérjük meg a vérnyomásunkat, váratlanul, ilyen szúrópróbaszerűen. És hogyha azt találjuk, hogy 140 vagy 90 fölötti érték, ami a 140 per 90, ugye három értéket nézünk most már az új digitális vérnyomásmérőkön, az egyik az úgynevezett szisztolés, vagyis a vérnyomás felső értéke, ami az érfal feszülését mutatja abban a pillanatban, amikor a szív magából kilöki a vért. Ez a felső érték. Az alsó érték, a diasztolés érték, az, amikor a szív elernyett állapotban van, tehát nem pumpálja már a vért kifelé, viszont van egy bizonyos fajta nyomás, még megmaradó nyomás az érrendszerben. Ez a diasztolés érték. És a harmadik szám, az pedig a pulzus. Az ideális az, hogyha a 140 per 90-et nem haladja meg. Emelkedett normális vérnyomásnak mondjuk a 130-140 közötti értéket, és erre kell leginkább figyelni. Tehát, hogy 140 per 90 alatt legyen, az ideális az inkább a 130 per 80 alatti érték. Tehát, hogyha ezt nem haladja meg, akkor ez így egészen jó. És a pulzusnál 60 és 80 között a nyugalmi pulzus. Nyilván a vérnyomásmérésnek megvan a maga technikája. Ezek a csuklós vérnyomásmérők, ezek nagyon jók arra, hogy a gyerek eljátszon vele, de hogy normális vérnyomást mérjünk, az abszolút alkalmatlan. Tehát ez a felejtős kategória. Ugye azokat a mérési eredményeket, meg orvosi kutatási eredményeket mindet arra alapozzuk, amikor az úgynevezett felkaros manzsettás vérnyomás mérőt helyezzük fel a karunkra. Ha valaki elhízott, kövérebb, vaskosabb, a karja is vastagabb, akkor nem a normál, hanem megfelelő, az alkatának megfelelő manzsettát kell rátenni a vérnyomás mérőkészülékre, és akkor fog pontosabban mérni. Hol és mikor mérjük a vérnyomást? A legegyszerűbb az, hogyha az ember, amikor leül a konyhaasztalhoz, azt mondja, hogy oké, akkor most ebédelni fogok, vagy reggelizni fogok. Étkezés előtt leül, általában nem úgy szoktunk leülni az étkezéshez, hogy hú, rohanunk az esetek többségében, hanem jó, akkor most rászálljuk az időt az étkezésre. Tehát egy kicsit ilyen nyugalmi állapot, oké, most szöszmötöltünk, megterítettünk, minden leülünk, föltesszük a manzsettát, hátradőlünk kényelmesen a széken, nem tesszük keresztbe a lábunkat, a karunkat szépen fölhelyezzük az asztalra, és egy ilyen laza, teljesen ellazult helyzetben fölpumpálja magát ugye az automata vérnyomásmérő, és megmérjük a vérnyomást, följegyezzük az adatot. Hogyha eltérő vérnyomásunk van, tehát azt már észrevettük többszöri mérésnél, hogy hol ilyen, hol olyan, hol amolyan,
akkor én azt ajánlom, hogy egy mérés nem mérés, három mérés a mérés. Nagyon sok embernél a legelső mérés az egy kicsit magasabb értéket mutat. A második, harmadik mérés, mert egy kicsit alacsonyabb, közel ahhoz az értékhez, ami a tényleges érték. Mert az emberben van egy ilyen kis felkészülés, egy ilyen pici izgalom, még hogyha nem is tudatosul benne, hogy igen, most egy ilyen kis feszültséget okoz, feltett a manzsettát, minden. Tehát az igazi elérnyedés az a második, harmadik mérésnél van, és az a reális érték. És ennek a kettőnek az átlagát szoktuk venni. Ha azt vesszük észre, hogy nagyon össze-vissza értékek vannak, tehát a három mérés teljesen eltér egymástól, 20-30-40 mm is, akkor oda kell figyelni arra, hogy vajon egyenletes-e a szív működésünk. Tehát folyamatosan, ugyanolyan ütemben, azonos időközönként történik egy-egy szívösszehúzódás. Ezt hívjuk úgy, hogy szinuszritmus, mert a szívnek van egy ilyen inger keltő központja, az minden periódusban, tehát mondjuk percenként 60-szor egy-egy ilyen kis impulzust küld a szívizomzatnak, hogy húzódjon össze ez a szinuszcsomó. Van olyan eset, amikor nem működik ez a szinuszcsomó, más helyről indul ki a szív összehúzódását jelentő elektromos impulzus, és akkor nem ritmusos, hanem úgynevezett aritmiás, tehát össze-vissza szívműködés van. Na most a digitális vérnyomásmérők ezt a helyzetet nem tudják lekezelni. Tehát, hogyha össze-vissza van a ritmus, akkor a mérés eredménye is össze-vissza lesz. Tehát, ha azt látjuk, hogy az első, második, harmadik mérés nagyon össze-vissza, akkor figyeljünk oda a pulzusunkra, amit megtapinthatunk akár a hüvelykujjunk töve alatt, vagy a csuklón, ha tapintjuk, nem egy ujja, hanem két ujja rányomunk erre a lüktető érre, vagy akár a nyaki verőér valamelyik oldalon, közvetlenül a fejbiccentőizom előtt, és egy kicsit közelebb a légcsővünkhöz. Tehát ott is jól érzékelhető. És ha azt érzékeljük, hogy nem egyenletes a szívműködés, az azt jelenti, hogy olyan ritmuszavarunk van, amiben muszáj orvoshoz fordulni. Tehát nem hagyhatjuk ennyiben. Van, aki megérzi ezt, van, aki nem érzi az összevisszaságot. Tehát azért mondtam, hogy vérnyomásmérésnél figyeljünk erre a dologra. Tehát megmérjük a vérnyomást, ha azt látjuk, hogy nincs magas érték, 140/90 alatti érték van, megnyugodhatunk, de azért bizonyos rendszerességgel mérjük meg a vérnyomást. Különösen akkor, hogyha azt érezzük, hogy feszít a fejünk, vagy szédülünk, vagy ilyen, akkor nyilván ezt okozhatja esetleg vérnyomás eltérés is. És abban az esetben, hogyha akár lefelé, akár fölfelé, akár a szívritmusban valamilyen eltérést észlelünk a kívánatoshoz képest, akkor azonnal forduljunk orvoshoz, beszéljünk meg egy időpontot, nem sürgős, tehát nem kell berohanni azonnal az ügyeletre, vagy a sürgősségi osztályra, hanem meg kell beszélni a házi orvossal, mikor tudja fogadni, és akkor standard körülmények között megmérik a vérnyomást. Hogyha szükség van rá, és lehet, hogy ingadozó a vérnyomás, akkor a legtöbb házi orvosnak most már van olyan készülék, ami 24 órán át megméri a vérnyomás értéket, ez egy 70-80 mérés egy 24 óra alatt. Általában a reggel 6-tól este 10-ig 15 percenként mér a készülék, éjszaka pedig fönn kell hagyni a készüléket a karunkon, ott meg fél óránként méri meg a készülék a vérnyomást, és ebből rengeteg hasznos információt kapunk a elemző orvos a magas vérnyomás vagy a nem magas vérnyomás meglétére vonatkozóan. De van olyan, hogy fehér köpeny hipertónia, ezt az a jelenség, amikor valaki bemegy az orvoshoz, nem érez semmi izgalmat, semmi, csak az egekben van a vérnyomása. És akkor mondja, hogy hát én otthon 120/70-et mérek, jó, rendben van, tegyük fel a 24 órás vérnyomásmérőt, és akkor kiderül. Úgyhogy éppen tegnap volt egy olyan paciensem, aki

magas vérnyomásnál. Tehát nagyon fontos, hogy kiszűrjük ezt a magas vérnyomást, mert ennek aztán mindenféle szervi következménye van. Szemfenéken látjuk az erek károsodását, megterheli a szívizomzatot, szívelégtelenséghez vezet, túlfeszíti az erek falát, emiatt az erekben megindulhat a koleszterin lerakódás, vagyis érszűkület. Hogyha ehhez még egyéb más tényezők, dohányzás, stb. Hozzájárul, akkor aztán végképp rossz. Ha magas húgysavszint van mellette, végképp rossz, hogyha magas vércukorszint van, akkor megint rossz. Na hát a magas vérnyomásról ennyit, tehát azt kézben kell tartani, meg kell fogni, és ez még mindig csak egy egyszerű szűrővizsgálat volt. Szűrjük magunkat egészség szempontjából.

0: Említette doktor úr ezt a 1,5 millió cukorbeteget, akiket diagnosztizáltak. Ez nagyon fontos, hogy őket már diagnosztizálták. Vélhetően akár még kezelik is. Na de hogyan tudjuk mi ezt felismerni, megelőzni?
1: Hát ugye mondtam, hogy a testsúlytöblet egy idő után cukorbetegséghez vezet. Tehát kezdjük ezzel. A másik, hogyha a családban van valakinek cukorbetegsége, és van vércukormérője is, akkor ne sajnáljuk oda tartani az ujjacskánkat, egy kis tűszúrás az új hegyén, és meg tudjuk nézni a vércukorszintet. Nyilván ilyenkor azt szokták mondani, persze, éjgyomorra. Nem, nem muszáj éjgyomorra, spontán mérés. Tehát bármikor, étkezés után is, nézzünk egy akármikor egy vércukorszintet. Mit látunk ilyenkor? Ha 6 egész alatt

0: alatt van. Ezt mondom, hogy inkább 5 környékén, vagy az alatt a vércukorszintünk, mindegy a nap melyik szakában, akkor azt mondom, hogy ez tök jó. Tehát ezzel nem kell foglalkozni, néha mérjük meg, és kész. De hogyha van súlytöbletünk, akkor gyakrabban kell. Tehát évente többször. Szerencsére jól bevett gyakorlat az a legtöbb házi orvosi rendelőben, hogyha megjelenik egy beteg, bármilyen okból, mert most fáj a torka, fáj a feje, mit tudom én, beállt a dereka, bármi, akkor leültetjük, megmérjük a vérnyomását. Ott derült ki jó néhány embernél, hogy hoppá, itt gondok vannak. Amikor a gépjárművezetői alkalmasságot bíráljuk el, vagy kishajóvezetőjét, vagy vadász engedélyt, stb., tehát fegyverhasználati alkalmasságot, akkor is megmérjük a vérnyomást, és egyéb más vizsgálatokat is elvégzünk. Nagyon sokszor ezen a szűrőn akadnak fel a paciensek. És ilyenkor mi mindig azt szoktuk csinálni, hogy ha valakinek nincs gondozott betegsége, ami miatt rendszeresen vérvétel kellene, hanem ő egészségesnek hiszi, gondolja magát, akkor annak azt mondjuk, hogy oké, évekkel ezelőtt volt utoljára laborja, vagy még nem is volt, akkor adunk neki egy laborbeutalót, és szerencsére Egerben a legtöbb háziorvosi körzetben lehetőség van arra, hogy magában a körzeti rendelőben veszik le a vért, és beszállítják a kórházba. Ez egy óriási lehetőség, nem minden településen van ez meg, tehát ezzel itt Egerben élni óriási előny. Tehát egy vérvétel, és akkor a vérvételben mi legyen? Ja, úgy menjen el vérvételre, hogy este lehetőség szerint ne egyetele magát édességgel, mert másnap akkor lehet, hogy túl magas lesz a vércukra, és akkor már elindulunk egy olyan pályán, amire nem biztos, hogy az ember igazán vágyik, hogy akkor magas volt az éjgyomri vércukor, akkor most már cukorterhelést kell csinálni, újabb vérvétel kell csinálni, ez is minimum 2 vérvételből áll, aki meg itt írtózik a tűtől, az inkább kerülje el. Tehát erre azt mondom, hogy ne egyen meg 2 tábla csokit estére.
1: Meg hát egyébként se együnk meg 2 tábla csokit.
0: Igen, nem szerencsés, ez valóban így van. Tehát éjgyomorra kell menni, viszont bőfolyadék fogyasztással. Tehát igyon bőségesen, hogy a vénája jó telt legyen, és könnyen legyen levenni a vért. Ne egyen semmit reggel, meg kávét ne igyon, meg ilyenek, mert az is egy másik hiba, nem ritka, hogy hát ő kávé nélkül nem tud elindulni, rendben van, de hogyha tett bele cukrot, mézet, akármit, vagy önmagában a kávét minden nélkül megitta, az már befolyásolja az anyagcserét, és lehet, hogy olyan értékeket kapunk, ami miatt ez már kóros tartományba esik, akkor innentől kezdve el kell kezdenünk nyomozni, hogy akkor mi van a háttérben. Tehát ne akarja megnehezíteni az életét azzal, hogy nem tartja be a vérvételi szabályokat. Úgyhogy megnézzük a vérvételt, és ha azt látjuk, hogy egy gyomorra, mondjuk 5 alatt van a vércukra, 6-ig még elviselhető, de hogyha már 6 fölött van a vércukra, akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy hoppá, itt lehet, hogy csökkent cukortűrő képessége van. Lehet, hogy úgynevezett magas éjgyomri értéke van. Ez már a cukorbetegségre utaló hajlam irányába kell, hogy elgondolkoztasson minket. Úgyhogy ilyenkor kiegészítő laborvizsgálatok következnek. Abban az esetben, hogyha valakinek az éjgyomri vércukra 8 fölött van, akkor azt mondjuk, hogy bocsi, innentől kezdve üdvözlünk téged a 1,5 millió cukorbeteg táborában. És innentől kezdve ezt el kell kezdeni kezelni. Nyilván van még néhány fontos vizsgálat, és most ez szakmai részében nem megyek bele, mert most a szűrővizsgálatokról beszélünk, tehát ő fennakadt a szűrőn. Apropó szűrő. Ugye egy szűrő módszernek akkor van értelme, hogyha eléggé specifikus, tehát nem minden más zavaró tényezőt is kiszűr, mert akkor nem tudunk eligazodni, hogy most akkor mi történt, hanem tényleg célzottan egy bizonyos irányba keresgélünk, akkor az arra célzottan legyen kihegyezve. Legyen kellőképpen érzékeny, de ne túl érzékeny, mert hogyha túl érzékeny, akkor minden fennakad a szűrőn. Tehát, hogyha én mondjuk kavicsot akarok szűrni, akkor egy olyan rácsot teszek oda, amin a nagy kövek fennakadnak, a kavics meg átmegy. De hogyha egy tésztaszűrőt rakok oda, azon a kavics se fog átmenni, tehát azon aztán minden fönnakad. És akkor innentől kezdve mit kezdjek vele? Tehát kellő érzékenységnek kell lenni, és kellően kell beállítani azt is, hogy akkor most mit akarok valójában keresni. Hogy fenn is akadjon a szűrőn, de ne is menjen át az, ami már problémás eset. Úgyhogy ezért vannak kidolgozott szakmai sztenderdek, ami mutatja, hogy mit hogyan kell csinálni. Tehát, ha valakinek 8 fölött van az éjgyomri vércukra, akkor azt mondjuk, hogy hát te beléptél a cukorbetegek táborába. Ha valakinek 6 és 8 között van a vércukra, akkor csinálunk egy cukorterhelést, és a két, tehát az úgy néz ki a vércukorterhelés, hogy bemegy a rendelőbe, nem a házi orvoshoz, hanem a központi laborba, levesznek egy éjgyomri vércukrot, itt is nagyon fontos, én kézbe szoktam adni egy kis nyomtatványon, hogy hogyan készüljön föl a cukorterheléses vizsgálatra, és ott valójában mi történik, egy ilyen kis A5-ös papíron ki van nyomtatva, hogy hogy készüljön föl rá, mert nagyon fontos, hogy betartsa a szabályokat. Tehát ne legyen túlzavált állapotban, a vérvételt megelőző 12 órában már ne fogyasszon semmilyen kalóriát, csak vizet, és az előző napon se tömje tele magát ilyen magas cukortartalmú dolgokkal. Sokan azt mondják, hogy hát én cukrot nem tettem bele, csak mézet. Bocs, a mézben is van cukor, vajon mitől édes? Hát attól. Na, szóval éjgyomorra kell menni. Na, amikor leveszik az éjgyomri vércukrot, megitatnak vele 75 g glükózt, tehát tömény, szőlőcukrot, ami hát nem az élvezeti értéke, hanem a diagnosztikus haszna miatt kell, mert van, aki azt mondja, hát émeit olyan édes volt, oké. Okay. És hogyha megitta ezt a lütyit, akkor maradjon a fenekén 2 órán át ott a rendelőben, ne menjen sehova, ne menjen bevásárolni a piacra, ne kezdjen el mozogni, vigyen magával olvasnivalót, ne egyen hozzá semmit, hanem a 2 órát várja végig, 2 óra múlva levesszük a vért, és hogyha az a normális tartományban van, akkor azt jelenti, hogy a szervezete piszok jól működik, tehát a magas vércukor emelkedés 2 óra múlva le tudta küzdeni, jól működik az inzulin elválasztás. Hogyha 6 és 8 között marad, akkor ez már csökkent glükóztoleranciája van, ezzel foglalkozni kell, ha pedig 8 vagy 10 vagy e fölötti a 2 órás érték, akkor az már egyértelműen cukorbetegség diagnózisát jelenti, és akkor azzal nyilván foglalkozni kell. Tehát ez is egy fontos szűrővizsgálat, a vérvétel. Ilyenkor a vérvételnél nem csak a vércukrot nézzük meg, hanem a szívérendszeri betegségek szempontjából 2 fontos dolog van még. Az egyik a húgysav szint, mert önmagában ez is egy szívérendszeri kockázati tényező, ha ez magasabb. Hát 350 fölötti húgysav szint, akár férfiaknál, akár nőknél nem kívánatos. Tehát ott már elindul az érrendszer károsodása. Ez a magyar millimol per liter értékben kell nézni. A másik pedig a vérzsír szint. Ebben van a koleszterin, trigliceride, és a koleszterinnek különböző változatai vannak. Ugye van a szabad koleszterin szint, és van bizonyos formában kötve a koleszterin a vérben, keringő vérben. Az egyik az úgynevezett HDL koleszterin, ezt úgy lehetne mondani, hogy ez olyan, mint amikor megy az utcaseprő gép az utcán, és akkor így összeszedi a szemetet, és elviszi a szeméttelepre. Hát nálunk a szeméttelep az a máj, mert az ugye az anyagcsere központja, tehát mindent oda-vissza a vér a maga útján. Tehát ő takarít a HDL koleszterin. Az LDL koleszterin, az pedig, mondjam azt, hogy a szemetelő. Aki viszi magával a koleszterint, és mindenhova lerakja. Ahol helyet talál neki. Ahol talál helyet, olyan helyeken, ahol mondjuk a ér falánál valamilyen gyulladásos folyamat elindul, vagy egy olyan a érbelhátya sérülése van, például magas vérnyomás miatt, vagy olyan áramlási viszonyok vannak, hogy ott sokkal könnyebben lerakódik, tehát ez a szemetelő polgár, akinek a zsebe tele van koleszterinnel, és ahol eszébe jut, ott rakja le. Tehát az LDL koleszterinre figyelünk, meg az összkoleszterinre. Tulajdonképpen, ha jól kiürítjük az embereknek a zsebét, és nincs a zsebükbe koleszterin, hogy akárhol szemeteljenek vele, vagyis lecsökkentjük az LDL szintet, akkor tudjuk védeni az érrendszert az érelmeszesedéssel kapcsolatban. Tehát vérvételnél ez a 3 legfontosabb tényező. Nyilván D-vitamin szintet és egyéb más dolgokat is lehet nézni, attól függ, hogy milyen irányba akarunk elindulni, de a szívérrendszeri betegség szempontjából ez a 3 tényező a legfontosabb. és akkor ezek, ez már ugye TB által támogatott dolog, de hogyha valaki akarja, akkor fizetősként és különböző ilyen magánlaborokban levetetheti. Fölösleges kezdetben ilyeneket nézni, hogy most homaindex, meg inzulinszint, meg egyebek van, akik eszméletlen mennyiségű pénzt elköltenek fölöslegesen ilyen vizsgálatokra, nincs értelme. Hemoglobinás szintet is csak akkor nézünk, hogyha cukorbetegség gyanúja van, tehát az sem alkalmas szűrővizsgálatra. Nyilván a koleszterin szint is ugye egy fontos dolog, hogy éjgyomorra történjen, mert hogyha valaki mondjuk reggel megitta a kávét, lehet, hogy a triglicerid, a másik zsír fajta, az megemelkedik. Mert hogy az anyagcserét már befolyásolja az elfogyasztott kávé is. És ugyanígy, ha valaki mondjuk egy jó csülkös babot magához vesz előző nap, és másnap megy vérvételre, akkor a húgysav szintje valószínűleg a felső határ közelében vagy azt meghaladóan lesz, mert ebben a táplálékban olyan anyagok vannak, aminek a lebontása során húgysav, mint salakanyag képződik, az ugye, ha megemelkedett ennek a szintje, az innentől kezdve szívérrendszeri érelmeszösödési folyamatot segíthet elő. Tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni vérvételnél, és akkor még nem érkeztünk el az igazi nagy szűrővizsgálatokhoz, amivel már nem a szívérrendszeri betegségre való hajlamot nézzük, hanem a másik nagy halálok. Ha jól rémlik, úgy emlékszem, hogy ön kb. 40 Tehát 30 és 40 ezer közötti van évente rákbetegségben elhalálozó emberek száma Magyarországon. Az nem kevés. Egy gyakorlatilag egy megyeszékhely, egy kisebb megyeszékhely polgársága megy át a túlvilágra daganatos betegség következtében.
1: Hát azért érdemes azt is hozzátenni, hogy a daganatos betegségek egy része, vagy hát a kezdeti stádium, az lehet nagyon alamuszi, hiszen nem ismerhető fel, nincsenek tünetei.
0: Igen.
1: Nem tudhatjuk, hogy elindult-e már bármilyen kóros folyamat. Hogyan tudjuk akkor mégis szűrni ezt, odafigyelni magunkra, nyilván ez volt az alapvetésünk is, de hát, hogyha nincs tünet, akkor nem is figyelünk rá tulajdonképpen?
0: Igen. Hát ugye nagyon fontos az a szűrővizsgálatoknál is, hogy olyan irányba indítsunk szűrővizsgálatot, amely betegségek a leggyakoribbak. Ugye a leggyakoribb halálok férfi és női populációkat illetően is a tüdőrák, a vastagbéldaganat, emésztőszervi daganatok, inkább így mondanám, a nőknél a méhnyakrák és az emlőrák, férfiaknál a prosztatarák. Tehát ezek a leggyakoribbak. Nyilvánvalóan népegészségügyi szempontból ezeket a betegségeket érdemes szűrni. Mert itt óriási lakosság számot tudunk elérni, és időben kiemelni. Vannak rák megelőző állapotok. Tehát amikor még nincs igazán kialakult rák, vagy elkezdődött a daganatos folyamat, de még nem tör át bizonyos határokon a daganat növekedése, hanem mondjuk annak a szervnek egy pici részét érinti csak, és ennek vagy valamilyen biomarker, tehát vérvétellel eldönthető kórjelző értéket tudunk találni, vagy pedig képalkotó eljárással, röntgennel, ultrahanggal találjuk meg a különböző problémákat. Vagy egyszerűen közvetlen mintavétel segítségével.

Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt a szűrések fontosságáról. Ma az adás első részét hallották, a folytatással jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. A zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte az arándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte Szent Erzsébet életét, a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Budapestért, hazánkért, Európáért és az egész világért mondott közös imádságra gyűltek össze sok százan a Normafánál. A Szent Anna Réti Boldogságos Szűz Mária világ győzedelmes királynője engesztelő kápolnánál, pünköst vasárnap délután Kemenes Gábor nagykovácsi plébános, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom hívására. A Szentlélek kiáradását és egyben az egyház születésnapját megünneplő délután csúcspontja az a szentmise volt, amelyet Fábri Kornél és Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök mutatott be, velük koncelebrált Kemenes Gábor is. Boldog születésnapot egyház, köszöntötte az egybegyülteket a szent lelket hívó éneket követően Fábri Kornél, a liturgia főcelebránsa. Felidézte, hogy tavaly égi áldásban részesültek a pünkösdi normafai szentmisén, ezzel szemben most szép időt kaptak a jelenlévők a Szentlélektől, hogy bearanyozza a napjukat. Arra hívta az egybegyülteket, hogy imádkozzanak együtt fővárosunkért, népünkért, országunkért, a Kárpát-medencéért, Európáért, hogy töltse be Isten szeretetének lelke, a békesség lelke, az öröm lelke, az egység lelke. Szent beszédében úgy fogalmazott, azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház. Hogy mennyire lesz hatékony bennünk a Szentlélek, az misztérium, de bizonyosan csak akkor lesz az, ha készek vagyunk cselekedni, mutatott rá a püspök. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, írták. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. Végül a keddi időjárásról. Általában felhőtlen, derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Közélet. Délelőtti magazin.
3: Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. 2026. május 25-e pünköst hétfő van. A boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja kötelező emléknapját ma pünköst hétfőn ünnepeljük. Ebből az alkalomból a szűzanya tiszteletéről Maksó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Májusban beszélgetünk, május a szűzanya hónapja. Tavasz van, de azonban októberben is szoktuk ünnepelni, kiemelten ünnepelni a szűzanyát, amikor rózsafüzért imádkozunk, májusban ugye májusi litániát imádkozunk, a Lorettói litániát. Mi áll annak, Péter atya, a hátterében, hogy szűzanyát úgymond az év 12 hónapjából két hónapban is kiemelten ünnepeljük ebben a két hónapban? Számodra mit jelentenek ezek a kiemelt időszakok?
1: Na, ez jó kérdés, mert ezen még soha nem gondolkodtam, meg nem is hallottam róla, hogy miért pont május, meg miért pont október, úgyhogy ezt nem tudom, de biztos van, aki tudja. Amit én gondolok, hogy május mondjuk a legszebb hónap, de mindegyik szép hónap, június Jézus szíve hónapja, de ekkor nyílik a természet, tavasz van, hogy örülnek az emberek, hogy hosszabbodnak a nappalok, és rövidülnek az éjszakák. Tehát látszik az embereken is, hogy ez a felszabadultság az új élet kezdete. És mint ahogy a megváltás is a szűzanya igényével kezdődött, úgy gondolom május hónap, mint az élet, természet újjáéledése szűzanyának lett felajánlva, vagy a szűzanya hónapja lett. Október pedig ugyancsak nagyon szép hónap, minden lecsendesedik. Szoktam figyelgetni a természetet, hogy milyen csönd van októberben. Valahogy ez a nyári nyüzsgés befejeződött, és ez a szezon végi megnyugodott békés állapot. És majd aztán kezdődik a november hónap, halottaknak a hónapja. Nagyon szépen az egyházban rendben van.
0: Igen, és ahogy készülődtem erre a beszélgetésre, ez bennem fogalmazódott meg, hogy vajon miért május meg október. Lehet, hogy nincs köze az egésznek hozzá, de lehet is, mert ugye a Fatimában május 13-án jelent meg a szűzanya, akár ehhez is lehet számomra, vagy szerintem kötni a májusi szűzanya hónapot, és ugye a jelenések egy hónap kimaradás után ugye októberig tartottak. Bennem valahogy megfogalmazódott egy ilyen láncolat, hogy talán erre is fel lehet fűzni a fatimai jelenésekre a május, illetve az október hónapnak a máriás jellegét.
1: Igen, igen, lehet ez is. Azok.
0: Igen, és a beszélgetésünk azért pünköst hétfőn kerül adásba, mert Szűz Mária az egyház anyja ezt az ünnepet pünköst hétfőre ugye Ferenc pápa vezette be. Mit jelent számodra az, hogy a szűzanyát az egyház anyjának nevezik, nevezzük, megszólíthatjuk őt így, mint az egyház anyja?
1: Az Isten tisztelet és szentségi dikasztérium 2018 tavaszán elrendelte a boldogságos Szűz Máriának, az egyház anyjának kötelező emléknapját, melyet, mint ahogy mondtad, pünköst hétfőn ünnepelünk. Már Szent Ambrusnál találkozhatunk először az egyház ős mintája, ekléziai típus, kifejezéssel, mely Máriának a megkereszteltek iránt megmutatkozó anyaságában is kifejeződik. A gondolat megjelenik Szent Ágostonnál is, aki az egyházat Krisztus tótuszként szemléli, tehát ha Mária anyja a főnek, akkor a teljes Krisztusnak, vagyis az egyháznak is az anyja. A II. Vatikáni zsinat végén, 1964. novemberében 6. Pál pápa bejelentette, hogy Máriát, mint az egyház anyját, Mater Ecclesiae is tiszteljük. Ez azt jelenti, hogy anyja az egész keresztény népnek, mind a híveknek, mind a papoknak. Ez egy nagyon szép és mély teológiai jelentéssel bíró ünnep. Nem véletlenül van pünkösd után, pünkösd hétfőn. Mária az egyház anyja. Egy kicsit azért nézzük meg, hogy amikor az ige megtestesült, tehát az angyali üdvözletkor, Mária közreműködött az egyház születésében is, amikor kimondta az igent. És abból kell kiindulnunk, hogy amit Pál apostol tanít a titokzatos testről, hogy az egyház Krisztus titokzatos teste. Tehát itt van az ige megtestesülése, aztán Krisztus szenvedésekor a kereszten Jézus édesanyját, a mi anyánká is tette. Amikor azt mondta, hogy asszony, ime a te fiad, fiú, ime a te anyád, ugye ott állt János, és a fiú az János volt, de János úgy mondjuk korporatív személyiség, tehát képvisel minket, az egész egyházat, tulajdonképpen az egész emberiséget, és rábízta a szűzanyára Jánost, de arról se kell elfeledkezni, hogy, és nagyon fontos azon is elmélkedni, hogy Jánosra is rábízta az édesanyját. Tehát azt is mondta, hogy íme az anyád. És nem csak a szűzanya gondoskodik rólunk, hanem nekünk is gondoskodni kell a szűzanyáról, mint ahogy házába fogadta attól az órától a fiú, János, a szűzanyát. Nekünk is házunkba kell fogadni, és gondoskodni róla. Ez a gondoskodás kölcsönös, mert ez a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja, ez azt is jelenti, hogy mi egy család vagyunk. És a családban van családfő, aki Jézus Krisztus, és ott van a szűzanya, mint az egyház anyja, és mi családként kell, hogy egymással is viselkedjünk, egymást szeressük, és az egyházat, mint Lizői kis Szent Teréz, meg nagyon sok szent, nagyon-nagyon szeretni. Itt egy kicsit meg akarok állni, mert az úgy talán, hogy is mondjam, az elmúlt időszakban, legalábbis én többször találkoztam azzal, hogy valaki azt mondta, hogy az Isten igen, az egyház nem. Na most a kettőt nem lehet külön választani nálunk, katolikusoknál, de egyébként sem. Mert az egyház Krisztus titokzatos test, és ennek mi vagyunk a tagjai. És a tagok könnyen egymás ellen fordulnak, mint ahogy egyébként egy családban a gyerekek is időnként összevesznek, de azért mindig tudatosítani kell magunkban, hogy mi egy család vagyunk, és amikor az egyházról beszélünk, akkor nem a papokról, meg a pápáról, meg a püspökökről, meg az egyház szervezetéről beszélünk, hanem egy családról beszélünk, akinek minden megkeresztelt ember a tagja, és annak van édesapja, édesanyja, és nagyon-nagyon kell szeretni az egyházat. Mert aki az egyházat szereti, az Krisztust szereti, Krisztus titokzatos teste az egyház. Mint ahogy Lizső kis Szent Teréz is, anyámnak, az egyháznak szívében szeretet leszek, mondta. Meg van egy ilyen gyönyörű szép ének is. És nagyon jó az egyházat szeretni. Mint ahogy az édesanyja is nagyon-nagyon szereti az egyházat, és szereti a fiait, akiknek tagjai a hívők is, a papok is, ugyanúgy nekünk is nagyon-nagyon kell szeretni a szűzanyát is, és az egyházat is. Mert az egyház táplál minket, az egyház megszül minket a keresztségben, a hitben növel minket az eukarisztia által, a megbocsájt nekünk bűnbánat szentsége által, a gyónás által, vezet minket az ige által, az ige magyarázata által, a egzegézis által, az egyház tanítása által. Tehát az egyház nagyon-nagyon gazdag, és szeretetben is nagyon-nagyon gazdag. Mindig újra és újra tudatosítsuk magunkban azt, hogy az egyház a mi édesanyánk. És több nyelvben is előfordul, ugye a latinban is, hogy Anya Szent Egyház, de így egybeírva, hogy Anya Szent Egyház, így én azt hiszem, hogy csak a magyar nyelvben van. Annyira összeforrott, hogy már egy szó, és mi könnyen kimondjuk azt is, hogy Édesanya Szent Egyház, vagy Édesanya az egyház. Imádkozunk egymásért az egyházban, és szeressük egymást testvérként.

0: Igen, ahogy fogalmaztál, hogy egy családot alkotunk, a családban ugye jó esetben szeretettel szólítjuk meg egymást, odafigyelve szólítjuk meg egymást, a szűzanyát is megszólítjuk különböző imádságokban. Sokszor hallom én is azt vissza, hogy nektek katolikusoknak miért kell úgymond közbenjáró, miért kellenek szentek, miért kell a szűzanya, hogyha az istenetekkel akartok beszélni. A te életedben milyen szerepet tölt be a szűzanya?
1: Egy a közvetítő Jézus Krisztus, de ebből a közvetítésből részesedünk mi is, mert mi is közvetítők vagyunk, amikor valakiért imádkozunk, akkor közbenjárunk. A szűzanya is ugyanígy közbenjár, de az ő közbenjárása különlegesen hathatós, mert ő az egyház anyja, ő Jézus Krisztusnak az anyja. Amikor egy hatalmas úr elé lépünk, például egy király elé, akkor közvetlenül ugye a királlyal beszélünk, de más az, amikor mondjuk a király édesanyját először megkeressük, beszélünk vele, a király édesanyja oda megy a királyhoz, beszél vele, és utána lépünk mi a király elé, a király teljesen másként fogad minket. Ez mondjuk egy földi példa, de lehet érteni ebben az összefüggésben is. Tehát fontos a közbenjárás, és mi a szűzanyát, mint közbenjárót is tiszteljük, aki szüntelenül közbenjár értünk, fiaiért, az egyház tagjaiért, és megköszönjük neki ezt a közbenjárást.
0: Egy korábbi interjúban említetted, hogy te ugye Falluskúthoz kötődsz, illetve hát hasznos településről származol, a szűzanya tisztelet ott nagyon nagy, tehát ez már gyerekkorodba beléd ivódott?
1: Igen, igen, ugye én ebbe születtem bele, és nekem valahogy úgy teljesen természetes az, hogy a szűzanya nagyon közel van. Hasznosom mindenkihez közel volt, de ott se engedte mindenki magához közel. Mint ahogy most sem. Tehát emlékszem, hogy akkor is teljesen megoszlott a falu. Voltak, akik hittek ebben, voltak, akik nem hittek, meg ez most is így van. De hát én hittem, meg az én családom is hitt ebben, és ugye én még ismerhettem a Klári nénit, beszélgethettem vele, és olyan természetességgel beszélt a szűzanyáról, hogy nekem egy olyan édesanya lett már kicsi koromtól, aki egész életemben fogta a kezemet, vezetett, akihez emlékszem gyerekkorom óta úgy beszélek, mint az édesanyámhoz. Teljes természetességgel, és egy picit se fordult meg a fejemben, hogy most ezt hallja a szűzanya, nem hallja. Tudom, hogy mindig hallja. Amikor egy szobrot megsimogatok, akkor nem a szobrot simogatom, nem tudom, hogy a szűzanyát, de hát emberek vagyunk, és valami kell, a levegőt is simogathatnám, de könnyebb egy szobrot, vagy megpuszilni egy szentképet. Akkor mindig őt puszilom meg, és hát ez a, mondhatom, nagyon intim kapcsolat, ami aztán egész életemben egyre erősödött, és egyre mélyült, és egyre komolyabb lett, ez már elkezdődött ott hasznosan.
0: Van kedvenc Mária imádságod?
1: Igen, a rózsafűzér nyilvánvalóan, az mondhatom, hogy létkérdés nálam, és nem is azt mondom, hogy hányat mondok, mert attól úgy megijednek az emberek, meg nem is talán az a lényeg, hanem végtelenül. Tehát ha kimegyek ebből a stúdióból, már elkezdem. Ha egy kicsi olyan időm van, amikor egyedül vagyok az Istennel, akkor én folyamatosan mondom a rózsafűzért, mert Isten igéjét mondom ilyenkor. És az Isten igéje, az éltető ige, az újjáteremt minket, misztikus módon, mint ahogy Szent II. János Pál pápa mondta, nagyon bölcsen azt mondja, hogy szükségem van a rózsafűzére. Tehát nem arról van szó, hogy nekem mondani kell, meg most elhatározom, hogy akkor egyet tűzön vízen keresztül, de elmondok egy nap, az is nagyon fontos, mert elhatározás kell, különösen az elején. Aztán már minél többet imádkozza szerintem az ember a rózsafűzért, de ezzel azt hiszem egyetért mindenki, aki mondja a rózsafűzért, hogy minél többet imádkozzuk, annál többre vágyunk. És annál könnyebb lesz imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már örömötök legyen benne, vagy hogy jó lesz, ami nem is tudom, hogy mondja pontosan, de, De ez valóban így van, egy kicsit hasonló a futáshoz, meg az edzéshez, hogy az elején nehéz elkezdeni, nehezen kezdenek bele az emberek, de aztán, hogyha elkezdte, és rendszeresen mondja, és rendszeresen imádkozik, akkor nem lehet abba hagyni, mert megtapasztaljuk azt, hogy micsoda békességgel jár, hogy a dolgaim rendben mennek, hogy ami egy 3 órás feladat lett volna, az 10 perc alatt megoldódik, hogy a gyerekek jönnek a hittarra, úgyhogy nem kell őket lasszóval megfogni, valahogy jönnek, ott vannak. Én ezt tudom, hogy mind az imádságnak köszönhető alapvetően, és minden az imádságból indul ki. És hát mit lehet még olyan folyamatosan és szinte állandóan mondani imádságot, mint a rózsafűzért? Én szeretem nagyon a zsolozsmát is, meg vannak más imáim is természetesen, de a rózsafűzért azt úgy végtelenítve lehet mondani, és én akarom is mondani az utolsó pillanatig, amíg a Jóisten ad erre erőt. De van sok más kedvenc imám is, például, amit Klári néni ott a hasznosi jelenésben kapott a szűzanyától, hogy mondjuk reggel, délben, este az úrangyalát. Ez is egy nagyon-nagyon meghatározó imádság életemben, valóban mondom.
0: A gyerekekkel is szoktátok hittanórán imádkozni a rózsafűzért?
1: Igen, én minden hittanórán egy tizedet elimádkozok velük, és tudom azt, hogyha valamire emlékezni fognak, akkor az a rózsafűzér lesz, mert amiket tanulunk, azt vagy emlékeznek, vagy elfelejtik, de a rózsafűzért, amit minden alkalommal mondunk, és már a titkokat kívülről tudják, meg természetesen a rózsafűzért is, tehát egy olyan imádságot tanulnak meg, ami életmentő lesz számukra, amikor ugye jönnek a nehézségek az életben, amikor eltávolodnak az Istentől, mindig lesz egy kapaszkodó a rózsafűzér, amivel visszatérhetnek az Istenhez. És érdekes, hogy amikor ifjúsági hittan van a plébánián, és eljönnek gyerekek, érdekes módon eljönnek, akkor az egyikük fogalmazta meg, hogy Péter atya, én azért jövök, mert itt tudok imádkozni. És egy teljes rózsafűzért mondunk gyerekekkel, ami elég sok, és olyan 7-es, 8-os kamasz gyerekekkel, akik már mindent csinálnának, csak ugye imádkozni nem, de imádkozni valahogy mégis nagyon szeretnek. És a 4., 5. tizednél van az, hogy már rend is van, és ott már úgy néznek maguk elé, és ott már érzem, hogy az Istennel találkoznak.
0: És tulajdonképpen a rózsafűzér titkain keresztül rögzülhet bennük Jézusnak az élete, Jézusnak a tanítása is, tehát ez úgymond ilyen idézőjelben, hogy kettős dolog, hogy hittan órán is, tehát hittanban is részesülnek, meg imádkoznak is.
1: Így van, tehát én mindig, amikor imádkozzuk ezt az egy tizedet, és igyekszem, hogy mindig más tizedet imádkozzunk az órán, akkor utána mindig van egy kis szent csend, amiben erről a titokról elmélkedünk, illetve belehelyezkedünk abba a titokba. Például aki a mennybe fölment, akkor elmondom nekik a mennybe mentelnek a történetét, hogy ott álltak az apostolok, égre emelt tekintettel, és jött a két angyal, és ezeket szépen elmondom nekik, sőt, van, amikor el is játsszuk utána ezt a kis evangéliumi jelenetet, és ebben a szent csendben ők nagyon mélyen bele tudnak helyezkedni ebbe a titokba, és meg is érinti őket az Isten. Sokszor jönnek és elmondják, hogy Péter atya, én ezt éltem át, és ez biztos, hogy rögződik bennük. És így szépen a titkokon keresztül, mint ahogy nagyon jól mondtad, Jézus életét megismerik.

0: A boldogságos Szűz Mária az egyházanyja emléknapján a szűzanya tiszteletéről Magsó Péter atyával, Tarna Leleszi plébániai kormányzóval beszélgetünk. Ahogy említettük, tehát májusban a litániát, a Lorettói litániát imádkozzuk a templomokba, ugye itt a rádió is közvetíti a bazilikából minden este 6 órakor májusban. Milyen jellegű imádság a litánia?
1: A litánia nekem az egyik kedvenc ima módom, de hát most már ugye mondtam mindenre, de mindegyik a kedvencem, mert ima, és az imában ugye Istenhez fordulunk, Istenhez szólunk, Istennel kommunikálunk, Isten életében részesülünk az ima által. A Lorettói litániára egy dolgot tudok mondani, de általában a litániákra, hogy édesség. Édesség. Ezt például tegnap este az utolsó pillanatban lefekvés előtt mondtam el, és azt az édességet, azt mindig érzem, amikor elimádkozom a Lorettói litániát, és ez a szűzanyának, a, biztos vagyok benne, különleges gyengét szeretet, amit én a szívemen keresztül megélek. Tehát a litániák, különösen a fiataloknál én úgy látom, hogy megy ki a divatból, de hát sok minden megy ki a divatból, ami fontos, de persze idézőjelbe a divatot. Én a gyerekekkel is, meg a felnőtt ima csoportokkal is, meg mindenhol az litániákat, terjesztem, és

0: Ja is, mondtad, hogy lehet, hogy az idősebbek imádkozzák. Nekem is volt több olyan eset, hogy például idősebb atyánál gyóntam, és nem egyszer elégtételül, hogy litániát imádkozzak, és tényleg annak a, ez a felelgető stílusa, még hogyha egyedül imádkozom is, tehát nem közösségben, egy sajátos hangulatot, sajátos lelkületet, inkább ez a jobb kifejezés, sajátos lelkületet teremt, hogy akár itt a Lorettói litániánál is, hogy a szűzanyát milyen sokféleképpen meg lehet szólítani, milyen sok módon tisztelhetjük őt.
1: Igen, hát egy gyerek, aki szereti az édesanyját, az nagyon találékony abban, hogy szólítsa meg az édesanyját. Igen. És a Szentlélek is segít nekünk ebben. Ugye 1980 óta van a Lorettói litániában benne az egyház anyja kifejezés, Szűz Mária egyház anyja. És ezzel is kifejezzük a Szűz anya iránti szeretetünket, mint egy gyerek, amikor becézgeti az édesanyját, és tényleg a Szentlélek nagyon-nagyon változatossá tudja tenni a megszólítást. És hagy mondjak egy litániát, ami nekem a kedvencem, és aki még esetleg nem hallotta, vagy nem ismeri, azt esetleg imádkozza el, én mindenben magamra ismerek, és az egyik legmélyebb litánia számomra, bár mindegyik az, a keresztény alázatosság litániája. Mert az alázatosság az erények királynője, és alázatosság nélkül ugye az erények nem sokat érnek, és ebben nagyon-nagyon meg lehet érteni azt, hogy mi is az az alázatosság. Tehát keresztény alázatosság litániája, de hát nagyon sok litánia van, és aztán még itt, hogyha már az imamódokról van szó, akkor a kilencedeket is idehoznám, mert a kilencedeknek is valamilyen különleges erőt ad az Isten, nem tudom, hogy miért, talán a kitartás miatt, hogy 9 napon keresztül mondjuk, a rendszeresség miatt, például a csomóoldó boldogasszony kilenced, amikor valakinek valamilyen csomó van az életében, és kinek nincsen csomó, mert összecsomózzuk az életünk sok fonalát, ugye aki ismeri ezt a képet, Augsburgban van ez a kegykép, hogy a szűzanyának adják az angyalok a szalagot, ami életünk szalagját, ami tele van csomóval, bogokkal, Szűzanya szépen a szent kezeivel kibogozza őket, kioldja őket, és a másik angyal már a sima csomó nélküli szalagot veszi át, és hát ez is tényleg olyan hatásos imádság, hogy nem volt még szerintem olyan ember, aki ne úgy jött volna vissza, hogy Péter, hogy képzelje el, hogy mi történt. És akkor meséli, hogy megoldódtak ezek a dolgok. Aztán ott van a Pompei kilenced, az egy még nagyobb áldozat, ugye 54 napon keresztül napi 3 rózsafűzér, amire től sokan megijednek, de nem kell megijedni tőle, mert hogyha valamilyen gond, probléma van az életben, akkor elő kell venni a rózsafűzért, Pompei rózsafűzér, és vegyük úgy, hogy megoldódott, ha az az üdvösségünket szolgálja.
0: Igen, és ahogy említetted a csomóoldó boldogasszonyt, egyébként nemrég jelent meg újra kiadásban a kis imafüzet, kapható itt a kegytárbolt Belgerben is, mert sokáig nem volt kapható egy kis imafüzet formájában, azt hiszem sárga az eleje, és akkor ez a csomóoldó boldogasszony kép van rajta. Úgyhogy ezt igen, tényleg én is imádkoztam már, meg tudom ajánlani a hallgatóknak. Ahogy említetted az angyali üdvözletet, ugye az angyali üdvözletnél is, amikor Mária kimondja az igent, ott van a Szentlélek. És most ugye pünkösd hétfőn ünnepeljük Szűz Máriát, az egyház anyját, pünköstkor is ott van a Szentlélek. Bennem az is megfogalmazódott, ahogy így készültem a riportra, hogy tulajdonképpen a szűzanya pünkösdje is lehetne akár a beszélgetésünknek a témája, vagy ennek a napnak a titulusa, hogy a szűzanya ott van pünköstkor a lélek kiáradásánál, hogy milyen lehetett szerinted a szűzanya pünkösdje, amikor ugye az apostolokra, hát meg rá is kiáradt a Szentlélek, és megkapták a küldetést.
1: Igen, erre biztos, hogy tudok valamit mondani, de legjobb, ha a szűzanyát kérdezzük meg minden kedves hallgató, mondjuk ma este, amikor már nyugalom van, akkor kérdezzük meg, hogy szűzanyám, milyen volt ott neked pünköstkor az apostolok körében, amikor a Szentlélek leszállt rátok. És ő válaszolni fog. Tehát a szűzanyával lehet sőt, kell is beszélgetni, kommunikálni. A rózsafűzér is az kommunikáció az Istennel, a szűzanyán keresztül. Tehát pünköstkor ugye egy szív, egy lélekként ott imádkoztak az emeleti teremben, ami az utolsó vacsora terme is,

0: és várták a Szent Lelket, és ott volt a Szűzanya is köztük. És mondhatjuk azt, hogy Szűzanyának három pünkösdje is van. Első pünkösdje, amikor a szeplőtelen fogantatás történik, amikor ő megfogan, és egész életében ugye szeplőtelen, és kegyelemmel teljes, betölti a Szentlélek már a fogantatás pillanatában Máriát, ez az első pünkösdje. Második a szűzi fogantatás, amikor megfogadja a méhében Jézust, ott is a Szentlélek által, és a harmadik pedig ez a pünkösd, amikor a tanítványokkal az emeleti teremben várja a Szent Lelket. Egy különleges hangulat lehetett. Biztos, hogy öröm volt a tanítványokban, meg Máriában is, és amikor pedig a Szentlélek megérkezett, akkor az erő érkezett meg. A Szentlélek ereje, amivel aztán azok az apostolok, akik ugye hát tudjuk, hogy csetlettek, botlottak, onnantól kezdve a Szentlélek erejében rendíthetetlenül hirdették a feltámadást, Krisztust, a Krisztus eseményt.
1: Igen, és mi pedig ugye bérmálkozásunkkor megkaptuk a Szent Lelket, tehát keresztségünkkor is, de bérmálkozáskor pedig kiemelten megkapjuk a Szent Lelket, és mi is megbérmáltak, megkapjuk ezt a küldetést, hogy menjetek el és tegyetek tanítványommá minden népet. Neked ki a bérmavédő szented?
0: Szent István királyunk, és minden nap kérem is az ő közbenjárását. És jó, hogy említetted ezt a missziós parancsot, mert ezt a missziós parancsot minden keresztény, minden megkeresztelt ember megkapta. És most beszélgettem a hétvégén egy Brazíliából jött misszionáriussal, aki 4 éve van itt, és gyönyörű szépen beszéli a magyart, és azért jött, hogy misszionálja a magyar népet. És miközben beszélgettem vele, ő mondta magától, hogy az neki furcsa, hogy itt Magyarországon a hívek nem hirdetik az igét. Olyan mértékben, természetesen, hogy hirdetik, és nem általában beszélek, de valahogy, mintha megszoktuk volna azt, hogy a papoknak kell hirdetni az igét. És a papoknak ez a feladata, nekünk meg a feladatunk, hogy hallgassuk, és esetleg életté váltsuk, de nekünk nem csak az életünkkel kell hirdetnünk az evangéliumot, mert ez mintha egy kicsit túlsúlyba került volna, hogy az életünkkel kell nekünk mindenhol azt hirdetni, hogy keresztények vagyunk, de nem csak ezzel, hanem a szavainkkal és az ige hirdetéssel is konkrétan, amikor Krisztust hirdetjük és az ő tanítását hirdetjük. Mert mit mond Jézus? Azt mondja, hogy azt szeret engem, aki ismeri és megtartja parancsaimat. Hát az, hogy valaki ismerje Krisztus tanítását, ahhoz nekünk azt meg kell tanítani a gyerekeknek, és senki nem születik úgy, hogy hívő, meg hogy ismeri Krisztus tanítását. És azt mondja, hogy Brazíliában ott a hívek sokkal nagyobb részt vállalnak abban, hogy ahova mennek, ahol élnek, ahol dolgoznak, ahol oda viszik az evangéliumot. Tehát ebben én úgy látom, hogy egy kicsit erősödnünk kell, és változtatnunk kell, mert nem jut el az evangélium az emberekhez, és ahol nincs evangélium, ott nincs béke. Tehát a missziós parancs az vonatkozik mindenkire, és most beszéltem még érdekes módon tegnap egy atyával, aki Venezuelából jött, és ugyanezt mondja, hogy ott is a hívek sokkal erőteljesebben hirdetik az evangéliumot. Hát kérjük a Szent Lelket, hogy indítson minket arra, hogy bárhol vagyunk, mint ahogy Pál apostol mondja, akár alkalmas, akár alkalmatlan, nekünk az evangéliumit hirdetni kell, ez is létkérdés.

0: Neked melyik a kedvenc zarándokjáró helyed?
1: Nekem hasznos a zarándokhelyem, a kedvenc, mert ugye ott születtem, és mondhatni az a bölcső, de ahova most minden évben elmegyek, az Medjugorje. Ott most élő jelenés van, ugye, 40-valahány éve megjelenik a szűzanya minden áldott nap, és hogyha a szűzanya, akit én nagyon szeretek, ott konkrétan megjelenik, persze szűzanya is, ha hívom, meg ha hozzászólok, válaszol bárhol, de ott konkrétan megjelenik, és különleges kegyelmeknek a helye, és a legtöbb megtérés, a legtöbb hivatás most onnan származik, és ez most egy élő jelenés, akkor én oda el akarok menni, és hát mondhatom azt, hogy minden alkalommal új szívet kapok, és új lelket kapok. Tehát kicseréli a szűzanya által az Úr a szívemet, és megtérve jövök vissza. De nem csak én, hanem ugye hazafele a buszon mindenki tanúságot tesz, aki akar, de hát 95% az embereknek tanúságot tesz, bár egy se akar az elején. Én aztán biztos, hogy nem, így indulnak, és aztán valahogy mégis a Szentlélek kilöki őket a székből, és oda jönnek előre. Elmondják, hogy mit éltek meg, és megtérnek az emberek, és békével jönnek haza, kiengesztelődve egymással, önmagukkal, Istennel. Tehát egy olyan csoda történik gyakorlatilag mindenkiben, és ezt én Medjugorjeban tapasztalom meg a legerőteljesebben. Tehát én bárhol vagyok, akár Diósgyőrben voltam, Tiszafüreden, Jászapátiban, most itt, én mindig elviszem a híveimet, és azok a hívek, akik ott voltak velem, onnantól kezdve, hogy is mondjam, egy sokkal szorosabb kapcsolatba kerülnek az egyházzal, velem is, és együtt lehet velük működni, egy megtérésen mennek keresztül, és össze tudunk kapaszkodni. Tehát nem csak az a laza együttlét van, hanem összekapaszkodás, ezt mondhatom Medjugorje után. De természetesen, hát Medjugorjéről ugye végtelen ideig tudnék beszélni, meg a rádióhallgatók, akik más műsorban hallanak, azt tudják, hogy én Medjugorjét mindig megemlítem. De hát ez egy csoda Medjugorje. Tehát ne úgy vegyük, hogy egy a sok közül. Tehát azt a szűzanya is mondja, hogy köszönjük meg a mennyei atyának, hogy ő megengedi, hogy én ide eljöjjek hozzátok. És egyszer csak vége lesz.
0: A zarándok helyeken, kegyhelyeken, a Mária jelenések helyein a szűzanya mindig kér tőlünk valamit. Mondhatnám azt is, hogy felszólít, de inkább kér, hogy mire figyeljünk oda. Mik ezeknek az üzeneteknek a magja, középpontja?
1: Tudja, a legtöbbször az imádságot mondja, imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok, és akkor lehet egy kicsit már idegesítő is, már számomra is, már ugye egy édesanyja is lehet egy kicsit idegesítő, de azért szeretetteljes, hogy hát édesanyja, miért mondod már, hogy imádkozzak? Hát már ettől többet hogy tudok imádkozni, de mégiscsak lehet egyrészt többet is, mert szüntelenül kell imádkozni, mélyebben is, átéltebben is, mint hogy Piotyáról hallottam, hát nem tudom, remélem, hogy igaz, hogy miközben beszélt valakivel, ő közben mondta a rózsafűzért odabent. Tehát ezt nem állította le. Tehát ő sok mindent tudott, amit mi nem tudunk. Szóval ez a szüntelen imádság, tehát az imádságra biztat mindig újra és újra, aztán a bűnbánatra. Lourdesban azt mondta ezt a három nagyon fontos szót, hogy bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat. Erre most nem akarok kitérni, hogy mi a bűnbánat. Erről már sokat hallottunk, meg én is beszéltem. Kiengesztelődés, megbocsájtás, az Isten szeretetének a befogadása, önátadás, adjuk át önmagunkat az Istennek. Böjt, hát ugye az öt kő, a öt parittyakő, Dávid öt köve Góliát ellen, ugye az eukarisztia, a Szent Mise, illetve a Szentség imádás nagyon-nagyon fontosnak tartom. Ugye ez a Domboszkó féle látomás, igen, amikor az egyház hajója két oszlophoz van kikötve, a kisebb a szűzanya, a nagyobb az eukarisztia. Tehát ez a kettő, a szűzanya tisztelet, ami a rózsafűzér, meg az eukarisztia, Szentség imádás, Szent Mise, ez életet hoz oda, ahol ezt végzik. És én ezt tapasztalom a négy falomban, hogy árad az élet, méghozzá bőséggel árad, mert nagyon sok a szentségimádás, nagyon-nagyon szeretik ott a hívek a rózsafűzért, és rendszerbe fogtuk a rózsafűzért, és csoportosan imádkozunk a Skype-on is, illetve most már nem a Teams-en, meg a templomokban is. Tehát ahol a rózsafűzér és az üzenyetisztelet megvan, ott egészen biztos, hogy élet lesz, meg élet van, és elapadhatatlan az élet.
0: És végül így műsoridőnk vége felé, de nem utolsó sorban, Péter atya, nálad mindig szokott lenni csodás érem.
1: Most is van.
0: Most is van, és szoktad is osztogatni. Ennek röviden az üzenetéről, ez is a szűzanyához kapcsolódik.
1: A szűzanyára ráállított engem, méghozzá nagyon erősen. Mert ugye ő adta az emberiségnek, Laboré Szent Katalinon keresztül egy irgalmas rendi nővér, és a csodás érem nem veszítette el a erejét, mert az Isten ereje hat a szentelmények által, meg az egyház imádsága, meg a szűzanya ígérete, és nagyon-nagyon hatásos ez is. Az van ráírva, hogy bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörög érettünkig hozzád menekszünk. Nem tudom hány százezret osztottam ki, de mindegyik egy külön kaland volt. Mindegyik egy külön nekem ajándék, ugye, és nekem csoda. Tehát a csodás érem annak is csoda, aki adja, aki így adogatja, és biztatok mindenkit arra, hogy adja a csodás érmet az embereknek, az megtapasztalja maga is a csodát, meg a másik is megtapasztalja a csodát, és ez is egy evangelizációs forma. Tehát én nem úgy megyek oda az emberekhez, hogy rögtön az igét hirdetem, hanem valamit adok neki. Egy ajándékot adok, és mondhatom azt, hogy a 99,9% az embereknek elfogadja a csodás érmet, és örül neki, és különlegesen örülnek neki. A Szentlélek már jó előre készíti az embereket arra, hogy én majd jövök, és adom neki. Mert a Szentlélek így összeboronálja a dolgokat. A Szentlélek tudja azt, hogy én bennem megvan az a készség, hogy oda fogom adni neki. Akkor megteremtő, hogy találkozzak el ezzel az emberrel. Az emberben már előkészíti a terepet, meglágyítja a szívét, és amikor ezek mind találkoznak a Szentlélekben, akkor megtörténik a csoda, elfogadják, és én bízom abban, hogy aki kapta a csodás érmet, az mind elindul az életszentség útján.
0: Nagyon szépen köszönöm Magsó Péter atya, hogy ezeket a gondolatokat, lelkületet, a szűzanya iránti tiszteletedet megosztottad a hallgatókkal, és biztos vagyok benne, hogy akkor még a csodás érem kapcsán a szűzanyáról fogunk itt beszélgetni. Addig is kívánjuk a kedves hallgatóknak, ahogy te fogalmaztál, hogy így pünköst hétfő lévén este kérdezzék meg akkor a szűzanyát, hogy milyen volt az ő pünkösdje, milyen volt a szűzanya pünkösdje, és kérjük a béke királynőjét, mert a szűzanyát így is megszólíthatjuk, hogy könyörögjön a világ békéért, és könyörögjön értünk is Jézusnál, hogy a mi szívünkben is béke legyen. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Nagyon szépen köszönöm, én is dicsértessék a Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő riporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultraredit hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte, a zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az egri bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte, Szent Erzsébet életét a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Csizmadia István arra buzdította a híveket, hogy hitüket a mindennapokban is éljék meg, és adják tovább a következő nemzedékeknek. Az ünnepi szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet erekjéjével, majd dicsőítő szentségimádás és Loretói litánia zárta a programot. A Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője bejegyzésében azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért. Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levélben, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza kormány némi rugalmasságot mutatni, és miért titkos ez a levél. A politikus több kérdést is feltett a posztban. Azt kérdezte, miért nem hozzák nyilvánosságra az Európai Bizottság követeléseit és Magyar Péter rugalmas témaköreinek listáját. Miért nem tudni semmilyen részletet a zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokról? Mit tervez feladni a Tisza kormány az eddig elért nemzeti vívmányokból? És miért teljes a hírzárlat a jelenleg folyó legfontosabb tárgyalássorozatról? Olvasható Rétvári Bence nyilatkozatában. Orbán Anitának írtak nyílt levelet az Orbán kormány tagjai, amiért az új külügyminiszter korrupcióval vádolja őket. Az MT-hez vasárnap eljuttatott közleményükben arra hivatkoztak, hogy Orbán Anita hosszú éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban, ezért a kölcsönös tegező viszony. Mint írják, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben. Most, hogy Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolott korábbi kormányzati kollégáidat. A levélben az áll, belülről láthattad, hogy az Orbán kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták. Ezért alattomos önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propaganda rágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk, áll az Orbán kormány tagjai által közzétett nyílt levélben. Végül a keddi időjárásról. Általában felhőtlen, derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Holdvilág.
1: Kedves hallgatóink, a következő percekben Delusa John Kicsordul a szívem című albumáról válogat a zenei szerkesztő Németh Tamás. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

Az elmúlt percekben Delhusso John Kicsordul a szívem című albumáról válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Öt óra van.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 26-án kedden, az év 146. napján, és ez azt jelenti, hogy 2026-ból még 219 nap hátra van. A mai napkelte és napnyugta időpontjai 4 óra 47 perc és 20 óra 23. A technikai munkatárs Nátrán István nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mit hallhatnak 6 óráig. Rövidesen a napi májával folytatódik a Szent István Rádió hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Azt ismét hírek követik, majd Névnap és Kalendárium című kis műsorainkat kísérhetik figyelemmel. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok.

0: A nap imája.
1: Ébreszt fel szívünkben a szeretetet. Ó, drága betlehemi fiúcska, add, hogy egész lelkemmel közeledjek születésed mély misztériumához. Helyezd az emberek szívébe azt a békét, amit néha oly nekik eseredetten keresnek, s amit csak te tudsz megadni. Segíts, hogy jobban megismerjük egymást, és mint ugyanannak az atyának gyermekei, testvéri szeretetben éljünk egymással. Fedd fel előttünk szépségedet, szentségedet, tisztaságodat. Ébreszt fel szívünkben a szeretetet és a hálát végtelen jóságodért. Egyesíts mindenkit a szeretetben, és add meg nekünk a te mennyei békédet.

Hallgassák meg híreinket. Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát esperes köszöntötte az arándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az egri bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte Szent Erzsébet életét, a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Csizmadia István arra buzdította a híveket, hogy hitüket a mindennapokban is éljék meg, és adják tovább a következő nemzedékeknek. Az ünnepi szentmise után körmenetet tartottak Szent Erzsébet ereklyéjével, majd dicsőítő szentségimádás és Loretói litánia zárta a programot. A Keresztény Demokrata Néppárt frakció vezetője bejegyzésében azt írta, továbbra sem tudni semmit arról, hogy mit követel az Európai Unió Magyarországtól az uniós forrásokért. Rétvári Bence hiányolta, hogy Magyar Péter televíziós interjújában nem lehetett hallani arról, hogy mi szerepel az Ursula von der Leyennek írt levélben, hogy milyen kérdésekben tud a Tisza kormány némi rugalmasságot mutatni, és miért titkos ez a levél. A politikus több kérdést is feltett a posztban. Azt kérdezte, miért nem hozzák nyilvánosságra az Európai Bizottság követeléseit és Magyar Péter rugalmas témaköreinek listáját. Miért nem tudni semmilyen részletet a zárt ajtók mögött folyó tárgyalásokról? Mit tervez feladni a Tisza kormány az eddig elért nemzeti vívmányokból? És miért teljes a hírzárlat a jelenleg folyó legfontosabb tárgyalás sorozatról? Olvasható Rétvári Bence nyilatkozatában. Orbán Anitának írtak nyílt levelet az Orbán kormány tagjai, amiért az új külügyminiszter korrupcióval vádolja őket. Az MT-hez vasárnap eljuttatott közleményükben arra hivatkoztak, hogy Orbán Anita hosszú éveken keresztül dolgozott velük az Orbán kormány külügyi rendszerében, magas pozíciókban, ezért a kölcsönös tegező viszony. Mint írják, az Orbán Viktor kormányait szolgáló hosszú időszakod alatt soha egyetlen bejelentést, feljelentést, észrevételt, de még csak jelzést sem adtál semmilyen korrupciógyanús ügyben. Most, hogy Magyar Péter kormányát szolgáló miniszter lettél, korrupcióval vádolott korábbi kormányzati kollégáidat. A levélben az áll, belülről láthattad, hogy az Orbán kormány vezetői hűek maradtak esküjükhöz, a törvényeket betartották és betartatták. Ezért alattomos önmagadat mentegető, minden alapot nélkülöző propaganda rágalmaidat minden volt kormányzati kollégád nevében visszautasítjuk, áll az Orbán kormány tagja által közzétett nyílt levélben. Végül a keddi időjárásról. Általában felhőtlen, derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az Egyház anyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szent Atya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvű beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását.
1: Your brothers and sisters.
0: Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
1: He understood that the church could not remain distant.
0: Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést. Meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy ez erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia, és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjászülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szembe a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Urunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szent Atya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát. Majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza. Meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szent Atya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szent Atya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz: nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte a zarándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte Szent Erzsébet életét, a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Assisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Budapestért, hazánkért, Európáért és az egész világért mondott közös imádságra gyűltek össze sok százan a Normafánál. A Szent Annaréti Boldogságos Szűz Mária világ győzedelmes királynője engesztelő kápolnánál, pünköst vasárnap délután Kemenes Gábor nagykovácsi plébános, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom hívására. A Szentlélek kiáradását és egyben az egyház születésnapját megünneplő délután csúcspontja az a szentmise volt, amelyet Fábri Kornél és Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök mutatott be, velük koncelebrált Kemenes Gábor is. Boldog születésnapot egyház, köszöntötte az egybegyűlteket a szent lelket hívó éneket követően Fábri Kornél, a liturgia főcelebránsa. Felidézte, hogy tavaly égi áldásban részesültek a pünkösdi normafai szentmisén, ezzel szemben most szép időt kaptak a jelenlévők a Szentlélektől, hogy bearanyozza a napjukat. Arra hívta az egybegyülteket, hogy imádkozzanak együtt fővárosunkért, népünkért, országunkért, a Kárpát-medencéért, Európáért, hogy töltse be Isten szeretetének lelke, a békesség lelke, az öröm lelke, az egység lelke. Szent beszédében úgy fogalmazott: azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház. Hogy mennyire lesz hatékony bennünk a Szentlélek, az misztérium, de bizonyosan csak akkor lesz az, ha készek vagyunk cselekedni, mutatott rá a püspök. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, írták. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Stabil annak a 4 betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. Végül a keddi időjárásról. Általában felhőtlen, derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
3: A mai napon az Evelinek, valamint a Fülöpök ünneplik névnapjukat. Az Evelin az Évából származik, amely bibliai női név. A bibliai teremtéstörténet szerint az első emberpár nő tagjának neve volt, eredeti héber alakja Háva. A szó elejé erős háhang a görög átiratban elhalt, és egyébként a szó a létigéből származik, jelentése életet adó, a bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. A Fülöp férfi név a görög Filipposz név rövidülésének magyar változata, jelentése lókedvelő, és ha hiszik, ha nem, de van női párja is, mégpedig a Filippa. Kedves hallgatóink, ha ismerőseik vagy rokonaik körében akad olyan, aki az Evelin vagy a Fülöp nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1980-ban a mai napon indult az első magyar űrhajós Farkas Bertalan és társa Valerij Kubaszov. Moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor a világűrbe a Szojusz 36 űrhajó fedélzetén. Magyarország ezzel az űrutazással a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Az űrhajó május 28-án kapcsolódott össze a Szojusz 6 űrállomással, ahol Leonid Popov és Valerij Rjumin szovjet űrhajósok fogadták őket. Az űrhajósok 7 nap, 20 órát és 45 percet töltöttek a világűrben. 1980. június 3-án tértek vissza a Földre a Szojusz 35 űrhajó fedélzetén, és a landolás a kazasztáni Dzseszkazgan városától 140 kilométerre történt. Farkas Bertalant hazatérése után Gagarinéhoz hasonló diadalmenettel és ünnepléssel fogadták. A Ferihegyi repülőtérről az Üllői úton és a Kiskörúton keresztül Kubaszovval ketten egy nyitott autóban érkeztek a parlament elé. A hivatalos fogadás során a Magyar Népköztársaság hőse és a Magyar Népköztársaság űrhajósa kitüntetésben részesült. És most néhány olyan szeméről hallanak, akik május 26-án születtek, valamikor a közelebbi vagy a távolabbi múltban. 1890. május 26-án született Wendl Mária, aki az első magyar nő volt a természettudós magántanárok között. Kiváló mineralógust tisztelhetünk személyében. Már a Budapesti Tudományegyetem hallgatójaként kitűnt tehetségével, amikor 1912-ben a Gridely baritról írt munkájával pályadíjat nyert. Az egyetem elvégzése után Lőcsén és Szombathelyen tanított, majd a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárába került. 30-tól a Debreceni Egyetem magántanáraként ásványtant adott elő. Elsősorban krisztalográfus volt. Munkásságának legjelentősebb része a hazai és külföldi ásványok kristálytani vizsgálatára összpontosult. A hazai kalcitok specialistájaként ismerték, ezen kívül kőzettani és meteorit vizsgálatokat is végzett. Emlékét a Wendl Mária emlékalapítvány őrzi. És a mai napon született Budapesten 1894-ben Lukács Pál színész. 1915-ben lépett fel először Kassán, majd a Vígszínházhoz került. 1927-ben Adolf Cukor a Paramount filmvállalat elnöke Hollywoodba hívta, és ott nagy népszerűségre tett szert filmszínészként. 30-tól már hangos filmekben játszott, több mint 60 filmben alakított főszerepet. 1943-ban Oscar-díjjal jutalmazták az Őrség a Rajnán című filmben nyújtott alakítását. És egy színész után most egy színésznő, ő pedig Szörényi Éva, aki 1917-ben született, május 26-án Budapesten. 35-ben végzett az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián, és a Nemzeti Színház tagja lett. Még abban az évben alakította élete első filmszerepét György István a Nagymama című filmjében, amely Csiky Gergely művéből készült. A film nagy sikert aratott, és további hasonlóak követték az ő főszereplésével, például a Barátságos arcot kérek, a Mária nővér, a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Fűszer és csemege, a Szűcs Mara házassága, a Régi keringő, vagy az Elkésett levél. 56-ban a Nemzeti Színház Forradalmi Bizottságának tagjaként részt vett a forradalomban, majd külföldre távozott. 57-től az Egyesült Államokban élt. Személyes jó barátja volt Márai Sándornak, valamint több 1956-os emigráns írónak, költőnek, például Tollas Tibornak. Szörényi Éva több mint 50 évig a magyar nyelv és kultúra erősítésének meghatározó személyisége volt Amerikában. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Isten pünköstkor ajánlotta fel az egész világ számára azt a kegyelmet, ami mindannyiunk lelkében ott van, különösen azokéban, akik már Krisztushoz kapcsolódnak. Mondta Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, pünköst vasárnapi, az Esztergom budapesti főegyházmegye kardinális csatornájára feltöltött, az MTI-hez is eljuttatott videóüzenetében. Erdő Péter úgy fogalmaz, nagyon fontos, hogy ez a kegyelem szeretetet, békét és nyugalmat hozzon a világnak, nekünk, magunknak, a családjainknak és mindazoknak, akik a körünkben élnek. Pünköst hétfőn ünnepi szentmisét tartottak Sárospatakon, a Boldogságos Szűz Mária, az Egyházanyja emléknapja, valamint Árpádházi Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulója alkalmából. A bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát Esperes köszöntötte az arándokokat és a szentmise főcelebránsát, Csizmadia István kanonokot, pápai prelátust, az Egri Bazilika plébánosát. Prédikációjában Csizmadia István atya kiemelte Szent Erzsébet életét, a mély hit, a ferences lelkület és a szegények iránti szeretet határozta meg. Hangsúlyozta, hogy Erzsébet nem csupán emberi együttérzésből segítette a rászorulókat, hanem Krisztus szeretetét akarta megmutatni tetteiben. Arról is beszélt, hogy a ferences lelkiség egyik alapja a személyes megújulás. Mint mondta, Asszisi Szent Ferenc sem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát, és ez a szemlélet vezette Szent Erzsébetet is. A prédikációban szó esett a teremtett világ szépségéről, a szenvedések Krisztussal való elfogadásáról, valamint az oltári szentség tiszteletéről is. Budapestért, hazánkért, Európáért és az egész világért mondott közös imádságra gyűltek össze sok százan a Normafánál. A Szent Annaréti Boldogságos Szűz Mária világ győzedelmes királynője engesztelő kápolnánál, pünköst vasárnap délután Kemenes Gábor nagykovácsi plébános, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás mozgalom hívására. A Szentlélek kiáradását és egyben az egyház születésnapját megünneplő délután csúcspontja az a szentmise volt, amelyet Fábri Kornél és Mohos Gábor Esztergom budapesti segédpüspök mutatott be, velük koncelebrált Kemenes Gábor is. Boldog születésnapot egyház, köszöntötte az egybegyülteket a szent lelket hívó éneket követően Fábri Kornél, a liturgia főcelebránsa. Felidézte, hogy tavaly égi áldásban részesültek a pünkösdi normafai szentmisén, ezzel szemben most szép időt kaptak a jelenlévők a Szentlélektől, hogy bearanyozza a napjukat. Arra hívta az egybegyülteket, hogy imádkozzanak együtt fővárosunkért, népünkért, országunkért, a Kárpát-medencéért, Európáért, hogy töltse be Isten szeretetének lelke, a békesség lelke, az öröm lelke, az egység lelke. Szent beszédében úgy fogalmazott, azért adunk hálát ma, hogy Jézus nem egy könyvet hagyott ránk, hanem egy közösséget alapított. Amit ők megéltek, annak a kikristályosodása lett a Szentírás, hogy mi, akik később élünk, mi is tudjuk, miről szól az egyház. Hogy mennyire lesz hatékony bennünk a Szentlélek, az misztérium, de bizonyosan csak akkor lesz az, ha készek vagyunk cselekedni, mutatott rá a püspök. A Fidesz visszautasítja a Tisza kormány képviselőinek állításait Magyarország költségvetésével kapcsolatban, közölte az ellenzéki párt az MT-vel. A tájékoztatás szerint a Fidesz-KDNP kormánya a központi költségvetést az alkotmányos szabályoknak megfelelően, törvényesen és célszerűen a közpénzek eredményes kezelésével és az átláthatóság biztosításával hajtotta végre. A költségvetési törvény átlátható módon és észszerű részletezettséggel tartalmazza az állami kiadásokat és bevételeket, írták. Aki mást állít, hazudik, amiért vállalnia kell a felelősséget, fogalmaztak a közleményben. Stabil annak a négy betegnek az állapota, akiket súlyos égési sérülésekkel szállítottak a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt robbanás sérültjei közül, tájékoztatta az egyetem sajtóközpontja az MT-t. Közleményükben azt írták, a kiterjedt, súlyos másodfokú égési sérüléseket szenvedett sérültek ellátása folyamatos, állapotuk stabil. Végül a keddi időjárásról. Általában felhőtlen, derült napos száraz időre van kilátás, ugyanakkor északkeleten gomoly felhők képződhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 27 és 33 fok között várható. Híreinket hallották.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.
2: Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ma 2026. május 26-a van, az év 146. napja, amikor is a nap 4 óra 47 perckor kelt fel, és lenyugodni 20 óra 23-kor fog. A technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetést hallanak, amelyet szokás szerint egészségügyi perceink követnek. Utána időjárás előrejelzéssel és útinformmal jövök vissza, majd a napversében. Sinkó Ferenc Májusi Litánia című versét mondja el Sárosi Kinga. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd Szívem első gondolata. Horváth István Sándor atya könyvéből Varga Ildikó olvas fel. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Utána ismét híreket mondunk, majd a szentek szent életű emberekben a mai napon Néri Szent Fülöpről hallanak. Elmondjuk még az imát Csepelényi György boldog elvatásáért, és néhány programot is szeretnék még 8 óra előtt szíves figyelmükbe ajánlani. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb a mai napon is a 8 órai híreket követően hallanak majd. Addig is további jó rádiózást kívánok!

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Perec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezi a divat diétákról Szász Anikó, a Csillag.rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: jól emlékszem, hogy januárban említettél egy ismerősödet, talán a keto diétával kapcsolatban, hogy rövid idő alatt fogyott nagyon-nagyon sokat, látványos volt, amikor találkoztatok, de akkor utána néhány hónap vagy egy év elteltével, amikor újra találkoztatok, azt láttad, hogy sokkal többet szedett vissza magára.
1: Igen.
0: Tehát ott ez a, már ez nem csak a jó-jó effektus, azt gondolom, hogy ez már annál több,
1: igen, igen,
0: ami ő rajta látszódott.
1: Igen, valóban nekem volt egy ilyen ismerősöm, ő ezt pont ezt a ketogén diétát folytatta. Egyébként nagyon érdekes, mert ugye a ketogén diétát az orvoslásban is használják. Ugye ez epilepsziás gyerekeknek a rohamait csökkentik ezzel a diétával, és egyébként nagyon tehát, hogy nagyon látványosan lehet ezt a diétát így folytatni náluk, de valóban valaki pusztán úgy diétázás szempontjából is ugye ketogén diétát folytat, ugye, aminek a hátulütője az, hogy nagyon magas zsírtartalmú, és szinte szénhidrátot alig viszünk be. Tehát főként úgymond állati eredetű zsíradékokat fogyasztanak itt az emberek, ugye ez nagyon nem megfelelő ugye szív- és érrendszeri megbetegedések szempontjából sem, illetve akinek diabétesze van, annak meg aztán főleg nem. És valóban nekem volt egy ilyen ismerősöm, bár ő egy egészséges ember, nagyon szépen ugye le is fogyott vele, de azt hiszem 2 év telt el, és majdhogy nem a kétszeresét hízta vissza. És azóta mondta is, hogy egyszerűen már nem is szeretne, nem is akar nagyon próbálkozni semmivel.
0: Annál már sokkal nehezebb, ugye?
1: Nagyon nehéz, rettenetesen nehéz, igen. Próbálkozott, meg sportolt mellette, ugye, de hogy már úgy éreztem rajta, hogy mentálisan is nagyon elfáradt ebben. Tehát, hogy ugye nem csak testileg, de hogy a mentálisan nagyon-nagyon úgymond kiégett benne, és már mondta, hogy ő egyszerűen már most így van, és így marad.
0: Minden esetben egyébként érdemes hozzátok szakemberekhez fordulni, hiszen ha nézzünk különböző közösségi oldalakat, akkor olyan sok olyat látunk, hogy nem létező idézőjeles szakértők tanácsolnak mindenfélét, de hát talán az előadásodban is elmondtad, hogy ha valaki egy komolyabb fogyókúrába vagy diétába vágja a fejét, akkor érdemes előtte felkeresni a házi orvosát, vagy akár dietetikust?
1: Én mindenképpen azt javasolnám, hogy szerintem mindenkinek a saját fejében meg kell fogalmazni, hogy mi a cél, mit szeretnénk elérni. Nyilván vannak táplálkozástanácsadók, ugye ők nekik teljesen más a munkájuk, mint a miénk. Ugye mi mindenféle, akár krónikus betegségben szenvedők, hormonális egyensúly zavarban szenvedők, vagy akár csak tényleg egy egészséges táplálkozást egy egészséges ember szeretne folytatni, tehát, hogy mi sok területen tudunk azért egy kicsit mélyebben segíteni az embereknek. És én ezért mondom azt, hogy mindig, hogyha valaki megfogalmaz, hogy mi a cél. Például most, hogyha pont itt járunk, hogy leszeret fogyni, vagy ugye ez a testtömegvesztés, akkor igen, jó, hogyha előtte csinálunk egy laborvizsgálatot, vagy alaposan kivizsgáljuk magunkat, hogyha esetlegesen fennáll, különösen nőknél például egy pajzsmirigy alulműködés, ugye ott már akkor teljesen ahhoz kell igazítani, úgymond az egész étkezést és az étrendet.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórát, a Miskolci Központi Kórház dietetikusát kérdezte a divatdiétákról Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: És most a várható időjárásról. Az ország nagy részén zavartalanul napos, száraz idő várható. Kevés gomoly felhő inkább csak az északkeleti tájakon képződhet. Napközben a délnyugati vidékeket leszámítva ismét több helyen megélénkül, néhol meg is erősödhet az északnyugati északi szél. Az esti órákban viszont mérséklődik a légmozgás. Délután 28 és 33, késő este többnyire 17 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk. És mit mértek most ma hajnalban? Békés Csaba 15 fok, Budapest 17, Debrecen 18, Győröt 13 fok van, a Kékesen 16, Miskolcon 14, napkor 17 fok, Paks 12, Pécset 17 fok van, Sármelléken 16, Siófokon 20, Szegeden 17, Szolnokon 15 és Szombathelyen 14. Sátoraljaújhely 18 fok, itt Egerben jelenleg 14 fok van, csak úgy, mint Jászberényben. A napi melegrekord Csongrád városából származik, 1950-ből. Kereken 35 fok volt abban az évben, május 26-án. És nem meglepő, hogy ismét Putnok tartja a hidegrekordot, mínusz 0,8 Celsius fokkal, amelyet 1991-ben mértek. Orvos meteorológia. Fronthatás ma nem terheli szervezetünket, de figyeljenek arra, hogy erős lesz az UV-sugárzás. S a pollenek. A pollenterhelés a hét második felében és a jövő hét elején várhatóan fokozatosan emelkedni fog. És most útinform. Többfelé dolgoznak az M3-as autópályán mind Vásárosnemény, mind pedig Budapest felé. Így fokozott figyelemmel vezessenek mindenhol, de különösen Magyaród, Bag, Gyöngyös, Nyíregyháza és Mátészalka közelében. Az M30-as autópályán Miskolc térségében a 26-os és a 32-es kilométer között aszfaltozás kezdődött. Az M3-as autópálya felé vezető sávokat lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. A Szikszó felől érkezők a 30-as jelű Miskolc-Kelet Felső Zsolta csomópontban nem tudnak lehajtani, és ugyanitt felhajtani sem lehet Budapest irányába. Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében teljes pályaszerkezet cseréje miatt lezárták a Felső Dobza és Abaúj-Szántó közötti utat a 10-es és a 18-as kilométer között. Kerülni a 3-as főút felé lehet. Nógrád vármegyében Acsa és Erdőkürt között építik az utat. A 28-as és a 31-es kilométernél útszűkületen kell áthajtani. S végül a kompok. A Duna-Magyar-Szlovák szakaszán Neszmély és Dunaradvány között a komp ismét közlekedik. A Tisza középső szakaszán viszont nem üzemel a komp Tisza-Tardos és Tisza-Lök, Vezsenyi és Martfű, illetve Nagyrév és Tisza-Bök között.

0: Sinkó Ferenc, Májusi litánia. Angyaloknak lajtorjája, áldásszülő bíbor hajnal, bűnbánónak bizodalma, célvesztetnek biztos ösvény, csillag szegény tévejgőnek, diadémia irgalomnak, erős vár a szelítségnek. Ég leánya földlakók közt, földieknek égben anyja, gazdagsága kifosztottnak, gyámola a roskadónak, hajléka a hontalannak, ígérete igazságnak, jó illata imádságnak, kapuja a kegyelemnek, lámpa bánat homályában, mosolya a mindenségnek, napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkadt szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.
1: Sinkó Ferenc Májusi litánia című versét Sárosi Kinga mondta el. Sinkó Ferenc író, szerkesztő, műfordító, 1912-ben született a felvidéki Gyerken. Jogi tanulmányait Prágában végezte, ahol bekapcsolódott a Magyar Akadémikusok Keresztényköre és a Prohászka körök munkájába. 33-tól az Új Élet című lap segédszerkesztője, majd főszerkesztője volt, de más lapokban is publikált. Az első bécsi döntés után Budapesten a Felvidéki Magyar Hírlap, majd a Magyarország című lap a háborút követően nyugdíjazásáig az Új Ember munkatársa volt. Tanulmányokat, illetve szép prózát írt, vallásos szellemiségű könyveket állított össze, és cseh írók műveit fordította magyarra. Sinkó Ferenc 1990-ben hunyt el Budapesten. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Sinkó Ferenc díjat alapított a pályakezdő újságírók jutalmazására.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az Egyház anyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szentatya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását. Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
1: He understood that the church could not remain distant.
0: Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést. Meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására, továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy ez erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Humanitas enciklikában a pápa Nehemiás prófétára hivatkozik, aki Jeruzsálem lerombolt falai előtt összegyűjti az elcsüggett embereket, hogy újjászülessenek. A falak képe nem a bezárkózás vagy a megosztottságot igazolja, hanem mindenkit arra hív, hogy tegye meg a magáét. Téglát téglára rakva jön létre egy igazságosabb együttélés, amely képes mindenki méltóságát megőrizni. Nehemiás erőfeszítései a mi korunkra is vonatkoznak. A mesterséges intelligencia a közösség horizontján belül a történelem építése lehet, amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan válaszza meg, hogyan

0: amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni, vagy akár blokkolni.
1: That no machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent VI. Pál beszélt, és amelyet Szent II. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szemben a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei, működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Urunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas. 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a

0: szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leó pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leó pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az ötödik, a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát, majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza, meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben,

Péter apostol kérdése sokunk lelkéből fakad. Mit kapunk, ha hűségesek vagyunk Jézushoz? A kérdés mögött nem önzés rejlik, hanem őszinte emberi vágy. Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az életünk, az áldozataink, a lemondásaink nem hiába valók. Jézus nem neheztel a kérdésért, hanem azt válaszolja, hogy aki érte is az evangéliumért elhagyja otthonát, családját, életét, az száz annyit kap és az örök életet. Jézus tehát nem csupán kér, hanem ígér is. A keresztény élet a lemondásokon túl a teljesebb élet útja. Isten nem elvesz, hanem megsokszoroz. Amit hittel szabadon elengedünk, azt ő más formában mélyebben adja vissza. Nem feltétlenül anyagi értelemben, hanem szeretet, közösség, béke és méltóság formájában. Egy szerzetes mesélte, hogy amikor elhagyta a szüleit, fájdalmas volt számára az elválás. De később, mondta, minden közösség, ahová került, otthonává vált, minden testvér kicsit apja, anyja, testvére lett. Aki Isten kezébe teszi életét, az nem csupán másfajta életet kap, hanem mélyebben élheti azt, mint valaha. Az evangélium lelkisége nem az üzleti élet logikája, hanem a szereteté. Nem az a kérdés, mit kapunk cserébe áldozatainkért és lemondásainkért, hanem az, hogy mennyire bízunk Isten gondoskodásában. A keresztény élet nem mentes a nehézségektől, de minden szenvedés közepette ott az ígéret, az örök élet elnyerése a jövőben és Isten közelsége a jelenben. Amit mi pillanatnyilag veszteségnek látunk, az lehet kegyelem, az örök élet kapuja.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, rövidesen Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából. Tekintsük át együtt még a Szent Mise előtt az énekrendet. Mind a három ének a Hozsannából lesz, az első a 219-es, amelynek kezdősora az Úrnak dobban ég a szív. A 126-os lesz majd áldozás alatt, ez az óáldott Szent Istenem, kivonulásra pedig a 150-es, amely így kezdődik, Uram Jézus, légy velünk. Még egyszer az énekszámok, tehát a Hozsannából a 219-es, a 126-os és a 150-es. Imádkozzanak velünk!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket Néri Szent Fülöp emléknapján, amikor is anya szent egyházunk a ő lelkületében igyekszik eszményt mutatni számunkra, és ez a lelkület, ez a másokat szolgáló, a fölkaroló szükséget szenvedők fölkarolója, legyenek akár azok fiatalok, gyermekek, hisz oratóriumot hozott létre számukra, akár betegek, akiknek gondozására külön egyesületet létesített az oratórium, a gyermekek, fiatalok nem csak szórakoztatására, hanem a keresztény hitben való elmélyülésére is létesült. A vidám szentnek nevezték őt, hisz vidám lélekkel és örvendező lelkülettel szolgálta embertársait és Istent, még a rendkívüli kegyelmek kapcsán is, hisz a levitáció ajándékában, rendkívüli jelenségében részesült Istentől, még abban is az a derűs lelkület mutatkozott meg, hisz legtöbbször ez a levitáció a misézés közben az Úr felmutatáskor következett be számára, és azt mondja, hogy sajnálom azokat, akik az én szent misémen vesznek részt, mert ilyenkor akár egy fél óráig is eltart sokszor ez a Úr felmutatáskor történt levitáció, amiről nem tehetek, de hát szegény emberek, akik ott vannak a szent misémen, várják, hogy mikor folytatom majd. Hát egy ilyen lelkülettel az 1500-as évek időszakában élt szentről emlékezünk ma, amikor is Rita gyermekért, élő gyermekért fohászkodunk Istenhez, hogy testvérünknek is, Ritának is az élete legyen mindig vidám, hogy az Isten kegyelmét bőséggel megtapasztalja, hogy a mindenható Isten segítsége úgy, ahogy Néri Szent Fülöpöt vezette, vezesse őt is. Szent misén kezdetén most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk.
1: Mert vétkeztünk ellene.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat.
1: És add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.

könyörögjünk. Istenünk, te mindenkor az élet szentség dicsőségével tünteted ki a hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Szent Fülöp szívétől

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Testvéreim, a Krisztus által hozott üdvösséget kutatták és vizsgálták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről jövendőltek. Azt vizsgálták, hogy melyik vagy milyen időre mutat Krisztus bennünk működő lelke, aki előre hirdette a Krisztusra váró szenvedést és a rákövetkező megdicsőülést. Azt a kinyilatkoztatást kapták, hogy nem önmaguknak, hanem nektek szolgálnak mindazzal, amit az evangélium hirdetői most közöltek veletek a mennyből küldött Szentlélek erejéből. Még az angyalok is vágyódnak arra, hogy mindezt szemléljék. Jól készüljetek fel tehát lélekben, legyetek józanok, és bízzatok teljesen abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor fogtok kapni. Engedelmes gyermekként ne engedjétek a korábbi tudatlanságból származó vágyaitoknak, hanem a titeket meghívó Szent Istenhez méltóan magatok is váljatok szenté egész életmódotokban. Ezt olvassuk ugyanis a Szentírásban. Szentek legyetek, mert én szent vagyok. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta. Nézd, Uram Jézus, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Az Úr így válaszolt. Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvérét, anyját, atyát, gyermekét, földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, apát, anyát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, kétségtelen, hogy senkitől sem vehetjük zokon azt, hogyha szeretné a fáradozásaitnak jutalmát, gyümölcsét látni, vagy legalábbis tudni, hogy amit tesz, az megéri-e számára, nem éri meg számára, hogy a fáradozásainak van-e értelme. Egy kicsit ez a gondolat lehetett ott talán Péter apostolnak a szívében, amikor Jézusnak szegezi a kérdést, hogy mi mindent elhagytunk, mi lesz hát a jutalmunk. A földi életben valóban sokszor ez a szemléletmód vezet bennünket, de a Isten kapcsolatunkban talán többet kell látnunk ennél, mélyebbről kell szemlélnünk a valóságot, hisz nem adok-veszek, és jutalmat kapok, és csak azért teszem, mert jutalmat kapjak, viszonyok vannak a lelki életben, hanem Isten nagy lelkűsége, az ember iránti szeretete az, ami egyik oldalról biztosítja az embert, hogy nem fog rosszul járni, ha az Isten mellé szegődik, hogyha az Isten parancsát teljesíti. Mert ugyan nem érdem alapján, mert kiérdemelni az ember nem tud Istennel kapcsolatban, nem tudja az örök életet, hanem az Isten jósága fogja nekünk megadni azt a jutalmat, ami szemünk látta, amit szem nem látott, fül nem hallott, amit emberi értelem el nem tud képzelni, hogy milyen lesz azt, csak tudjuk, hogy az Isten jóságából fakadó ajándék, ami biztos, hogy javunkat szolgálja, örömünket adja, boldogságunknak forrása. Ezzel a nagy bizalommal vagyunk mi Isten iránt, és mindent, amit teszünk a vallásos életünkben, legyen az akár áldozatvállalás, imádság, vagy másokért végbevitt valami jó cselekedet, nem azt akarjuk fontolgatni, hogy mit kapunk majd ezért Istentől jutalomként, hanem az ő szeretetének viszonzásaként akarom szolgálni őt, mert ez az én életemnek beteljesülését vagy kiteljesülését jelenti. A legnagyobb megtiszteltetés az ember számára az, hogy Istenhez tartozik, hogy Istent szolgálhatja, hogy Isten útmutatása szerint élhet. Már ez maga olyan jutalom és olyan kapcsolat, ami minden vágyunkat fölülmúlhatja, de ezen túlmenőleg Jézus ígérete az örök üdvösség ajándékát is hordozza magában. Ezért mi nem számítgatni akarunk, nem mérlegelni akarunk, hogy mennyi áldozatot hoztam a vallásomban, a hitemért, a Isten kapcsolatomért, hanem mindent, amit megtehetek, ami lehetséges, azt boldogan, örömmel, odaadással, lelkesedéssel akarom véghez vinni, tudván azt nyilván, hogy Istent nagy lelkűségben fölülmúlni nem lehet, és Isten gazdagon, a számomra elképzelhetetlen módon fog engem szeretetével körülvenni. És nem a jutalom mértéke, hanem az Istenhez való tartozás öröme és boldogsága az, ami motivál bennünket. Földi feladatainknál mérlegeljük sokszor, de a vallásos életünkben rábízzuk teljesen magunkat az Isten szeretetére, mert abban soha nem csalódik az ember. Így akarjuk élni életünk mindennapját, így akarjuk szolgálni az Istent, aki bennünket szeret, aki a mi javunkat akarja, aki nem hagy egy pohár vizet sem jutalmazatlanul. Annak, aki szeretetből mások javáért, Isten dicsőségére tesz valamit. Amen. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, mindenható Istenünket, hogy Néri Szent Fülöp közben járására teljesítse igazságra éhező és szomjazó hívei kéréseit.
1: Adjunk egyházadnak bölcs tanítókat és apostoli lelkületű hithirdetőket, hogy egyre jobban megismerje a világ Szent Fiad evangéliumát. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy megszűnjék az írás tudatlansága a földön, és a Szentírás ismeretében is gyarapodjanak a népek. Hallgass meg, Urunk! Támasz hívő szakembereket az emberi tudás minden ágában, neved dicsőségére és a lelkek javára. Hallgass meg, Urunk! Add, hogy a szülők meg ne feledkezzenek ígéretükről, amelyet megkeresztelt gyermekeik vallásos nevelésére tettek. Hallgass meg, Urunk! Ne engedd, hogy a világi tanulmányainkban előre haladva elhanyagoljuk a szentek tudományát, az imádságos lelkületet és az ember szeretet gyakorlását. Hallgass meg, Urunk!
0: Istenünk, te kiapadhatatlan fényességben lakozol. Gyarapítsd híveidet minden ismeretben, és add meg nekünk szent lelked segítségét, hogy életünkkel tanúskodjunk a te igazságodról. Áldj meg bennünket Néri Szent Fülöp közben járására, testvérünket Ritát, akik ebben a szentmise áldozatban szeretetedbe ajánlunk, Krisztus a mi Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyház javára. Urunk Istenünk, felajánljuk neked a dicsérő áldozatot, és kérve kérünk, hogy Szent Fülöp példájára mindig vidáman és készséges lélekkel szolgáljunk, szolgáljuk neved dicsőségét és fele barátaink javát. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó, hogy neked hálát adjunk, és valóban igazságos, hogy dicsőítsünk, szentséges atyánk, téged, mert egyedül te vagy az igaz és élő Isten. Te minden időt megelőzve létezel, mindörökre megmaradsz, és megközelíthetetlen fényben rejtezel. Te egyetlen jóság és minden élet forrása, azért alkottál mindent, hogy teremtményeidet áldásoddal árazd el, és mindenkit boldogíts világosságot fénye által. Az angyalok számtalan serege ezért áll színed előtt, és éjjel-nappal szolgál néked, és arcod dicsőségét szemlélve szüntelenül dicsér téged. Most velük együtt mi is, és szavunk által minden teremtmény a világon, újjongva áldja szent neved és szengi.

mennyeséges atyánk, mert hatalmas vagy. Minden művedet bölcsességgel és szeretettel alkottad. A magad képmására teremtetted az embert, és gondjára bíztad az egész világot, hogy csak neked, a teremtőnek szolgálva uralkodjék minden teremtményem. Amikor pedig engedetlenségével barátságodat elveszítette, nem hagytad őt a halál hatalmában. Mindenkinek irgalmasan segítségére siettél, hogy aki téged keres, rád találjon. Újra meg újra szövetséget is ajánlottál az embereknek, és tanítottad őket a próféták által, hogy várják az üdvösséget. Úgy szeretted a világot, szentséges atyánk, hogy amikor elérkezett az idők teljessége, üdvözítőt küldtél nekünk, egyszülött fiadat. Megtestesült a Szentlélek erejéből, született Szűz Máriától, és közöttünk élt, mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve. Örömhírt hozott, üdvösséget a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a szomorkodóknak. Hogy pedig üdvözítő akaratodat teljesítse, halálra adta önmagát, majd föltámadásával legyőzte a halált, és újjá teremtette az életet. És hogy ezután már ne önmagunknak éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadt, elküldte tőled, atyánk, a híveknek első ajándékul a Szent Lelket, hogy befejezze Krisztus művét a világban, és mindent megszenteljem. Kérünk tehát, Istenünk, szentelje meg a Szent Lélek ezt az adományt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen, és ünnepelhessük azt a nagy titkot, amelyet ő hagyott ránk örök szövetségül. Amikor ugyanis eljött az óra, hogy te szentséges atyánk megdicsőítsd fiadat, mert szerette övéit, akik a világban voltak, mindvégig szerette őket, a vacsora közben kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Ugyanígy kezébe vette a szőlőtő borával telt kelyhet, majd hálát adva odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Mi is megünnepeljük Istenünk megváltásunk emlékét. Tisztelettel megemlékezünk arról, hogy Krisztus meghalt, alászállt a holtak országába, és hittel valljuk, hogy föltámad, fölment jobbodra a mennybe, és dicsőséges eljövetelét várva felajánljuk neked testét és vérét, amely előtted kedves áldozat, és az egész világ üdvösségére szolgál. Tekints Istenünk erre az áldozatra, melyet te magad készítettél egyházadnak. Add meg jóságosan mindazoknak, akik ebből az egy kenyérből és egy kehelyből részesülnek, hogy a Szentlélek által egy testbe összegyűjtve, fönséged dicséretére Krisztusban élő áldozattá váljanak. Most pedig, Istenünk, emlékezzél meg mindazokról, akikért ezt az áldozatot bemutatjuk neked. Elsősorban szolgádról, Leó pápánkról, Csaba püspökünkről, a püspökök testületéről, a papságról, azokról, akik ezt az áldozatot felajánlják, akik itt jelen vannak, egész népedről és mindazokról, akik őszinte szívvel keresnek téged. Emlékezzél meg azokról is, akik Krisztus békéjében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül te ismered. Jóságos Atyánk, add meg mindnyájunknak, akik gyermekeid vagyunk, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, apostolaiddal és szentjeiddel elnyerjük a mennyei örökséget országodban, és ott az egész teremtett világgal együtt, amely megszabadult a bűn és a halál romlandóságából, dicsőítve magasztaljunk téged, Krisztus a mi Urunk által. Mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanításán fölbátorodva, így merünk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Békesség köztünk minden. A mi Urunk Jézus Krisztus testének és bőrének egyesítése, váljék a szent.

íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, engedd, hogy mi, akiket a mennyei lakomában részesítettél, Szent Fülöp példáját kövessük, és vágyva vágyódjunk az igazi élet után. Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békében, szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretetben. Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmas szemmel szeretet nyájadra. Urunk, mint árvák sírunk előtted, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására, adj nekünk papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Szent Misét közvetítettünk az Egri Bazilikából. A Szent Misét dr. Csizmadia István, a Bazilika plébánosa mutatta be. A kántori szolgálatot Ördögre látta el, a felolvasók Bóta Zoltánné és Kovács István voltak. A közvetítést Bilincsik Márton vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Debner Ádámot hallják. 14. Leó pápa első enciklikájában a mesterséges intelligencia felelős használatára hívja fel a figyelmet. A Vatikán által tegnap közzétett dokumentum szerint az AI-t az emberiség szolgálatába kell állítani, nem pedig a hatalmi érdekek eszközeként használni. A Magnifica Humanitas című enciklika a digitális forradalom társadalmi, munkaerőpiaci és nemzetközi hatásait elemzi, és hangsúlyozza, a technológiai fejlődés nem válhat kevesek uralmi eszközévé. A dokumentum kiemeli azt is, hogy nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg igazolhatná a háborút. Ma és holnap ülésezik a parlament, az első ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte Forstsofer Ágnes házelnök. Már ma döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirendelőti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtó tudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos. Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnök intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata a nemzeti egység megteremtése. Szerinte Sólyog Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található még az aktív politikusok között is. Egy közvéleménykutatásra hivatkozott, ami szerint a magyar emberek több mint kétharmada várja az államfőtől, hogy mondjon le és távozza a hivatalából. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupció ellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette. A Nemzetközi Büntetőbíróság üdvözölt az új magyar kormány bejelentését, miszerint visszavonja Magyarország a kilépését a bíróság működését biztosító római statútumból. A részes államok közgyűlésének elnöksége gratulált Magyarország kormányának a döntéshez, melyet elengedhetetlennek nevezett a legsúlyosabb bűncselekmények elszámoltathatóságának biztosításához, a nemzetközi jogrend megerősítéséhez és a multilaterális intézmények támogatásához. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Az állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények zavartalan megszervezését ígérte a belügyminiszter. Pósai Gábor hangsúlyozta, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás eddig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségeire sem lehet hatással semmilyen határozat. A miniszter emlékeztetett, a versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén a megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Végül az időjárásról, zavartalan lesz a napsütés, némi

0: Komoly felhő csak északkeleten képződhet, csapadék nem hullik, a szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Néri Szent Fülöp áldozópap. Sokan látták Néri Szent Fülöp életéről készített filmet. Legyetek jók, ha tudtok. A film nagy tetszést aratott. Mégis azt kell mondanunk, a valóság sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint ahogy azt egy film képes bemutatni. Ezért érdemes olvasni a szentek életrajzait. Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én. Meghalt Rómában 1595. május 26-án. 80 évet élt. Néri Fülöp édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Mindössze 5 éves volt Fülöp, amikor meghalt az édesanyja, de mostohája is megszerette Fülöpöt, akit Pippo Bonónak beszéztek. Mindenki kedvence lett közvetlensége, vidámsága és vicces természete miatt. Iskoláit Firenzében a Domonkosok iskolájában kezdte meg. Ők ültették szívébe a nagy megbecsülésnek örvendő Savonarola tiszteletét is. A Domonkosoktól tanulta meg azt is, hogy igazi egyházi megújhódás csak a papság belső megváltozásával lehetséges. A Domonkosok a szívébe oltották, hogy hinni kell a Szentlélekben, aki élteti az egyházat, és ma sem hagyja el. Nagy örömet telt a Szentírás gyakori olvasásában és az elmélkedésben. 1533-ban édesapja San Germánóba küldte, hogy gazdag kereskedő nagybátyának segítsen az üzletben. De mivel közel volt Monte Cassino, többet volt ott, mint az üzletben. 3 évnél tovább nem bírta a kereskedést. Eközben megtanulta a tökéletes Isten szeretet gyakorlását, és megszerette a régi egyiptomi remete szerzetesek lelki útmutatásait. Isten rendkívüli látomásokkal és kegyelmekkel ajándékozta meg. A leghíresebb, a katakombákban kapott ajándék, úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik alkalommal keresztelő Szent János, Firenze védőszentje arra szólította fel, hogy hagyjon fel eddigi életmódjával, Rómába kell mennie, de úgy kell élnie, mint a sivatagban. 1536-ban már Rómában volt. Krisztust követte nagy szegénységében. A vámhivatal vezetője adott neki szállást és táplálékot azért, mert gyermekeit nevelte. Teológiai előadásokat hallgatott, és megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal. Tőle tanulta meg a belső imádságot. A 2 évi éhínség idején segítette Róma éhező szegényeit. Ennek az akciónak a keretében megismerte az isteni szeretet oratóriumát. Ennek a jelszava lett később saját oratóriumának is a mottója: Sola Caritas, csak a szeretet, egyedül a szeretet. Majd hirtelen abbahagyta tanulmányait, és a teológia helyett napjait utcai apostolkodással töltötte. Eladta könyveit, és az értük kapott pénzt odaadta a szegényeknek. Bizalmat keltő modorának senki sem tudott ellenállni. Istennel töltekezett minden éjszaka. Fölkereste a Szent Sebestyén katakombát, majd Róma templomait, és imádságai után pár órát ott aludt az előcsarnokban. Csodálatos belső egyesülésben volt az Úrral. Az első remeték szép röpimáit suttogta. Még költeményeket is írt ilyen pillanataiban. 1551-ben, 36 éves korában pappá szentelték. Ezután alapította meg híres oratóriumát. Megismerte fiataljait, legtöbbjüket a gyóntató széken keresztül. Egy kis tábor alakult ki körülötte. Délutánonként összejöttek kis szellájában, és kezdődött a lelki beszélgetés. A szentek életét olvasták. Ez nagyon fontosnak tartotta, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé. Ezen kívül gyakran vitte őket kirándulni. Este aztán sokáig térdeltek az oltári szentség előtt. Megint csak nagyon tudta azt, hogy vallásos életünk középpontjában az oltári szentség, a szentségi Jézus áll. Fülöp vidám természete folytán valóságos bohóc szerepet is magára öltött, hogy övét szórakoztassa, és minél többször, és minél jobban megnevettesse. Kacagtak is a fiatalok, de nagyon. Cellája hamarosan szűknek bizonyult, így megvásárolt a templom szomszédságában egy raktárépületet, s azt átépítették oratóriummá. Fiatal közössége ettől kapta 1554-ben a nevét. A szentírás olvasás napi feladatukká vált. Közösen imádkoztak, aztán kiké a város szegényei közé és a kórházakba ment segíteni. Munkásságuk egyre jobban bővült. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként népnyelvű szent énekeket énekeltek. Közösen imádkoztak, körmeneteket szerveztek. Róma 7 legfőbb templomából búcsújárásokat szerveztek, amelyekbe később még a bíborosok is bekapcsolódtak. De az inkvizíció kétszer is gyanús szemmel nézte. Alázatosságával és kedvességével mindenkit lefegyverzett, sőt a pápák bizalmát is megnyerte. Nagy barátja volt az életszentség hírőben működő borromei Szent Károly milánói bíboros. 1564-ben megalapította a papok oratóriumát Firenzében. Naponta 15 órát is gyóntatott, keveset aludt és evett, de sokat imádkozott. Művét a pápa is jóváhagyta azzal a céllal, hogy ápolják a papi hivatásokat, mert egy bensőleg megújult papság nagy tökéletességre segítheti Isten népét az üdvösség útján. Fülöp lassanként Róma második nagy apostola lett. Kiváló lelkivezető volt, aki csodálatosan tudta egyesíteni magában az aszketikus szigort és a játékos derűt. A nevető szent, így hívták Fülöpöt. 1593-ban elérte, hogy elfogadják hivatalából való lemondását. Halála előtt, a szent kenet fölvétele után, az uram nem vagyok méltó szavaknál, könnyekre fakadt. Mindenki előtt ezzel vádolta magát. Soha semmi jót nem tettem. Egyáltalán semmit. Egyáltalán nem vagyok méltó. S a csodatevő, a szentmiséi alatt elragadtatás beső nagyszent 1595. május 26-án reggel 3 órakor meghalt. Szenti avatása már halála után 2 hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. Idézek néhányat gyakori fohászaiból. Ó Istenem, mikor foglak úgy szeretni, mint a gyermekek szeretnek? Még sohasem szerettelek eléggé, de szeretlélek nagyon-nagyon szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell segítened. Én Jézusom, nem bízom magamban, hanem benned bízom. Én Jézusom, ha nem segítesz, sohasem leszek képes valami jót cselekedni. Jézusom, légy az én Jézusom. Megváltom, engedd, hogy szeresselek nem félelemből, hanem igazi szeretetből. Mit tegyek én, megváltom, hogy kedvet teljék bennem? Csak egyet, a te szent akaratodat, ó Istenem! Istenhez így imádkozunk Néri Szent Fülöp ünnepén. Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.
0: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Ébreszt fel szívünkben a szeretetet. Ó, drága betlehemi fiúcska, add, hogy egész lelkemmel közeledjek születésed mély misztériumához. Helyezd az emberek szívébe azt a békét, amit néha oly nekik eseredetten keresnek, s amit csak te tudsz megadni. Segíts, hogy jobban megismerjük egymást, és mint ugyanannak az atyának gyermekei, testvéri szeretetben éljünk egymással. Fedd fel előttünk szépségedet, szentségedet, tisztaságodat. Ébreszt fel szívünkben a szeretetet és a hálát végtelen jóságodért. Egyesíts mindenkit a szeretetben, és add meg nekünk a te mennyei békédet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, most programajánlót hallanak. Szeretettel várják az érdeklődőket a mai napon 18 órától a Kortárs Képzőművészetről közérthetően című előadásra, amelyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Vizuális Nevelés és Művészetelmélet Tanszéke, valamint a Dobó István Vár Múzeum közösen rendez. A helyszín az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem művészeti kar M-épülete, vagyis a Krakkerház, azon belül a nagy előadó, a cím Széchenyi utca 16. Az előadó dr. Boros Lili művészettörténész, dékán helyettes, tanszékvezető egyetemi docens. Előadásának címe In Minor Keys, emberközpontú perspektívák a 61. Velencei Képzőművészeti Biennálén. És a Heves megyei hírlap hívja fel a figyelmüket arra, hogy idén május 29-én és 30-án rendezik meg a Mátrai Bornapokat Gyöngyösön a főtéren. A magyar Toszkánaként is emlegetett Mátrai borvidék kiváló borászai érkeznek a városba, hogy bemutassák legjobb italaikat. A résztvevők különleges borokon keresztül fedezhetik fel a térség egyedi karakterét, miközben közvetlenül a termelőktől hallhatnak a borok mögött rejlő történetekről. A rendezvény egyik kiemelt eseménye a Mátrai Borvidék borversenyének eredményhirdetése lesz, ahol ünnepélyes keretek között derül ki, melyik nedű nyeri el a Gyöngyös Város bora címet. Ezt a rangos elismerést egy éven át viselheti a győztes borászat. Kedves hallgatóink, programajánlót hallottak.
0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
2: Nyolc óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Ma és holnap ülésezik a parlament. Az első ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, közölte Forsthofer Ágnes házelnök. Már ma döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirendelőti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos. Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata a nemzeti egység megteremtése. Szerinte Sólyog Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található még az aktív politikusok között is. Egy közvéleménykutatásra hivatkozott, ami szerint a magyar emberek több mint kétharmada várja az államfőtől, hogy mondjon le és távozza a hivatalából. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupció ellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette. A Nemzetközi Büntetőbíróság üdvözölt az új magyar kormány bejelentését, miszerint visszavonja Magyarország a kilépését a bíróság működését biztosító római statútumból. A részes államok közgyűlésének elnöksége gratulált Magyarország kormányának a döntéshez, melyet elengedhetetlennek nevezett a legsúlyosabb bűncselekmények elszámoltathatóságának biztosításához, a nemzetközi jogrend megerősítéséhez és a multilaterális intézmények támogatásához. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Az állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények zavartalan megszervezését ígérte a belügyminiszter. Pósai Gábor hangsúlyozta, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás eddig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségeire sem lehet hatással semmilyen határozat. A miniszter emlékeztetett, a versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén a megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldásokkal is segíteni az utasokat Miskolcról Debrecenbe, jelezte Hegyi Zsolt. Lemondott a bukaresti ügyvívő kormány kulturális minisztere, miután Demeter Andrásról trágár nyelvezető hangfelvétel jelent meg. A tegnap nyilvánosságra került felvételen egy 2012-es ügyészségi kihallgatásán trágár szavakkal jelentette tehát ki, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a román nemzeti érdek. A legfőbb ügyészség a Román Rádió Csisinaui regionális stúdiójának korrupció gyanús beszerzése ügyében hallgatta ki a lemondott tárcavezetőt, aki 2012-ben a közrádió elnök vezérigazgatója volt. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség. Hilariont azután tartóztatták le, hogy Karlovy Variban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot. Kocsiában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy köze lenne a kábítószer kereskedelemhez, és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés, némi gomoly felhő csak északkeleten képződhet, csapadék nem hullik, a szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul. Előreláthatóan szerdán tetőzik majd az első idei kánikula, csütörtöktől hűvösebb lesz, de a hidegfront csapadékot nem hoz. Híreinket hallották.
2: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
6: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
5: Nem csak katolikusoknak.
6: Keresztényélet.hu.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2026. május 26-án kedden a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatársak Karkus István és Birincsik Márton nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Kérem, hallgassák meg műsorismertetésünket, mivel várjuk Önöket ma 14 óráig. Rövidesen, vagyis a műsorismertetés után reggeli játékunkra kerítünk sort, várom Önöket egészen 9 óráig. 9 órakor híreket mondunk, utána egymás közt. Műsorunk első részében a digitális forradalom legújabb hullámáról, a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Aztán kilépünk az online világból, és visszatérünk a legősibb és leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. Most Szűcs Zoltánt, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallják.
2: Az előadásnak az alapja az az észből és a hitből, az erkölcsből fog táplálkozni. Talán fura lesz, hogy a technológiát ilyen módon közelítjük meg elsőre, de én bízom benne, hogy sikerül valahogy ezt megvilágítanom. A mesterséges intelligencia jelentőségéről fogok beszélni az életünkben, de nem tehetek mást, mint hogy oktatóként, pedagógusként azért mindig az oktatás világára is reflektáljak.
1: 9 órától külön műsorral jelentkezünk kisújszállási és Törökszent Miklósi adóinkon. Az arra hangolók megismerhetik a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot, az Ehető Erdőt. Ennek ötletgazdáját, Bozsó Gyula erdészt halljuk most.
3: Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ez mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és a Zahár Gábort idézem, hogy a magyar ember később villávalása meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen.
1: Tokai adunk is külön műsort szor 9 órától, méghozzá a kirátót, melynek tartalma. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja kötelező emléknapját ünnepeljük pünköst hétfőn. Ebből az alkalomból, a Szűz Anya tiszteletéről Maksó Péter atyával beszélgetünk majd.
4: A Loretto-i litániára egy dolgot tudok mondani, de általában a litániákra, hogy édesség. Édesség. Ezt például tegnap este az utolsó pillanatban lefekvés előtt mondtam el, és azt az édességet, azt mindig érzem, amikor rálimádkozom a Loretto-i litániát, és ez a Szűz Anyának, biztos vagyok benne, különleges gyengét szeretet, amit én a szívemen keresztül megélek.
1: 10 órától összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát, a hírek után Kerengő. 5 éves a Regőci Alapítvány a koronavírus árváiért. Ebből az alkalomból hallhatnak interjút dr. Herceg Anita kuratóriumi elnökkel, vele Sallai Éva beszélget majd.
5: Nekem is sokszor döbbenetes belegondolni, hogy már 5 éve működik az alapítvány. Ugye a Regőci Alapítvány a COVID-járványban elhunyt édesanyák, édesapák gyermekeit támogatja. 5 évvel ezelőtt, április 18-án jelentette be a férjem a Kossuth Rádióban az alapítvány létrehozásának tervét, és igen, valóban a bírósági bejegyzés az május 11 az alapítványunk születésnapja.
1: 10 óra 45 körül jelentkezünk majd a lélek szavával, és emésorunkban Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik, és folytatja a szent áldozásról szóló gondolatait.
6: Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használta, használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz.
1: A 11 órai híreket cseperedünk követi. A mai műsorban a Kisbocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgetünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Bejátszásunkban elmondja, mi motiválta az édesanyákat már 20 évvel ezelőtt is a csatlakozáshoz.
7: Én azt gondolom, hogy az motiválta őket, meg motiválja most is, hogy ez az információ hiányt kielégítsük, hogy ha van egy kérdésük, akkor el tudjanak jönni, és a szakemberektől tudjanak kérdezni. Ugyanakkor mellett azt látom, hogy várják, mert hogy találkoznak hasonszőrű anyukákkal, és meg tudják egymást nyugtatni, hogy az, hogy most egy pár grammal kevesebbet evett, az nem a világ vége.
1: 12:30-tól megismételjük a vatikáni rádióadását, majd a napversét és a napi máját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az úrangyalát. Utána egyházi híreket hallanak Debnár Ádám szerkesztésében. Szólj, Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el ezt követően, és a Szentek Szent Életű Emberekben 12:25-től Néri Szent Fülöpről hallanak. Elmondjuk még az imád Csepelényi György boldoggá avatásáért, és ezt az órát Névnap és Kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. 13:05-től a zenemesterei szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetést ma is legközelebb 13:55-kor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és ha tehetik, addig is. Műsorainkhoz jó rádiózást kívánok!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Életem minden fontos szereplőjének van a tudatom mélyén valami hívószava, amelynek hallásakor, olvasásakor személy áll a fogalom mögé. A férjemet visszahozza minden könyvesbolt, apámat egy mitológiai hős neve, anyámat egy töredék dallam Chopin, Cili hívószava ez, Trianon. Szabó Magda soraival ajánlom önöknek, kedves hallgatóink, az ő könyvét, hangos könyvét, a Führerliszt. Előadja Bánsági Ildikó, és a CD, mind CD lejátszon, mind MP3-as lejátszon, és DVD-n is lejátszható, meghallgatható. Ez tehát a mai nyereményünk, ami a játék első, nagyobbik részét illeti. És egy program még. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen a Kultúrház színház termében május 29-én pénteken 18 órától 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült mintegy 40 perces musicalt, színdarabot. Ezután Agapé lesz, majd szervezett játékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lesz lehetőség a szerzetes nővérekkel és a szaléziakkal egy kis beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. 8 óra 23 perc van, kedves hallgatóink, és Bozók Ferenc atya limerikjeivel indítjuk a ma reggeli játékot. Hát, egyik szemem sír, másik pedig nevet. Ez az utolsó limerik gyűjtemény csokor, amelyet tőle hallunk. Egy jó időre ennek a játéknak legalábbis búcsút intünk, de nem sokára, és ez a jó hír, mindazok a versek, bökversek, amelyek elhangzottak itt a Szent István Rádió reggeli játékában, az ünnepi könyvhétre kötetbe rendezve is megjelennek. Az előszavát már olvastam ennek a könyvnek, és jól esett, hogy Bozók Feri atya kitér arra is, hogy ezek a versek, limerikek elsőként a Szent István Rádióban hangzottak el. Három név van megint elrejtve, viszonylag hosszú lesz ez a kis bejátszás, 14-15 perc, három évből, ha kettőt tudnak, már nyugodtan telefonálhatnak. A nyereményünk pedig Szabó Magdától a Führerliszt hangos könyv. Az idei, vagy a legutolsó, vagy az idei legutolsó, mondjuk így, limerik csokrod hangzik el most. Három irodalmár van benne, író, költő, magyar, külföldi egyaránt, vegyesen. Kezdjük akkor.
2: Igen, egy magyar író és két külföldi lesz a mai kínálat, és ahogyan megszokták a kedves rádióhallgatók, elég kettőt eltalálni belőle, és akkor már is bátran telefonálhatnak, akik közül sorsolja a szerkesztőség a szerencsés kiválasztottat a helyes megfejtők közül. Kezdem mindjárt az elsőt, akkor lehet ilyen párbeszédes is akár. Volt nőkkel millió bajom. Volt nevelt lányom, vagy csajom? Írtam pár barbárról, 6 vagy 7 krajcárról. Adi volt a legjobb spanom.
1: Ez utolsó, azért egy kicsit mondhatom, hogy új információ számomra.
2: Én a kedves rádióhallgatók számára adnék mindegyikhez egy kis kapaszkodót, illetve több utalás is van az életrajzra és az életműre vonatkozólag ebben a kis badarversben, limerikben. Az első mindjárt az a volt nőkkel millió bajom sor. Köztudott az irodalom történetben, hogy két felesége volt, az egyik Holics Eugénia, vagyis Janka, akivel 1905 és 1925 között voltak házasok. Kapcsolatuk megromlott, vagy bonyolult volt, így is mondhatjuk, és Eugénia 1925-ben öngyilkosságot követett el, viszont kései vallomásai alapján ez volt mégis a legharmonikusabb és az igazi nagy szerelem és házasság. A második felesége Simonyi Mária színésznő volt, és igazából ők jóban rosszban 1942-ig együtt éltek, vagyis haláláig, 42. szeptember 5-ig, amikor 63 évesen elhunyt. De azért mondtam, hogy jóban, rosszban volt ez a házasság, mert azért neki a nőkkel való viszonya, hogy így mondjam, bonyolult volt, illetve voltak különböző eléggé zűrös kapcsolatai. Például későbbi múzsája vagy élettársa, és akkor itt jön a Limericknek a további része. Azt írtam, hogy volt nevelt lányom vagy csajom. Ugye, mert hogy Litkei Erzsébetet, akit ő Csibének is nevezett, vagy például az Árvácska című regényében Csöreként is ismerhetjük, illetve ismerhetünk rá az ő sorsára, gyermekkori sorsára. A hivatalos narratíva az volt mai napi feladványunknak a részéről, hogy volt ez a bizonyos már említett Csibe, vagyis Litkei Erzsébet. Úgy lett fogadott lánya, hogy a sorsdöntő találkozásuk a mai Szabadsághídhoz, vagyis korábbi nevén Ferenc József hídhoz kötődik, és ezekhez az 36 szeptemberében az akkor 57 éves szerző, vagyis ugye a mai napi feladványunk, sétált ezen a hídon, és észrevette a mélybe ugrani készülő 22 éves fiatal lányt, vagyis Litkei Erzsébetet, és akkor elkezdtek beszélgetni, és úgymond felkarolta, és nevelt lányává fogadta, és egyébként nevére is vette, csak ugye nyilván nem mondom a család nevet, de az ő nevével Erzsébet, és hát azt is tudjuk, hogy született nekik egy közös gyermekük is, akit úgy hívtak, hogy Imre, de nyilván itt is kihagyom a család nevet, és nekem van egy kedves emlékem az ő fiáról, ugyanis Zagyvarékason volt egy irodalmi találkozó, ahol az írót, aki a mai témánk, illetve feladványunk, ünnepeltük meg, és én is felolvastam ott, meg beszéltem szabad előadásban arról a eszémről, ami a Árvácska című regénynek a biblikus vonatkozásairól szól, és az történt, hogy megkérdezte az ő fia Imre, hogy ki akar Pestre jönni autóval, és akkor gyorsan kihasználtam a lehetőséget, hogy a nagy klasszikus magyar írónak a fiával tudok együtt utazni, és végig beszélgettünk, nagyon hasonlít, már nem él, egyébként ő közlekedési mérnökként dolgozott, tehát nem irodalom közeli ember volt, már nem él, de annyira hasonlított az édesapja, hogy letagadhatatlan, hogy saját gyermek. Nem volt bajusz, de az arca, a feje, a fizimiskája teljesen. És nekem egyszerre volt megrendítő és megmosolyogtató, hogy minthogyha az íróval beszéltem volna, az az arc köszönt vissza, és mondta, hogy nagyon köszöni, hogy milyen szépet mondtam Zagyvarékason ezen az ilyen megemlékezésen az édesanyjáról. Egyébként teszem hozzá, őt is a nevére vette. Tehát ő is családi név és Imre. Tehát nem Litkei Imre. És akkor még szerepel ebben a Limerickben. Írtam pár Barbárról, ugye az köztudott, hogy a Barbárok című novella, és akkor utána később Barbárok címmel novellás kötet is jelent meg, 1932-ben jelent meg a Barbárok című novellás kötet, és aztán azt írom még, hogy 6 vagy 7 Krajcáról, ugye ezt azért írom, mert hogy tulajdonképpen 1908-ban a Nyugat folyóiratban jelent meg, a Nyugat 20. számában jelent meg ez a 7 Krajcár című híres elbeszélése. Ez azért mérföldkő az ő életében, mert ettől a pillanattól országos hírű íróként tartják számon, és azért írtam, hogy 6 vagy 7 Krajcár, mert ugye az elbeszélés sokan ismerik, 6 Krajcár találnak meg a házban, és egy Krajcárt
1: a koldusad
2: nekik, és akkor így lesz a szappanra való pénz. És hogy miért volt Ady Endre a spanja? Hát Ady Endre és az írónak a legendás barátsága közmondásos volt. Például Ady Endre írt egy verset, aminek az a cím, hogy Levélféle ...hoz, hogy itt az író nevét kell behelyettesíteni. Következő limerick. Ki fog derülni nyilván magából a limerickből az, hogy hova való Richard Burke festette képen. Minden nő az ellenségem. Háromszor nősültem, jól beleőszültem, Stockholmban éltem én, kérem. Ide valószínűleg kellenek azért kisebb kapaszkodók. Nagyon híres az a festmény róla valóban, amit Richard Burke készített, 1905-ben festette. Ő egy híres svéd festő volt, vagy az egyik leghíresebb klasszikusnak tekinthető svéd festőművész volt. Hogy miért utálta a nőket. Úgy tartják számon a Cervantes is a világirodalom történetében, de mások is az irodalom történeti emlékezetben úgy tartják őt számon, hogy ő a világirodalom leghíresebb nőgyűlölője. Én egyszer ennek utána jártam, és írtam egy tanulmányt is ezügyben, aminek az volt a címe, hogy aki a nőből vámpírt csinált, 100 éve halt meg, pont, ugye nem mondom ki a nevét. Annyit segítek, és akkor itt tulajdonképpen már annyiban segítek, hogy ha 2012-ben halt meg 100 éve, akkor ebből az következik, hogy 1912-ben halt meg, és ezt az ő nőgyűlölete, vagy állítólagos nő gyűlöletére vonatkozó eszét a Nagyvilág folyóiratba követtem el. Ez a folyóirat sajnos már megszűnt. Ma egyébként teszem hozzá, egyáltalán nincs Magyarországon olyan folyóirat, ami a világirodalom is figyel. Tehát annyira zárvány a magyar folyóiratirodalom, hogy nincs olyan folyóirat, ami fordít, követ, figyel világirodalmat, vagy európai irodalmat. Ez az hihetetlen, nem?
1: A galaktika ilyen.
2: Lehet, de az egy speciális terület, de klasszik, vagy hát nem csak klasszik, hanem kortárs szép irodalmat is. Ez valami szörnyű. Pedig millió folyóirat van, igaz, hogy most a fele éppen a megszűnés környékén van, de mindegy. Valamelyik meg is szűnt. És akkor írtam, hogy 3 felesége van, igen. Feleségei, na most jön a nehéz kiejtést, elnézést kérek a kedves rádió hallgatóktól, és tőled, Ernő, ha nem jól ejtem ki, de most úgy ejtem ki, hogy az első felesége Siri von Essen volt, 1877-től 91-ig voltak házasok, a második Frida Uhl, 1893-tól 95, a harmadik Harriet Boss, 1901-től 2, és az irodalomtörténeti emlékezet úgy tartja, hogy Siri volt az igazi nagy szerelem, és az idealizált, és a Siriben való csalódás utána már megkeserítette a nőkkel való viszonyát szinte teljesen. Stockholmban éltem, hát még ennyi kapaszkodó életrajzi szempontból. Beszéljünk még más műveiről, nagyon híres drámája például a Júlia kisasszony, amiből nem olyan régen készítettek filmet. A művészmozikba ment igazából, színpadon gyakran előadják a Júlia kisasszonyt, meg az apa az is egy nagyon híres drámája. Meg a magány és a negyedül, egy lélekfejlődés, az is ilyen híres prózája, prózai műve. De a magyar színpadokon az apát meg a Júlia kisasszonyt szokták időnként adni. A magyar budapesti színházak repertoárjában ezt a 2 művet látom felbukkanni. Ezt a filmadaptációt, ami a Júlia kisasszony című 2014-es kosztümös dráma, és Liv Ullmann írta és rendezte is, és Jessica Chastain volt a főszereplője, és Colin Farrell volt a férfi szereplő. Következő limerik. Black humor, szatíra jellemez. Harcoltam Dresdában, ezt jegyezd. Később vittek ufók, Tralf Amador lakók. New Yorkban meghaltam, így megy ez. És akkor az utalásokkal is szeretném segíteni a kedves rádió hallgatóknak. A Dresdával kapcsolatosan meghatározó életrajzi élmény volt Dresdának a bombázása, amelyet amerikai katonaként élt át. Annyit talán segítünk is, éppen beszéltünk is róla, hogy egyébként német neve van, de hát nyilván nem mondjuk ki ezt a német nevet a rádióhallgatóknak. Ez nem véletlen, mert Németországból vesztére, ugye Németországból származott a családja, Amerikában éltek, és amerikai katonaként kellett Németországba menni Dresda bombázása időszakában. És itt amerikai katonaként élt át, de nem közvetlenül, de azért látta azokat a borzalmakat, amelyek Dresda bombázás kapcsán közismertek. Nyilván azt talán mondhatjuk, hogy az 5-ös számú vágóhíd, a Slaughterhouse 5, 1969-ben megjelent híres, talán leghíresebb regénye állít emléket ennek a szomorú, tragikus eseménynek. És azért mondtam, hogy elraboltak az ufók, mert vagy azért írtam a limerikben, hogy elraboltak az ufók, mert ebben az említett 5-ös számú vágóhíd című regényben a főhős Billy Pilgrim, akit Tralf Amador bolygónak a lakói elraboltak, és nagyon sokáig tartottak ott, tehát emberöltőnyi, vagy nagyon hosszú ideig, de az nem annyinak számít a földi időszámítás szerint. És a végén, amikor ugye azt mondom, hogy így megy ez, az is nagyon hangsúlyos, ez a so it goes, ugye az angolban. Az 5-ös számú vágóhídban, a már említett regényben írja le ezt a szállóigévé vált így megy ez, vagy so it goes kifejezést, És a regényben a halállal kapcsolatos emlékek után valahányszor szóba kerül valakinek a halál, hogy valaki meghalt, vagy valakik meghaltak, a narrátor, tehát a regény narrátor ezzel a rezignált mondattal zárja le az eseményeket, hogy így megy ez. Tehát minden haláleset után jön egy így megy ez mondat, és ez a kifejezés a Tralfamadori bolygólakok életszemléletét tükrözi egyébként, miszerint a halál nem végleges állapot, csak egy állapot, csak egy mozzanat a sok milliónyi életpillanatunk közül. Ezt nem tudom, így lehet-e érteni, hogy tulajdonképpen az ember életében benne van a halál, de sok millió dolog is van benne. És ezt nem lineárisan szemléli, hanem így szétteríti. És az emberi halál pillanata az csak egy pillanat, és amellett millió egyéb pillanat is van. Hogy ez egy ilyen sajátos életszemlélet, vagy hogy mondják ezt.
1: Én több könyvét is olvastam, tehát
2: irvázatos számúvágyú hűt,
1: az egyik legmeghatározóbb, de a Bajnokok reggelije, amiből film is készült.
2: Az ötös számúból is készült film, és még hangjátékokat is szoktam találni, például a Hányja meg az Isten Mr. Roosevelt-től azt hiszem, amiben egy hangjáték is van, a YouTube-on találtam. Azt említettük a Limerickban, New Yorkban halt meg, egyébként 2007-ben. Egyébként úgy halt meg, hogy nagyon banálisnak mondható, szerencsétlen baleset volt, hogy éppen el akart indulni a lakásából a kutyát sétáltatni, és megbotlott a pórázba, és éppen a fejére zuhant, és akkor olyan nagy sérülést szenvedett, hogy abból már nem talált vissza az életbe.
1: Egyébként, amikor angolul tanultam, akkor a Macska bölcső című könyvét angolul olvastam, nagyon jól olvasható angolul, de ismerem még, vagy olvastam a Titán szirénjét, vagy a Mesterlövészt.
2: Igen, akkor igazából nem is kell így lexikálisan felsorolni, mert elég jól ismered az életművét is.
1: Mert amikor megkérdeztem az irodalom tanáromat az amerikai egyetemen, hogy ki a kedvenc írója, akkor mondta, hogy ő.
2: Igen.
1: Én addig nem is hallottam róla.
2: Igen. Bár egyébként annyira, tehát igazán bestseller írónak lehet nevezni, tehát az amerikai irodalomban, főleg a 20. század második felének amerikai irodalmában a legmegkerülhetetlenebb név az övé.
1: És egy fogalom is ettől az írótól származik, a kronoszinkrasztikus infundibulum. Ez egy kitalált kifejezés, ő alkotta meg, és három részből van összerakva a kronosz. Időt jelent, a szinkrasztikus az, hogy minden irányba, azonos irányban görbülő jelenségről van szó, az infundibulum pedig tölcsér, latinul, és ugye így zárja le a meghatározást, ha nem tudod, mi az a tölcsér, kérd meg anyukádat, hogy mutasson egyet. Egyébként a családban ezt a fogalmat használjuk, a 4D-s ilyen élménymozikban, ahol a szék is mozog, meg 3D-ben látod a képet.
2: Ez valahol szerintem a Tralfamador lakóknak az életszemléletéhez is hasonlít. Tehát azzal is összefüggésbe hozható. Igen, hogy egyszerre lássák a múltat, jelenti jövőt, átérezve azt, hogy a világegyetemben minden mindennel összefügg. Ez egy

0: Így van, Augustus Strindberg.
1: A harmadik pedig a német származású Kurt Vonnegut.
0: Kurt Vonnegut, így németesen, angolul talán Kurt Vonnegutnak ejtik inkább, de a misszánk valahogy a németes formára erre, annyira németül néz ki maga a neve. Egyébként ugye hallottuk, hogy amerikai íróról van szó, aki nem írt olyan nagyon sok könyvet, de jókat írt.
1: Én az 5-ös számú Vágóhidat olvastam, és hát borzalmas, de az emberiség nem tanult most is. Ugye ez az értelmetlen ukrán-orosz háború, hát az ember beleborzunk, hogy nem elég volt még a pusztítás, és akkor ugye környezetről beszélnek, környezetvédelemről, hát mi lehet borzalmasabb és rombolók, mint ez a rengeteg tűzeset, meg értelmetlenül szétlőtt drónok. Hát én nem értem a világ vezetőit, szóval el vagyok nagyon keseredve.
0: Nincs ezzel egyedül. Nemrégiben olvastam valami statisztika lehetett, amin hogy kiszámolták történészek, hogy mikor volt olyan az emberiség történetében az utóbbi pár ezer évben, amikor is már mondjuk írott történelmünk van, amikor nem volt valahol háború a világ valamelyik pontján, és csak napokban mérhető a béke.
1: Hát, rettenetes. Mivel most Mária hónapja van, legalább egy pár sort idét mond, könyörgöm hozzá, hogy ó, te kegyes asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, ne feledkezz el rólunk, édes gyámolunk, legyél oltalmunk, erős pajzsunk, édes asszonyunk. Ámen.
0: Köszönöm szépen, áment mondok én is rá, és a CD-t majd postán juttatjuk el ennek.
1: Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék.
0: Mindenki ámen. És ha már ilyen szép vallásos végszóval köszönt el tőlünk hallgatunk, egy kiállításra szeretném felhívni a figyelmüket. Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festő sorsa 20. században címmel holnap, tehát május 27-én új időszaki kiállítás nyílik a Nyíregyházi Görögkatolikus Múzeumban, egészen pontosan 17 órakor. A cím Betlen Gábor utca 21, Nyíregyháza. A kiállítást dr. Orosz Atanász püspök nyitja meg, és a megnyitó alkalmából kurátori tárlatvezetést tart dr. Terdik Szilveszter. Egyébként egy könyv is megjelent már pár éve. Petrasovszky Manóról, és annak kapcsán már beszélgettem Terdik Szilveszterrel. A kiállítás célja pedig, hogy a látogatók átéljék azt a spirituális és művészi gazdagságot, amely Petrasovszky Manó több évtizedes munkásságát jellemzi. Egyébként 50 éve hunyt el a művész. És van-e még programunk? Van. Muzsikáló udvar lesz csütörtökön 28-án 19 órától a miskolci Nyilas Misi ház udvarán. Ez az esemény nem más, mint a Jazz Inside Band 10. születésnapi koncertje. Ezen az estén a Jazz Inside Band és vendégművésze a hazai jazz élet egyik legmeghatározóbb jazz énekesnője, Urbán Orsi kalauzolja el önöket a latin jazz és a bossa nova világába. A zenekar olyan műsorral készül, ahol az improvizatív szabadság találkozik Orsi karakteres, mély tónusú hangjával, valamint hallható lesz a zenekarunk zongoristájának, Bunzik Istvánnak is néhány szerzeménye. Tehát, ha esne az eső, akkor az esőhelyszín a belvárosi református lelkészi hivatal, de nem fog esni így, tehát a Nyilas Misi ház udvara várja önöket csütörtökön 19 órától. És ha már így elkezdtünk egy kis zenét, akkor még egy picit hadd utaljak vissza a limerikre, mielőtt zenével folytatnánk, a limerikekre, hogy ezek a kis bökversek, amelyek nem magyar nyelven készültek, vagy nem a magyar nyelvre készültek, de megállják a helyüket magyar nyelven is. Arra gondoltam, hogyha majd megjelenik ez a kis kötet, amelybe Bozog Ferenc atya összegyűjtötte a limerikjeit, vajon hogy lehetne ezt felhasználni mondjuk az irodalomoktatásban? Hiszen mindig keresik az új utakat, az élményoktatástól kezdve, másokon át, nem tudom még, de valahogy a tanulást igazából megspórolni nem lehet. De talán ezek a kis limerikek vannak annyira szórakoztatóak, hogy felkeltik az érdeklődést a művek, illetve az írók, költők iránt. És nyilván Móricz Zsigmond a neve, ha már följött,

ő is a kötelező irodalom kategóriájába tartozik, a Légy jó, mint halálig című kötetével, és próbáltam visszaemlékezni a kötelező olvasmányokra, amelyek általános iskolában voltak előírva. Hát ilyenekre emlékszem, hogy a VUK, a Kincskereső kisködmön, a Légy jó, mint halálig, a Pál utcai fiúk, amelyek elég szomorú könyvek. Eléggé lenyomják az embert, főleg, hogyha még fiatal gyerek. Talán az Egri csillagok az egyetlen üdítő kivétel. Nem csoda egyébként, hogy ezekből jó néhányat hát úgy hanyagoltam, pedig olvasónaplót is kellett vezetni akkoriban, de most felnőtt fejjel elővettem a VUK-ot és a Pál utcai fiúkat, amit akkor nem olvastam el, és bepótoltam a hiányt. Egyébként még adós vagyok azzal, hogy a Egri csillagokat befejezzem, de már csak néhány oldal van hátra. Zene, ezt ígértem. Nemrégiben egy felmérést készítettek velem, vagy egy felmérésben vettem részt az internetezési szokásaimról, és volt közötte egy olyan kérdés, pár kérdésre kellett válaszolni, néhány perc volt az egész, hogy kit követek? Milyen influencert? Hát influencert pirulva írtam oda, hogy én bizony csak egy valakit követek, méghozzá egy zenekart, egy indonéz zenekart. Kicsit megakadtam, hogy segítsek-e többet is, de nem. Kérdésem, hogy milyen hangszert hallunk az elkövetkező percekben. Érdekes, hogy nem indonéz dallamokat csalnak elő ezekből a hangszerekből. Figyelem, ezekből a hangszerekből szinte egy kórushoz hasonlítható, ahogy mindenki játszik a maga hangszerén, amely csak egyetlen egy hang megszólaltatására képes, de ha mondjuk 50-en, 30-an játszanak a hangszerükön, akkor összeáll egy egész komoly hangterjedelem. Kérdésem, hogy mi ez a hangszer, és a könyv, amit nyerhetnek, a Fertály mesterségről szól, Peter Csák Tivadar könyve. Az Egri Fertály mesterséget ismerhetik meg belőle, és ha önök gondolkodnak azon, hogy valami hasonló, már kihalt vagy kihalóban lévő szervezetet, közösséget feltámasztanak, vagy újraélesztenek, szerintem bőven találnak ebben a könyvben hasznos gondolatokat ehhez. Tehát milyen hangszert hallunk a következő percekben? Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es.

0: 8 óra 52 perc van, és az ABBA Dancing Queen című dalát hallottuk, és az volt a kérdésem, ugye, hogy mely hangszeren szólaltatják ezt a meg. Hangtál, okarina, és még ilyesmik jöttek a 36-os körzet 510-610-es számra. Sajnos ezek a megfejtések nem jók. Indonéziában tessenek keresgélni, Dél-Kelet-Ázsiában. A szundanézek, legyenek ők bárkik, használják leginkább ezt a hangszert. Ugye vannak pengetős hangszerek, fúvós, ütős. Ha van ilyen kategória, akkor ez a rázós hangszer. Kicsit úgy néz ki, mint régen a kávéházakban az újságtartó, amely segített abban, hogy ne kelljen annyira kézbe tartani és gyűrögetni az újságot, hanem lapozhatóbb legyen. Hát kicsit úgy néz ki ez a hangszer is, ami az előbb hallott hangot kiadja. Tehát, ha még rákeresnek a Google-in, akkor várok egy kicsit, addig is elmondok egy-két programot. A véradás nem maradhat ki, a mai napon is lesz véradás, méghozzá Demjénben, a Demjéni Közösségi Házban, a Petőfi utca 27 szám alatt 15-től 17 óráig. Egerben a Heves vármegyei kormányhivatal várja a véradókat a holnapi napon délelőtt 9 órától 13 óráig. És ha kedvük támadna szombaton egy jó programhoz, akkor ajánlom. Május 30 szombat. Az Egri Természetjáró Egyesületek közös szervezésében gyermeknapot tartanak a Stimec háznál. A résztvevő egyesületek a Bükki Vörös Meteor, a Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület, a Kárpát Egyesület Eger és a Vándorlók Baráti Köre. Kijutás a házhoz, egyénileg gyalog vagy kerékpáron. Ugye ez a kisvasút, a Felsőtárkányról induló kisvasút végállomása, de az első állomásig, a Varróházig akár kocsival is lehet menni, onnan tényleg csak pár kilométeres séta a Stimec házig, ahol önöket rengeteg programmal várják 10 órától. Lesz játszótér, foci, kötélhúzóverseny, tollaslabda, frisbee, pötang, slickline, legyen az akármi, próbálják ki, rajzverseny, és aki nagyon elunná magát a játékban, ami nem valószínű, az egy rövid túrát tehet a Vöröskő forráshoz. Vajon működik-e a Vöröskő, nézzék meg. Ja, és lesz ebéd is, gulyás. A főzéshez kérnek majd némi anyagi támogatást, szimbolikus összeget, 500 forintot. A programról bővebben tájékozódhatnak az interneten, ott találnak majd, és a Facebookon is, ott találnak majd telefonszámot, ahol jelezhetik ebéd iránti igényüket. Hozta Isten, hadd köszöntsem.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Önnek is jó reggelt.
1: Nos, tehát Gyuláné vagyok Kálból.
0: Nagy örömmel fogadjuk a hívását, és tudjuk meg öntől, hogy milyen hangszert
1: Anklung
0: hallottunk. Az Anklungot hallottuk.
1: Bambuszból
0: készül, igen, és nagyon jó ezeket a videókat nézni. Nekem, mivel követőjük vagyok a Anklung Kaledónia csoportnak, így látom, hogy mikor tesznek föl friss zeneszámokat, és nagyon érdekes, hogy bár Indonéziából jön ez a videó, vagy ott készülnek ezek a felvételek, ha nem is stúdióban, de akár templomi körülmények között is, a fele a csapatnak, mondhatni, hogy a kórusnak, mert úgy állnak fel, mint egy kórus, európai ember, vagy európaid, hogy mondjam, szalonképesen, tehát mondjuk a fele csak a helyi, nagyon elterjedt hangszer lehet ott, és ki tudja, hogy nem indul el valamikor világhódító útjára.
1: Hát igen.
0: Az Anklung.
1: Egy keretes hangszer.
0: Igen, egy keretes rázós, mindenkinek egy hangja van, túlzott nagy kotta ismeretet nem igényel, ahogy láttuk, számokat mutogat a kórusvezető vagy a karvezető, és az alapján rázza mindenki a saját kis hangszerét. Köszönöm szépen, a könyvet postán juttatjuk el önnek.
1: Köszönöm szépen, én is.
0: Én is köszönöm, hogy nem hagyott egyedül itt magamra.
1: Köszönöm.
0: Megfejtetlenül a reggeli játékban. És ezzel végre is értünk a ma reggeli játéknak. Nagyon szépen köszönöm önöknek a megtisztelő figyelmet és a telefonhívásaikat. A zenei szerkesztés Vasvári Detti munkája volt, a technikai lebonyolításban pedig Karkus István segített. Tikovics Ernőt hallották, holnap Berec Renáta várja önöket. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés 13 órakor kezdődik. Először napirendelőti felszólalások hangzanak tehát el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormánytagjait. A parlament dönthet 5 a Tiszapárt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A képviselők döntenek a fideszes Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is. A határozathozatalok után megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el, írja előzetesében a távirati iroda. Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnök intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök feladata a nemzeti egység megteremtése. Szerinte Sólyog Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található, még az aktív politikusok között is. Egy közvéleménykutatásra hivatkozott, ami szerint a magyar emberek több mint kétharmada várja el az államfőtől, hogy mondjon le és távozzon a hivatalából. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupció ellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Az állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények zavartalan megszervezését ígérte a belügyminiszter. Pósai Gábor hangsúlyozta, a sportegyesületek támogatásával, lehetőségeivel kapcsolatban a korábbiakhoz képest semmilyen kormányzati változtatás eddig nem történt, így az egyesületek jövőbeni lehetőségeire sem lehet hatással semmilyen határozat. A tárcavezető emlékeztetett, a versenysport állami támogatása kapcsán a cél a jövőben egy transzparens működés kialakítása, ahol tiszta elvek és célok mentén a megfelelő kontroll mellett történik az állami források elosztása. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár. Igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat, Miskolcról Debrecenbe és vissza, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Lemondott a Bukarest ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután trágár nyelvezetű hangfelvétel jelent meg róla. A tegnap nyilvánosságra került felvételen Demeter András egy 2012-es ügyészségi kihallgatásán trágár szavakkal jelentette tehát ki, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a román nemzeti érdek. A legfőbb ügyészség a Román Rádió Csisinaui regionális stúdiójának korrupció gyanús beszerzése ügyében hallgatta ki a lemondott minisztert, aki 2012-ben a közrádió elnök vezérigazgatója volt. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség. Azután történt ez, hogy Karlovy Váriban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot, kocsijában kábítószernek látszó anyagot találtak. Végül az időjárásról. Zavartalan lesz a napsütés, némi gomoly felhő csak északkeleten képződhet, csapadék nem hullik, a szél több helyen megélénkül, néha meg is erősödik. A csúcshőmérséklet 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
5: Egymás közt. Beszélgessünk mindennapjainkról.
6: Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Papp Ildikó vagyok. Műsorunkban két témát ajánlok hallgatóink figyelmébe. Az elsőben a digitális forradalom legújabb hullámáról, a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Ránézünk, hogy vajon a ChatGPT a pedagógusok ellensége, ami elveszi a tanulás örömét, vagy épp ellenkezőleg a leghatékonyabb asszisztens, ami leveszi a terhet a tanárok válláról. Aztán kilépünk az online világból, és visszatérünk a legősibb, leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. Érdemes ma is velünk tartaniuk. Szűcs Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallják.
7: Az előadásnak az alapja az az észből és a hitből, az erkölcsből fog táplálkozni. Talán fura lesz, hogy a technológiát ilyen módon közelítjük meg elsőre, de én bízom benne, hogy sikerül valahogy ezt megvilágítanom. A mesterséges intelligencia jelentőségéről fogok beszélni az életünkben, de nem tehetek mást, mint hogy oktatóként, pedagógusként azért mindig az oktatás világára is reflektáljak. Nagyon hálás vagyok a meghívásért, és azt tapasztalom, hogy az egyházunk nagyon aktívan foglalkozik ezzel a kérdéssel, és a mesterséges intelligencia a témakörét az elmúlt hónapokban igazából sikerült elvinnünk Pannonhalmára, ott ugye Titus atya fogadott minket, és a pedagógusoknak tartottunk egy képzést, ugyanúgy Győrben, illetve hát Budapesten a Szapiencián is, hát én volt, tehát piarista diákként Zsúdi Viktor tartományfőnök úrral nagyon sokat dolgozom ebben a témában együtt. Azért nagyon-nagyon fontos ez, mert ez a technológia már bent van az iskolákban. Ugye hallottuk, nagyon fontos volt ez a felvetés, hogy mintha egy kreált világot, egy szimulákrumot hoznának létre a tanulók azáltal, hogy a közösségi médiában csak vidám, sikeres képeket osztanak meg, és ezáltal egyébként ezekhez próbálják mérni magukat mások képeihez, és mindig el fognak bukni. Én is, hogyha belemegyek egy ilyen ördögi körbe, akkor mindig elbukom. Tehát, hogy egyetlen egy példa, hogy egy kis vidámsággal kezdjem itt az előadást, amikor a LinkedIn-en láttam az egyik kollégát, hogy kiírta, oklevelet tartott a kezében, hogy Proud Bolyai Research Fellow. És hát én arra gondoltam, bárcsak én is ez lehetnék egyszer, és rájöttem, hogy hát én is Bolyai János kutatási ösztöndíjjal rendelkezem, csak ezt nem tudtam olyan jól megfogalmazni, de már elkezdtem magamat mérni hozzá, és mindig van egy ilyen kisebbségi komplexusom ezen a téren. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával? Itt találkoztunk először, mert nagyon látványosan. De ez még nem volt az, viszont kiderült, hogy a gép képes olyan folyamatokat elvégezni, amelyekről eddig azt hittük, hogy csak az ember képes rá. Volt egy hidegháború, ahol egymásnak feszültek birodalmak, és talán észre se vettük, hogy hát az orosz bajnokot megverte egy gép. Ez volt a Deep Blue-nak a színre lépése, akkor még a számítógépek nem voltak ilyen modernek, szép nagy monitorok voltak, és ez még a PC-knek a kezdeti kora volt. Viszont képes volt arra, hogy egy olyan játékban, amilyen a sakk, ugye megverje azt az embert, akit hát rendkívül okosnak, intelligensnek tartottak, akinek minden kombinációja megvolt az elmében. Itt úgy tűnt, hogy itt nincs reménye a sakkozónak, hogy a gép az nyert. Hogy haza lehet menni, mostantól kezdve a gépek mindent irányítani fognak. És előadásomnak ez a két fókusza. Az egyik ilyen fókusz az, hogyha megengedjük, hogy a technológia kiváltson minket, mint embert, akkor nagyon rossz vége lehet a történetnek a tudomány, az iskola a szempontjából. Hogyha viszont arra használjuk ezt a technológiát, hogy kiteljesítsen minket, hogy azokat a feladatokat lássa el, amelyeket mi át tudunk adni a gépnek, akkor egy sokkal-sokkal könnyebb munkafeladattal fogunk majd szembesülni. Ezt remélem. Hol találkozunk a mesterséges intelligenciával? Azt az utasítást kaptam, hogy legyenek ilyen nagyon alapvető magyarázatok is, úgyhogy én ehhez is tartom magam. Hát amikor egy filmet vagy egy zenét ajánl, a Netflix, az HBO, ezek mind olyan streaming rendszerek, vagy a YouTube. Tehát amikor megnéztem bizonyos dolgokat, akkor ezek alapján tesz egy javaslatot, de nem csak az én gyakorlatom alapján, hanem készít rólam egy profilt, a mesterséges intelligencia összeveti más emberek profiljával, akik nagyjából velem egyidősek, azonos a műveltségük, az is a gazdasági helyzetük, figyeli a költéseimet, és a végén megnézi, hogy mi az, ami másnak tetszett, nekem is fel fogja ajánlani. Azért, hogy ott megtartsa a figyelmemet, ez egy üzleti modell. Egészen jól működik. Ugyanígy működik például, amikor valaki termékeket vásárol webshopokban. Ilyenkor elkalandozik a figyelem, óhatatlan és többet sikerül ugye költeni, jól kitalálja az ízlését itt az embernek ruhaterén. Ha beszélek a telefonomhoz, azért mindenki másképp ejti ki a szavakat, de mégis amikor én nagyon gyakran úgy szoktam autózni, hogy fölhívom az autóból, de fogom a kormányt a feleségemet, azt mondom a kocsinak, hogy hív fel a feleségemet, és ő felhívja. Tökéletesen fel is, akkor is ugye rekett vagyok, és bárki mondja, ugye összeköti a telefonjával, és működik. Diktálhatunk neki, itt is a mesterséges intelligencia korrigálja a szavakat. Meg fogjuk nézni, hogy mennyire okos ez a rendszer. Amikor autóval navigálunk, figyeli a baleseteket, figyeli dugókat, évekre visszamenőleg képes figyelni a forgalmat, és hogyha talál mintázatokat, akkor megfelelő útvonalon fog minket vezetni. Ezzel nagyon sok időt tudunk megtakarítani. A Facebook ugye megtanulja, hogy mit kedveltünk, milyen képeket nézegetünk szívesen, milyen buborékba szeretjük magunkat zárni. Ez azt jelenti, hogy csak a saját véleményünket szeretjük visszahallani. Ez sokkal könnyebb úgy az élet, mint hogyha jönnek az ellenvélemények. Egy idő múlva szépen bezár egy ilyen buborékba, és megerősít minket, hogy te neked borzasztóan igazad van, és egyébként itt van az a termék, ezt már érdemes lenne megvásárolnod. Esténként ugye dolgozik az ember a számítógépen, és akkor Facebookon nézi, mit csinálnak az ismerősök, akkor felugrik egy hirdetés. Tudja, hogy 8 és 9 között azért egy kísértés megéhezik az ember, ilyenkor nem lenne szabad túl sok kalóriát bevinni. Azt mondja, rég nem láttunk, ki szállít a Volt és a Foodora alkalmazás, rég nem láttunk, és éppként itt van egy 2000 forintos kupon, gyere vissza hozzánk. És vissza fogunk térni, hogy gyere vissza fogunk térni, és nem biztos, hogy ez jó. Vagy amikor ugye a weboldalon kérdezik, amikor fölugrik az a kérdés, hogy miben segíthetek, akkor nem egy húsvérimbe ember kérdez tőlem már, hanem a ChatGPT-nek egy olyan verziója, amit az adott cég személyre szabott, a termékeire szabott. Vannak olyan vállalatok, amelyeknek nagyon bonyolult a működése. És ők felszokták tölteni ezeket a működési kodexeket. Van olyan ismerősöm, aki azt mondja, hogy úgy dolgoznak, hogy megtanítják azzal az egy adott mesterséges intelligenciából, megmutatom, hogy ez hogy működik, a kézikönyvet vagy a szabályzatot, és akkor attól kezdve tőle kérdeznek. És az azonnal megmondja. Mi szerettük volna látni, hogy mi a véleményük a pedagógusoknak, a katolikus középiskolákban tanító pedagógusoknak a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, és a világ egyik vezető folyóiratában, ez a Religions, ez egy D1-es, nagyon magasan rangsorolt, és egyetemnek egyébként kiválóan segít az indikátorok teljesítésében. Itt publikáltunk egy cikket, nagyon komoly összefogással, többen dolgoztunk, többek között a rektorasszonnyal együtt, és hát megkérdeztük a pedagógusokat, ugye elsőként térképeztük föl, 680 pedagógus vett részt az ország különböző középiskoláiból, 30%-át elértük a célcsoportnak, átlag életkor minden megfelel ugye a valós adatoknak, és azt tapasztaltuk, hogy egyáltalán nem zárkóznak el a pedagógusok a technológia használatától, mindig a praktikum a fő mozgatórugója, ha valóban segíti a munkát, időt takarít meg, növeli a tanítás hatékonyságát, erről majd pár mondatot mondok, akkor szívesen használják. Női tanárok több aggodalmat mutattak, és hajlamosabbak voltak emberi tulajdonságokkal felruházni a mesterséges intelligenciát. Az emberi tulajdonság azt jelenti, azért korábban is, hogyha nem működött egy gép, akkor az ember idővel érzelmekkel viszonyult hozzá, és akkor azt mondta, hogy hát ez nem működik, vagy nem tudom, rácsapott a mosógépre, és úgy érezte, attól majd működni fog. Na most ez nem azt jelenti, hogy úgy bánik vele, mint egy emberrel, de úgy érezte, hogy nem úgy működik, mint egy gép, és hogyha valami váratlant tesz. Nagyon sokan, és ez egy veszély, megszemélyesítik a mesterséges intelligenciát. Meg fogom mutatni, hogy nyilván tudjuk, hogy ez nem a Kempelen Farkasnak a sakkozott öröke, ami nyilván szintén egy szemfényvesztés volt, de nagyon sokan úgy gondolják, és itt már egyetemistákról van szó, hogy a mesterséges intelligencia rendelkezik értelemmel, akár lélekkel is. Mert hogy úgy képes válaszolni. Ugyanazon a csatornán válaszol, ezen a csatornán válaszol, mint a társaink, mint a barátaink, mint a feleségem, mint a gyerekeim. Most már a Facebookkal is lehet ugyanezen a csatornán beszélni, és itt hanggal is lehet beszélni a ChatGPT-vel. Hányan vannak a jelenlévők közül, akik hanggal beszéltek már a ChatGPT-vel? Hanggal. Köszönöm szépen. Többen. Sétálunk a városban, kíváncsi vagyok, hogy ki tervezett egy épületet, és megkérdezem a gépet, de hanggal. Be tudom állítani, milyen stílusban válaszoljon. Legyen egy nagyon támogató, nekem az már túlzás. Igen, nagyszerű kérdés, mindig ezt mondja. Elbízom magamat időmúlva, de ezért jól esik. De azért nem jó. Azt szeretik a felhasználók beleállítani, kicsit tikírt legyen. Mert hogy az olyan emberi. Aztán utána visszaállították, de na szóval ez egy oda-vissza játék. És megkérdezem, hogy ki tervezte. És akkor megmondta nekem. És megyünk tovább, elfelejtettem kikapcsolni. És akkor mondtam a feleségemnek, most már szerintem menjünk haza. Azt mondja a gép, nagyszerű ötlet, már olyan sokat kérdeztetek és sétáltatok, érdemes lenne hazamenni. Megszólalt a zsebemben, azért elég ijesztő volt. Na ugye, hogy megszemélyesítjük? Emberi hangon szólal meg. Megdicsér, elnézést kér, hogyha téved. De nagy nyelvi modell, ami azt jelenti, nagyon nagy nyelvi modell, ami azt jelenti, hogy a legvalószínűbb szókombinációkat adja nekünk válaszként. Elolvasott milliónyi oldalt. És azt mondja, hogy ezek a legvalószínűbb egymás után sorakoztatott szavak. Nem megyünk bele ennek az értelmezésébe, de olyan nagyon-nagyon meggyőző, de hogyha ötször megkérdezem, ugyanaz ötször mást fog mondani. Kicsit másképpen. Mert megjön a második legvalószínűbb kombináció. De mindig elnézést fog kérni, óvalóban igazad van. Ha megkérdezném, hogy ki tervezte, hogyha ennyire ugye nem ismerném mondjuk az építészet, ki tervezte az egri bazilikát, akkor mondanám, hogy nem. Ó, de igazad van, azt mondja, Ebel Miklós, de mondom, ő sem, jaj, elnézést, megint rosszul mondtam. És mindig ugye segíteni fog, és akkor itt jön majd a nagyon nagy kihívás, ami az előadásnak az egyik fontos összefoglalója lesz, hogyha mi tudjuk validálni az így kapott információkat, hitelesíteni, akkor használjuk bátran. De hogyha nem, akkor semmiképpen se használjuk.

idősebb pedagógusok, visszatérve a felmérésre, kevesebbet használták az eszközöket a gyakorlatban, magasabb végzettség pedig csökkentette az aggodalmakat. Ugye a vallásosságnak a hatása, mert azt vizsgáltuk, hogy a vallásosság, a szakmai iránti elkötelezettség és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos attitűd hogyan függ össze. Vallásos tanárok kicsit szkeptikusabbak voltak, de nem akadályozta meg őket az alkalmazásban, tehát nem voltak szignifikáns eltérések, és a hivatás tudat szerepe az azt jelentette, hogy nem a technológiát utasították el, hanem a diákokért a tanítás minőségét éreztek felelősséget. De gondoljunk bele, bejön egy új technológia, beengedjük az osztályterembe azonnal, hát nem mi engedtük be, a tanulók engedték be. Azért engedték be, mert könnyen használni. Biztos, hogy mondtam, és akkor elnézést kérek, ugye, amikor elkezdtem tanítani, délkorában tanítottam, 3 évig visszajöttem Magyarországra, és ez egyik első beadandó dolgozat, amit olvastam, úgy kezdődött, 18 éves fiatalember írta, mint azt berlini előadássorozatomban már többször hangsúlyoztam. És én azért összetörtem. Tehát, hogy én azért nem jártam Berlinben, nem tartottam előadást, és nem hangsúlyoztam, tehát akkor fogalmam sem volt, mit kell hangsúlyozni. Természetesen egy gyors Google kereséssel azért előkerült a teljes szöveg, ugye, és hát nem ő írta. Na most, hogyha úgy használjuk a technológiát, hogy úgy használják a tanulók, hogy a feladat ki van pipálva, mert ez az első alkalom, hogy úgy működik a technológia, hogy ki van pipálva a feladat, személyre szabva. Tehát amit a tanár mondott, pontosan az, hogyha beírják a rendszerbe, egészen pontosan személyre szabott választ fog majd gyártani. És gyakran nem is fogjuk tudni megmondani, hogy ők írták-e vagy nem. Nagyon röviden, ugye, mesterséges intelligencia képes az emberi intelligenciát utánzó feladatok elvégzésére, alapvetően nagy nyelvi modelleken alapul, a Széchenyi könyvtárnak a 100-szorosát, 1000-szeresét már rég elolvasta, a működési elve pedig az, hogy a szavak és kifejezések közötti összefüggéseket tanulja meg, mint egy neurális háló, és utánozza az emberi gondolkodás, azzal a különbség, hogy nem gondolkozik. Ez egy nagyon-nagyon megtévesztő rendszer. Jó válaszokat ad, de nem gondolkozik. Hát akkor ugye mi lehet? A legnagyobb veszély az, hogyha kiváltjuk magunkat a technológia által, hogyha kiváltjuk magunkat a tanításban, akár tanárként is. Én használom. Én felszoktam tölteni a saját könyveimet, tanulmányaimat, és azt szoktam kérni, mindig szoktam promptolni, azt szoktam, meg szoktam adni, hogy hanyadéves egyetemisták, alap- vagy mesterszakosok, mi a teljes kurzusnak a témája, és hogy tegyen javaslatokat. És a javaslatoknak a fele használható, és akkor tovább kérem, és tovább promptolom. De én meg tudom mondani, én bízom benne, hogy meg tudom mondani, hogy azt, amit nekem megoldásként ad, az hitelese vagy nem, hogy használható-e vagy sem. Hogyha kémiából kellene ezt megtennem, akkor ott lenne a vég. Pedig érettségiztem kémiából. Igen. Ugye, ha nem kapunk hiteles információkat, egy nagyon nagy kihívás a világunknak, a hitelesség és az abszolút igazság. És a gép az bármit fog nekünk mondani, ugye. Na most én föltöltöttem az angol érettségét, ez még egy tavalyi verziója volt a ChatGPT-nek, és itt az történt, hogy akkor ő föltöltötte magát az érettségét, és ő pedig megoldotta nagyon jól a szövegértést. Nincs ebben nagy kunszt. Én voltam a lassú, a gép volt gyors, amíg én beböngésztem, az eltartott egy ideig. És akkor rögtön megválaszolta. Ez olyan, mint amikor ugye szudokunak hívják, amit így meg kell fejteni. Annak mi az értelme a szudoku fejtésnek? Az, hogy az elménket fejlesszük. De már van olyan telefonos alkalmazás, ami megfejti helyettünk. Annak nincs sok értelme, de megcsinálja. Láttam ilyet, hogy valaki áll a busz, ül a buszon és fejti, és fölötte pedig valaki behívta a telefonon és megfejtette magának. Sok értelme nincs, de képes a technológia. Azt mondtam, hogy ez így nem elég, légy szíves, szövegesen indokold a válaszaidat. És megcsinálta. Úgy csinálta meg, hogy az interneten szabadon elérhető tartalmak alapján fejtette meg. Nem kellett tankönyveket feltöltenem. Leellenőriztem egy gyors ellenőrzés kapcsán ezt, ugye meg lehet bizonyosodni, és kiderült, hogy tökéletesen 5-ösre megfejtette. Nagyon sok iskolában már az érettségén hihetetlenül kell arra vigyázni, hogy a tanulók képesek a mesterséges intelligencia segítségével, vagy egy külső jelző segítségével az érettségét is letenni úgy, hogy a telefonra nem ők írják be a kérdéseket, hanem kívülről valaki megszerzi a kérdéseket, és beküldi neki a válaszokat, és csak rápillant, és azonnal kipipálja.
És akkor itt leellenőriztem, hogy igen, minden stimmel. Mi az, amire nem képes a mesterséges intelligencia, nem tud empátiával fordulni az emberekhez, de nagyon jól eljátsza. Nagyon jól eljátsza. Soha nem lesz fáradt, mindig oda fog figyelni. Egyesült Államokban dolgoznak olyan rendszereken, amelyek ugye elvileg a pszichiátereket is kiváltanák. Óriási veszély. Tehát azt tudjuk, hogy ha valaki nem élt meg tapasztalatokat, akkor ő nem tud úgy tanácsokat adni. Nem érzi a rezdüléseket. Nem tud új problémát kitalálni, nem tud új oktatási módszert kiválasztani. Hát érezzük az osztályteremben, hogy a fáradt a csapat, hogy valami teljesen mást kell csinálni. A gép az nem fogja érezni. Nem tud példaképpé válni, de itt van a kísértés, nem biztos, hogy én mindig példakép vagyok. Lehet, hogy valamit elrontottam, lehet, hogyha mérgesen szóltam, vagy türelmetlenül. De a gép nem lehet. Én azért vagyok tanár, mert nagyon jó tanáraim voltak. És azt mondtam, hogy de jó egyszer ideállni, és hogyha a gépek végzik ezeket a feladatokat, nem lesz ilyen. Nem tud igazságot keresni, nem tud álmodni, nem tud hinni a technológia. De eljátsza. Nem tud kreatív lenni. A kreativitásnak a csúcsa az az lesz, amit eleve már az emberek elértek. Mert hogy új problémát, új jelenség, hát nem tud. Nincs neki lelke, nem képes egy váratlant húzni, de minden, ami be van táplálva, az menni fog neki. Mi fog történni, hogyha a mesterséges intelligenciát rosszul használjuk? El fog tűnni a kíváncsiságunk. El fog tűnni, nem leszünk, vagy úgyhogy mélyebben megismerni a világot összefüggéseiben. El fog tűnni. Ismeretlen információk erdélyében fogunk járni. Olyan válaszokat fogunk kapni, amelyeket nem tudunk validálni, de látszólag jók lesznek. Készen fogjuk kapni a tudást. Óriási veszély. Szemben van egy Mackey, most nem tudom, hogy merre kell tájolni magamat, de a McDonald'sban is készen kapjuk. Még a tojás sem valódi, ha nem csinálok egy ilyen hengert, ami úgy néz ki, és felszeletelik. A készételek 5 perc alatt, 3 perc, a kész tudás, azonnal használható tudás, ami lehet, hogy jó az autóvezetés közben, tehát az egyetemen, hogy az egyetemnek pont az a lényege, most nem kell jelenlévőknek elmondanom, hogy sok kudarccal kell szembesülnem, és hogy tudom azokat feldolgozni. Hogy 5-6 évvel ezelőtt bevezették az ilyen nagyon rövid ciklusú, nem is egyetemi programozó képzéseket. Nem tudom, hogy mennyire ismerős, hogy 3 hónap alatt valaki megtanul programozni, és a cégek viszik őket, mint a cukrot, nincs szükség egyetemekre. Még a reklámfilmeket is csináltak, hogy ott menő volt, trendi volt oda menni, aztán kiderült, hogy ez nincs így, mert nem tanulnak meg egy rendszerszintű gondolkodás, és most megjelent a ChatGPT, és az összes ilyen programozót, aki rövid, nagyon rövid ciklusú volt, kiváltott a gép. Tehát most már csak olyan embereket vesznek fel informatikusként, akik jobbak, mint a ChatGPT azon a szinten. És több ezer fiatal marad munka nélkül. Hatalmas nagy kihívás ilyen szempontból. Korlátok, kritikák és kihívások. Megértés hiánya. Tehát a nyelv manipulálása nem egyenlő a nyelv megértésével. Itt a gépre gondolok, a halucináció. Magabiztosan generál információkat. Nem azért, mert be akar minket csapni, hanem azért, mert nem biztos, hogy mindig érti. De úgy van programozva, hogy mindig válaszoljon. De azért senki nem szeretne egy olyan rendszerért fizetni vagy használni, ami hol működik, hol nem. Amikor nekünk is poszkink volt, akkor nem volt másunk, és azt kellett használnunk, de most akkor rögtön valaki elmegy egy másik termékért. A torzítás, és ez egy nagyon nagy kihívás, ugye? Tehát elég csak ránézni a Netflix kínálatára, hogy azért a Vogue, mint világnézet, továbbra is, ha kicsit lappangva, de jelen van, és nem mindegy, hogy milyen információkon tanították a mesterséges intelligenciát. Pár évvel ezelőtt, hogy valaki megkérdezte, hogy Donald Trumpról mi a véleménye, akkor azt mondta a mesterséges intelligencia, hogy ő szélsőséges politikusokról nem is hajlandó beszélni. És megkérdezik, és Kamala Harrisról, aki ugye nem egy életpárti politikus volt, ódákat zengett. És hogyha valaki nem jártas a politikában, és így fordul fel, és csak egy példa volt, akkor készpénzként fogja elfogadni. Ugye a technosovinizmus, az a feltételezés technológiai megoldás mindig jobb, mint a nem digitális alternatíva, és összefoglalva a mesterséges intelligencia hasznos eszköz, de nem helyettesíti a humán szakértelmet és a tanári ellenőrzést. Ajánlások. Figyeljünk a hitelességre, ez mindig is fontos volt, de talán még fontosabb. Aztán mindig tudatosítsuk, hogy egy géppel van dolgunk, amelyiknek nincsen lelke. Miért nem? Ez a képlet írja le azt,
amikor azt kérjük a mesterséges intelligenciát, hogy generáljon egy festményt, mondjuk Picasso stílusában, akkor korlátok között fog majd az egész mozogni, korlátok között, hogy mennyire hasonlítson egy Picasso-ra, de mennyire térjen el, hogy épp hogy kreatívnak tűnjön. Ugyanilyen képlet írja le azt is, amikor beszélgetünk vele. Nem kell magyarázni, hogy nincs lelke a gépnek, de nagyon-nagyon jól elhiteti. Az autóban is be van építve az Alexától kezdve. Ugye ChatGPT a kínai kocsikban most itt Egerben is megjelentek a kínai kocsik. ChatGPT-vel lehet beszélgetni vezetés közben. Még nem látom a hasznosságát, de egészen biztos, ugye, hogy remek funkció. Kérdezzünk bátran, ez egy másik paradigma. Kérdezzünk mi is bátran, kérdezzenek a tanulók is bátran. Kérdezzünk a géptől. Rengeteg olyan képzés van, ami segít minket promptolni. A promptolás az azt jelenti, hogy hogyan kérdezzünk, hogyan utasítsuk a gépet, milyen paramétereket adjunk meg. Használjuk egy nagyon jó asszisztensként, és akkor hihetetlenül segítségünkre lesz. Ne engedjük, hogy a technológia kiváltson minket. Nem tudom elégszer hangsúlyozni. Megtörténhet. Lehet, hogy valaki akár egy prédikációt is a ChatGPT segítségével ír. Ötleteket adhat. Mindjárt megnézzük, hogy mire képes a gép. Tehát egy nagyon jó asszisztensként szerintem ugye egy jó titkár az kincset ér. A technológia legyen egy jó titkár. De van olyan titkár, aki amikor azt mondja a főnök, nekem olyan jól mennek a dolgok, én csak hátradőlök, egy idő múlva a titkár átveszi a vezetést. Általában egyetemeken nem szokott jó vége lenni ennek, ezt tapasztaltam egyébként. Na hát kérem szépen, hogy a nevelési elveink. A katolikus álláspontok alapján az emberi értelem nem csupán egy funkcionális képesség, hanem az Isten képesség megnyilvánulása. Miért fontos? Mert amíg a mesterséges intelligencia hatékonyan végez el feladatokat, nem rendelkezik azzal a mélyebb értelemmel és spirituális dimenzióval, ami minket jellemez. De borzasztóan jól utánozza. Nagyon megmutatom minden, mire alkalmas. A szerep az oktatásban támogató és kiegészítő legyen, de ne helyettesítse az emberi kapcsolatok, a személyes pedagógiai munkát. Én nagyon óckodom attól, hogyha azt mondja valamely kollégám, hogy a hallgatókat megkéri, hogy írjanak egy esszét, majd ő a mesterséges intelligencia segítségével azt kielemzi. Semmit nem fogok megismerni arról a tanulóról. Hogyha arra kíváncsi, akkor írasson egy tesztet, amiben csak a nyers adatokra kíváncsi. Nyelvtanulásban nagyon jól működik. De ne próbálja a géppel. Tehát, hogyha ott tartunk, hogy a tanuló megírja a géppel, és mi pedig a géppel elemeztetjük, akkor már ugyan nagyon sok funkciónk nincsen. 2 évvel ezelőtt volt egy hír, ami arról szólt, hogy a Spotify betiltja azokat a mesterséges intelligencia által írt zenéket, amelyeket csak a robotok hallgatnak. Próbáljuk értelmezni egy pillanatra? Miért csinálnának ilyet? Mert volt egy fiatalember, aki így gyártotta le a zenéket, és saját robotokkal, szintén mesterséges intelligencia hallgattatta, és akkor jöttek a forintok minden egyes meghallgatás után, vagy a centek. Úgy tűnt, hogy hatalmas a forgalom és az érdeklődés. Fölé lettek a masinák, ugye? Semmi tartalom nem volt benne. Beethoven 10. szimfóniáját miért írassuk meg a mesterséges intelligenciával? Hát nincs neki tehetsége, nincs neki talentuma. Miből fog táplálkozni? Az előző 9-ből. De Beethoven a 9-et nem úgy írta, hogy az előző 8-at feldolgozta. Vagy akkor nem tudom, az elsőhöz még valamit hozzátett, de akkor már volt 2, és akkor már lehetett ugye továbbvinni. Ugye végtelenül lehet, hogy szórakoztató, de hát valódi értéke nem lesz neki. Kérem szépen a lehetőségek, személyre szabott tanulási utak kilakítása. Engem mindig megszokott róni, különösen az egyetemi diplomózta ünnepségek előtt, illusztrés vendégek előtt Dolhai rektor atya, hogy nem csinálom a Duolingot rendesen. Mert engem ki szokott választani ilyen társnak, és akkor ő 10-szer annyit csinál, mint én. Miért mondom ezt? Mert a Duolingo személyre szabottan tanít nyelvet. Hatalmas érték. Egész családunknak egy családi csomagunk van, és este látjuk, hogy ki nem csinálta meg. Fiam mindig megcsinál, évfél előtt mindig megcsinál, azt jelenti, akkor fekszik le, tehát ezért ez egy jelzés. Miért mondom ezt? Mert 2 év alatt 10-szer annyit tanultam, mint 5 év alatt a köznevelésben nyelvet.
Miért? Mert abban az esetben sokkal nagyobb stressz volt, amikor a német dolgozat úgy kezdődött, hogy na vegyünk elő egy lapot és tertitász, olyan gyomorgörcs. Én nem élveztem, és hogy nem tudtam volna használni ezt a tudást. Tehát múltkor tartottam pont ilyen témájú előadást Bécsben, ott a magyar pedagógusoknak, és hát a boltban nem azzal kezdték, hogy tertitászt, és egy lapot nem tettek elébe, amik akartam valamiben, úgy megkönnyebbültem. De amit a Duolingo-ban tanultam, azt föl tudtam használni. Speciális nevelési igényű tanulóknak a támogatása lehetséges. Lehetséges. Szövegeket tud egyszerűbbé tenni. Oktatáshoz való hozzáférésnek a szélesítése, kritikai gondolkodás fejlesztése, ami azt jelenti, hogy a kész válaszokat igenis szűrjék meg, hogy nézzék meg, hogy mi a baj benne, hogy hasonlítsák össze. Hát a nagy bajok a függőség kialakulása a technológiától. Hatalmas nagy probléma. Emberi kapcsolatoknak az elszegényedése. Az öncélú technológia használat. Egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik a felszabaduló erőforrásokkal. Egyáltalán nem mindegy, hogy a telefont mire használjuk, hogy emlékeket rögzítsünk. Én bevallom, hogy nagyon szeretnék egy selfit készíteni itt a végén, hogyha lehet. Vagy pedig, hogy órákon át a TikTokot görgessük, és hogy semmi emlékünk ne maradjon belőle. Olyan ijesztő szituációkat találkoztunk, amikor csináltunk egy fókuszcsoportos beszélgetést, szintén másik cikkben jelentettük meg, ez mind név nélkül történik anonimizált módon. Volt olyan tanuló, aki azt mondta, hogy napi 8 órát tiktokozik. Volt, aki azt mondta, hogy boldogá tesz, hogy csak úgy görgetek. Még csak egy fél órát görgetek, hát ha valami izgalmassal találkozom. Hát a valódi emberi kapcsolatok milyen üresek lesznek ehhez képest? 8 órát. Nagyon-nagyon sok. Ugye, és ilyenkor az élmények gyűjtése lenne a lényeg, hogyha időt nyerünk. Ezt a tanulóknak szoktam ugye mondani. És még mielőtt ide visszamennék, ugye arról beszéltem, hogy nézzünk meg validált tartalmakat. Letöltöttem a Szent István Társulat által kiadott Bibliát PDF formátumban, és kérdezhetek a Gemini-től. Mit kérdezzek? Keressen olyan összefüggést, amit... Tehát nem úgy, tehát valami konkrét összefüggést kérdezzek tőle valami. Mi a lényeg? Az a lényeg, hogy a jelenlévők nálam sokkal jobban tudják majd validálni a válaszokat. De tehát egy konkrét, amikor nem azt mondom, hogy a világ minden tudásából dolgozzon, hanem egy nagyon konkrét, most senki nem érti, egy nagyon konkrét adatbázisból fog dolgozni. Mert ugye amikor a konkordanciák, én az első diszertációmat a hipertextről írtam, és a konkordancia volt az első minta, amikor valaki aprólékosan összegyűjtött információkat és belinkelt. Hát most aki azonnal meg fog találni. Mit mond? Azt mondja, hogy mit tanít Jézus a pénzhez kapcsolódó viszonyunkról. Azt mondja, hogy egy pillanat. 1200 oldalt töltöttem föl, megkeresi a releváns verssorokat, most már kiírja, hogy mit csinál, az a legfejlettebb verziója, az a Google-nak a mesterséges intelligenciája, van előfizetésem, de ingyenesen is elérhető, bár valóban néhány másodpercet várni kell, akár egy fél percet. Igen, ez párhuzamosan ugye fut az OpenAI-nak a ChatGPT a terméke, a Google-nak pedig a Gemini a terméke. Olyan komoly rendszerekről beszélünk, amelyek miatt atomerőműveket állítanak szolgálatba, hogy kellő áramot tudjanak biztosítani, hogy a rendszerek működjenek. Nézzük! Jézus tanítása egy pénzhez fűződő viszonyunkra mérehető a központi szerepet játszanak az evangéliumokban. Nyilván mindig van előtte egy keret, de nézzük a valóságot. Pénz, mint hamis Isten mammon. Ne gyűjtsetek kincseket a földön. Jézus a hegyi beszédben óváinti a földi kincsek gyűjtésétől. Máté 6.19. Szerintem ez validálható. Senki nem szolgálhat két úrnak. A gazdagság veszélyei, a gazdag ifjú, nyilván vártuk, hogy megjelenik. Bolond gazdag példázata. Helyes hozzáállás a pénzhez és a vagyonhoz. Az adakozás. Szegény özvegyösszönnök a két fillérje. Zékeus. És mindenhol... A verset. Én nem fogom tudni ilyen pontosan, elnézést kérek, validálni a sorokat, de kikereshető, könnyű kereséssel visszakereshető. Sáfárságnak az elve. És akkor még eljut a talentumokig, amelyek nyilván pénzek voltak, de most már azért metaforikusan kezeli őket.
És akkor ír egy összefoglalást. Jézus arra tanít, hogy a pénzhez való viszonyunk legyen másodlagos, az Istenhez való viszonyunkhoz képest. Arra buzdít, hogy ne a földi kincseket hajszoljuk, hanem a mennyei kincseket gyűjtsük nagy lelkűséggel, adakozással és a szegényekről való gondoskodással. Pénz nem önmagában rossz, ahogy ugye az ajtónak és meg minden másnak megvan a szerepe, de a

0: dálni ezt a tudást. Hogyha nem, akkor pedig egyre bizonytalanabb tudásokkal fogjuk a világot elárasztani. Egy hatalmas nagy hibánk.
1: Szűcs Zoltánt, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai karának dékánját, tanszékvezető egyetemi tanárt hallották. Kedves hallgatóink, ahogy ígértem műsorunk elején, maradunk még az oktatásnál, de letesszük a telefonunkat és a mesterséges intelligenciát, és visszatérünk a legősibb, leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. Vajon hogyan lehet egy unalmasnak tűnő tananyagot úgy átadni, hogy a gyerekek ne csak jegyzeteljenek, hanem tapasztalatot is szerezzenek arról? Néha szükség van arra, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és frontális előadás helyett közös élményt adjunk a diákoknak. Erről beszél Bányai Sándor, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetője.
2: Engem Bányai Sándornak hívnak, Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, ott élménypedagógiát tanítok, és egy Kalandok és Álmok nevű szakmai műhelynek a vezetője. Elsősorban élménypedagógiával foglalkozom. Alapjában véve ezzel az előadással némiképpen kedvet szeretnék csinálni az élménypedagógia kipróbálásához, akit lehet természetesen szeretnék elijeszteni tőle. Amennyire lehet ebben a rövid időben valamennyire bemutatni szeretném. Előre kell bocsátanom, én nem vagyok hitoktató, pedagógusnak tartom magam, és ezzel az élménypedagógiával foglalkozom, és nagyon gyakran dolgozhattam együtt hitoktatókkal, és azt tapasztaltam, hogy többségük ezt az élménypedagógiát egy lehetséges eszköznek tekinti, egy lehetséges és hasznos eszköznek tekinti ahhoz, hogy gazdagítsa a saját módszertárát. Nekem saját személyes tapasztalataim van a gyerekeim kapcsán, hogy hát hitoktatóknak nagyon-nagyon fontos, hogy hitben mélyek és erősek legyenek, de azt tapasztaltam saját gyerekeim kapcsán, hogy ez nagyon-nagyon fontos, de önmagában még nem elégséges feltétel, mert hogy ez egy szakma. Gyerekekkel foglalkozni, az egy nagyon-nagyon fontos szakmai felkészültséget is igényel. Ez a szakmai felkészültséghez szeretne hozzájárulni az élménypedagógia, és ezt szeretné kiegészíteni, természetesen tovább gazdagítva a már meglevő ismereteket. Önálló pedagógiai megközelítésként az élménypedagógia egy tapasztalati tanulás, ezért nem úgy zajlik, hogy előadásokat tartok róla PowerPointos kivetítéssel, van egy remek előadásom, az van kiírva, játszani jó, ezt soha nem szoktam előadni, hanem tessék oda, én ezt kipróbálni, hogy tényleg jó-e játszani. Akit sikerült meggyőzni játék közben, az valószínűleg későbbiekben használni fogja ezt a módszert, és ezt az eszközt. Akit meg nem sikerült meggyőzni a gyakorlatban, hát az semmilyen látványos kép, vagy semmilyen nagyon fontos idézet nem tud erről meggyőzni. Alapjában véve erre épít az élménypedagógia, meghatározóvá teszi a saját élményt, nonformális helyzeteket teremt, és arra készteti a résztvevőket, hogy saját személyes viszonyukat alakítsák ki ehhez a módszerhez. Elengedhetetlenül szükségesnek tartom, hogy pedagógusok és hitoktatók kipróbálják ezt a módszert, akkor tudják kialakítani a saját véleményüket. Nem biztos, hogy ez a módszer mindenkinek való és minden gyerekközösségnek való, de azt gondolom, egy kipróbálást mindenképpen megér, vagy megérhet. Picit az élménypedagógia jellemzőiről. Ez körülbelül 12-15 éve van jelen Magyarországon, meg előtte is mindig jelen volt, mióta a világ és oktatás folyik, hiszen az oktatás és a nevelés az korábban is a saját élményre alapult. Legjobb példa talán a Magyar Cserkész Szövetség, amit mindig ezt csinálta, kimozdították a gyereket a megszokott helyzetből, és azt várták, hogy ettől a különleges helyzettől különleges tanulási helyzetbe kerül, és különlegesen mély élményeket él át, és abból tanulni fog. Hát az élménypedagógia ezt csinálja, csak 12-15 évvel ezelőtt, mint önálló pedagógiai megközelítés is megjelent Magyarországon. Elsősorban nevelési célokat szolgál az élménypedagógia, tehát nem egy adott tantárgyhoz kötődik, sokkal inkább szociális kompetenciafejlesztést szeretne, és azt, hogy a gyerekek képesek legyenek együttműködni, képesek legyenek elviselni egymást. Közösségben zajlik, nagyon fontos, hogy szociális tanulást biztosít. Egy aktív aktív cselekvő megismerés, és az a tapasztalatom, hogy a felnövekvő generációnak ez az aktív cselekvő megismerés nagyon fontos, hogy megjelenjen az életébe, a digitális megismerési technikákon túl legyen olyan tapasztalata, legyen olyan élménye, amikor

társaival együttműködve kipróbálja magát, aktívan és cselekvően vesz részt valamiben. A cél elsősorban szociális kompetenciák fejlesztése, tudatos, tervezett foglalkozáson keresztül a foglalkozásvezető szándékosan hoz létre olyan helyzeteket, amik próbára teszik ezeket a kompetenciákat, pont azért, hogy kiderüljön, hogy ki hol tart, mely területeken van szüksége fejlődni, illetve, hogy katalizálja is ezt a fejlődést. A legkülönbözőbb szociális kompetenciák fejlesztésére alkalmas, vagy tehető alkalmassá egy-egy ilyen foglalkozás. A foglalkozás vezetője, a csoport vezetője maga dönti el, hogy mik azok a területek, amin a csoportnak leginkább szüksége van fejlesztésre. Rövid válasz, minden területen szüksége van a csoportnak fejlesztésre. Nem lehet egyszerre minden területen fejleszteni, természetesen ilyen sokféle területet nem tűzhet ki egy foglalkozás, ezért kell és feltétlenül szükséges fókuszálni egy adott területre. Most ezen a területen akarok valamiféle előrelépést produkálni. Persze a csoport nagyon erős, a csoport reakciói nagyon erősek, akár felnőtt, akár gyerekcsoportról van szó. Egyáltalán nem biztos, hogy a foglalkozás minden eleme és minden része az előre tervezett körülmények között fog zajlani, és az előre tervezett reakciókat fogja kiváltani. És ha még felnőttek, akkor még könnyű, mert motiváltak és magasan képzettek, és jó esetben önálló választásuk alapján jönnek oda, rosszabb esetben nem volt hely már a többi workshopon. De ugye gyerekeknél ez nem minden esetben van így, ott még kevésbé kiszámíthatóak ezek a reakciók, és teljesen természetes, hogy tudatos és tervezett a foglalkozás vezetőnek a szándéka, de ez nem azt jelenti, hogy garantált a végeredmény. Én is igyekszem mindig feltételes módban fogalmazni. Fejleszthet szociális kompetenciákat, de nem kell azt gondolni, hogy két jól sikerült játékkal az együttműködést mindörökre kipipáltuk, és innentől kezdve könnyű nekik felnőtté válni. Alapjában véve megkülönböztető stílusjegyek, mitől nevezzük ezt élménypedagógiának, ugye az angol tapasztalati tanulás, experiential educationnek egy elterjedt magyar fordítása, fő cél szociális kompetenciák fejlesztése, cselekvés, fizikai aktivitásra épül, tehát csinálnak valamit a gyerekek, nem fejben játszanak le bizonyos helyzetet. Csoportban zajlik, fontos eleme az, hogy nincs benne szerepjáték, például drámapedagógiával és egyéb pedagógiai megközelítésekkel szemben. Persze nem azoknak az értékéből von le semmit, ez csak egy megkülönböztető jelzés, hogy nincs benne semmiféle szerepjáték. Én azt kérem, hogy mindenki önmagát adja egy-egy ilyen foglalkozásban, és majd kialakulnak bizonyos szerepek, majd meglátjuk, hogy hogyan tudnak a csoportban működni, akár gyerekek és a felnőttek, de nincs előre kiosztott szerepkártya, vagy általam felkért szerep. Fontos eszköz a komfortzónából való kimozdítás. Megjelenik benne a kihívás, mint olyan, vagy önként vállalt kihívás, vagy a külső foglalkozásvezető által állított kihívás, illetve a Kolb-féle oktatási ciklusra, a tapasztalati tanulás körére épül, terveznek, végrehajtanak, utána feldolgozzák, hogy mi történt velük, majd újra tervezés következik, tehát többször is végigcsinálnak valamit. Ez egy nagyon fontos eleme az élménypedagógiának, nem arról van szó, hogy egyszer sikerüljön valamilyen feladatot megoldani, hanem sokkal inkább arról, hogy az egyszeri sikeres vagy akár sikertelen végrehajtásból mit tudott megtanulni az egyén, mit tudott megtanulni a csoport, és azt hogyan használja egy következő helyzetben. Minden esetben feldolgozás követi, pont azért, hogy elmélyítsük azt, ami őket éri. Szándékosan hozzuk őket ebbe a szokatlan helyzetbe, tervezés, végrehajtás, értékelés, és jó eséllyel utána hát próbálunk lehetőséget adni a feldolgozás során levont tanúságoknak az alkalmazására, már a foglalkozás keretein kívüli alkalmazásra, a mindennapjaik, a valós életükben való alkalmazásra.

0: Tervezés az egy hosszú és nehéz folyamat. Nekem az a tapasztalatom, hogy a gyerekek nem állnak ezzel nagyon jól, nem nagyon tudják ők maguk tervezni az életüket. Az nem a gyerek tervezése, amikor az anyukájának a telefonjába be van írva, hogy hányra viszi angol szakkörre, és onnan milyen edzésre viszi. Ez még nem a gyerek tervezési tevékenysége. Ugyanakkor nagyon fontosnak tartom azt, hogy megtanítsuk nekik, hogy milyen az, amikor egy feladat előtt terveznek, anélkül, hogy próbálkoznának. Tehát, hogy a tervezés megjelenjen az életükben, mint elméleti és gondolati tevékenység. A végrehajtás minden esetben egy kontrollált tevékenység természetesen, a jelenlevő foglalkozás vezető felel azért a végrehajtásért, amennyiben szükséges beavatkozik, de alapjában véve arra törekszik, hogy minél nagyobb szabadsággal ők maguk találjanak ki megoldásokat, anélkül, hogy az általam helyesnek tartott megoldást érnék el, vagy azt a megoldást, amit én máskor máshol láttam, járják a saját útjukat, ez gyakran rögös, nem minden esetben eredményes, nem minden esetben vezet sikerhez, nem véletlenül nem sikerélmény pedagógiának hívják ezt, mert teljesen természetesnek veszi azt, hogy a kudarc helyzetekből is kell tudni tanulni a gyerekeknek, hiszen mi is valamennyien tanultunk életünk kudarcaiból, kellett, hogy feldolgozzuk azokat, kellett, hogy tanuljunk. Nyilván a gyerekek sem nevelhetők fel semmiféle búra alatt. Kell szembesülniük az, hogy nem mindig minden helyzetben tudnak sikeresek lenni, de ezekből a kudarcokból is kell tudni épülni, és kell tudni tanulni belőle. A feldolgozás pont ezt a célt szolgálja, hogy levonják a tanulságokat, és megpróbálják általánosítani arra vonatkozóan, hogy az itt tanultakat hogyan tudják más élethelyzetekben használni és hasznosítani. Minden esetben törekszik arra, hogy kimozdítson a komfortzónából, ugyanakkor igyekszik a fizikai és a pszichikai biztonság maximális szintjét elérni, természetesen ezért a foglalkozásvezető felel, akár a tevékenység kiválasztásával, a helyszín biztosításával, az eszközök megfelelő kiválasztásával. Megjelenik benne a kihívás pont azért, hogy ne csupán a kudarcot kerüljék el, ne a minimális teljesítményre törekedjenek. Tanítok egyetemen, nekem sokkoló élményem volt, amikor elkezdtem a felsőoktatásba dolgozni, azzal szembesülni, hogy azt látom, hogy a törekvésük arra szolgál, hogy a minimális energiabefektetés mellett a minimális hasznot hogyan lehet elérni, minimális haszon, egy aláírás, vagy egy legalább elégséges érdemjegy. És én úgy gondoltam, és úgy érzem ma is, hogy ez óriási felelőtlenség, és nagyon nagy baj, hogyha a jövő pedagógusai így szocializálódnak. Nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjék a gyerekek azt, hogy létezik vállalható kihívás, létezik a kihívásnak az öröme, létezik az, amikor saját maga nehezíti meg a saját dolgát, pont azért, hogy a saját teljesítményét fokozza, növelje, pont azért, hogy egy magasabb teljesítménnyel valódi sikerélményt éljen át, érjen el, mert hogy a kudarc elkerülése az épp egy ponttal fölötte a lécnek, az valódi sikerélményt azért nem ad. Nagyon fontos az élménypedagógia megközelítésében, hogy a folyamatra koncentrál, a csoportra, a csoport folyamataira koncentrál, és nem a végeredményre. Nyilván van egy feladat, de a feladat megoldása tulajdonképpen másodlagos, a megoldáshoz vezető út hordozza a tanulást, a tanulási lehetőséget, a megoldáshoz vezető csoport folyamatok az igazán érdekesek, azokból kell tanulni, maga a feladat tulajdonképpen egy laboratóriumi helyzet, nem igazán fontos, nem igazán lényeges, sokkal inkább az érdekes, hogy hogyan jutnak el közösen a tervezés és végrehajtás útján az esetleg sikeres megoldásokig. Lehetséges célcsoportok azok a legkülönfélébbek és a leginkább eltérőek. Több munkatársam és több olyan, aki képzést végzett nálunk, dolgozik óvodában, kifejezetten élménypedagógiai megközelítéssel, nyilván életkori sajátosságaiknak megfelelően, és hát egészen a felnőtt képzésig tart, még a vegyes csoportokban is, ami hát azért nyilván lényegesen nehezebb, mint egy korosztálya szerint homogén csoportban, de bármilyen korosztálynak lehet hasznos és hatékony eszköze. Egy teljesen megváltozott pedagógus szerepet igényel. A klasszikus tanítói, tanári szerepektől némileg eltér ez az élménypedagógiai foglalkozásvezető. Ugye a klasszikus tanítói tanári szerep az egy tanítás-tanulási folyamat, amelyben a pedagógus oktat, valamilyen tudást átad. Itt pedig ez a szerep, amit facilitátornak neveznek, mert nem találtunk még rá jobb magyar kifejezést, ez a facilitátori szerep, ez eltér ettől. A facilitátor nem tanít, hanem lehetőséget teremt, helyzetet teremt, kereteket teremt ahhoz, amiről meg van győződve, hogy alkalmas vagy alkalmas lehet tanulásra, segít tudatosítani ezeket a tanulási tartalmakat, anélkül, hogy a saját tudását adná át. Ugye egy pedagógus, egy klasszikus pedagógus szerepben végtelen mennyiségű verbális és nonverbális eszköze áll rendelkezésre, hogy a gyerek végül pontosan arra a végeredményre jusson, amit ő helyesnek tart. Elég egy szemráncolás, egyetlen félbeszakított lélegzet, egy félrenézés, amivel mind-mind tudom befolyásolni azt, hogy ne azt próbálják ki, amit akarnak. Ez az élménypedagógiai facilitátor, ez nem alkalmaz ilyenfajta szerepeket, ő egy kalapot alkalmaz. Ezzel a kalappal különbözteti meg magát. Ebben a szerepben, facilitátorként egész más technikákat használok, mint mondjuk előadóként vagy oktatóként. Mert előadóként vagy oktatóként természetesen minden kérdésre rendelkezésre állok, és természetesen mindegyikre legjobb tudásom szerint igyekszem válaszolni. Amikor azonban fölteszem ezt a kalapot, akkor is lehet tőlem kérdezni, csak azt a kérdést fogom meghallani, amiről úgy gondolom, hogy előre viszi a csoportot az általam eltervezett 80 kis ólomkatona helyes útján, amit én ott kitaláltam. Ha a kérdés nem olyan, úgy fogok tenni, mintha meg se hallanám. Ezzel hagyom, hogy a csoport válaszolja meg azt a kérdést, és haladjon előre a saját tanulási útján, ami persze lényegesen nehezebb út, mintha én ebből a szerepből azonnal megválaszolnám ezt a kérdést. Na de hát ez a különbség a kettő között. Nyilván ez egy nehéz új szerep, főleg annak, aki korábban pedagógusként dolgozva jól ismerten és elmélyült abban a klasszikus oktatói, tanítói szerepekben, ezért tartunk képzéseket, hogy egy kicsit ki lehessen ezt próbálni, lehessen gazdagítani. Nem gondolom azt, hogy ez a facilitátori szerep az egyedül helyes, nem gondolom, hogy fel kell váltani a korábbi jól bevált és hatékony oktatási technikákat, azt azonban gondolom, hogy egy hasznos kiegészítője lehet annak, hogy lehessen döntést hozni a pedagógusnak vagy hitoktatónak arról, hogy mikor melyik szerepet választja, mikor melyik technikát alkalmazza. És természetesen van tere és helye továbbra is a direkt oktatási technikáknak, amikor én állítom fel a követelményeket, és én kérem számon, és én is értékelem. Nem gondolom azt, hogy ezt ki kell hagyni a pedagógiából, de gondolom, hogy érdemes gazdagítani ezzel a facilitátori megközelítéssel. Az élménypedagógiának van egy speciális ága, teljesen ugyanazt csináljuk, csak egy kicsit magasabban, vagy egy picit kalandosabb körülmények között. Nyilván mindenféle szabadtéri foglalkozás sokkal erősebb élmény a gyereknek, mint egy osztálytermi foglalkozás. Még annál is erősebb, mint egy tornatermi foglalkozás. A nagyobb fizikai kihívás és a nagyobb fizikai aktivitás mindig minden helyzetben lehetőséget ad nagyobb tanulásra. És hát természetesen, hogyha valaki úgy látja, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú út, igen, az. Én mindenkit bíztatok, hogy ezen az egészen nagyon hosszú úton tegyen egy első lépést, akár azzal, hogy kipróbálja. Elérhetőek vagyunk kalandokesalmok.hu nevű weboldalon, kalandok és álmok egy szóba is ékezet nélkül. Elérhetőek vagyunk a Facebookon, kalandok és álmok néven, és hát lehetőséget szeretnénk kínálni akár kérdések feltevésére, akár további kapcsolattartásra, akár további kimunkálására a későbbi együttműködésnek.
1: Kedves hallgatóink, Bányai Sándort, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docensét, a Kalandok és Álmok élménypedagógiai műhely vezetőjét hallották. Ennyi fért mai műsorunkba, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Magyar Péter miniszterelnök napirendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Először napirendelőtti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormánytagjait. A parlament tehát dönthet öt a Tiszapárt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A képviselők döntenek a fideszes Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is. A határozathozatalok után megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata a nemzeti egység megteremtése, szerinte Sólyog Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található, még az aktív politikusok között is. Egy közvéleménykutatásra hivatkozott, ami szerint a magyar emberek több mint kétharmada várja el az államfőtől, hogy mondjon le és távozzon hivatalából. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodása az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupció ellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette. A Nemzetközi Büntetőbíróság üdvözölte az új magyar kormány bejelentését, miszerint visszavonja Magyarország kilépését a bíróság működését biztosító római statútumból. A részes államok közgyűlésének elnöksége gratulált Magyarország kormányának a döntéshez, melyet elengedhetetlennek nevezett a legsúlyosabb bűncselekmények elszámoltathatóságának biztosításához, a nemzetközi jogrend megerősítéséhez és a multilaterális intézmények támogatásához. A magyarországi repülőgépüzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írja internetes oldalán a szerbiai Forbes gazdasági magazin. A lap szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovivariban elhagyta a Szentpéter és Pál apostol pravoszláv templomot, kocsiában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet. Moszkva megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását, tette hozzá Dmitrij Peszkov. Lemondott a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután Demeter Andrásról trágár nyelvezető hangfelvétel jelent meg. Ezen a felvételen egy 2012-es ügyészségi kihallgatásán tehát trágár szavakkal jelentette ki, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a román nemzeti érdek. A legfőbb ügyészség a Román Rádió Csisinaui regionális stúdiójának korrupció gyanús beszerzése ügyében hallgatta ki a lemondott minisztert, aki 2012-ben a közrádió elnök vezérigazgatója volt. Diákok százai tüntettek Isztambulban a liberális szemléletéről ismert Bilgi Egyetem bezárás ellen. A magánegyetem működésének leállítását Recep Tayyip Erdoğan török elnök rendelt el, arra hivatkozva, hogy az intézmény oktatási színvonala nem megfelelő. A több mint 20 000 hallgatót oktató egyetem bezárásáról közvetlenül a vizsgaidőszak előtt döntöttek. A török elnök egyébként tegnap visszavonta az isztambuli Bilgi Egyetem bezáratásáról hozott döntését. Végül az időjárásról. Zavartalan a napsütés, némi gomoly felhő csak északkeleten képződhet, csapadék így nem hullik, a szél több helyen élénk, néhol erős. A csúcshőmérséklet a délutáni órákban már 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm dr. Herceg Anita asszonyt, a Regőc István Alapítvány, a koronavírus árváért kuratóriumi elnökét. 5 éves a Regőci Alapítvány. A honlapjuk szerint az alapítvány bírósági bejegyzése 2021. május 11-én történt meg. Jól emlékszem arra a sajtótájékoztatóra, amit önök a férjével, dr. Áder János köztársasági elnökkel 2021. áprilisában tartottak. Akkor még maszkban csináltuk az interjúkat a kollégáimmal, és 400 gyermekről beszéltünk.
2: Nekem is sokszor döbbenetes belegondolni, hogy már 5 éve működik az alapítvány. Ugye a Regőci Alapítvány a COVID-járványban elhunyt édesanyák, édesapák gyermekeit támogatja. 5 évvel ezelőtt, április 18-án jelentette be a férjem a Kossuth Rádióban az alapítvány létrehozásának tervét, és igen, valóban a bírósági bejegyzés az május 11 az alapítványunk születésnapja. Szerettük volna méltóképpen a figyelmet ráirányítani a köztünk lévő COVID-árvákra, hiszen 5 év elég hosszú idő ahhoz, hogy elfelejtkezzünk a járvány áldozatairól, és arról is elfeledkezünk, hogy milyen sok COVID-árvány, több mint 1650 árvája lett a járványnak, és hát köztünk élnek a mai napig. Igaz, többen már azóta felnőtté váltak, befejezték a tanulmányaikat, dolgoznak, kirepültek, tehát ők már nem támogatottjaink, de még ma is több mint 1000 olyan gyermeket támogatunk, aki a COVID-járványban veszítette el egyik vagy mindkét szülőjét. És sajnos fájdalmas aktualitás az is, hogy 15-re tehető azon gyermekek száma, akik a COVID-járványban elveszítették az egyik szülőt, és azóta sajnos jellemzően rákban a másikat is. Tehát a járvány óta lettek teljesen árvák.
1: Ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe a Regőci István Alapítvány honlapját. Számomra döbbenetes, hogy 1000 fölött van a mai napig is a COVID-árvák száma, akikről önök gondoskodnak. Óriási vállalás, azt hiszem, amit önök akkor megfogadtak, hogy amíg el tudják magukat tartani ezek a gyerekek, amíg önálló keresettel rendelkeznek, vagy amíg befejezik tanulmányaikat, addig gondoskodnak róluk. Hogy állnak a támogatókkal, hiszen már elfelejtettük a COVID szörnyűségeit, de a gyerekek ott vannak.
2: Valóban, amikor elindítottuk az alapítványt, elkezdtük a működést, még nem tudtuk, mire vállalkozunk. Azt éreztük csak, hogy valamit tenni kell. A sok száz gyermek, aki elárvult a járvány következtében, megérdemlik azt, hogy kimondottan értük, nekik hozzunk létre egy külön alapítványt. És hát sajnos a számuk még sokáig nagy iramban emelkedett. Egyre több fiatal édesanyja és édesapa hunyt el a járvány következtében. Van 21 éves édesapa, aki járványban halt meg, és egy 21 éves édesanyja is áldozatul esett a járványnak. Döbbenetes ahhoz képest, hogy az első időszakban ugye mindig csak azt hallottuk, hogy idős krónikus beteg hunyt el, és az átlag életkor egyre csökkent, és a végén már nagyon sok 30 éves édesanyja, édesapa veszítette el az életét a COVID-ban. Visszatérve a kérdés második felére, hogy állunk a támogatókkal. Hát csökken a támogatottak létszáma, hiszen felnőttek dolgoznak, de sajnos a támogatók száma még nagyobb irányban csökken. Hajlamosak vagyunk elfelejtkezni most már a COVID-ról. Ez egy természetes emberi reakció, hogy ami elmúlt, ne emészszük rajta magunkat, lépjünk túl rajta, és az is lehet, hogy találtak a támogatók olyan más rászoruló csoportot, akit inkább támogatnak a mai napig. De nekünk mindig fel kell hívni a figyelmet arra, hogy még sokáig teendőnk van. A legfiatalabb támogatottak 2040-ben lesznek nagykorúak, tehát nekünk 2040-ig legalább, vagy még tovább, hogyha nappali tagozatos tanulmányokat folytatnak, teendőnk van velük, úgyhogy minden alkalmat megragadunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy támogassák a COVID-árvákat, segítsék őket. Az alapítvány megpróbál minden tőle telhetőt megtenni, hogy felmérje a családok anyagi helyzetét, és arányosan támogatjuk őket. Ez azt jelenti, hogy rászorultság mértékében. Tehát nyilván a szerényebb sorsú, több eltartottat nevelő családok nagyobb támogatást kapnak, és vannak olyan támogatottjaink is, akik nem havi rendszeres támogatást kapnak, hanem évette 4-szerit. Tehát még egyszer mondom, próbálunk arányos és igazságos támogatást adni a legrászorultabbak fiatalokat a legnagyobb mértékben támogatni, a legrászorultabbak számomra egyértelműen a teljesen árvák, akik elveszítették édesanyjukat, édesapjukat, fiatalkorúak vagy egyetemisták, és egyedül állnak az életben, egyedül kell boldogulniuk, ők nyilván a legnagyobb támogatást érdemlik.
1: A kedves rádióhallgatók bizonyára tudják, hogy dr. Herceg Anita asszony a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Katolikus Karitász jószolgálati nagykövete. Így hát nagy gyakorlata van abban, hogy milyen a jó támogatás. Erre a beszélgetésre készülve azt láttam, hogy itt persze pénzről is, anyagiakról is szó esik, de nem csak arról van szó, hanem önök élményeket igyekeznek adni a gyerekeknek. Sorolhatnám itt azokat az eseményeket, amelyeket a támogatók segítségével, de valójában pénz nélkül sikerült megvalósítaniuk. Mire készülnek idén május 11-e táján, tehát a bírósági bejegyzés hivatalos 5 éves évfordulója idején?
2: Kezdem onnan a választ, hogy az alapítvány létrehozásakor gyakorlatilag az első évben egyszeri gyors segélyt nyújtottunk a családoknak, hiszen olyan nehéz helyzetbe kerültek, elveszítették sokszor a családfenntartót, a család folyószámlát zárolták, a hagyatéki eljárás lefolytatásának végéig, tehát egyszerűen működésképtelenné vált a család. Úgyhogy ez volt a legfontosabb és egyértelműen a legnagyobb segítség, hogy pénzbeni juttatást adjunk. Időközben rá kellett döbbennünk arra, hogy ha nem figyelünk oda a mentális egészségükre, mentális rendbetételükre, akkor hiába a pénzbeli segítség, nem tudnak talpra állni. Márpedig ehhez szükség volt arra, hogy pszichológus, mentálhigiénés szakember segítségét kérjük, illetve továbbítsuk a családok, özvegyek, gyerekek számára. Értve ez alatt azt is, hogy kizökkentjük őket a hétköznapok nehézségei közül, élményeket nyújtunk nekik, táborokat szervezünk, külföldi kirándulásokat közvetítettünk, vagy szerveztünk nekik. A kulturális programok alatt természetesen az operaháztól a cirkuszig, a Margit-szigeti színpadi előadásokig, koncert meghívásokig, hangversenyekig, tehát mindenki az érdeklődésének, korosztályának megfelelő formáját választhatta a kulturális eseménynek, és hát természetesen nagy siker volt mindig a sport esemény. Legyen az egy fradi mérkőzés, egy válogatott mérkőzés, vagy egy atlétikai világbajnokság. Ezek mind olyan életre szóló élményt adtak a gyerekeknek, családoknak, ami meggyőződésem, hogy a mentális egészségükhöz, illetve a talpra állásukhoz nélkülözhetetlen. És hát május 11-én köszönetet szeretnénk mondani a támogatóinknak, és ezért meghívtuk őket a Nemzeti Táncszínház előadására, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Európa szívében című előadására, valamennyi támogatónkat, akiket el tudunk érni, természetesen akitől csak egy számlaszám van és adomány érkezett, őt így nem tudjuk megtalálni, de meghívtuk azokat az önkormányzatokat, cégeket, magánszemélyeket, vagy kulturális intézményeket, akik valamilyen formában támogatták az alapítvány működését is, hát rajtunk keresztül a COVID árvákat. Remélem, hogy sokan elfogadják a meghívást, és ez alkalmas arra, hogy én személyesen is megköszönjem nekik az eddigi és a jövőbeni támogatást. Ugyanennek a hétnek, tehát a május 11-én kezdődő hétnek az utolsó napja, a vasárnap, amikor viszont egy családi napot tervezünk, az már a COVID árvák családjainak szól. A Margit-szigeti szabadtéri színpaddal együttműködve rendezünk egy olyan gyermeknapot, családi napot, ahol nagyon sok kulturális élményben lesz részük a gyerekeknek. Lesz ott operaénekes, vonós négyes koncert, meghívtuk Kapu Tibort is, aki előzetesen igent mondott nekünk, kézműves foglalkozások, arcfestés, logikai játékok, mesesarok, beszélgethetnek ott is mentálhigiénés szakemberekkel a családok, tehát olyan közösségi együttlétre szeretnénk hívni a családokat, ahol egymással is beszélgethetnek, találkozhatnak. Sokan már nagyon jól ismerik egymást, hiszen a különböző táborokban vagy rendezvényeken személyesen találkozhattak, megismerkedhettek. Az évről évre ismétlődő Erzsébet táborban vagy a nagy népszerűségnek örvendő horgásztáborokban heteket együtt töltött gyerekek már jól ismerik egymást, akár baráti kapcsolatok is születhettek gyermekek, szülők között. Tehát ez egy alkalmas nap lesz arra, hogy egymással is találkozzanak és újabb élményeket gyűjtsenek, ami megint erőt ad a további időszakra.
1: óriási dolog, hogy a támogatók is találkozhatnak egymással, hiszen a gyerekek örömmel találkoznak, és néha a bánatukat is egymással tudják megosztani, hiszen hasonló helyzetbe kerültek a család akaratán kívül. De a támogatók találkozása lehetőség arra, hogy a jó támogatásról is beszéljenek. Arra kérném Anita asszonyt, adjunk néhány ötletet a műsorunkat hallgatóknak. Milyen a jó a támogatás?
2: Igazából a jó ötletet én maguktól, a támogatóktól kaptam. Először nyilván, ahogy említettem, a pénzbeli támogatás volt a legfontosabb és a legnagyobb segítség. De amikor mondjuk egy buszos cég felajánlja, hogy ingyen vagy kedvezményesen szállítja a családokat a különböző rendezvényekre, táborokba, vagy ruhatervező felajánl ruhákat, és annak az értékesítéséből befolyt összeggel támogatja az alapítványunkat, vagy utalványokat kapunk különböző cégektől, tehát szolgáltatások, sok olyan felajánlás volt, hogy matematika korrepetálást ajánl föl egy tanár, aki online ezt meg tudja valósítani. De hát támogatásnak minősül a kedvezményes vagy ingyenes pszichológiai és mentálhigiénés segítség is. De van olyan nyugdíjasunk, aki minden évben karácsony előtt kap egy 9000 forintos étkezési utalványt, és bejön vele hozzánk, hogy ő ezt egy regőcis családnak szeretné továbbadni. Pedig azt hiszem, nála is nagyon jó helyen lenne ez az utalvány, de mégis úgy érzi, hogy nála rászorulóbbaknak szeretné ezt a segítséget továbbadni. Úgyhogy szinte se vége, se hossza a különböző megoldásoknak, ahogy felajánlanak nekünk segítséget. Sajnos nekünk sem raktárunk, sem szállítójárművünk nincsen, tehát olyan felajánlásokkal bajban vagyunk, amit nekünk kéne teherautókkal szétosztani a családoknak. Ilyenkor a szeretett szolgálatok segítségét szoktuk kérni, és az ő infrastruktúrájukat tudjuk segítségül hívni, hogy eljutassuk ezeket az adományokat, de kaptunk iskolatáskákat, pár nap paplan adományokat, a családoknak meghirdetjük, és aki jelentkezik, szét tudjuk nekik osztani. Úgyhogy nem is tudom hirtelen felsorolni azt a sok-sok megoldást, amit kitaláltak a támogatóink azért, hogy ezeket a rászoruló családokat valamilyen formában segíthessék. És legfontosabb támogatás ma már az élmény, a kirándulások. Van olyan támogatónk, aki lehetővé tette, hogy téli sítábort tudtunk szervezni a családoknak, ez családi tábor volt, és nagyon nagy siker és nagyon nagy élmény, hiszen egy egyszerűs családnak egy ilyen programot megvalósítani az igenis pénzbeli támogatást is jelent. Ellátást kaptak, felszerelést kaptak, tehát egy lehetőséget arra, hogy egy síprogramban részt vegyenek, és hát kapunk balatonparti táborozási lehetőséget, ugyanígy magántámogatóktól volt a Soproni Lions Club felajánlása, ahol szintén gyerekeket táboroztathattunk, volt állatkert, napközis tábor felajánlása a Kecskeméti Állatkerttől, és ezek az élmény felajánlások, táborozási lehetőségek, természetesen az Erzsébet tábort is ide sorolom, ez nagyon nagy segítséget jelent minden családnak, és alig várják a következő lehetőséget, hiszen itt is annyiféle táborfelajánlás van, háromnapos, hosszú hétvége közös családi programként, vagy bentlakásos tábor a nyári időszakban, hogy szülő megnyugodva mehet dolgozni, hiszen jó helyen van a gyermek. Tavaszi, téli, őszi kikapcsolódási lehetőségek, ma már talán ezt éppen olyan fontosnak tartom, mint a pénzbeli utalásokat, illetve a pszichológiai segítségnyújtást.
1: Azt gondolom, hogy rengeteg ötletet meríthetnek kedves hallgatóink a Regőci István Alapítvány honlapjáról is, ahol ezekről az eseményekről, tehát a múltbeli táborokról, Erzsébet táborról, horgásztáborról és a többiről rövid leírást olvashatunk, és akár fotókat is láthatunk. Nem lehet könnyű a logisztikája az 1000 fölötti covidárva kisgyermek vagy akár nagyobb gyermekkel való törődésnek, hiszen nagyon kevesen dolgoznak itt, akik ezt az országos jószolgálati tevékenységet végzik. Miért tartja fontosnak Anita asszony a személyes találkozást a családokkal, a gyerekekkel?
2: A logisztika valóban nagy probléma. 5 évvel ezelőtt, amikor elindultunk, még az elnöki hivatal munkatársai fogadták a telefonhívásokat, fogadták az e-maileket, próbálták rendszerezni a sok kérelmet és felajánlást. Ez emberfeletti probléma volt, nehézséget okozott, és hát hamarosan fel kellett állítani az önálló apparátust, ami azt jelenti, hogy lett egy 3 tagú kuratórium, és 3 főállású munkatárs. A legnehezebb feladat az a számítógépes adatfelvitel és rendszerezés, hiszen olyan bizalmas adatokat tárolunk, személyes adatokat, levelezéseket, képeket. Egy családról megpróbálunk összeállítani egy olyan képet, ami alapján tényleg a rászorultságot meg tudjuk ítélni. De ez még mindig nem elég. Ezért tartom fontosnak a személyes találkozásokat. Első időben még sokkal többször utaztam vidékre, és látogattam meg a leginkább rászorulónak tűnő családokat, a legnagyobb nehézséggel küzdőket, és nagy tapasztalat, hogy valóban nem mindegy, hogy személyes benyomások alapján győződünk meg arról, hogy nekik ott éppen mi a legnagyobb nehézség, és mi a legnagyobb segítség. Két olyan támogatottunk is volt, egy 6 éves kislány és egy 6 éves kisfiú, mind a kettő teljesen árva. A kislány egy napon veszítette el mindkét szülőjét, a kisfiú az édesanyját veszítette el, viszont az édesapja soha nem foglalkozott vele, és azt se tudja, hogy hol van az édesapa, még akkor sem került elő, amikor tudomást szerzett arról, hogy a gyermek édesanyja meghalt. És a személyes benyomás egyértelművé tette, hogy ugyan a tragédia azonos, de az anyagi helyzetben óriási különbség van. Az egyik esetben viszonylag jó anyagi körülmények között élő és viszonylag fiatal nagyszülő pár tudta átvállalni a gyermek gondozását, a másik esetben mostoha körülmények között élő és idős, beteges nagyszülő pár gondoskodik a gyermekről. Ezeket mind jó tudni, és fontos tudni ahhoz, hogy tényleg igazságos és jó segítséget nyújtsunk a családoknak.
1: Bevallom, örömmel olvastam, hogy a kuratórium egyik tagja a dr. Bagdi Emőke professzorasszony, aki országosan ismert és elismert pszichológus. Vajon egy pszichológus mit tehet a családokért, mit tehet a félárván vagy árván maradt kisgyerek lelki támaszaként?
2: Magdi Emőke professzorasszonynak nagyon hálásak vagyunk a munkájáért, amit a kuratóriumban végez, és hát természetesen, amikor felmerült, hogy szükség van pszichológusra, akkor őt kérdeztük meg, hogy kit ajánl, milyen lehetőségek vannak, milyen anyagi terhet jelent ez a családoknak, amit természetesen, ha indokolt, akkor az alapítvány átvállal. És őt várjuk erre a családi napra is, hogy egy kis rövid előadás keretében szóljon a családokhoz, segítsen őket. Ez a kicsit ünnepi, de mégis azért lelki terhet jelentő megemlékezés lehetősége családoknak, amit azért egy pszichológusnak kell talán föloldania.
1: 5 év, hosszú idő. Az 5 év alatt valóban, ahogy Anita asszony a beszélgetésünk elején említette, sokan már elfeledkeztünk a Covidról, de ugye a gyerekek itt vannak, növekszenek. Hadd kérdezzem meg, hogy akik már önállóan gondoskodnak magukról, tehát ha úgy tetszik, már kinőltek az önök alapítványi gondoskodása alól. Vajon segítik-e a többieket, segítik-e az alapítványt?
2: Erre a családi napra őket is meghívtuk. Szeretnénk velük találkozni, szeretnénk tudni róluk, hogy mi történt velük, jól boldogulnak-e, és akár várjuk őket önkéntes segítőként is, hogyha olyan lehetőséget látnak, amiben ők szívesen részt vesznek. Érezhető, hogy a legnehezebb helyzetben a kamaszok vannak. Tehát aki kisgyermekként veszíti el anyját, apját, az talán még felfoghatatlanabb, nagyobb tragédia. Aki egyetemistaként vagy 16-17 évesen veszíti el, szintén döbbenet, hogy akkor kell hirtelen felnőtté válnia. De személyes tapasztalatom, hogy a kamaszkorban a legnehezebb ezt megemészteni, és ott van szükség leginkább a pszichológusi mentálhigiénés támogatásra, foglalkozásra, segítségnyújtásra. Azt is érzékeljük, hogy a Covid árva családok, tehát az 1000 család, ez gyakorlatilag 1000féle élethelyzet, hiszen vannak töredék családokból érkezők, ahol egy elhunyt édesapa 3 gyereket hagy árván. Vannak viszonylagos jobb módú fővárosi családok, vannak tanyasi világban szegényes körülmények között élők, van köztük értelmiségi, van köztük vállalkozó, van köztük művész, tehát a Covid nem válogatott. És ezért erre a sok-sok élethelyzetre kell nekünk reagálni. Ehhez jön még hozzá az, hogy az évek elteltével változnak az élethelyzetek, és az a család, aki eddig nagyon rászoruló volt, esetleg most jó helyzetbe került, már kevésbé szorul ránk, vagy akár azt mondja, hogy köszöni szépen az eddigieket, de ő most már egyedül is boldogul. De van sajnos olyan családunk, nem egy, aki először még tartotta magát, vagy volt megtakarítása, és mostanra jutott el abba a helyzetbe, helyzetbe, hogy kimondottan nagy nehézségekkel küzd, esetleg azóta elveszítette az állását, az egyetlen életben maradt szülő, és komoly kihívásokkal küzd, akár a segítségünk nélkül nem is tudna boldogulni. Úgyhogy nekünk folyamatosan alkalmazkodnunk kell az új és új megpróbáltatásokhoz, változásokhoz.
1: Azt gondolom, minden segítség segítség lehet, ha szívből jön. Érzik-e ezek a gyerekek, ezek a családok, hogy ez a segítség szívből jön, hiszen önök annak idején a férjével, dr. Áder János köztársasági elnök úrral a saját pénzükből indították el az alapítványt.
2: Nagyon örülünk, amikor akár e-mail formájában köszönőlevelek jönnek hozzánk, ezeket, amikor lehet, közé is tesszük, hogy továbbítsuk a köszönetet a tényleges felajánlók felé. Nagyon megható sorokat kapunk, sokszor rajzokat az élményekről, a táborozásról, a szülőktől, a gyerekektől, csodálatos köszönőleveleket, és ez tényleg szívet melengető. Köztük van olyan is, amelyik azt határozza el, hogy amikor ők majd olyan helyzetbe kerülnek, önálló keresettel rendelkeznek, akkor majd ők hogyan fogják ezt a szeretetet és támogatást továbbadni. Sok olyan egyetemista támogatottunkkal beszéltem, aki már most azt tervezi, hogy majd ő is önkéntes lesz, és ő is majd támogat valakit, aki nálánál sokkal inkább rászoruló. Ezeket nagyon jó érzés látni, megtapasztalni, de hát reméljük, hogy nem felejtkeznek rólunk a támogatók, és hát az adó 1%-ot is már tudja az alapítvány fogadni, és működik az adományvonalunk, a 13.650-es adományvonal, ami sajnos a Jetter hálózatból még nem elérhető, és minden olyan adatot megtalálnak a honlapunkon, ami segít. Érdemes valóban böngészni a honlapunkat, nagyon sok olyan kép, bejegyzés, levél, rajz van a gyerekektől, ami megmutatja, hogy mit végeztünk az elmúlt 5 évben.
1: A kedves rádió hallgatók bizonyára tudják, hogy dr. Herceg Anita asszony, a Regőcz István Alapítvány kuratóriumi elnöke, 4 gyermekes családanya, sőt már nagymama. Engedjen meg egy személyes kérdést beszélgetésünk végén. Ugye május 1. vasárnapja az anyák napja, május utolsó vasárnapja a gyermeknap. Kap-e ötleteket arra a saját családjától, gyerekeitől, unokáitól, hogy mivel örvendeztesse meg az önök által támogatott COVID-árvákat?
2: Hát akinek 4 gyermeke van, ráadásul 14 év különbség van a 2 szélső gyermek között, illetve hát most már unokáink is vannak, ismerjük ezt a korosztályt, tehát ismerjük a hobbiaikat, nehézségeiket, mi foglalkoztatja őket, és hát végigéltük azt, hogy mi az, ami nekik igazi kikapcsolódást jelent, úgyhogy mindenképpen tudunk merítkezni ezekből az élményekből, ezekből a megélt programokból, és volt olyan gyermekem, aki felajánlotta, hogy ő is, hogyha segítség kell, önkéntesként szívesen részt vesz ebben a munkában. Ezért is tartom fontosnak, hogy élményhez juttassuk a gyerekeket és a családokat, hiszen a pénz persze alapvető a család működése szempontjából, de talán sokkal többet ér egy olyan kikapcsolódás, egy közös hétvége, egy önfelett szórakozás, egy rendkívüli élmény, egy olyan megtapasztalás. Sokan először voltak az operaházban. Ha ezt az élményt időnként meg tudjuk nekik adni, akkor bízom benne, hogy jó úton járunk, hogy egészséges felnőtté válhassunk, és az özvegyek is talpra tudjanak állni, és olyan nyugodt légkört, hátteret biztosítsanak az árváknak, ami segít ahhoz, hogy egészséges felnőtté váljanak.
1: Kedves hallgatóink, dr. Herceg Anita asszonnyal, a Regőcz István Alapítvány a koronavírus árváért kuratóriumi elnökével az alapítvány létrehozásának május 11-én tartandó 5 éves évfordulója alkalmából beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket, sőt azon belül is az áldozással kapcsolatos gondolatainkat. Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz. A nyugati egyház azonban fokozatosan visszatér a kovásztalan kenyérhez, először egyben sütve, majd pedig külön-külön kis ostyákkal, kis kenyér darabokkal végzi a szentmisét, és ebben részesíti a kedves híveket. Tarjányi professzor úr megjegyzi a könyvében a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján, hogy a kovásztalan kenyér tradíciójának megőrzése mellett törekednünk kell arra, hogy a jelszerűség itt is érvényesüljön. Mi ez a jelszerűség? Szent Pál nyomatékosan hangsúlyozza az első korintusi levél 10. fejezetében, hogy a hívek Krisztussal és egymással való közösségének az az alapja, hogy mi sokan egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Egy kenyérből. Éppen ezért hangsúlyozza a professzor úr a zsinat alapján, hogy olyan kenyérből készült ostyára volna szükség, ami megtörhető, szétosztható, ami étel jellegű. Ezért készítenek immár sok helyen vastagabb, megfogható, megrágható, azaz étel jellegű, tehát jelszerűbb kenyeret. És ugyanehhez a szemponthoz tartozik, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az általános rendelkezések azt is javalják, hogy az a legjobb, ha az adott szentmisén átváltoztatott kenyérrel történik a szentáldozás, mert ez fejezi ki legteljesebben azt, hogy az ember áldozata összefoglalódik a felajánlott kenyérben, ugyanazt kapja vissza az ember, csak immár átistenítve az örök életre vezető táplálékként. Egy-két megjegyzés a rádió hallgatókhoz, a műsort fölolvasó, elmondó papnak. Valóban jó lenne, ha és sok helyen láttam már papi életemben, hogy egy nagy ostyát, és nem a szentmisében szokásos nagy fehér ostyára gondolok, hanem annál sokkal nagyobbra, használnak némely helyen a szentmiséhez. Nem is teljesen fehér a sütés miatt, ezt töri meg a pap, és ezt osztja ki a szentáldozásban, az átváltoztatás után, mint Krisztus testét, étel jellegű. Erre is megjegyzem azt, hogy pap

0: Életemben volt már olyan, hogy valaki megfeddett azért, mert a mikrofonban hangzott az, hogy tört az ostya, amikor áldozáskor magamhoz vettem. Úgy gondolom, hogy értem a szentséggel kapcsolatos tiszteletet, mégis ragaszkodunk a szentpáli tanításhoz és a II. Vatikáni zsinatnak a már idézett passzusához, hogy étel eledel jellegű Krisztus teste, amelyet magunkhoz veszünk. Még talán erről a gondolatról egy kicsit később is szó lesz. A következő gondolat a professzor úrnál a szentségi böjtnek a gondolata. Így ír. Attól fogva, hogy az eukarisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szeretetlakomáktól, természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést kifejezésre juttató böjt előzze meg a szentáldozást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőtre tevődött át. Vagyis nem este, nem úgymond ebédidőben, ahogyan a kezdeti időben a keresztények ezt tették. Így folytatja a professzor úr, így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse a krisztusi kenyér magához vétele. A trienti zsinat elrendeli 1566-ban, hogy tilos a délutáni és az esti szent mise, ez alól csak a karácsony éjféli mise, valamint később a Szent Három Nap, Nagy Csütörtök, Nagy Péntek és Nagy Szombat eukarisztikus szertartásai a kivételek. Tehát aki szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon keresztül, éjféltől számítva böjtölnie kellett. Megjegyzem, ennek az lett a hatása, hogy egyre kevesebben járultak szent áldozáshoz. És hát természetesen az esti szentmisének az elhagyása is problémás lett sok-sok helyen. Persze ezekben a századokban nem volt még olyan a pap hiány, mint a 20. században. A 20. században a lelkipásztorok több egyházközséget is látnak el. Éppen ezért lehetetlen, hogy csak a reggeli vagy a délelőtti órákban történjék szentmise bemutatás. Később megjegyzi a professzor úr, a szentségi böjtöt az áldozás előtti 3 órára terjesztették, vagy inkább csökkentették. A zsinat után az új egyházi jog csupán 60 percet, 1 órát jelöl ki szentségi böjtnek, megjegyezve, hogy a betegeknek még ennyi sem, csupán 1/4 óra. Azt írja a professzor úr, hogy ne csodálkozzunk ezeken az előírásokon, ne furcsáljuk ezeket. A világegyház hatalmas szervezetének szüksége van eligazító szabályokra. Ezek a törvények azt akarták előmozdítani, hogy a hívekben tudatosuljon, ha vallásos életünk csúcspontját jelenti a kultikus étkezés, melyben Krisztussal személyileg egyesülhetünk, akkor jogos, hogy fölkészítsük rá testünket, zárójelben megjegyzi a professzor úr, gyomrunkat, és lelkünket egyaránt. Csak így fogja a krisztusi bőséges életet növelni bennünk a jelképes lakoma, mely a világtörténelem legnagyobb eseményét, Krisztus kereszthalálát és föltámadását adja nekünk. Megjegyzendő, hogy a szentségi bőjt az első szentmisére érvényes, a másodikra már nem. Az atyák is, akik több szentmisét mutatnak be, az első szentmise előtt kell megtartania a szentségi bőtöt, a második szentmisé előtt már magához vehet táplálékot is. Azt is megjegyzem, és ez fontos és lényeges megjegyzés, hogy a bőjt nem lehet az ember ellen. Nagyon sok testvérem, mondjuk magammal együtt, cukros beteg, ahol az étkezés kötelező, hogy az embernek ne menjen le a cukra, ne legyen rosszul. Éppen ezért az emberséges bőjt az, és azt hiszem, a zsinat utáni egy órás szentségi bőjt már az, tehát az emberséges bőjt az, amely ugyan föl is készíti testileg, lelkileg az áldozót Krisztus érkezésére, és mégsem olyan föltétel, amellyel elriadhatna a szent áldozástól. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A jövőben Sümegi Klaudia lesz a kabinet főnöke, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. Az új tisztviselő civilben közgazdász, filmproducer, emellett programvezető az Oxfordi Egyetemen, pénzügyi területen több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Magyar Péter napirendelőtti felszólalásával kezdődik ma az országgyűlés ülése, amelyen öt vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezután először napirendelőtti felszólalások hangzanak el, majd a képviselők egy órán át interpellálhatják a kormány tagjait. A parlament dönthet öt a Tiszapárt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság felállításáról. Ezek a végrehajtási visszaéléseket, valamint a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket vizsgálnák, továbbá a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrány felelőseit, illetve a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. Az országgyűlési törvény alapján a vizsgálóbizottságok létrehozásáról a parlament vita nélkül határoz. A képviselők döntenek a fideszes Kocsis Máté országgyűlési képviselő mentelmi ügyében is. A határozathozatalok után megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdések hangzanak el. Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnök intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata a nemzeti egység megteremtése. Szerinte Sólyog Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található. Egy közvéleménykutatásra hivatkozott, ami szerint a magyar emberek több mint kétharmada várja el az államfőtől, hogy mondjon le és távozzon hivatalából. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodása az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupció ellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kellett behelyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozin ellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írja internetes oldalán a szerbiai Forbes gazdasági magazin. A lap szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson importkőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovivári-ban elhagyta a Szentpéter és Pál apostol pravoszláv templomot. Kocsijában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a csend nagykövetet, Moszkva megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását, tette hozzá Dmitrij Peszkov. Lemondott a bukaresti ügyvivő kormány kulturális minisztere, miután trágár nyelvezetű hangfelvétel jelent meg róla. Ezen Demeter András egy 2012-es ügyészségi kihallgatásán tehát trágár szavakkal jelentette ki, hogy magyar lévén őt hidegen hagyja a román nemzeti érdek. A legfőbb ügyészség a Román Rádió Csisinaui regionális stúdiójának korrupció gyanús beszerzése ügyében hallgatta ki a lemondott tárcavezetőt, aki 2012-ben a közrádió elnök vezérigazgatója volt. Végül az időjárásról. Zavartalan a napsütés, némi gomoly felhő csak északkeleten képződhet, így csapadék nem hullik, a szél több helyen élénk, néhol erős, a csúcsomérséklet 31-32 fok körül alakul, holnap majd nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok. Híreinket hallották.
1: Reklám. Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
3: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
1: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a Kisbocs Baba Mama Klub, Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgetünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Immár 20 éve, hogy eldöntötte, megvalósítja tervét, és tudta azt is, mennyire nagy szüksége lehet majd az édesanyáknak egy ilyen közösségre Szihalmon. A terve bevált, sokan csatlakoztak, ám itt nem álltak meg. Mindig jöttek újabb ötletek, hogy mint közhasznú szervezet, hogyan vihetik el a tudást foglalkozásokkal, rendezvényekkel, és hogyan segíthetnék az itt élő családokat. Ha tehetik, tartsanak velünk!
7: A Baba Mama Klub ötlete az évekkel korábban kezdődött. Az önnevéhez kötődik. Mi volt a megvalósítás célja?
8: Hát ugye 20 évvel ezelőtt pontosan, hisz ebben az évben van a 20 éves születésnapunk. Hát ez tulajdonképpen egy belső motivációból indult el, a kisfiam motiválta, amikor kismama voltam, hogy rengeteg kérdésem volt a védőnőhöz, orvoshoz és mindenkihez is, és hát én azt látom, hogy egy kis településen azért egy kismamának nincsen olyan lehetőségei, hogy helyben minden információra, minden kérdésére választ kapjon, és beutaztam Egerbe, egy Baba-mama klubba, és ott részt vettem előadásokon, tanácsadásokon, és arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ez nálunk is, és tulajdonképpen én csak egy Baba-mama klubot gondoltam elindítani, hogy minden hónapban jön egy szakember, és akkor a kismamákkal összeülünk, és akkor egyszer védőnő, vagy szülésznő, vagy szoptatási tanácsadó, vagy fogorvos, vagy nevelési tanácsadó, gyógypedagógus, tehát, hogy minden hónapban. És ez így indult, és hát olyan igény lett rá, és ott már láttuk, hogy vannak olyan családok, ahol sajátos nevelésű gyerekeket nevelnek, roma gyerekeket, különböző kérdések merültek föl. És Egerbe egyszer azt mondták, hogy miért nem hozok létre egy egyesületet, hisz nekem már projekt ötleteim vannak, és hogy ez kimeríti a Baba-mama klubnak a keretét, és akkor létrehoztuk a kis bocs Baba-mama klub, Baba-mama egészség, életmód, szabadidői, szociális információs közhasznú egyesület, ez lett a teljes neve. És hát 2006-ban vagyunk, és hát ugye mondták, hogy hát pályázatot is kell lenne írni, és mondom, ez hogy pályázat. Úgyhogy így beiratkoztam a Budapesti Kommunikációs Főiskola egyik tovább képzésére, és elvégeztem a pályázatíró projektmenedzser szakot, és hát én írom a egyesületnek a pályázatait. És az első gondolatom az volt, ha már a gyerekek speciális szükségletére gondoltunk, hogy gyógypedagógusokat felkértem, mert mai napig is azt hiszem, hogy ha van egy gondolatom, akkor ez nem azt jelenti, hogy azt nekem kell mindenhez is érteni, hanem az álmoknak a megvalósítása, az a megfelelő szakembereket vonom be. Én mindig is az együttműködésnek a híve voltam, meg vagyok. Szerintem ez a hatékonyságnak a kulcsa, hogy egy ilyen helyi akciócsoport létrehozásról minden érintett szakemberrel együtt gondolkodunk, és ez esetben is én arra gondoltam, hogy csináljunk egy sajátos nevelésigényű szülőknek egy szülőklubot, ahol minden hónapban hívtunk egy szakembert, és a szülők pedig eljöttek és beszélgettek a szakemberekkel, és ez nagyon hasznos volt, és azt látom, hogy mennyire fontos az, hogy hasonló érdeklődési körrel rendelkezők ugye találkoznak és beszélgetnek egymással, és tulajdonképpen valahogy az igények épülve kialakult a mi kis ránk jellemző kép, ahol a Baba-mama klubot csináljuk, a zenei babusgatót a mai napig, van rendezvényeink, a Civil Expo, amire most is készülünk, ahol az volt a hipotézisem 2010-ben, hogy a különböző szférák találkozzanak egymással, és állítsanak egy sátot, és mutassák be a tevékenységüket. Civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok, gazdasági szereplők, egészen színpadi produkció van, szépség sátorverseny, és az, hogy 2010-ben volt az első, és most 2026 van, tehát, hogy 16 év és 61 kiállító jelentkezett most is, és nem tudjuk hová őket kirakni, ez valami fantasztikus érzés, és hát a repertoárunkban van a Emeld fel a gyereket, országos programból csatlakozás, a nyárbúcsúztató programunk, az egészségnapunk, a kisbocs Mikulás, ezek a főbb rendezvények, és emellett működtetjük az enniadok ételdobozt, az egészségügyi ládát, ugye a női klubunk keretén belül, ahol a fő témánk a menstruációs szegénység elleni küzdelem, és ez az egészségügyi láda 0-24 órán keresztül ugye elérhető. Emellett ugye 3 évvel ezelőtt egy óriási mérföldkő lett az életünkben, mert a Partners Hungary alapítvány pályázatára pályáztunk, hogy létrehoztunk egy kisbocs játékközpontot, és ezt a UNICEF támogatásával valósítottuk meg, és hát az a innovatív eleme, hogy a könyvtárnak a része egy külön helységben, és nagyon sok üzenete van számunkra, a kora, a gyerekkori fejlesztés, azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, és csak 13 játékközpont nyílt Magyarországon a UNICEF támogatásával. Ez fő cél, hogy a különböző hátterű családokban élő gyerekek tudjanak itt játszani, és lehet kölcsönözni is játékokat, akik nem tudják megvásárolni. És most újabb projektekkel vagyunk együttműködve a Partners Hungary alapítvánnyal, és létrehozunk egy könyvkuckót a játékközponton belül. Ennek az a lényege, hogy a gyerekeket bevonjuk a döntéshozatalba, fiatalba és a szülőket. Ugye a 0-10 éves korosztály számára létrehozunk egy könyvkuckót, amit a kialakításáról is a gyerekek döntenek, és arról is, hogy milyen könyveket vásároljunk meg, és a Baba-Mama klubba, a bölcsödébe, az óvodai csoportokba, az általános iskola első, második, harmadik osztályába tartunk foglalkozásokat nekik egy általunk kidolgozott módszertannal, és nagyon ügyesek már tudják dönteni, hogy hogyan nézzen ki, már az is megvan, meg az is megvan, hogy milyen könyveket tudjunk vásárolni. Már a 8. alkalommal tartunk, úgyhogy fantasztikus. És hát most pályázunk a Minifesto programra, ugyanis keresik azokat a településeket, ahol a legjobb gyereknek lenni. És egy szülő, nem is egy szülő hívta fel a figyelmemet, hogy hát szerintem Szihalman a legjobb gyereknek lenni, úgyhogy akkor ezt pályázom már meg. Hogy beadtam a pályázatot, én most kaptam a hírt, hogy döntés született, de még nem tudom az eredményt. 45-en pályáztak erre a címre, hogy a legjobb gyereknek, hol a legjobb gyereknek lenni. Úgyhogy a 45-ből két pályázat nyer, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, hogy talán Szihalom és a Kisbocsi Játékközpont lehet ennek az egyik nyertese. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ennyire nagy igény van a mi rendezvényeinkre és a programjainkra. Amire még lehetünk büszkék, az, hogy létrehoztunk egy Medimentor szolgáltatást. Ez még amikor 2022-ben ugye a menekültek érkeztek Heves megyébe, láttuk azt, hogy nagyon szükség van a civil szervezetek támogatására, és kialakítottuk azt, hogy a menekült szállókra rendszerességgel mentünk, és segítettünk nekik a beilleszkedésbe, az óvodai beiratkozásba, az iskolai beiratkozásba, munkahelyet kerestünk, szociális támogatásokat ügyintéztük nekik, szabadidős programokat, tehát próbáltuk az életüket könnyíteni ebben a traumatikus állapotban. És kidolgoztam egy medimentori szolgáltatást, amely egy új szociálpolitikai úgymond módszertan arra nézve, hogy egy ablakon keresztül az összes szociális szakember, hisz az önkénteseken belül kijelöltem azt, hogy ki az, aki egészségügyi témával foglalkozik, oktatással, szociális témával, beilleszkedéssel, stb. És ezt beadtam annak a hatóságnak, akik a védjegy oltalommal foglalkoznak. Nyilván nem gondoltam, hogy ezt megkapjuk, és egy fél év után kaptam egy levelet, hogy a Medimentor szolgálat le van védve, és hogy megkapta a védjegyoltalmat. De akkor elkezdtem igazán meghatódni, meg sírni, hogy azért ezzel ugye örökre is beírtuk a történelembe a Kisbocsnak a nevét, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Én azt gondolom, hogy Szihalmam, nyilván vannak elégedetlen emberek, de hát mindig azt tanítják nekem, hogy ez nem lehet, hogy mindenki elégedett legyen, bár örülnék neki, de úgy látszik, ez egy lehetetlen küldetés, de bizony benne, hogy a többség azért elégedettek a fejlődéssel és a eredményekkel. Azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek nagyon nagy szerepe van egy település életében, és fontos az, hogy az önkormányzat, a civil szervezetek együtt működjenek, hisz akkor tudunk hatékony, eredményes munkákat elérni. Úgyhogy még vannak álmak a Kisbocsal kapcsolatban is, meg a polgármesteri munkám kapcsán is, úgyhogy a jó Isten addig még megsegít, és az emberek bizalmát élvezem, teszem a jót.

0: Visszatérve egy kicsit, visszatekerve az időben erre a 20 évre, hiszen azért ez egy nagyon hosszú idő. Ha a kezdetekre gondol vissza, ott az anyukáknak mi volt a motivációja, hogy ők jöjjenek, csatlakozzanak, akarjanak ebben részt venni, hiszen jöttünk, hoztuk magunkkal történelmileg egyfajta nevelési stílus, nevelési módot, és a tudásnak a megszerzése, a tudásvágy, az valahol elindult. Ön is ezt tapasztalta?
1: Én azt gondolom, hogy az motiválta őket, meg motiválja most is, hogy ez az információ hiányt kielégítsük, hogy ha van egy kérdésük, akkor el tudjanak jönni, és a szakemberektől tudjanak kérdezni. Ugyanakkor mellett azt látom, hogy várják, mert hogy találkoznak hasonszőrű anyukákkal, és meg tudják egymást nyugtatni, hogy az, hogy most egy pár grammal kevesebbet evett, az nem a világ vége, vagy hogyha most nem volt széklet éppen, akkor sincsen vége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt a közösséghez való tartozás, és ugyanúgy az információ megszerzése a cél, és azért azt is meg kell említeni, hogy a 20 év alatt rengeteg önkéntes csatlakozott hozzánk, és azt is meg szokták kérdezni, hogy főleg az önkéntesektől, hogy miért jó kisbocsba lenni, ezt tőlük kéne egyébként megkérdezni, de én azt gondolom, hogy senki nem akar kimaradni a jóból, hogy adunk az embereknek, hisz a dispatcher szolgálatunkat is működtetjük, ahova érkeznek be kérdések, és nemrég volt az, amit ugye elmeséltem talán, hogy egy anyuka keresett meg minket, mert nem tudott menni a gyereke iskolába, mert levált a cipője a talpának, és ebben az önkéntes csoportban, amikor beírtam, hogy kellene egy 39-es, 40-es cipő, akkor egy óra alatt legalább 10 pár cipőt kapnunk, és akkor el tudtuk vinni a családnak, és tudott menni a gyerek iskolába. Én azt gondolom, hogy egy jó érzésű ember, vagy egy jó szándékú ember, annak természetes a segítségnyújtás. Tehát a kisbocs amellett, hogy próbál tudást adni, vagy a kora gyerekkori fejlesztésben részt venni, civil szervezeteket koordinálni, vagy közösségi rendezvényeket szervezni, amellett azt is hangsúlyozzuk, hogy jó adni, és ebbe a jó adásba érdemes részt venni. És én azt látom az embereken, hogy szeretnek részt venni a segítségnyújtásban, és abban, hogy igenis lehet a mi világunk jó, hogyha arra törekszünk.
0: Nagyon sok a fals információ, ami körülvesz minket, és egy édesanyját talán ez az, ami a leginkább össze tud zavarni. Mennyire könnyű megtalálni a megfelelő szakembereket egy ilyen helyre? Azt, aki tényleg tenni akar a közösségért?
1: Hát én azt gondolom, hogy az önkéntesek közül, illetve az Egyesület elnökségi tagjai szakemberekből áll, szociál szakemberekből, pedagógusokból, pszichológiai szakemberekből, gyógypedagógusokból, jogvédőkből. Tehát van egy olyan szakemberi hiteles bázisunk, aki meg tudja szólítani a többi szakembert is. Hát azt azért, én azt gondolom, szakmai körökben tudjuk, hogy kik azok a hiteles szakemberek, akik valóban tudással bírnak, és valóban tudják az anyukákat is segíteni hatékonyan és hasznosan.
0: Az anyukák visszajelzései mik az évek alatt? Hogy ők miért szeretnek, gondolom, hogy elmondják, hogy miért szeretnek ide járni?
1: Hát ugye a Kisbocs Játékközpontnak a látogatottsága a kültéri, tehát a külsős programokkal együtt, 980 fő volt 2025-ben, úgyhogy vélelmezem, hogy szeretnek ide járni. Amit elmondtam, én azt gondolom, hogy egy biztonságos, akadálymentes környezetben, közösségben tudnak lenni, információhoz tudnak nyújtani. A könyvtár is egyébként hatással van egymásra, a játékközpont, a könyvtár, és a könyvtárnak is megnőtt a nézettsége. Minap a Széchenyi könyvtárba jöttek el minket megnézni. Azt gondolom, ez sem egy kis dolog, mert hogy azért a Széchenyi könyvtár, azt gondolom, hogy azért nem minden nap jön a környékre, és nagyon tetszik nekik az, hogy a könyvtár látogatottsága megnő, és elmondtuk nekik ezt az innovatív együttműködés a Kisbocs Játékközponttal, hogy én azt gondolom, hogy ez példaértékű, hogyha jönnek a családok, akkor a játékközpontban a gyerekek játszhatnak, addig az anyukák pedig olvashatnak könyvet, illetve hogy megnőtt a gyerek témájú könyvek iránt is az érdeklődés. Tehát tulajdonképpen a játékközpont a kultúra része is lett így. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen összetett az érdeklődés, tehát a könyvtár, a közösségi programok, a belső, külső programok, az, hogy innovatív témákat hozunk, ingyenesek, szerintem ez is egy nagyon fontos, hogy anyuka pont pont ezt mondta, amikor most egy pályázunk, és megkérdeztünk, hogy akkor miért jó gyereknek lenni, és azt mondta, hogy ő például nem engedhetné meg magának, hogy elmenjen fizetős játékközpontba, a környező településekre vagy városba, és hogy itt Szihalmon ugyanazt a minőséget, ugyanazt a színvonalat ingyen megkapja, és csak felül a biciklire, és akkor el tud jönni a gyerekekkel, és számomra például ez volt a fontos. Tehát, hogy én azt gondolom, mindenkinek lehet, hogy más a motivációja, de hogy mindenki megtalálja itt a játékközpontba azt, amit ő szeretne, akár a kürsős programjainkban, akár amit ott szervezünk, vagy akár a játékok terén.
0: Mit gondol, hogy ez a kis bocs, ez a szívügye önnek? Tehát, hogy a folyamatában is, annak ellenére, vagy éppen azért, mert most jelenleg polgármester, milyen szerepet tölt be a kis bocs jelenleg az életében?
1: Hát ugye a kis bocs az 20 éve van, a polgármesterség 1 éve 8 hónapja, nyilván Szihalom a szívügyem, és Szihalmon belül a kis bocs, ez egyértelmű, hogy nem csak hogy a szívügyem, hanem az életem része, és a kisfiam motiválta, a kis bocs logó, a kisfiam első takarójából egy önkéntes rajzolta meg, úgyhogy nem tudom elképzelni az életemet a kis bocs nélkül, tehát ez olyan, mint egy olyan szövet a testembe, amit nem lehet kivenni, tehát kisbocs az a lelkem és a szívem része is, és megszüntetetlen, és szerelmem.
0: Milyen jövőt lát a kisbocsnak? Mit szeretnének megvalósítani, akár a közel, akár a távoli jövőben?
1: Ugyanúgy folytatni szeretnénk ezeket a programjainkat, mindig az igényekre építve szeretnénk megvalósítani minden rendezvényünket, programunkat. Mindig a családok, a gyerekek kihívásait próbálunk adott választani, tehát, hogy megvan a mi elképzelésünk, de ezek változhatnak az ő igényekhez képest. Én azt gondolom, hogy pont ez a lényege, hogy 20 évesek vagyunk, hogy nem mi erőltetjük rá a programokat és a rendezvényeket a családokra vagy a lakosságra, hanem az ő mindig az ő igényeikre építve, és úgy formáljuk az egyesületnek a jövőjét, az életét, hogy az ő dolgaikra. Hát természetesen az a célunk, hogy a védelemre szoruló családokat minél jobban megsegítsük szociális információ nyújtással, a kisbocs játékközpontnak a programjait legszélesebb körbe jutassuk, a koragyerekkori fejlesztésre felhívjuk a figyelmet a pedagógusok, óvodapedagógusok az iskola számára, és az önkéntesség népszerűsítésre is nagyon-nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni, mert azt gondoljuk, hogy a legfontosabb az, hogy az ember a munkája mellett segítse az embert, ha nem is akar egy egyesülethez bekapcsolódni, mint önkéntes, ha már megnézi a szomszédját, a jobb oldalt és bal oldalt, hogy rendben van-e, vagy hogy télen jön-e a füst a kéményből, akkor már az is egy nagy segítség. Vegyük észre az embereket, és vegyük észre a jót is, és segítsük egymáson és egymásnak. Szerintem ez egy nagyon fontos küldetésünk.
0: Közeleg a gyereknap, és érdemes megemlíteni, hogy mivel várják itt a gyerekeket, és nyilván a családokat gyereknap alkalmából.
1: Hát egy nagyon-nagyon-nagyon nagy dologgal várjuk a gyerekeket, hát ugye vasárnap gyereknap, és hát egy nagyon szuper csapattal hozott a sors össze, és egy élményjátékokkal fognak jönni animátorokkal a csapat. Lesz egy élethű tehén, egy kis bajor hangulat udvar, ahol megtanuljuk, hogy igazán hogy kell a tehenet fejni. Lesz egy aréna játék, ahol a gyerekek és a felnőttek is játszhatnak. Happarti természetesen, és hát a napfénypontja az Oszi Cica koncertje, és emellett itt lesznek az óvodások, a kisbocs játékközpont, a Szikra Egyesület, ahol barátkarkötő készül, arcfestés, csillámtetoválás, kreatív sarok, a kisbocs játékközpont kihozza a képességfejlesztő játékot, és itt lesz vecsésről a szenzoterápiás szobának a szakembere, aki képességfejlesztő játékokkal fogja szórakoztatni a gyerekeket, és természetesen két hatalmas ugrálóbárral is készülünk, és hát ahogy említettem, a rendezvényt happartival zárjuk, és hát nyilván lesz lángos, gofri, vattacukor, minden nyalánkság, ami egy gyereknaphoz kötődik, úgyhogy mi már nagyon várjuk, mi felnőttek is, úgyhogy minden gyereket szeretettel várunk jövő hét vasárnap 11 órától 5-15 óráig a Kemencés udvarra Szihalmon, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden gyerek boldog lehet, és készülünk egy extra nagy meglepetéssel is, csak ez nem biztos, hogy gyerek napon fog beteljesülni, úgyhogy valószínűleg ez egy következő rendezvényünkre lesz majd aktuális, ugyanis felvettem a kapcsolatot a LEGO gyárral. Ugye hát azt tudjuk, hogy a Kisbocs akkor LEGO, szerintem több éve ugye a Kárpátok alapítványon keresztül kaptunk LEGO-t, de most ők sem tudnak adományt adni. És én arra gondoltam, hogy az nem azt jelenti, hogy akkor nem adunk ajándékot, úgyhogy egy nagyon kedves ismerős által sikerült a LEGO-val fölvenni a kapcsolatot Nyíregyházán, és az adomány levelünkben kértük azt, hogy a szihalmi gyerekeknek kaphassunk LEGO-t, illetve hogyha még animátorok is eljönnének játszani a gyerekekkel Nyíregyházáról, a LEGO-gyárból, akkor igazán boldog lennék. Úgyhogy én úgy tudom, hogy ez a álmom meg fog valósulni hamarosan, úgyhogy ez még majd egy extra ajándék lesz a gyerekeknek, a szihalmi gyerekeknek.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Kisbocs Babamama Klub, Babamama Egészség, Életmód, Szabadidő és Szociális Információs Közhasznú Egyesület tevékenységéről beszélgettünk annak létrehozójával, Gajasné Dósa Katalinnal. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Karkus István nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Leó pápa beszéde első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. A Magnifica Humanitas enciklika ismertetése. A mesterséges intelligencia az egész emberiséget szolgálja, ne kevesek érdekét. Leó pápa első enciklikája bemutatásakor. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Május 25-én, pünkös hétfőn Szűz Mária, az Egyház anyja ünnepén mutatták be 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű első enciklikáját a szinódusi aulában. A Szent Atya maga is részt vett a dokumentum bemutatásán, és angol nyelvi beszédében kiemelte a módszerét, amelyet így fogalmazott meg. Akárcsak elődöm, 13. Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem konuknak ezt az újabb hatalmas átalakulását.
1: Your brothers and sisters.
0: Leó pápa őszintén köszönetet mondott mindazoknak, akik megszervezték ezt a találkozót, akik megosztották vele szakértelmüket és tapasztalataikat, valamint akik jelen vannak vagy online követik az eseményt. A történelem kulcsfontosságú pillanataiban az egyház arra hivatott, hogy az evangélium és az emberi méltóság fényében értelmezze az új dolgokat. 135 évvel ezelőtt tiszteletre méltó elődöm 13. Leó figyelemmel kísérte a gyári munkások helyzetét, és ennek következtében elszakadásukat a családjaiktól, továbbá a gyors ipari átalakulás által előidézett újfajta szegénységet. Megértette, hogy az egyház nem maradhat távol.
1: He understood that the church could not remain distant.
0: Az emberi méltóságot fenyegető korszakos fordulóponton a Rerum Novarum, vagyis az új dolgokról szóló enciklika, evangélium és társadalmi üzenete fogalmazott meg a folyamatban lévő új dolgokról. Ma hasonló mértékű, talán még nagyobb következményekkel járó átalakulással állunk szemben. A mesterséges intelligencia már is életünk számos területét érinti, és befolyásolja azok döntését, amelyek az emberek együttélését alakítják. Emellett drámai módon megváltoztatja a háborúskodás módját is. Akárcsak a korábbi Leó pápa, én is úgy látom a rám bízott feladatot, hogy a hit szemével, az ész tisztaságával, a misztérium iránti nyitottsággal, valamint a szegények és a föld kiáltásai szívemben visszhangozva szemléljem ezt az újabb hatalmas átalakulást. A Magnifica Humanitas enciklika abból az odafigyelésből született, ahogy azt 13. Leó pápa tette. Én is meghallgattam azokat a tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak olyan technológiákon, amelyek képesek enyhíteni a hatalmas szenvedést. Meghallgattam azokat a politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan törekedtek az igazságos szabályok kialakítására. Továbbá meghallgattam azokat a szülőket és tanárokat, akiket mély aggodalom tölt el a fiatalabb generációk jövője miatt. Más nagyon aggasztó hangok is eljutottak hozzám az egyre inkább önálló módon működő fegyverrendszerekről, amelyek gyakorlatilag már nem állnak az ember hatalmában, hogy hatékonyan irányítsa őket. Nagyon aggasztó beszámolók is eljutottak hozzám olyan algoritmusokról, amelyek előítéletekkel és igazságtalanságokkal terhelt adatok alapján megakadályozhatják az egészségügyi ellátáshoz, a foglalkoztatáshoz és a biztonsághoz való hozzáférést. És meghallgattam azok hallgatását, akiknek nincs hangjuk, amikor döntéseket hoznak. Olyan döntéseket, amelyek valószínűleg a kirekesztés és a szenvedés új formáit hozzák létre. Ebből a meghallgatásból egy nyugtalanító meggyőződés alakult ki bennem, szólt Leó pápa, amelyet a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikában fogalmaztam meg. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy ez erős kifejezés.
1: The word is strong, I know.
0: De szándékosan választottam, mert a jelen pillanat olyan szavakat igényel, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felrázni a lelkiismeretet és utat mutatni az emberiség számára jövő felé, hangsúlyozta Leó pápa. Az egyház már régóta nukleáris leszerelés mellett áll ki, tudatában annak, hogy minden nagy technikai erő hatást tud gyakorolni az emberek életére, ezért azt megfelelő erkölcsi megfontolásnak és nyilvános ellenőrzésnek kell kísérnie. A nukleáris leszerelés továbbra is a béke és az emberi család méltóságának szolgálatát jelenti. Hasonló értelemben a mesterséges intelligencia is leszerelést igényel, megszabadulást azoktól a logikáktól, amelyek uralkodás, kirekesztés vagy halál eszközeivé teszik. Az atomenergiához hasonlóan ennek is mindenki szolgálatában kell állnia és a közjót kell szolgálnia. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkismerettől és a felelősségtől. Ne aludjunk hát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, intett egykor Pál apostol, de ma is szükség van ilyen éberségre. A béke nem csupán a háború hiánya, hanem az igazságosság működése. Ám amikor a technológia legyengíti kritikai érzékünket, maga a béke is veszélybe kerül. A leszerelés azonban nem elég, építenünk kell.
1: We must build,
0: kérte a pápa. A Magnifica Human

0: amelyben a technikai fejlődés megtanulja az emberi életet szolgálni. Minden építőmester gondosan választa meg, hogyan vet alapot, figyelmeztet Szent Pál. Ő nem fél az építkezéstől, hanem inkább arra int, hogy ne építsünk szilárd alapok nélkül. Ne féljünk a mesterséges intelligenciától, hanem tartsuk folyamatosan napirenden az emberi kérdést. Nem lehetünk gondatlanok a leghatékonyabb technikai eszközök iránt. A valódi fejlődés, mondja 6. Pál pápa, mindig minden egyes embert és az embert teljes egészében érinti. A minden egyes azt jelenti, hogy senkit sem szabad a digitális átalakulás peremére szorítani, a teljes egészében pedig azt, hogy senkit sem lehet pusztán termelékenységre, kognitív teljesítményre vagy egyszerű adatokra redukálni. Az ember magában hordozza azt a szabadságot, belső világot, valamint a szeretetre és az imádságra szóló hivatást, amelyet egyetlen gép sem tud helyettesíteni, vagy akár blokkolni.
1: No machine can replace or block.
0: Csak egy ilyen integrált látásmóddal lehet a mesterséges intelligenciát a közjó felé irányítani. Csak együtt, a rendszerek tervezői és azok, akiket azok érintenek, a gazdagabb és szegényebb országok, az intézmények és az egyének, a hatalmi központok és a perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak néhány kiváltságosnak szól, hanem az egész emberi családnak. Ez az a szeretet civilizációja, amelyről Szent 6. Pál beszélt, és amelyet Szent 2. János Pál olyan erőteljesen hirdetett, mint a közösen keresendő horizontot. Ez nem egy naív álom, ez egy irány. Ez az az út, amelyet Jézus Krisztus nyit meg a történelemben. Ezért az egyház alázattal és őszintén szeretne részt venni a mesterséges intelligenciáról folytatott párbeszédben. Nincsenek technikai válaszaink, és nem is akarjuk kiszorítani a szakértőket. De mi az emberre vonatkozó olyan bölcsességet hozunk, amelyre korunknak olyan nagy szüksége van, minden ember egyedülálló és pótolhatatlan, szabad és értelmes, lelkiismerettel rendelkező alany, aki képes Istent keresni, egymást szolgálni és gondoskodni közös otthonunkról.
1: Caring for our common home.
0: Ezért felhívom az egyház és az emberi család minden tagját. Tanuljuk meg egymásra hallgatni, bátran nézünk szembe a jelen kihívásaival, és működjünk együtt egy emberségesebb és testvéri társadalom építésében. A Magnifica Humanitas enciklika bevetése révén vigyétek magatokkal azt az elkötelezettséget, hogy éberek maradjatok, és mint a remény mesterei működjetek közre korunk építkezésében. A feltámadt Urunk Jézus Krisztus lelke támogassa közös munkánkat. A Szent Atya végül mindenkit Szűz Mária gondjaira bízott, aki a Magnifikátjában Isten nagyságáról énekel, aki felemeli az alázatosakat. Ő tanítson minket arra, hogy szeretetben és szolgálatban ismerjük fel mindenki valódi nagyságát.
1: In loving and serving.
0: Az Úr tegye gyümölcsözővé azt a nagy vállalkozást, amelyet ma a kegyelmére bízunk, hogy a szeretet civilizációja érjen be a történelemben, majd szívből adta minnyájukra az apostoli áldását.
2: Magnifica Humanitas, 14. Leó pápa enciklikája az ember méltóságáról a mesterséges intelligencia korában. XIV. Leó pápa első enciklikája, a Magnifica Humanitas, a csodálatos emberiség, a katolikus egyház társadalmi tanításának fényében vizsgálja a mesterséges intelligencia korszakának kihívásait. A dokumentumot a Szent Atya 13. Leo Rerum Novarum enciklikájának 135. évfordulóján, május 15-én írta alá, és arra figyelmeztet, az emberiség ma döntő választás előtt áll. A pápa az enciklika elején így fogalmaz. Az Isten által teremtett csodálatos emberiség ma döntő választás előtt áll. Vagy egy új Bábel tornyát építi, vagy olyan várost épít, ahol Isten és az emberiség együtt lakozik. A dokumentum 5 nagy fejezetben fejti ki az egyház tanítását a technológia, az emberi méltóság, a társadalmi igazságosság és a béke kapcsolatáról. Az első fejezet az egyház társadalmi tanítását mutatja be, mint élő és fejlődő hagyományt. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy ez a tanítás nem egyszerű szabálygyűjtés.

0: vélemény, nem puszta elvek és normák kézikönyve, hanem a történelemben megélt szeretett közösség teológiája. A pápa rámutat, hogy a technológia önmagában nem rossz, ugyanakkor nem is semleges. Nem semleges, mert annak az arcát ölti magára, aki megtervezi, finanszírozza, szabályozza és használja. Ezért a keresztény ember feladata, építsük a jót és maradjunk emberségesek. A második fejezetben 14. Leo az egyház társadalmi tanításának alapjait és elveit veszi számba, amelyek közül az emberi személy méltóságát teszi az első helyre. A pápa megerősíti. Az élethez való jog a fogantatástól a természetes halálig sérthetetlen. Külön hangsúlyt kapnak a kisebbségek és a nők jogai is, akiket valóban meg kell hallgatni és értékelni kell. A pápa 5 alapelvet emel ki, a közjót, a javak egyetemes rendeltetését, a szubszidiaritást, a szolidaritást és a társadalmi igazságosságot. A közjó kapcsán határozottan kijelenti, a közjó előmozdítása soha nem választható el a népek létezéshez való jogának tiszteletétől. Majd hozzáteszi, minden olyan kísérlet vagy terv, amely egy nemzet megszüntetésére vagy leigázására irányul, súlyosan erkölcstelen és ezért elfogadhatatlan. A második alapelv a javak egyetemes rendeltetése. A digitális korszakban a társadalmi igazságosság új kihívásokat jelent. Leo pápa figyelmeztet, hogy a technológia nem koncentrálódhat néhány szereplő kezében, mert ez növeli a különbséget a digitális forradalom nyertesei és kizártjai között. Ebből következik a harmadik és a negyedik alapelv. A szubszidiaritás, ami megköveteli a paternalizmus és a segélyfüggőség leküzdését a közös felelősség javára, valamint a szolidaritás, amely alapelv és erény, ami szembeszáll a közömbösséggel. Az ötödik alapelv a társadalmi igazságosság korunkban, ennek biztosítania kell a lehetőségekhez való egyenlő hozzáférést mindenki számára, védelmeznie kell a sebezhetőket, szembe kell szállnia a gyűlölettel és a félretájékoztatással, és a köz ellenőrzése alá kell vonnia a technológiák használatát. A migráció kérdését a pápa döntő próbatételnek nevezi ezen a téren. A társadalom a migránsokkal való bánásmódjában mutatja meg, hogy az igazságosságot a félelem vagy a testvériség vezeti-e. Ezért sürgeti a reményhez való jog megőrzését, a biztonságos útvonalakat és a méltó befogadást. A harmadik fejezet, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. 14. Leo pápa hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. Nincs szükség egy erkölcsösebb mesterséges intelligenciára, ha ezt az erkölcsöt néhányan döntik el. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A dokumentum elutasítja a transhumanizmus és poszthumanizmus szemléletét, amely az emberi korlátok felszámolását tekinti fejlődésnek. A pápa szerint a korlát nem eltávolítandó hiba, hanem a személy alapvető dimenziója. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szent Atya hangsúlyozza. A csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában. A negyedik fejezet az igazság, a munka és a szabadság kérdéseit állítja középpontba. A pápa a kommunikáció ökológiáját sürgeti, amely az igazságra épül. Kéri a személyes adatok védelmét, az átláthatóságot és a felelős újságírást, amely érvelésre és ellenőrzésre épül. A fiatalok nevelése kapcsán figyelmeztet, hogy nem szabad hagyni, hogy a fiatalokban kialudjon a kérdezés vágya. Majd hozzáteszi, hogy az iskola legyen annak a helye, ahol megtanuljuk keresni és szeretni az igazságot. A munka méltóságáról szólva Leo pápa hangsúlyozza, hogy a technológia nem vezethet munkanélküliséghez a költségek csökkentése és a profit növelése érdekében. A fejlődés mérésében pedig új szemléletet sürget. A GDP önmagában nem elegendő egy ország fejlődésének mérésére. A családot elsődleges társadalmi jónak nevezi, amely minden közösség alapvető és pótolhatatlan sejtje. A pápa figyelmeztet az új digitális rabszolgaságokra is, amelyek a technológiához szükséges nyersanyagok kitermelésében és az emberek adatainak kizsákmányolásában jelennek meg. Az enciklika utolsó fejezete, az 5., a háború és a béke kérdésével foglalkozik. A pápa rámutat. A digitális forradalom megváltoztatja a konfliktusok nyelvtanát. Majd figyelmeztet, hogy a háború egyre inkább személytelenné válik. Ezért hangsúlyozza. Meg kell haladni a jogos háború elméletét. A helyes út 14. Leó szerint a párbeszéd, a diplomácia és a megbocsátás. Különösen erős a pápa figyelmeztetése a mesterséges intelligencia fegyverekkel kapcsolatban. Nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tehetné a háborút. A Szentatya a multilateralizmus válságáról is beszél, és sürgeti az ENSZ reformját, hogy ismét képes legyen szolgálni a közjót. Az enciklika végén a Szentatya a szeretet civilizációjára hív, amely az igazságra, a békére és a párbeszédre épül. A vallások szerepéről így fogalmaz. Aki Isten nevét használja terrorizmus, erőszak vagy háború igazolására, az elárulja Isten arcát. Az enciklika záró gondolata reményteljes felhívás. Mindannyian tanúságot tehetünk egy csodálatos emberiség szépségéről, amelyben Isten lakik.
1: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Sinkó Ferenc, Májusi litánia. Angyaloknak lajtorjája, áldásszülő bíbor hajnal, bűnbánónak bizodalma, célvesztetnek biztos ösvény, csillag szegény tévejgőnek, diadémia irgalomnak, erős vár a szelítségnek, ég leánya földlakók közt, földieknek égben anyja, gazdagsága kifosztottnak, gyámola a roskadónak, hajléka a hontalannak, ígérete igazságnak, jó illata imádságnak, kapuja a kegyelemnek, lámpa a bánat homályában, mosolya a mindenségnek, napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkadt szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.
1: Sinkó Ferenc Májusi litánia című versét Sárosi Kinga mondta el. Sinkó Ferenc író, szerkesztő, műfordító, 1912-ben született a felvidéki Gyerken. Jogi tanulmányait Prágában végezte, ahol bekapcsolódott a Magyar Akadémikusok Keresztényköre és a Prohászka körök munkájába. 33-tól az Új Élet című lap segédszerkesztője, majd főszerkesztője volt, de más lapokban is publikált. Az első bécsi döntés után Budapesten a Felvidéki Magyar Hírlap, majd a Magyarország című lap a háborút követően nyugdíjazásáig az Új Ember munkatársa volt. Tanulmányokat, illetve szép prózát írt, vallásos szellemiségű könyveket állított össze, és cseh írók műveit fordította magyarra. Sinkó Ferenc 1990-ben hunyt el Budapesten. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Sinkó Ferenc díjat alapított a pályakezdő újságírók jutalmazására.

0: A nap imája.
1: Ébreszt fel szívünkben a szeretetet. Ó, drága betlehemi fiúcska, add, hogy egész lelkemmel közeledjek születésed mély misztériumához. Helyezd az emberek szívébe azt a békét, amit néha oly nekik eseredetten keresnek, s amit csak te tudsz megadni. Segíts, hogy jobban megismerjük egymást, és mint ugyanannak az atyának gyermekei, testvéri szeretetben éljünk egymással. Fedd fel előttünk szépségedet, szentségedet, tisztaságodat. Ébreszt fel szívünkben a szeretetet és a hálát végtelen jóságodért. Egyesíts mindenkit a szeretetben, és add meg nekünk a te mennyei békédet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az

0: érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úr szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, ugyanazon a mi Úrunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben,

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, egyházi hírek következnek. Pünkösd vasárnap Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét az Egri Bazilikában, melynek keretében a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. Az egyházközségek képviselőtestületei nevében Béres Gyula köszöntötte a főpásztort, Csizmadé István, a bazilika plébánosa pedig bemutatta a bérmálás szentségének fogadására felkészült fiatalokat. Prédikációjában Ternyák érsek rámutatott, hogy egyszeri alkalom a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, az apostolok életében is csak egyszer történt meg, hogy kiáradt rájuk a Szentlélek, és megerősítette, bátorrá tette őket, hogy hirdessék Jézus tanítását. A fiatalokhoz szólva elmondta, hogy a Szentlélek vezetheti el őket az igazi értékek szerinti életre. Arra biztatta őket, hogy csökkentsék a digitális jelenlétet és valós találkozásokon alapuló barátságokat ápoljanak. Ilyen valós kapcsolat az egyház életében való aktív jelenlét, a közös szentmise, a közös imádság. Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy összegyűjtsön bennünket, hogy az ő testévé formáljon minket, hiszen az egyház nem más, mint Krisztus valóságos teste. Fizikailag is jelen kell lennünk ebben, a vasárnapi szentmisén, a liturgiában, s minden alkalommal az imádságokban. Kérte a Szent Lelket, hogy kiáradás által alakítsa át minden hívő ember szívét, hogy a valódi értékek felé törekedjenek, azok szerint éljék az életüket. A bérmálkozók ezt követően megújították keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor kiszolgáltatta számukra a keresztény nagykorúság szentségét. Idén az egri, felnémeti és felsőtárkányi egyházközségek fiataljai összesen 111-en részesültek a bérmálás szentségében. Pünköst hétfőn Sárospatakon ünnepi szentmisét mutattak be a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja, valamint Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulóján. A program kora reggel kezdődött katekézissel és gyónási lehetőséggel. A Sárospataki Bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát, Esperes köszöntötte a zarándokokat és a híveket, valamint az ünnepi szentmise idei főcelebrását, Csizmadé István kanonokot, pápai prelátust, az egri főplébánia plébánosát. Csizmadé István atya a prédikációjában kiemelte, pünkösd után különös örömmel fordulunk a Boldogságos Szűz Máriához, mint az egyház anyjához, és hálát adunk azért, hogy az egyház közösségéhez tartozhatunk. A szentmise középpontjában ezúttal Árpádházi Szent Erzsébet alakja állt, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Hangsúlyozta, hogy Szent Erzsébet nem pusztán emberi együttérzésből segítette a szegényeket és rászorulókat, hanem mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel fordult feléjük. Rámutatott, a nélkülözők számunkra is lehetőséget jelentenek arra, hogy Krisztus szeretetét tettekben mutassuk meg. Prédikációjában külön kitért a ferences lelkiség szerepére is, amely meghatározta Szent Erzsébet életét. Mint fogalmazott, most, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz átköltözésének a földi életből az örök életbe 800 éves évfordulóját ünnepeljük, és a ferences jubileumi év napjait éljük, akkor szinte kínálkozik a lehetőség, hogy ilyen szempontból nézzük őt, Árpádházi Szent Erzsébetet, mint a ferences lelkületet megélő nőt. Elmondta, hogy Assisi Szent Ferenc példájához hasonlóan Erzsébet sem másokat akart megváltoztatni, hanem saját életében törekedett a megtérésre és az evangéliumi értékek hiteles megélésére. A ferences lelkület egyik alapja a megújulás vágya. Szent Ferenc látta az egyház hibáit, mégsem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát. Tudta, ha ő közelebb kerül Istenhez, azzal az egyház is gazdagabb lesz. Ez a gondolkodás élt Szent Erzsébetben is. A szebbet, a jobbat, az igazabbat kereste, és saját életében akarta megélni az evangéliumot. A másik fontos vonás a teremtett világ csodálata. A ferences ember felismeri a természet szépségében Isten ajándékát. Szent Erzsébet is meglátta mindazt a jót és szépet, amit Isten alkotott, és ezen keresztül egyre közelebb került teremtőjéhez. A világ szépsége számára nem önmagáért volt fontos, hanem azért, mert Istenre mutatott. A ferences lelkület harmadik fontos eleme a szenvedés elfogadása Krisztussal együtt. Szent Erzsébet életében sok nehézség volt, mégsem büntetésként tekintett ezekre, hanem lehetőségként arra, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. Fontos volt számára az egyház szeretete is. Tudta, hogy az egyházon keresztül kapjuk a kegyelmeket, különösen a szentségekben. A prédikációban szó esett a szenvedések elfogadásáról is. A szentbeszéd fontos része volt az oltári szentség tiszteletének bemutatása is. Csizmadé István atya felidézte, hogy Szent Erzsébet korában különösen megerősödött az eukarisztia iránti áhítat. A hívek mély hittel vallották Krisztus jelenlétét az oltári szentségben, és ennek külső jelei is megjelentek a liturgiában. Hangsúlyozta, hogy az egyház ma is ugyanebben a hitben él, Krisztus jelen van az eukarisztiában, ezért egyszerre táplálkozunk vele, és imádjuk őt. A prédikáció végén arra buzdította a híveket, hogy hitüket ne tartsák meg önmaguk számára, hanem adják tovább a következő nemzedéknek is. Mint fogalmazott, az ünnepek kegyelmeit a hétköznapokban kell megélni, hogy életünkkel mi magunk is szebbé tegyük a világot, és közelebb vigyünk másokat Krisztushoz. Pünkösd után a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának örömteli pártfogásával, és a szentjeink, különösen most Árpádházi Szent Erzsébet példáján lelkesedve örömmel folytatjuk utunkat, zárta gondolatait Csizmadia István. A szentmise után az ünnepi program körmenettel folytatódott Szent Erzsébet erekéjével, majd dicsőítő zenész szentségi márás és lorettói litánia zárta a napot. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szerezésében május 28-án, csütörtökön 9-től 15 óráig. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen, a Kultúrház színház termében, május 29-én pénteken 18-tól 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt, színdarabot, ezután agapé lesz, majd szervezetjátékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. Május 30-án szombaton lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, a beruházás során az épület külső és belső felújítása is megtörtént, emellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Tennyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának, híveinek és a meghívott vendégek részvételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból: dicsérjétek az Urat és áldjátok. Zajlik az online regisztráció, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk: regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. A jelentkezési lap letölthető az egyetem oldaláról www.felvi.uni-eszterházy.hu, és ezt kitöltve az Eszterházy tér 1 szám alá kell elküldeni, eljuttatni. Május 31-e a határidő. Verses zenés barangolás szerveznek Miskolcból Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Az indulás Miskolcról lesz, méghozzá június 24-én szerdán 7 órakor, és akkor onnan irány Nagyvárad, például Kolozsvár, Torockó, Dés, Marosvécs, Maroshévíz, Borszék, az Esztenástető, Csíksomjó, Csíkszereda, és egészen június 28-áig tart majd az út. Reggel 6 órakor lesz Csíksomjóról a hazaindulás Miskolc felé, és a visszaindulás előtt búcsú Csaba testvértől. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány az Erdélyi Ferences Rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A négy napos esemény helyszíne a Szeged Alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi háromszori étkezését pedig a Karolina Iskola Központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
0: Reklám.
2: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
0: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: Keresztényélet.hu.
2: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
4: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Szólj, Uram! A mai nap evangéliumát magyarul hallják.
2: Evangélium Szent Márk könyvéből. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: nézd, mi mindent elhagytunk és követtünk téged. Jézus így válaszolt: bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Aki megtartja a törvényt, olyan, mintha gyakran mutatna be áldozatot. Az ókori és a modern pogányságot, vagyis azt a fajta vallásosságot, amelyet az ember alkot saját magának, tudathasadás uralja. Benne az Isten tisztelet az imádásból és áldozatból áll, amely az istenséget illeti, de életének más területeit elzárja Isten elől, s nem enged neki beleszólást. A bűnbe esett Ádám Isten előli bujdoklása beépült a mi idegrendszerünkbe, tudattalan világunkba is. Ezzel szemben Isten igéje kinyilatkoztatja nekünk, hogy egész életünk, annak minden mozzanata nem csupán Isten szem előtt folyik, hanem egyenesen Isten tiszteletté válik, ha az ő akarata szerint élünk. Erre utal Szent Pál apostol is rómaiakhoz írt levelében. Isten irgalmasságára kérlek benneteket. Adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem értelmetek megújításával alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a jó, neki kedves és tökéletes. Legfontosabb teendünk, hogy felszámoljuk a tudathasadásos állapotot keresztény életünkben. Hogy lelki életünk ne mindennapjaink egy vékony szelete legyen csupán, ahol megpróbálunk Isten dolgaival foglalkozni, s magunkat a legkedvezőbb színben feltüntetni, hanem életünk valamennyi területét, felszíni és mély rétegeit egyaránt a Szentléleknek kiszolgáltatva, az ő vezetése alatt éljünk egészséges keresztény életet. Csak ez a teljes önátadás ízleltetheti meg velünk azt, amit a mai evangéliumban Jézus ígér követőinek, amit az ős keresztények meg is tapasztaltak, hogy aki Krisztusért áldozatot hoz, annak nem csonka, örömtelen, szűk korlátok közé szorított élete lesz az osztály része, hanem a százannyi és az örök élet. És ez a kettő valójában egy. Ma is élnek közöttünk radikális Krisztus követők, akiknek élete egyetlen hatalmas Isten tisztelet, a lélekben felajánlott jó illatú áldozat. Igaz, nem ők szerepelnek a bulvárlapok szenzációhajház híreiben, nem ők mosolyognak az óriás plakátok reklámfotóiról, s nem az ő életvitelüket állítja elénk példaként a 300 részes tévésorozat. Életük mégis igaz és meggyőző tanúságtétel Krisztusról, s a leghathatósabb, mert megcáfolhatatlan érv az ő igaza mellett 2000 év óta.
1: A mai napi evangéliumot most szlovákul hallják.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Marka. Stonásobne viac dostanete v tomto čase s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. Peter začal hovoriť Ježišovi: pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Ježiš povedal: veru, hovorím vám, niet nikoho, kto by pre mňa a pre evanjelium opustil dom, alebo bratov a sestry, alebo matku a otca, alebo deti, alebo polia, aby nedostal stonásobne viac. Teraz v tomto čase domy, bratov, sestry, matky, deti i polia, hoci s prenasledovaním a v budúcom veku večný život. A mnohí prví budú poslednými a poslední prvými. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Kedves hallgatóink, most a mai nap evangéliumi részletét lovari nyelven hallják.
5: A tuncio Petro las perdale vorba. Dica me sogo dicat hemuclem, ai lama me palatute. o Jézus kadipendas, csá cseszpen aptum enge, szakon konanda mande hajanda o evangélium o mukel peszkokér, peszke prálen, peszke da, peszke dades, peszke sjavoren vagy peszki phúv, selvár kattyilel, a tuncsi pekadi káver luma, a kanak pekadi luma, vikher prales deja, sjavores, haj phúva, basamaskar lenasa ipe, hajande avelutnyi káver luma, punei luma trajos. Budzséne avnándal anglúne palúne, haj andal palúne anglúne.
1: Kedves hallgatóink, a mai nap evangéliumi részlete német nyelven hangzik el.
6: Evangelium nach Markus. Da sagte Petrus zu ihm: Du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus antwortete: Amen, ich sage euch. Jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus und Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Ehe verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Jetzt in dieser Zeit wird er Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Ehe erhalten, wenn auch unter Verfolgungen, und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber, die jetzt die Ersten sind, werden dann die Letzten sein, und die Letzten werden die Ersten sein. Wort des lebendigen Gottes.
0: Szentek, szentéletű emberek.
7: Néri Szent Fülöp áldozópap. Sokan látták Néri Szent Fülöp életéről készített filmet. Legyetek jók, ha tudtok. A film nagy tetszést aratott. Mégis azt kell mondanunk, a valóság sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint ahogy azt egy film képes bemutatni. Ezért érdemes olvasni a szentek életrajzait. Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én, meghalt Rómában 1595. május 26-án, 80 évet élt. Néri Fülöp édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Mindössze 5 éves volt Fülöp, amikor meghalt az édesanyja, de mostohája is megszerette Fülöpöt, akit Pippo Bónónak beszéztek. Mindenki kedvence lett közvetlensége, vidámsága és vicces természete miatt. Iskoláit Firenzében, a Domonkosok iskolájában kezdte meg. Ők ültették szívébe a nagy megbecsülésnek örvendő Savonarola tiszteletét is. A Domonkosoktól tanulta meg azt is, hogy igazi egyházi megújódás csak a papság belső megváltozásával lehetséges. A Domonkosok a szívébe oltották, hogy hinni kell a Szentlélekben, aki élteti az egyházat, és ma sem hagyja el. Nagy örömet élt a Szentírás gyakori olvasásában és az elmélkedésben. 1533-ban édesapja San Germánóba küldte, hogy gazdag kereskedő nagybátyának segítsen az üzletben. De mivel közel volt Monte Cassino, többet volt ott, mint az üzletben. 3 évnél tovább nem bírta a kereskedést. Eközben megtanulta a tökéletes Isten szeretet gyakorlását, és megszerette a régi egyiptomi remeteszerzetesek lelki útmutatásait. Isten rendkívüli látomásokkal és kegyelmekkel ajándékozta meg. A leghíresebb a katakombákban kapott ajándék. Úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik alkalommal keresztelő Szent János, Firenze védőszentje arra szólította fel, hogy hagyjon fel eddigi életmódjával, Rómába kell mennie, de úgy kell élnie, mint a sivatagban. 1536-ban már Rómában volt. Krisztust követte nagy szegénységében. A vámhivatal vezetője adott neki szállást és táplálékot azért, mert gyermekeit nevelte. Teológiai előadásokat hallgatott, és megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal. Tőle tanulta meg a belső imádságot. A 2 évi éhínség idején segítette Róma éhező szegényeit. Ennek az akciónak a keretében megismerte az isteni szeretet oratóriumát. Ennek a jelszava lett később saját oratóriumának is a mottója: Sola caritas, csak a szeretet, egyedül a szeretet. Majd hirtelen abbahagyta tanulmányait, és a teológia helyett napjait utcai apostolkodással töltötte. Eladta könyveit, és az értük kapott pénzt odaadta a szegényeknek. Bizalmat keltő modorának senki sem tudott ellenállni. Istennel töltekezett minden éjszaka. Fölkereste a Szent Sebestyén katakombát, majd Róma templomait, és imádságai után pár órát ott aludt az előcsarnokban. Csodálatos belső egyesülésben volt az Úrral. Az első remeték szép röpimáit suttogta. Még költeményeket is írt ilyen pillanataiban. 1551-ben, 36 éves korában pappá szentelték. Ezután alapította meg híres oratóriumát. Megismerte fiataljait, legtöbbjüket a gyóntató széken keresztül. Egy kis tábor alakult ki körülötte. Délutánonként összejöttek kis szellájában, és kezdődött a lelki beszélgetés. A szentek életét olvasták. Ez nagyon fontosnak tartotta, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé. Ezen kívül gyakran vitte őket kirándulni. Este aztán sokáig térdeltek az oltári szentség előtt. Megint csak nagyon tudta azt, hogy vallásos életünk középpontjában az oltári szentség, a szentségi Jézus áll. Fülöp vidám természete folytán valóságos bohóc szerepet is magára öltött, hogy övét szórakoztassa, és minél többször, és minél jobban megnevettesse. Kacagtak is a fiatalok, de nagyon. Cellája hamarosan szűknek bizonyult, így megvásárolt a templom szomszédságában egy raktárépületet, s azt átépítették oratóriummá. Fiatal közössége ettől kapta 1554-ben a nevét. A szentírás olvasás napi feladatukká vált. Közösen imádkoztak, aztán kiké a város szegényei közé és a kórházakba ment segíteni. Munkásságuk egyre jobban bővült. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként népnyelvű szent énekeket énekeltek. Közösen imádkoztak, körmeneteket szerveztek. Róma hét legfőbb templomából búcsújárásokat szerveztek, amelyekbe később még a bíborosok is bekapcsolódtak. De az inkvizíció kétszer is gyanús szemmel nézte. Alázatosságával és kedvességével mindenkit lefegyverzett. Sőt, a pápák bizalmát is megnyerte. Nagy barátja volt az életszentség hírőben működő borromei Szent Károly milánói bíboros. 1564-ben megalapította a papok oratóriumát Firenzében. Naponta 15 órát is gyóntatott, keveset aludt és evett, de sokat imádkozott. Művét a pápa is jóváhagyta azzal a céllal, hogy ápolják a papi hivatásokat, mert egy bensőleg megújult papság nagy tökéletességre segítheti Isten népét az üdvösség útján. Fülöp lassanként Róma második nagy apostola lett. Kiváló lelkivezető volt, aki csodálatosan tudta egyesíteni magában az aszketikus szigort és a játékos derűt. A nevető szent, így hívták Fülöpöt. 1593-ban elérte, hogy elfogadják hivatalából való lemondását. Halála előtt, a Szent Kenet fölvétele után, az Uram nem vagyok méltó szavaknál könnyekre fakadt. Mindenki előtt ezzel vádolta magát. Soha semmi jót nem tettem. Egyáltalán semmit. Egyáltalán nem vagyok méltó. S a csodatevő, a Szent Miséi alatt elragadtatásba eső nagyszent 1595. május 26-án reggel 3 órakor meghalt. Szenti avatása már halála után 2 hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. Idézek néhányat gyakori fohászaiból. Ó Istenem, mikor foglak úgy szeretni, mint a gyermekek szeretnek? Még sohasem szerettelek eléggé, de szeretlélek nagyon-nagyon szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell segítened. Én Jézusom, nem bízom magamban, hanem benned bízom. Én Jézusom, ha nem segítesz, sohasem leszek képes valami jót cselekedni. Jézusom, légy az én Jézusom. Megváltóm, Engedd, hogy szeresselek nem félelemből, hanem igazi szeretetből. Mit tegyek én, megváltóm, hogy kedvet teljék bennem? Csak egyet, a te szent akaratodat, ó Istenem! Istenhez így imádkozunk Néri Szent Fülöp ünnepén. Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: A mai napon az Evelinek, valamint a Fülöpök ünneplik névnapjukat. Az Evelin az Évából származik, amely bibliai női név. A bibliai teremtéstörténet szerint az első emberpár nő tagjának neve volt, eredeti héber alakja Háva. A szó elejé erős háhang a görög átiratban elhalt, és egyébként a szó a létigéből származik, jelentése életet adó, a bibliai magyarázat szerint minden élők anyja. A Fülöp férfi név a görög Filipposz név rövidülésének magyar változata, jelentése lókedvelő, és ha hiszik, ha nem, de van női párja is, mégpedig a Filippa. Kedves hallgatóink, ha ismerőseik vagy rokonaik körében akad olyan, aki az Evelin vagy a Fülöp nevet viseli, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni. Isten éltesse a nevek viselőit sokáig.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Kedves hallgatóink, most alapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. 1980-ban a mai napon indult az első magyar űrhajós Farkas Bertalan és társa Valerij Kubaszov. Moszkvai idő szerint 21 óra 20 perckor, magyar idő szerint 20 óra 20 perckor a világűrbe a Szojusz 36 űrhajó fedélzetén. Magyarország ezzel az űrutazással a nemzetek sorában hetedikként lépett ki a világűrbe. Az űrhajó május 28-án kapcsolódott össze a Szojusz 6 űrállomással, ahol Leonid Popov és Valerij Rjumin szovjet űrhajósok fogadták őket. Az űrhajósok 7 nap, 20 órát és 45 percet töltöttek a világűrben. 1980. június 3-án tértek vissza a Földre a Szojusz 35 űrhajó fedélzetén, és a landolás a kazasztáni Dzsaszkazgan városától 140 kilométerre történt. Farkas Bertalant hazatérése után Gagarinéhoz hasonló diadalmenettel és ünnepléssel fogadták. A Ferihegyi repülőtérről az Üllői úton és a Kiskörúton keresztül Kubaszovval ketten egy nyitott autóban érkeztek a parlament elé. A hivatalos fogadás során a Magyar Népköztársaság hőse és a Magyar Népköztársaság űrhajósa kitüntetésben részesült. És most néhány olyan szeméről hallanak, akik május 26-án születtek, valamikor a közelebbi vagy a távolabbi múltban. 1890. május 26-án született Wendl Mária, aki az első magyar nő volt a természettudós magántanárok között. Kiváló mineralógust tisztelhetünk személyében. Már a Budapesti Tudományegyetem hallgatójaként kitűnt tehetségével, amikor 1912-ben a Grideli baritról írt munkájával pályadíjat nyert. Az egyetem elvégzése után Lőcsén és Szombathelyen tanított, majd a Magyar Nemzeti Múzeum ásványtárába került. 30-tól a Debreceni Egyetem magántanáraként ásványtant adott elő. Elsősorban krisztalográfus volt. Munkásságának legjelentősebb része a hazai és külföldi ásványok kristálytani vizsgálatára összpontosult. A hazai kalcitok specialistájaként ismerték, ezen kívül kőzettani és meteorit vizsgálatokat is végzett. Emlékét a Wendl Mária emlékalapítvány őrzi. És a mai napon született Budapesten 1894-ben Lukács Pál színész. 1915-ben lépett fel először Kassán, majd a Víg Színházhoz került. 1927-ben Adolf Cukor a Paramount filmvállalat elnöke Hollywoodba hívta, és ott nagy népszerűségre tett szert filmszínészként. 30-tól már hangos filmekben játszott, több mint 60 filmben alakított főszerepet. 1943-ban Oscar-díjjal jutalmazták az Őrség a Rajnán című filmben nyújtott alakítását. És egy színész után most egy színésznő, ő pedig Szörényi Éva, aki 1917-ben született, május 26-án Budapesten. 35-ben végzett az Országos Magyar Királyi Színművészeti Akadémián, és a Nemzeti Színház tagja lett. Még abban az évben alakította élete első filmszerepét György István a Nagymama című filmjében, amely Csiky Gergely művéből készült. A film nagy sikert aratott, és további hasonlóak követték az ő főszereplésével, például a Barátságos arcot kérek, a Mária nővér, a Noszti fiú esete Tóth Marival, a Fűszer és csemege, a Szűcs Mara házassága, a Régi keringő, vagy az Elkésett levél. 56-ban a Nemzeti Színház Forradalmi Bizottságának tagjaként részt vett a forradalomban, majd külföldre távozott. 57-től az Egyesült Államokban élt. Személyes jó barátja volt Márai Sándornak, valamint több 1956-os emigráns írónak, költőnek, például Tollas Tibornak. Szörényi Éva több mint 50 évig a magyar nyelv és kultúra erősítésének meghatározó személyisége volt Amerikában. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását a Szuverenitásvédelmi Hivatal, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvénymódosítás tárgysorozatba vételéről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője, a javaslat előterjesztője, a miniszterelnöki mandátum maximálásával kapcsolatban hangsúlyozta, nincs szó visszaható hatályról, hiszen a jogszabály a hatályba lépése előtti időszakra nem vonatkozhat. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről azt mondta, nincs szükség olyan politikai furkósbotként működő hivatalra, amelynek célja az állampolgárok, a sajtó, a politikai ellenfelek megbélyegzése. Ugyanakkor kiemelte, a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére. A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, az ezek kezelésében lévő több mint 3000 milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad. Magyar Péter bejelentette, hogy a jövőben Sümegi Klaudia lesz a kabinet főnöke, az új tisztviselő civilben közgazdász, filmproducer, emellett programvezető az Oxfordi Egyetemen. Pénzügyi területen több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata a nemzeti egység megteremtése. Szerinte Sólyog Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található a politikusok között. Egy közvéleménykutatásra hivatkozott, ami alapján a magyar emberek több mint kétharmada azt várja el az államfőtől, hogy mondjon le és távozzon hivatalából. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupció ellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudott a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenet idővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV, a számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hillarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovivári-ban elhagyta a Szentpéter és Pál apostol pravoszláv templomot. Kocsijában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy köze lenne a kábítószerkereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását, tette hozzá Dmitrij Peszkov. Szlovákiában rendkívüli egyességjogban a sokévi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az extrém oszály főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható, a várható terméskilátásokat is rontja. Végül az időjárásról: zavartalan a napsütés, némi gomoly felhő csak északkeleten képződhet, csapadék nem hullik, a szél több helyen élénk, néhol erős. A csúcshőmérséklet most délután 31-32 fok körül alakul, holnap majd nagyobb eséllyel fordulhatnak elő záporok. Híreinket hallották.
2: A zene mesterei. Korszakalkotó egyéniségek a zene világában.
3: Szeretettel köszöntöm könnyű zenei műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. A 90-es években hazánkban is aranykorukat élték a fiú együttesek, számos csapat alakult, és téni lányok ezrei rajongtak értük. Ebben az időszakban alakult meg a VIP együttes is, ami országosan is ismertté tette Rakoncai Viktort. A zenemestereiben ma az ő pályafutását mutatjuk be.

A 90-es években az amerikai mintát követve hazánkban is hódító útjukra indultak a fiú együttesek. Egy időben gombamódra szaporodtak a szívtöklesztő fiúkból verbovált popcsapatok, és az aranylemezek is gyorsan összejöttek, ám tartós sikereket a legtöbb formáció nem tudott elérni. A Boyzone stílusának hazai képviselője volt a VIP együttes, amit az a Környei Attila rakott össze 1997-ben, aki anno a Manhattan együttest is, bízva a hasonló sikerekben. A csapatot Rácz Gergő, Rakoncai Viktor és bátyja Imre, illetve Józsa Alex erősítette. 1997-ben az Eurovíziós Dalfesztiválra is eljutottak egyik dalukkal, itt a 12. helyezést érték el. Karrierjük csúcsán számtalan slágert gyártottak, ilyen volt a Keresem a lányt, a Szükségem van rád, a Fogd meg a két kezemet, vagy a Rohan az idő. Akkoriban a fiúk igazi szívtiprónak számítottak, sok lány ábrándozott róluk, ezért is volt számukra tragikus pillanat, amikor 2001. márciusában bejelentette a csapat, hogy feloszlik. Abban az évben egy Best of albumot adtak ki, melyen a legnépszerűbb számaik szerepeltek, emellett egy búcsú koncertet is adtak. Utána mindenki szóló karrierbe kezdett, kivéve a Rakoncai fivéreket. Ők az Airport nevű duóban folytatták tovább zenei pályafutását.

Bár a VIP együttes nem volt hosszú életű a könnyűzenei piacon, mégis adott két ma is fontos szemét a hazai popipar számára. Az egyikük Rácz Gergő, aki folyamatosan hozza a popslágereket szólóban, illetve a Full Moon Vokál együttesben énekel. A másik pedig Rakoncai Viktor, aki a magyar popzene krémjének írt számos remek slágert. Rakoncai Viktor 1989-ben kezdett zongorázni Esze Jenőnél. 1994-ben kapta az első zenekari felkérését Szent Martintól, akivel 1997-ig együtt is zenélt. 1997-ben a VIP együttesben folytatta a zenélést, mint zeneszerző és előadó, majd 2001-ben az együttes felbomlása után testvérével Imrével megalapították az Airport együttest. A duó mellett producerként más zenészekkel, énekesekkel is elkezdett dolgozni. 2002-ben ő lett Zsédenyi Adrián debütáló albumának a producere. Zsédával már korábban is jól ismerték egymást, hiszen a kőbányai zenei stúdióban osztálytársak voltak. Az album legsikeresebb dala és egyben az első nagy siker a Valahol egy férfi vár volt, amely 3 hétig vezette a Viva televíziós slágerlistáját. Adrián első albumának kiteljesedését a Mennem kell tovább című sikerballada hozta meg.

Rakoncai Viktor együttműködése Zsidával a következő években is folytatódott, 2004-ben jelent meg Adrien második albuma a Zsidavű címmel. Az albumról több sikeres kislemez is készült, többek között a Motel, a Mint halálig mellettem vagy az Újhold. Zsidának ez volt az első olyan albuma, amely elérte a platina minősítést, és ez az az album, amiért az Eve Artisius díjas és Emerton díjas zeneszerzője címet Rakoncai Viktornak ítélte a szakma.

2004 után Rokoncai Viktor előadói karrierje helyett a produceri és zeneszerzői karrierje kezdett kiteljesedni. Számos hazai előadónak írt slágereket és dolgozott albumaikon. Ő írta a Viva Comet könnyű zenei díját adó dalát is. A közös munka és barátság összekötötte ezekben az években is Rácz Gergővel, aki szintén tagja volt a VIP együttesnek, valamint Malek Miklóssal, akivel gyermekkoruk óta jó barátok. Zséda mellett számos hazai fiatal és feltörekvő előadóval dolgozott együtt ezekben az években. A teljesség igénye nélkül néhány név: Tóth Gabi, Lola, Kovácsovics Fruzsina, Fekete Dávid, Cserpes Raura, Csézi, Radics Gigi, Wolf Kati, a Nyári Lányok, Edit és Alíz, Kocsis Tibor, Jani Csákveca, Vastag Csaba és Tamás, Tabáni István, Malek Miklós, Oroszlán Szonya, Antal Tímea, Polják Lilla, Szinetár Dóra, Berecki Zoltán, Király Linda és Király Viktor, Horányi Juli, Szandi, Horváth Alexandra, Agárdi Szilvia, Fehérvári Gábor Alfred, vagyis Freddy és Szűcs Renáta. A 2012-es X-Faktor győztes dalának, a Törhia csendbőlnek is Rokoncai Viktor a zeneszerzője.

A televíziós zenei tehetségkutató műsorok megjelenésekor Rakoncai Viktor is ott volt az alkotók között. 2012-ben és 2013-ban a Dal című műsorban zsűrizett, 2013-tól 2015-ig az Énekiskolája című gyerektehetségkutató műsor zenei producere volt, 2016-ban pedig a Star Academy című valóságshow-val ötvözött tehetségkutató műsor zenei producere lett, illetve ő szerezte a műsor főcímdalát is. 2013-ban a Pirosban a Nőkért elnevezésű nemzetközi program népszerűsítését segítette azzal a dallal, aminek Szabó Z. és Szente Vajk mellett zeneszerzője és zenei producere is volt. A Szív dalát Radics Gigi, Wolf Kati és Oroszlány Szonya előadásában hallják.

A stúdiós és televíziós munkák mellett a színházi színpadok közönsége is találkozhatott Rakoncai Viktor munkáival. 2014. decemberében mutatták be a Tulipán Tündér produkció széria első bevezető részeként a Játék Készítő című zenés akciómesét, színpadi sót. A musical ötletgazdájára, Illés Gabriellára, az Egyesült Államokban látott többféle showműsor és a 2000-ben a londoni West End egyik színpadán látott Oroszlán király előadás volt nagy hatással, ezekből merített a produkcióhoz. A játékkészítőben a prózai színház, a musical és a cirkusz keveredik, találhatóak benne modern technikai látványelemek és táncos betétek is. A játékkészítőt Divinyi Réka forgatókönyvíró dramaturg írta, a vezető zeneszerző Rakoncai Viktor, a dalok szövegírója pedig Orbán Tamás.

0: 2017-ben ismét egy gyerekeket megszólító mese musical az Állam utazó dalainak zeneszerzője Rakoncai Viktor, a dalszövegek pedig Orbán Tamás munkái. A hazai sztárokat és ismerős slágereket felvonultató családi musical történetének középpontjában arra a kérdésre keresi a választ, hogy miért álmodunk, mire valók az álmok, és miért vannak a rossz álmok.
1: Mikor a

2017-ben került a mozikba Csupó Gábor rendezésében a Pappa Pia című magyar romantikus zenés vígjáték. A Szabó Kimmel Tamás, Ostorházi Bernadett és Nagy Feró főszereplésével létrejött film egy csónakház megmentéséről szól, amely több régi és új emberi kapcsolatot hoz össze. A filmben olyan előadó

Nagy slágerei szólalnak meg új köntösben, mint a Korál, a Bergendi Együttes, a Generál, Szűcs Judit, Kovács Kati, a Bonanza Banzáj, a Neoton Família, Máté Péter, Postási Juli és a P-Mobil dalai. Természetesen új dalok is születtek a filmhez, amelyeknek zeneszerzője Rakoncai Viktor.

0: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Rakoncai Viktor előadói és zeneszerzői pályafutását mutattuk be. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a zenemestereit és a szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
1: A zenemestereit hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Karkus István. Kollégáim nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. A hírek után kezdődik az Erdőfohásza című magazinunk, melyben elsőként az Alligátor teknős hazai megjelenéséről hallanak, majd pedig Bársony István, a Nagy Zsombik között című műve hangzik el. 14 óra 35 perctől Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunkban Anselm Grün, Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink gyógyítása című művének 12. részét Varga Orsolya olvassa fel. Ezt követően Néri Szent Fülöpről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. 14 és 15 óra között Tokai vételkörzetünkben sport és riport összefoglalónkat hallhatják. Kisújszálláson ugyanebben az órában először Gabriel de Vos, kármelita szerzetes teológia professzor, Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezt követően női magazin műsorunkban Gregorovics Svitlana vállalkozó életútjáról és saját kávézójáról mesél. 15 óra 5 perckor a Magyar Katolikus Rádió Templom térkép című műsora szól, majd 15 óra 30 perckor a Hitvalló következik, melyben Szentréné Miskolci Mária hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és ajándékairól beszélget a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 16 órai hírek után a 7 év fordulója című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás témája az 1948. május 27-én született Presser Gábor életútja és szerzeményei. Ezt követi az Iránytű című ifjúsági magazinunk, melyben Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából hozunk egy részletet. Következzen bejátszásunk Molnár András műsorához.
3: A datójában tényleg nagyon egyszerű édesíteni, tényleg egy jó zöldséges kell hozzá, ahol beszerzitek a datóját, ott én a medió datóját tudom javasolni, ez egy ilyen nagyon jó kis lédús sztori. Én forró vizet szoktam ráönteni egy ilyen 6-8 darabra, picit hagyom állni, 5-10 percet, és utána botmixerrel összetúrmixolom, és kész van otthon egy nagyon egyszerű, gyors datójapaszta, és onnantól kezdve egy banánkenyérbe, vagy egy muffinba simán bele lehet sütni. Ugye az a nagy előnye, hogy még a sima cukornak ugye mondjuk ezt a vércukor emelős történetét a háttérben, a datója magas az édesítő kapacitása, de ugyanakkor a glikémiás index, a glikémiás terhelése viszont jó.
2: 17 órakor regionális híreket mondunk, majd a kora esti hírmondó és a regionális sporthírek következnek. 18 órától májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. 18 óra 35 perctől Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Néri Szent Fülöpről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a nap imájával jelentkezünk. 19 órakor híreket hallanak, ezután Mustármag című műsorunk kezdődik. Budapéter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke, Templomok, egyháziak Eszterházi püspök korában címmel Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél. Ezután esti mesét sugárzunk. 19 és 20 óra között Tokai vételkörzetünkben a műsor első felében Móricz Zsigmond Szegény emberek című háború ellenes novellájának ismertetését folytatja dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután környezetvédelmi műsorunkban a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Bózsó Gyula erdészt, az Ehető Erdő élményprogram ötletgazdáját hallják.
4: És de milyen tudásról van szó, erről is beszéljünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tudja építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahár Gábort idézem, hogy a magyar ember késebb villával ássa meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek.
2: Kisújszálláson ugyanebben az órában görögkatolikus összeállítást hallanak. A 20 órai hírek után Egyházfórum című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti program kínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. További jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: différence.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
2: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
3: 14 óra.
1: Hírek a Szent István Rádióban.
4: A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását a szuverenitásvédelmi hivatal, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvénymódosítás tárgysorozatba vételéről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője, a javaslat előterjesztője, a miniszterelnöki mandátum maximálásával kapcsolatban hangsúlyozta, nincs szó visszaható hatályról, hiszen a jogszabály a hatályba lépése előtti időszakra nem vonatkozhat. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről azt mondta, nincs szükség olyan politikai furkósbotként működő hivatalra, amelynek célja az állampolgárok, a sajtó, a politikai ellenfelek megbélyegzése. Ugyanakkor kiemelte, a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére. A kekvák megszüntetésével kapcsolatban arra mutatott rá, az ezek kezelésében lévő több mint 3000 milliárd forint továbbra is a nemzeti vagyon része marad. Magyar Péter bejelentette, hogy a jövőben Sümegi Klaudia lesz a kabinet főnöke, az új tisztviselő civilben közgazdász, filmproducer, emellett programvezető az Oxfordi Egyetemen. Pénzügyi területen több évtizedes tapasztalattal rendelkezik. Sólyog Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt, mondta a kormányfő a Telexnek adott interjújában. Magyar Péter hangsúlyozta, a köztársasági elnök egyik feladata a nemzeti egység megteremtése. Szerinte Sólyog Tamás népszerűsége az egyik utolsó helyen található a politikusok között. Egy közvéleménykutatásra hivatkozott, ami alapján a magyar emberek több mint kétharmada azt várja el az államfőtől, hogy mondjon le és távozzon hivatalából. A miniszterelnök szólt arról is, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval az uniós források lehívásáról. Hangsúlyozta, csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak, példaként az Európai Ügyészséghez csatlakozást, a korrupció ellenes hivatal felállítását, a közbeszerzési szabályok átalakítását és a meghívásos közbeszerzések visszaszorítását említette. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudott a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenet idővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV, a számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hillarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovivariban elhagyta a Szentpéter és Pál apostol pravoszláv templomot. Kocsijában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy köze lenne a kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását, tette hozzá Dmitrij Peszkov. Szlovákiában rendkívüli egyes régiókban a sokévi összehasonlításban is szélsőséges mértékű a szárazság az idén, jelentette a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Az extrém muszáj főként az ország nyugati és északi területein és egyes keleti régiókban tapasztalható, a várható terméskilátásokat is rontja. Végül az időjárásról. Holnap nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
0: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: az erdő fohásza.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Május 23-a több mint két évtizede, vagyis 2000 óta egyet jelent a teknősök világnapjával. E nap célja, hogy ráirányítsa a közvélemény figyelmét a teknősök védelmére és megóvására. Ez a jeles nap és az a hír, miszerint a Ráckevei Dunaágban is nemrégiben aligátor teknős bukkant fel, adta az ötletet, hogy a kérdésről elbeszélgessek dr. Babocsai Gergellyel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökével.
2: Az aligátor teknős az egy Észak-Amerikában élő teknős, amelyik az Egyesült Államok nagyjából keleti, észak-keleti kétharmadát töltik ide, egészen Kanadáig is átnyúlik, tehát egy viszonylag hideg körülmények között is megélni képes nagy testű teknős. Hát olyan 40 centire, 50 centire is megnőhetnek a nagyobb hímek, ennél azért általában kisebb, 30-40 centisek a legnagyobbak.
1: Ez csak a páncélhoz.
2: Ami egyébként azért is vicces, mert hogy a páncélja egy kicsit olyan, mint hogyha kinőtte volna, tehát hogy nem fér bele a teknős a páncéljába, hanem úgy minden, ugye a lábai, a vállai, vagy legalábbis a karjai kilógnak belőle, a feje kilóg, a farka kilóg bele, tehát nem tud úgy eltűnni benne, mint az ismert mocsári teknős vagy ékszerteknős, amit sokan láttak már, hanem valahogy mindenhol kilóg a teknős a páncéljából. Elég sárkányos kinézete van, tehát ugye maga a páncélnek a tetején is fut három párhuzamosan elnyúló taraj-szerű picit ilyen tüskés vagy kiemelkedések a páncélon. A farkon is van egyfajta egy ilyen sárkány tarajszerű képződmény. És
1: innen a neve, hogy aligátor teknős, nem?
2: Igen, igen, mert nagyon emlékeztet mondjuk egy aligátornak a farkára, az ő farka is. Mondjuk ez egy megtévesztő név egyébként, mert ez nálunk a németből érkezett ez az elnevezés, hogy aligátor teknős, de az Egyesült Államokban ezt a teknőst harapós teknősnek hívják. És az Egyesült Államokban van egy nagyon-nagyon közeli rokonfaja, amit mi kesejű teknősnek hívunk, azt hívják az amerikaiak aligátor harapós teknősnek. Egy ilyen nagy keveredés van a névvel. Nálunk a megfelelő elnevezés ennek a fajnak az aligátor teknős, és ennek a nagyobb rokonának az elnevezése nálunk a kesejű teknős. A nevüket egyébként, vagy a kesejűt, azt a kesejű teknős onnan kapta, ahonnan egyébként maga az aligátor teknős is kaphatta volna a nevét, hogy egy ilyen kampós felső csőrkávája van, ami arra jó, hogy amit megfog, legyen az bármit, tehát dög vagy ilyesmi, akkor abba jól bele tudja akasztani, és utána nagyon izmos lábaival és a nagyon erős karmaival ezeket is szét tudja marcangolni, és akkor darabokban le tudja nyelni azt, amit el akar fogyasztani. Egyébként mindenfélét eszik, ragadozó is, tehát nagyon ügyesen meg tud fogni halakat is, kétéltűeket, más hüllőket, esetleg vízimadarakat is minden további nélkül, de valószínűleg, hogy igen nagy számban fogyaszt inkább dögöt, amit talál a vízben, ezt szépen megkeresi, jó szaglása van, megtalálja, és amennyit kell belőle neki, ezt megeszi. Állítólag az Egyesült Államokban ezen tulajdonságai miatt használták, vagy akár mai napig használják hullák keresésére mocsárban, mert hogy pórázra lehet őket rakni, hosszú pórázra, és hát hogyha valahol oszlik egy hulla, akkor azt ők meg fogják találni. Emellett még eszik rengeteg növényi anyagot is, tehát sok növényt is fogyaszt.
1: Föltettél nemrégiben egy posztot a Facebook oldaladra, amiben úgymond a védelmetbe vetted az aligátor teknőst, hogy ott, ahol él, ahol őshonos, ott nem félnek tőle, úgy kezelik, mint mi itthon a mocsári teknősünket.
2: Ez egy nagyon érdekes dolog. Egy időben nagyon nagy számban kerültek állatkereskedésekbe. Nálunk talán nem olyan nagyon nagy számban, de a 80-as évek elejétől kezdődően lehetett kapni ezt a teknőst. Akkor még ilyen picike volt, és ilyen pici kis sárkányszerű jószág volt. Nagyon jól néztek ki, nekem is volt még abban az időben. Gyorsan hozzá is teszem, hogy én nem elengedtem, hanem én annak idején elcseréltem egy másik teknősre, és nyomon követtem a sorsát, sose engedték el, hanem aztán valahogy később elkerült valahova, tehát nem hazai vizekbe került. Tehát egy nagyon jó pofa kis jószág volt, de hát elég nagyra nő, ugye, mint mondtam, és egy nagyon izmos, erős állat, hatalmas, nagy feje van egyébként, és ezzel a kampós csőrkávájával nagy erővel meg tud fogni valamilyen zsákmányalatot, beleértve az ember ujját is, hogyha piszkálja. Ráadásul jó hosszú a nyaka, tehát elég hátra tud csapni vele, úgyhogy nem lehet olyan könnyen megfogni, az ember valahol közepén megfogja a páncéljánál, akkor tényleg beleharaphat az emberbe. És mivel a legnagyobbaknak tényleg bivajerős állkapcsuk van, van, ezért okozhatnak, hát nem is mondom, hogy nagyon súlyos baleset, de mondjuk egy komoly kézsérülést elszenvedhet az, akit megharap egy ilyen teknős, és emiatt egy idő után valahogy egy nagy pánik tört ki ez ügyben, és nagyon veszélyes állatnak nyilvánították őket, miközben egyébként az eredeti élőhelyükön utána néztem valamennyire, egyszerűen nem lehet találni olyan, illetve egyetlen egy olyan esetet találtam, amikor egy orvosi esetleírás volt, amikor valami fiatal embert tényleg csúnyán megharapott az aligátor teknős, de mint kiderült, a teknős az kín volt a szárazföldön, és ez fiatal ember csak addig piszkálta, amíg a teknős megharapta. Igazából ezek nem veszélyesek az emberre, hogyha nem nyúlunk a szájába, tehát nem piszkáljuk, és nem nyúlkálunk az orra előtt. A vízben meg kifejezetten elkerüli az ember. Tehát amikor a vízben lapul, már pedig az esetek többségében a vízben lapul, és nagyon nehéz észrevenni, ha valaki arra sétál, akkor jó eséllyel a teknős egyszer meghátrál. Hát sokkal nagyobbak vagyunk nála, ő azért tart a nagyobb élőlényektől, hát hiszen potenciálisan ő maga is zsákmányállat, egyszerűen meghátrál. Mert nagyon félnek attól, hogy kisgyerekeknek a lábát leharapja, és a többi a Balatonba. Miután az Egyesült Államokban ilyenek nem történnek, minden bizonnyal ez nálunk sem történne meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ekkora pánikot kell tenni emiatt a teknős miatt nem szükséges, legalábbis ami közegészségügyi vagy baleseti statisztikák tekintetében érdemes lenne. Ellenben viszont a probléma az, hogy amikor veszélyesé nyilvánították ezt a teknőst, meg ráadásul már korábban 2010-ben a hazai faunára potenciálisan veszélyt jelentő állattá nyilvánították, vagyis megtiltották a kereskedelmét, 2015-ben még ráadásul veszélyes állattá is nyilvánították, és onnantól kezdve nem lehetett sem kapni, de akiknek volt, azok meg megszabadulni sem tudtak tőle legálisan.
1: De hát a becsippelteti?
2: Nem, mert ugye miután veszélyes állattá nyilvánították, az meg már különleges engedély kellett, és különleges körülmények kellettek, ráadásul ha jól értem, képzettség is kellett hozzá abban az időben, amelyik nyilván egy hobbi állattartónak nem feltétlenül volt, szakirányú felsőfokú képzettsége ilyesmihez. Tehát magyarán ott állt egy teknőssel, ami évekkel korábban vett, és hirtelen illegálissá vált, és még eladni sem tudta, mert még ráadásul ezért is büntették volna. Magyarán az lehet, hogy egy csomó ember valószínűleg, hogy ebben a megoldatlan helyzetben elengedte a teknőség. Azt azért mindannyian tudtuk, hogy mivel Kanadáig előfordul, a magyar körülmények azok neki tökéletesen megfelelnek, át tud telelni, semmi baja nem lesz, tehát valószínűleg, hogy senki sem akarta megölni a saját házi állatát, hanem fogta és sokan elengedték, ami persze egy felelőtlen lépés volt, de ez egy nagyon fontos tanulság, hogy amikor egy olyan rendeletet hozunk, amikor emberek valami fajta konfliktusba kerülnek a törvénnyel, illetve a saját érzéseikkel és a jó akaratukkal, hogy nem fognak egy teknőst megölni csak azért, mert illegálissá vált, hanem elengedték. Úgyhogy nagyon sok kerülhetett ki, illetve nem tudjuk, hogy pontosan mennyi került ki, mert nem volt arról se nagyon adat, hogy mennyit adtak el abban az időben, meg hogy abból mennyi maradt életben, de az biztos, hogy valamennyi kikerült a természetbe. Na most ugye 80-as évekről beszéltünk, tehát mondjuk azt, hogy esetleg a 90-es évektől kezdődően kerültek ki, azóta most már 2026-ban vagyunk, tehát ez mondjuk olyan 40 év távlatról beszélünk, viszont ez a teknős az irodalmi adatok alapján simán 40 évig elél, de vannak egyes adatok, amik szerint 50-100 év közötti időtartamot is megélhetnek, tehát a kint lévő teknősök simán származhattak azokból az állományokból, amiket a 80-as években adtak el.
1: Igen, igen, de találtak 20 éveseket is, meg fiatalabbakat is, ezek vagy már kint születtek, vagy újabban kerültek ki.
2: Az, hogy újabbak kerültek ki, az úgy is lehetett, hogy ma is van olyan adat, találtunk olyan aligátor teknőst Budapestnek a második kerületében, amelyik valószínűleg valami lakásból erkéről eshetett le, vagy valami ilyesmi, ami azt jelenti, hogy valószínűleg, hogy mai napig vannak emberek, akik titokban, de tartják ezeket az állatokat, tehát soha nem passzolták el, nem engedték őket szabadon, el nem tudták adni, tehát nem adták el, hanem titokban megtartották a régi kedvencüket, és mai napig megvan. Ezekből előfordulhat, és volt egy jó néhány évvel ezelőtt egy eset, amikor egy fiatal embert a hatóság elfogott, mert Facebook oldalon a saját szaporlatát hirdette eladásra, és akkor a rendőrség állvásárlással odament, és a srácot elfogták, és nagyon csúnyán meg is büntették, ami azt jelenti, hogy később is voltak emberek, akinél voltak szaporlatok, tehát valószínűleg, hogy voltak fiatalabb állatok is fogságban, amik még később kerülhettek ki a szabad vízbe, viszont ugye, amit nem tudunk, hogy mennyi mennyien vannak kint, és azt sem tudjuk, hogy előfordult-e az már, hogy hím és nőstény összetalálkozott valahol megfelelő élőhelyen. De azt már tudjuk, hogy tavaly is, meg tavaly előtt is, tavaly Cseppel környékén találtak nagy aligátorteknőst, ami kijött a szárazra, már pedig mivel nem nagyon szeret a szárazra kijárni, napozni kijár, meg előfordult, hogy víztestek között közlekedik, de hogyha jó víztestek között van, már pedig a Cseppel-sziget nyilván ott azért bőven van víz, akkor nem biztos, hogy kijár a szárazföldre, ha csak nem tojásokat rakni. Az viszont előfordulhat, hogy amit így szárazulaton találnak tavaszi időszakban, az most az egy-két példányt, az arra utalhat, hogy esetleg ezek a teknősök tojást rakni mentek ki a szárazföldre, és ez azt is jelentheti, hogy lehet belőle már szaporulatot a szabad természetben is. Na most ugye mondtam, hogy nagyon rejtetten él, általában a vízben tölti az idejének a 99%-át, nem nagyon napozik, időnként előfordul, hogy kijön a szárazulatra napozni, de akkor mondjuk nem feltétlenül vesszük észre, mert nagyon óvatos, vagy éppen laikusoknak fel se tűnik, hogy a többi teknős között van egy aligátor teknős, de ami fontosabb, hogy nagyon rejtő színe van, tehát még a vízben sem nagyon lehet észrevenni, ha csak a horgászok véletlen horogra nem akasztják, és emiatt nem tudjuk, hogy mennyien lehetnek, tehát egy nagyon-nagyon rejtett életmódot élő, legalábbis emberi szemmel nehezen észrevehetően éli az életét, és nem tudjuk, hogy mennyi lehet a természetben. Na most egy ilyen állatnál, hogyha például feljövőben van, tehát tegyük fel mondjuk egy potenciálisan már szaporodó képes populációi van, vagy növekvő populációi vannak, akkor előfordulhat, hogy abban a helyzetben vagyunk a mostani években, ami nagyon sok özönállatfajnál, vagy akár özönnövénynél is ismert, úgynevezett lappangási időszak, amikor még nem nagyon vannak sokan, nem nagyon vesszük észre őket, de már jön föl az állomány, és egyszer csak lehet, hogy be fog robbanni. És ezt most nem tudjuk, hogy az aligátor teknős ebben a folyamatban hol áll, hogy egyáltalán elindult-e ez a folyamat. Az én félelmem az eddigi ismereteim és adatok alapján az, hogy ez az állat, ez egy lappangási időszakban van, nem véletlen került bele az özönállatfajok könyvébe is.
1: Amikor arra utaltál, hogy ott, ahol él, ott nem bántják, nem félnek tőle, egyben utaltál arra is, hogy viszont itt nincs helye.
2: Igen, hát itt semmiképpen sem lenne szabad hagyni, hogy feljöjjön, de nem igazán tudom, hogy milyen módon lehetne tőlük megszabadulni, mert hogy nem tudjuk, hogy hol vannak, tehát csapdázni egyébként lehet valamennyire, viszont talán ami nagyon fontos, és ebben azért nem szokott hiba lenni az elmúlt években, hogyha meglátják, akkor az általában menhelyre kerül. Az már azért nem kerül vissza a vizekbe. Nagyon fontos, hogyha ilyen teknőst látunk, akkor azonnal kell hívni nemzeti parkot, vagy állatbefogókat, vagy állatorvost, vagy aki kompetens ebben a dologban, a hatóságot, és akkor azok megpróbálják megoldani, hogy azonnal befogják ezt az állatot, és akkor elhelyezik valami menhelyen, tehát hogy semmi szín alatt se kerüljön vissza. Természetben egy ilyen teknős, ez az elsődleges fontosság. Kérdés az, hogy hogyan tartsuk vissza. A YouTube tele van amerikai videókkal, nem azért, hogy hogyan fogdassuk ezeket a teknősöket, hanem arra vonatkozóan vannak nagyon-nagyon jó kis videók, hogyha például aligátor teknős találunk az úton, hogy segítsünk neki, hogy ne üsse el más autó, ezért mutatnak nagyon jó pofa módszereket arra, hogy hogyan lehet egy teknőst az útról levinni, anélkül, hogy megharapna bennünket. Ezeket érdemes megnézni, általában egyik legjobb dolog az, hogyha aláteszünk valamilyen nagyobb lemezt, akár ezt a gumi szőnyeget, ami az autónak az elején van, hogy ne sározzuk össze az autót, tehát egy olyat is meg lehet fogni, a teknőst rá lehet húzni a farkánál fogva erre a gumira, utána nem szabad húzni, mert megsérül a gerince, tehát hogy a gumiszőnyeggel a farkánál fogva le lehet húzni az útról, és akkor szépen el lehet engedni. Most mi ne engedjük el ezt Amerikában, hogyha ott járunk, akkor csináljuk így, ha Magyarországon vagyunk, akkor próbáljuk meg olyan helyre húzni, ahonnan nem tud elmenni, és akkor hívjunk valakit, aki be tudja fogni, és el tudja vinni egy menhelyre.
1: Az elmúlt percekben az aligátor teknősök hazai megjelenéséről dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztálya elnökét hallották.

0: Most irodalmi részlet következik, a felolvasótót Levente színművész.
1: Bársony István, a nagy zsombik között. Ősz az idő, s egymagam barangolok a rét útvesztőiben. Előttem és mögöttem sóhajtozó nádas. Azon túl, messzire, egy pár fehér tanya. A tanyák körül az őszi fonnyadástól bágyadt falombok. A nap bearanyoz mindent, a fakó nátszálak kifényesednek tőle. A gyepbársonya helyenként topázárnyalatúvá válik a verőfénytől. Esett az eső, s a zöld attól életre kapott. A hosszú szárasság elsorvasztotta volt a zöldet, még itt is a mocsárvilág ez állandóan nedves területén. De most kiszépült a rét, mert megifjodott. Sűrű, apró gyepnő, mint tavasszal. Óvatosan járom a rétség süppedőit. Ameddig ellátok, ember nem kerül a szemem elé. Felséges magány ez, amelyben tökéletesen a magamé lehetek. Nincs, aki nyűgözzön, akivel törődnöm kellene. Óraszámra bújhatom a nádast, a zsombikost, a rétség szigeteit, embernyomra sehol sem akadok. Mintha utolsónak maradtam volna a fajtámból, olyan igazán egyedül vagyok. Lassú, csobbanó lépéssel méregetem a mocsári szalonkák hazáját. A rétség itt aránylag könnyen járható. Ez csak széle a nagy zsombikosnak. A sneffek itt vannak az apró, gyepes földpúpok között. Amint a tocsogóban előre haladok, felvillan egy-egy a sárfű közül, s reketten csekkentve csap el előttem, miközben megmutogatja fehér hasát. Rossz széllel megyek, és így minden snef lőtávolon kívül kél ki. Szél irányába kellene haladnom, de akkor eltérnék a nagy zsombikostól, pedig azt el nem engedem, amit ott most, mielőtt lövést tennék, titkon megleshetek. Szinte örülök, hogy a snef messze kél, s nem hoz kísértésbe. Mert egyetlen puskadurranás, és el volna rontva mai napra az a páratlan látvány, amiből mindig kiveszem a részemet, ha az év eszakában ide kerülök. Óvatosan húzódom hát tovább a nagy zsombikos felé, ahol minden zugot és hajlatot ismerek. Messziről olyan ez, mintha hullámos mező volna, vagy buja zöld legelő, amelyben derékig érő fű nő. De aki megközelíti, azelőtt egyszerre megváltozik a kép. A talaj hirtelen lesüllyed, s mély földrepedések látszanak, amelyek felületét barnán csillogó víz borítja. A szakadékos nyílások kígyózva kanyarognak ezer meg ezer vaskos zsombik között, amelyek embermagassággal emelkednek ki a széleken is. Valamennyiről ősbujasággal csünglek körös körül a sörényszerű lábfű, amely bozontos bölény homlokhoz teszi hasonlóvá a zsombik tetejét. Itt megszűnik a világ. Itt nincsen közlekedés. Aki ennek a zsombik rengetegnek csak úgy vaktában neki megy, az benne ragad, ott vész. Itt csak a leggyakorlottabb pákász boldogul. Egyik zsombikról a másikra lép, hosszú lápi botjával segít magán. Aki ehhez nem ért, vagy kellő türelme nincs, az könnyen lebukik a zsombik szakadékba, a derékig érő sárba iszabba. Onnan kimászni pedig kész szívszakadás. A türelmetlen ember a betegségig izgatottá válik a sárban ragadás érzésétől, s bolondul sietne, amit lehetetlen. Hát még ha a mocsár vámpírja is jelentkezik, hogy még jobban kergesse. A vámpír a pióca. A lápi pióca, amely különben nagyon csöndes féreg ősz idején, de ha elevenséget sejt maga körül, rögtön fickándozva siet a friss vérre. Nem kell egyéb, csak hogy a mocsárban egy kis időre megálljon a holtra fáradt ember. A vámpír már teszi tiszteletét. Jön egy, jön tíz, jön száz, s mind azon igyekszik, hogy belekapaszkodjék a meleg vért kínáló elevenbe. Hozzátapad a csizmaszárhoz, ellepi a sarat járó ember tagjait, ahol éri. Utálat, iszonyodás, amit maga iránt támaszt. Sőt, még félelem is, mert ahol elevent ér, ott megragad, mint a kullancs, és inkább kiszakad vele együtt a bőr, de el nem ereszti, hiába húznák le a testéről. A lápi embernek, aki tud vele bánni, semmiség ez. Ő mezítelen lábszárral is járja a mocsarat. Csak végig simít időnként a combján, s lesöpri érdes kezével a gyalázatos kis vérszopókat. Azok, amíg jól meg nem ragadnak egy helyen, élhetetlenek, lehullanak. Azt pedig, hogy mikor ragadnak meg, jelzik. Mert akkor csíp a csókjuk. Azt meg kell lérezni. S a lápi ember a csípésre csak oda nyúl, suhint a kezével, a pióca már visszaesik a vízbe. Ha pedig véletlenül mégis kifog rajta egy-egy vámpír, annak is van jó orvossága. Egy csipetnyi só, amit rá kell hinteni a megragadt piócára. Azt kéne mája, attól megvész, nyomban elereszti a zsákmányt. A lápi embernél mindig is van só egy kis zacskóban. A nagy zsombik szélén megállottam. Kihalt volt a világ fent és alant. Egy bíbit se röpködött. Egy vadruca se hápogott, mintha megszűnt volna itt minden élet. Majd mindjárt meglátjuk. Ismerem én már ezt a csöndet. Most éppen délidő van, s hozzá kellemes őszi meleg. Most van ideje a pihenésnek. A lopódzó róka sunyításával vonultam tovább a nagy zsombikos szélén. Meghajolva a zsombikos partján suhogó nátszalak fedezete alatt igyekeztem előre az érig. Ott vonalról vonalra emelkedve néztem ki a zsombik réteg közébe ékelt keskeny tóra, amit az érvize alkotott. Csupa barnaság volt a tó felülete. Vizet alig lehetett látni közte. Ezer meg ezer vadruca egymás mellett. Ott pihentek, nyújtózkodtak a zsombik tetején. Szárnyukat széjjel terítgették, hátukat, sónajukat melengedték. Az őszi verőfényben meg-megcsillogott a szárnyukat tarkító smaragdzöld toll. Sokáig figyeltem lopva a pihenő társaságot, végül felállottam. A tengernyi vadruc az öme még akkor sem mozdult, de a tapasztalt vének közül gyorsan szárnyra kapott egy pár tucat. Most már oda durrantottam. Leírhatatlan az, ami a vízhangos pukkanásra következett. A zsombikos elkezdett zúgni, mintha vihar támadt volna belőle. Két másodperc múlva ezer meg ezer vadruca suhogott fel a levegőbe, s alig hangzott el az első ilyen robaj, következett utána a másik, a harmadik. Sorra-sorra, amint a belső vizeken tanyázó ruca seregek a riadót egymástól átvették. A zsombik fölött sötét lett az ég. A ruca falkák felhős rajukban keveredtek ott össze, s vaktában kanyarogtak, mint amikor a szúnyogoszlopot derékban nyesiketti az ostorsuhintás. Most már élt a környék. A nádas és a zsombikos szinte nyüzsgött. A levegőben zúgás, süvítés, suhogás volt. És mindezt egyetlen puska lövés tette. Vagy talán mégsem csak az a lövés. Ahol a sűrű rucarajok közt legnagyobb volt a mozgolódás, ott észrevettem valamit, ami az érdeklődésemet még jobban lekötötte. Egy óriási madár csapott fel járhatatlan, megközelíthetetlen rejtőző helyéről, s átsuhogott a rigyások fölött, úgy kezdett körívben emelkedni. Sötét, hatalmas testéből szinte kivilágított hófehér farka, amit e pillanatban legyezűsre terített szét. Az ott egy rétisas volt. Tőle riadoztak annyira a rucák, messze bent a rét szívében is. A vérrablótól méltán rettegtek az istenatták. Bizonyos, hogy hízott rajtuk napról napra. Itt volt számára állandóan a terített asztal. Bármikor lepte meg az éjség, vadruca pecsenye rögtön kínálkozott neki. Nem törődtem többet a rucákkal, most már csak őt néztem, a merész rabló királyt. Hogy úszik csodás könnyűséggel, egyre feljebb, széles köröket rajzolva az égen. Már kiemelkedett a tétovázó, riadozó rucarajok közül, úgy szállt felettük, mintha a magasságból kormányozná a csőcselék népet. S íme, utána kezdtek felfelé kullogni mások is. A mocsárvilág kisebb banditái, a barna rétiőjvek, amelyek szintén itt laktak, s itt garázdálkodtak, s a durranásra most mind felriadtak, de eleinte a sűrű ruca csapatok közt fel sem tűntek. A légi térségek szárnyas oroszlánja hegymagasságra emelkedett. A szárnyas farkasok csak torony magasan kullogtak nyomában. Neki ott is jó volt. A fehér farkú sas már tökéletesen egymaga volt az ő birodalmában. Alatta kanyarogtak a lomha őjvek. Még lentebb, a nádas fölött, s a zsombik labirint tájékán a rucák százai. Az ezrek azóta már megint leszálltak valahol. Gyönyörű látvány volt. Egyszer csak a király odafent a felhők hazájában, megszüntette a köríves röpülést, és elkezdett úszni, úszni. El innen, ki a végtelenbe. Addig néztem utána, amíg csak egy parányi, sötét pontot sejtettem belőle. A hófehér legyező, amit maga után vitt, akkor már régen beleolvadt a semmibe.
0: Bársony István a Nagy Zsombik között című novelláját Tóth Levente színművész olvasta fel, és ezzel már az Erdő fohásza véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották. A most elhangzott műsort pénteken 10 óra 30 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Legyetek szentek! Lelkiségi irodalom.
3: Kedves hallgatóink, Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása című művének 12. részét Varga Orsolya olvassa fel.
4: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképeink Gyógyítása.

A bűntudattal terhelő istenkép gyógyítása. Sok keresztény mindenek előtt azt az üzenetet hallotta meg gyerekkorában, hogy ő rossz és bűnös, s a bűnt mindig mély töredelemmel kapcsoltuk össze. Mélységesen meg kell bánnunk bűneinket. A bánat természetesen szükséges, de nem azt jelenti, hogy marcangolom magam és egész életemre vezeklő ruhát öltök. Nem kell örökké rossz érzéssel járnunk a világban, és magunkat ostoroznunk, amiért hibát követtünk el. Jézus sokkal józanabbul beszél a bűnről és a megbocsátásról. Az ő szemében az emberré váláshoz hozzátartozik, hogy bűnbe esünk. De azt is megmutatja, hogyan bánhatunk a bűneinkkel úgy, hogy közben ne veszítsük el önbecsülésünket. Az egyházi igehirdetés sokáig túlságosan is a bűn körül forgott. Válaszul sokan elfojtották a bűn témáját, ám ez nem lehet megoldás. Ha már nem ismerjük el és nem fontoljuk meg bűneinket, akkor a bűntudat gyakran kerülő utakon fejeződik ki. Haragban, félelemben, ingerlékenységben, ismétlési kényszerben. Azt, hogy miképpen bánjunk a bűnnel, s hogy közben ne veszítsük el önbecsülésünket, Jézus az okos intéző példabeszédében mutatja be. Szegény hallgatói minden bizonnyal csodálkozva követték a történetet. Az lehetett a benyomásuk, hogy az intéző rafináltan átejtette az uraságot, de Jézus nem a kár örömre és a felszínre helyezi a hangsúlyt, ő más síkra szeretné terelni hallgatóit. Sok olvasót bosszant ez a példabeszéd. Azt mondják, ez mégsem járja, hiszen erkölcstelen dolog az, amit az intéző művel, becsapja az urát. De Jézus éppen ezt a bosszankodást tekinti alkalomnak, hogy szóljon hozzánk. Nézd meg egyszer alaposan, hogy valóban helyese a nézőpontod. Tévesen látod magadat és Istent is. Meg kell tanulnod, hogy másként viszonyulj a bűnhöz. Azért ítélsz olyan keményen másokról, mert helytelenül bánsz a magad bűneivel. Azért ítéled el az intézőt, mert elítéled önmagadat mindenért, ami csalárt benned. Akár akarjuk, akár nem, életünk során újra meg újra bűnbe esünk. A példabeszéd ezt az elhertálás képével fejezi ki. Semmi sem akadályozhatja meg, hogy elhertáljunk valamit a vagyonunkból, a képességeinkből, az erőinkből. A kérdés az, hogyan reagálunk arra, ha ezt a szemünkre hányják. Az intéző monológot folytat. Mit évő legyek? Uram, elveszi tőlem az intézőséget. Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Mi többnyire ezen a két módon reagálunk a bűnre. Az egyik az, hogy keményen akarunk dolgozni. Elhatározzuk, hogy mostantól nem követünk el több hibát. Összeszorítjuk a fogunkat, megfeszítjük erőinket. Ez azonban csak megkeményedéshez és görcsös akaráshoz vezet. Keményé válunk magunkkal szemben, de keményen ítélünk meg másokat is. Szüntelenül felhánytorgatjuk nekik bűneiket, és könnyen indulatba jövünk miattuk. A másik út az, hogy elfogadást koldulunk. Egy életre vezeklő ruhát öltünk, és örökké mentegetőzünk, amiért egyáltalán élni merünk. Önostorozásunkkal jelentéktelenné, értéktelenné fokozzuk le magunkat. Állandóan elismerést és törődést kunyerálunk, közben pedig elveszítjük minden önbecsülésünket. Az intéző egy harmadik utat választ. Tudom már, mit tegyek, hogy befogadjanak házukba az emberek, amikor Uram elmozdít az intézőségből. Kreatívan bánik a bűnével. Magához hivatja az adósokat, és a gazdag ember rovására elengedi adósságuk egy részét. Ez az egyetlen lehetőség maradt számára. Tudja, hogy adósságát nem rendezheti sem kemény munkával, sem koldulással, csak felhívásnak veheti, hogy emberségesen bánjon másokkal. Azt mondja magában, én is adós vagyok, ti is adósok vagytok. Osztozzunk az adósságon. Fogadjuk be egymást házainkba.
Jézus tehát arra hív meg minket, hogy szálljunk le önelégültségünk trónjáról, és váljunk emberré az emberek között. A bűnre adott válaszával Jézus elhatárolódik az esszénusoktól, akiket a világosság fiainak nevezett. Az esszénusok igen jámbor emberek voltak, de ha valaki áthágta normáikat, azt könyörtelenül kizárták és kitaszították. Jézus azt mondja, ti keresztények, ne zárjatok ki másokat, hanem fogadjátok be egymást. Annak tudatában, hogy Isten megbocsátott nektek, bánjatok emberségesen a bűneitekkel, váljatok emberré az emberek között, ne képzeljétek magatokat fölébük, de alávalónak se. Nem kell tehát lerónunk adósságunkat sem kemény munkával, sem koldulással. Mivel Isten irgalmasan megbocsátja bűneinket, tekinthetjük ezeket a bűnöket felszólításnak, hogy mi is bánjunk könyörületesen magunkkal és az emberekkel. Hajlamosak vagyunk a siránkozásra, könnyen elítéljük magunkat bűneink miatt. Létezik a bánatnak olyan formája, amely a mélybe ránt. Csalódtunk önmagunkban, és ez letaglóz. Elvetjük magunkat, mint csődöt mondott, félre sikerült szerencsétlent. A bűnbánatnak ez a formája azonban nem segít hozzá a megtéréshez. Az ilyen bánat inkább megerősíti a negatív viselkedést. Például egy férfi egymás után csábítja el a nőket, újra meg újra megbánja viselkedését, de nem változtat rajta. A bűnbánatban tanúsított önvád és önbüntetés csak ellensúlya bűnös viselkedésének. A valódi bűnbánat azonban valami más. Nem önmagunk elítélését jelenti, hanem azt, hogy nemet mondunk a bűnre, és készek vagyunk a jövőben másként élni.

a bűnbe. Ez megbénít és elsorvaszt bennünket. A valódi bűnbánat viszont, amely a hibák világos tudatában megváltoztat valamit, megerősít. Példabeszédével Jézus a destruktív bűnbánattól a konstruktív megtéréshez akar vezetni. Ez nem megy másként, csak provokációval, mert akik a bűnbánatban magukat ostorozzák, gyakran igen jámbornak tűnnek önmaguk előtt. Ezért Jézus tudatosan rajzol elénk olyan példaképet, aki egyáltalán nem viselkedik jámborul, hogy kinyissuk a szemünket, és egyenesen járjuk az életre vezető utat.

0: Anselm Grün Megbékélés Istennel, Sérült Istenképén gyógyítása című művének 12. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya, a műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
1: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Néri Szent Fülöp áldozópap. Sokan látták Néri Szent Fülöp életéről készített filmet. Legyetek jók, ha tudtok. A film nagy tetszést aratott. Mégis azt kell mondanunk, a valóság sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint ahogy azt egy film képes bemutatni. Ezért érdemes olvasni a szentek életrajzait. Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én, meghalt Rómában 1595. május 26-án, 80 évet élt. Néri Fülöp édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Mindössze 5 éves volt Fülöp, amikor meghalt az édesanyja, de mostohája is megszerette Fülöpöt, akit Pippo Bonónak beszéztek. Mindenki kedvence lett közvetlensége, vidámsága és vicces természete miatt. Iskoláit Firenzében, a Domonkosok iskolájában kezdte meg. Ők ültették szívébe a nagy megbecsülésnek örvendő Savonarola tiszteletét is. A Domonkosoktól tanulta meg azt is, hogy igazi egyházi megújódás csak a papság belső megváltozásával lehetséges. A Domonkosok a szívébe oltották, hogy hinni kell a Szentlélekben, aki élteti az egyházat, és ma sem hagyja el. Nagy örömet élt a Szentírás gyakori olvasásában és az elmélkedésben. 1533-ban édesapja San Germánóba küldte, hogy gazdag kereskedő nagybátyának segítsen az üzletben. De mivel közel volt Monte Cassino, többet volt ott, mint az üzletben. 3 évnél tovább nem bírta a kereskedést. Eközben megtanulta a tökéletes Isten szeretet gyakorlását, és megszerette a régi egyiptomi remete szerzetesek lelki útmutatásait. Isten rendkívüli látomásokkal és kegyelmekkel ajándékozta meg. A leghíresebb a katakombákban kapott ajándék, úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik alkalommal keresztelő Szent János, Firenze védőszent,

0: Szentje arra szólította fel, hogy hagyjon fel eddigi életmódjával, Rómába kell mennie, de úgy kell élnie, mint a sivatagban. 1536-ban már Rómában volt. Krisztust követte nagy szegénységében. A vámhivatal vezetője adott neki szállást és táplálékot azért, mert gyermekeit nevelte. Teológiai előadásokat hallgatott, és megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal. Tőle tanulta meg a belső imádságot. A két évi éhínség idején segítette Róma éhező szegényeit. Ennek az akciónak a keretében megismerte az isteni szeretet oratóriumát. Ennek a jelszava lett később saját oratóriumának is a mottója: Sola Caritas, csak a szeretet, egyedül a szeretet. Majd hirtelen abbahagyta tanulmányait, és a teológia helyett napjait utcai apostolkodással töltötte. Eladta könyveit, és az értük kapott pénzt odaadta a szegényeknek. Bizalmat keltő modorának senki sem tudott ellenállni. Istennel töltekezett minden éjszaka. Fölkereste a Szent Sebestyén katakombát, majd Róma templomait, és imádságai után pár órát ott aludt az előcsarnokban. Csodálatos belső egyesülésben volt az Úrral. Az első remeték szép röpimáit suttogta. Még költeményeket is írt ilyen pillanataiban. 1551-ben, 36 éves korában pappá szentelték. Ezután alapította meg híres oratóriumát. Megismerte fiataljait, legtöbbjüket a gyóntató széken keresztül. Egy kis tábor alakult ki körülötte. Délutánonként összejöttek kis szellájában, és kezdődött a lelki beszélgetés. A szentek életét olvasták. Ez nagyon fontosnak tartotta, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé. Ezen kívül gyakran vitte őket kirándulni. Este aztán sokáig térdeltek az oltári szentség előtt. Megint csak nagyon tudta azt, hogy vallásos életünk középpontjában az oltári szentség, a szentségi Jézus áll. Fülöp vidám természete folytán valóságos bohóc szerepet is magára öltött, hogy övét szórakoztassa, és minél többször, és minél jobban megnevettesse. Kacagtak is a fiatalok, de nagyon. Cellája hamarosan szűknek bizonyult, így megvásárolt a templom szomszédságában egy raktárépületet, s azt átépítették oratóriummá. Fiatal közössége ettől kapta 1554-ben a nevét. A szentírás olvasás napi feladatukká vált. Közösen imádkoztak, aztán kiké a város szegényei közé és a kórházakba ment segíteni. Munkásságuk egyre jobban bővült. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként népnyelvű szent énekeket énekeltek. Közösen imádkoztak, körmeneteket szerveztek. Róma hét legfőbb templomából búcsújárásokat szerveztek, amelyekbe később még a bíborosok is bekapcsolódtak. De az inkvizíció kétszer is gyanús szemmel nézte. Alázatosságával és kedvességével mindenkit lefegyverzett. Sőt, a pápák bizalmát is megnyerte. Nagy barátja volt az életszentség hírőben működő borromei Szent Károly milánói bíboros. 1564-ben megalapította a papok oratóriumát Firenzében. Naponta 15 órát is gyóntatott, keveset aludt és evett, de sokat imádkozott. Művét a pápa is jóváhagyta azzal a céllal, hogy ápolják a papi hivatásokat, mert egy bensőleg megújult papság nagy tökéletességre segítheti Isten népét az üdvösség útján. Fülöp lassanként Róma második nagy apostola lett. Kiváló lelkivezető volt, aki csodálatosan tudta egyesíteni magában az aszketikus szigort és a játékos derűt. A nevető szent, így hívták Fülöpöt. 1593-ban elérte, hogy elfogadják hivatalából való lemondását. Halála előtt, a szentkenet fölvétele után, az Uram, nem vagyok méltó szavaknál, könnyekre fakadt. Mindenki előtt ezzel vádolta magát. Soha semmi jót nem tettem. Egyáltalán semmit. Egyáltalán nem vagyok méltó. S a csodatevő, a szent miséi alatt elragadtatás beső nagyszent 1595. május 26-án reggel 3 órakor meghalt. Szenti avatása már halála után 2 hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. Idézek néhányat gyakori fohászaiból. Ó Istenem, mikor foglak úgy szeretni, mint a gyermekek szeretnek? Még sohasem szerettelek eléggé, de szeretlélek nagyon-nagyon szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell segítened. Én Jézusom, nem bízom magamban, hanem benned bízom. Én Jézusom, ha nem segítesz, sohasem leszek képes valami jót cselekedni. Jézusom, légy az én Jézusom. Megváltom, engedd, hogy szeresselek nem félelemből, hanem igazi szeretetből. Mit tegyek én, megváltom, hogy kedvet teljék bennem? Csak egyet, a te szent akaratodat, ó Istenem! Istenhez így imádkozunk Néri Szent Fülöp ünnepén. Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét, mondta a kormányfő napirendelőt az országgyűlésben. Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi vagy országos, ne tarthasson örökké, a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem is marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között. Azt mondta, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki. Minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásról, a hűtlenkezelésekről, az eltitkolt tételekről, a hiányról, sorolta. Magyar Péter hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, elindítják az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a szép kártyát, ezért hozzák haza az uniós forrásokat. Amikor az ország bajban van, legyen a közös jelszavunk az önmérséklet, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, olyan ember ne jöjjön politikusnak, vagy ne maradjon ebben a házban, aki ebből akar meggazdagodni. Közölte, az országgyűlésben ülő megválasztott képviselők a magyar nemzet képviseletére esküdtek fel, eszerint tisztségüket a teljes magyar nemzet javára gyakorolják. Minden magyart képviselnek, függetlenül attól, melyik frakcióban ülnek, listáról vagy egyéniben nyertek-e mandátumot, mutatott rá. A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását a szuverenitásvédelmi hivatal, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvénymódosítás tárgysorozatba vételéről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Mellétei Barna Márton, a Tisza párt képviselője, a javaslat előterjesztője a miniszterelnöki mandátum maximálásával kapcsolatban hangsúlyozta, nincs szó visszaható hatályról, hiszen a jogszabály a hatályba lépése előtti időszakra nem vonatkozhat. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről azt mondta, nincs szükség olyan politikai furkósbotként működő hivatalra, amelynek célja az állampolgárok, a sajtó, a politikai ellenfelek megbélyegzése. Ugyanakkor kiemelte, a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére. Ezt a változtatást Magyar Péter kormányfő kezdeményezte. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint nem is tudják, miért akarták megszüntetni azt. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Magyarországon a repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és a kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írja internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban a rendőrség őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát, mikor Karlovivári-ban elhagyta a Szentpéter és Pál apostol pravoszláv templomot, kocsiában kábítószernek látszó anyagot találtak. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet, Moszkva megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását, tette hozzá Dmitrij Peszkov. Végül az időjárásról. Holnap nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám.
4: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
5: Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Reklámot hallottak.

0: Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pesten, a Servita téren, a templommal szemben egy kis padra leültem egy hölgyel, aki a templom üzemeltetője, lelke, Boda Veronika. Ő lesz a beszélgetőtársam, hogy egy kicsit bemutassuk a hallgatóknak ezt a gyönyörű szép templomot. Úgy érzem, hogy az Budapestnek a legszebb barokk temploma.
2: Igen, hát a szerviták előtt is, akikről majd többször szó fog esni, de akkor először talán arról, hogy milyen templom előtt is állunk. A hivatalos neve Budapest Belvárosi Szent Anna templom. Ez a hivatalos elnevezése, de mindenki Servita téri templomnak ismeri, és ez azért is érdekes, mert ez úgy történt, hogy a tér kapta az elnevezést a Servita templomról.
1: És hát hiába hívták a kommunista épületeket Martinelli térnek, mindenki Servita térnek és Servita templomnak hívta, nem Martinelli
2: valóban,
1: templomnak.
2: Valóban így van. Én is soha nem tudtam, hogy hol van a Martinelli tér, annak ellenére, hogy a Servita teret mindig tudtam, hogy hol van. Sajnos most már Servita rendi papok közül senki nem ér. Korábbi években még Egerbe volt egy atya, Servita nővérek, ugye volt a szervitáknak egy női ága is, ők még páron vannak, a Budapesten élnek, Kelenhegyen.
1: Meg talán Győrött is.
2: Lehetséges, én csak a budapestieket ismerem. Igen. Tehát visszatérve, hogy kik is voltak a szerviták. Hát a Servita rendet magát 1233-ban alapította 7 firenzei vagyonos polgár, akik elhatározták, hogy Szent Ágoston tanait követve a vagyonukat és az életüket felajánlják a Szűz Máriának, azzal, hogy a fájdalmas szűz tanait és a fájdalmas szűz tiszteletét hirdessék az egész világon. Először Olaszországba természetesen, aztán lassan Európába is sorba alapították a rendet. Így körülbelül a Magyarországra a 17. század vége felé kerültek ide. Először csak 7 szervita rendi atya, akik a mostani Városház utca 1 szám alatti invalidus házba teljesítettek szolgálatot, mint a rokkant hadisérülteknek az ápolásával. A törököknek a kiüzetése után Pest is felszabadult, szükségessé vált itt is a katolikus vallásnak a terjesztése, és első Lipót császár volt az, aki a szervitákat felhívta arra, hogy itt templomot építsenek. Először még itt, ahol most vagyunk a téren, a korabeli metszetek alapból úgy tűnik, hogy a mögöttünk lévő parkolóház területén volt a pesti mecset, aminek a romjai voltak először alkalmasak arra, hogy ott átalakítva természetesen a katolikus szertartást lehessen folytatni. Tehát ez volt az első hely, és később különböző telekvásárlások és cserék folytán itt az előttünk álló területet, egy egészen a Párizsi utcáig lévő 4 szöget vásárolták meg.
1: Tehát a Petőfi Sándor és a Petőfi utca Sándor és a Városház utca közötti terület.
2: Párizsi utcáig. Itt közben a következő utcáig ért ki ez az egész 4 szögletű terület, és ebből a Servita térre eső és a Petőfi Sándor utca sarkán lévő területre kezdték el építeni először a kolostort, rendházat. 1722-ben kezdték a kolostor épületét, majd aztán ezt követően Höbling János tervei alapján és Pauer Gyula építőmesternek a tevékenysége folytán 1725-ben helyezték el itt a jelenlegi templomnak az alapköveit. 1748. június 23-án Csáky Miklós kalocsai érsek szentelte fönn, és innentől kezdve folyamatosan működött, és működik mai napig is a templom.
1: Gyönyörű szép a homlokzata, egy tornya van, és olyan első világháborús emlékművet látok, mind a két, ez egy óriási névsor, pesti áldozatok, vagy a környék áldozatai, és az a lovas szobor, az valami csoda ott. Jézus lehajol egy sebesültér, vagy nem?
2: Igen, az felkarolja a sebesültet. Igen, a templom tulajdonképpen a mai formájában két lépcsőbe épült föl. Először csak a timpanon, ahol szembeállva vele, tehát középen van egy ilyen timpanon.
1: Fölötte egy dombormű,
2: a hét alapító szervita atyát ábrázolja, fölöttük a Szűz Máriát. Ebbe a falmélyedésbe, jobbra-balra,
1: két szoborfülke,
2: Szent Pellegrint és Szent Juliannát ábrázolja, majd a Szent Pellegrinről és Szent Juliannáról bent is tudunk beszélni.
1: Csak most éppen koncert van benne, azért is még nem mentünk be.
2: Igen, és most kívülről nézzük. Uh-huh. Az, amit említett, ez első világháborús emlékmű, Izsó Vilmos készítette. Az egyik oldalon felsegíti a sebesült katonát, a másik pedig az elhunytaknak a névsora található.
1: Van két monogram, az IH, és azt tudom, az egy Krisztus monogram a bal oldalon, egy-egy koszorúban, másod az SMV, az a szervitáknak a monogramja?
2: A szerviták monogramja, és a szervitáknak a jelvénye, vagy jelképei, igen, a hétágú korona fölötte hét liliommal, és benne ez az SMV, ez több helyen is majd megjelenik a templomban. Következő átépítéskor először csak eddig volt, tehát
1: van egy párkányzat, igen, a középen nagyjából.
2: Tehát addig volt az első időben a templom, és ezt 14 méterrel, és még a toronnyal, tehát az a torony részen megemelték.
1: Mikor?
2: 1871-ben. Ezt a második részt, ezt már Disser József építésznek a tervei alapján készítették el. 1874-re készült el, és akkorra hát lett a jelenlegi formája, és ma is
1: áll. A torony is akkor készült. Gyakorlatilag dupla magas lett a templomhajó, és plusz még a torony.
2: Igen.
1: Én azt javaslom, most már megépítettük a templomot, menjünk be.
2: Amit csak annyit talán a templomról, hogy a templom a háborúba megsérült, a templom is, meg a rendház is. Hát sajnos annyira nem, hogy le kellett volna bontani, de hát a rendházat lebontották, a helyére a telefonközpont került. A templom szerencsére megmaradt. Egy probléma azonban ebből adódott, hogy lebontották a rendházat, hogy az egész templomnak és a rendháznak a statikája úgy lett kialakítva,
1: hogy egymásra támaszkodtak. Na most, most egy szellős hely van.
2: Van egy szellős hely, és a templomnak a stabilitását az adja meg, hogy egy ilyen acél koszorúval van körül fonva az egész felső rész, hogy ki ne dőljenek az oldalak. Közben renoválták a templomot, 2014-ben volt a külső renoválás, aztán a belül is korszerűsíteni kellett a templomot, az elektromos vezetékeket, ezeket is az 2012-től, hát tulajdonképpen egy szigeteléssel 2025-ig fejeződött be ez a felújítás, illetőleg hát az állandó karbantartás. Hát ennyit most a épületről.
1: Most nézzünk be a templomba, éppen egy koncertre készülnek, főpróba van, vagy próba van a templom. Tehát lehet, hogy hallatszik majd egy háttér muzsika. Egy amerikai kórus lesz ez?
2: Igen, egy amerikai kórus.
1: És az az érdekes és szép, hogy nyitva van, folyton nyitva van a templom tépen.
2: Igen.
1: Az egy komoly szervezést, meg anyagiakat igényel, hogy ez így megtörténjék.
2: Szervezést és komoly költséget is jelent.
1: Közben most éppen nem szól a zene. No, hát itt vagyunk a templomban, egy hajós templom, és minden ragyog, sok az arany, 6 gyönyörű mellékoltár, gyönyörű szószék.
2: Valóban a barokk építészeti stílus templomépítésnek az összes jegye itt megtalálható, a sok arannyal, akkor a díszítéssel együtt, tehát itt valóban ez egy egyhajós úgynevezett csarnok templom, a belseje az teljességgel barokk, a főoltár az az akkori állapotnak megfelelően áll ma is, de a többi része folyamatosan díszítődött fel, hogy így mondjam.
1: Itt vagyunk a szentélyben.
2: Maga a főoltár és az egész ez a rész magasabb, mint a templomnak az oszlopokon kívüli csarnok része, és a főoltár szinte az egész falat beteríti. Itt uralja a főoltárt, az oltárkép, Szent Annát ábrázolja.
1: Krisztus nagyanyját.
2: Krisztus nagyanyját, akkor, amikor a Szűz Máriát, a gyerek Szűz Máriát tanítja olvasni, és a képen látható még a nagypapa, már Krisztus nagyapja, Szent Joachim is. Ez a kép, ez 1741-ből származik, Bécsből. Hötzendorf Johanna Sámuel készítette, és akkor, amikor mielőtt a templomot felszentelték, akkor hajóval szállították Bécsből, az akkor ott már hát eléggé magas szinten működő szervita rend adományozta a templomnak, és innen lett kapta az elnevezését és a Szent Annát. Fölötte a baroknak jellemzőjeként az aranyozott angyalok és a Szent Háromságnak a jelképei szinte beterítik az egész hajót.
1: Igen, sok-sok angyallal.
2: Sok-sok angyallal, igen. Az oszlopok mellett az oltár jobb és bal oldalán, illetve hozzánk képest a bal oldal, bal és jobb oldalán, Szent István, és most azt nem látjuk, a másik oldalon Szent László.
1: Igen, ők szoktak magyar királyok, őrzik az oltár.
2: Igen, ők őrzik az oltár, életre nagyságú szobrok. A előtérbe Szent János és Szent József. Szintén életnagyságú.
1: Szent János, keresztelő Szent János, aki mondja, hogy íme az Isten vára.
2: Szent János, igen. Ebben a szentély részben van két mellékoltár.
1: Ez egy kegykép, egy szűzanya kép, a kis Jézussal, az egyik.
2: Szűzmáriának a képe 1768-ból származik. Maga az oltárnak a többi része az sajnos megsérült, úgyhogy már csak a kép maradt itt meg. Ilyen. Ugyancsak hiányzik a túlsó oldalról is az ottani mellékoltár.
1: Igen, a menzája az oltárnak,
2: az hiányzik, és aki Szent Alajos képe van most abban az oltárkében, maga az oltár az viszont...
1: Akkor ő egy jezsuita, Gonzaga Szent Alajos.
2: Igen.
1: Kedves Veronika, egyszer majd végignézzük a többi mellékoltárt, amikor csendesebb lesz a templom, mert most egy amerikai kórus fog vendégszerepelni itt este. Hogyan működik a templom? Mert a pesti ferencesek, meg ez az a templom, talán meg a bazilika, ahova szinte egész nap be lehet menni. Egy ilyen templomnál hogyan tudják megszervezni, és mekkora látogatottság, hogy van hétköznap a miserend, tehát hogy igazodnak ahhoz, hogy itt kevés a helyben lakó, de nagyon sokan dolgoznak itt napközben, tehát ehhez igazodnak, gondolom.
2: Hát minden belvárosi templomnak a legnagyobb problémája az, hogy itt átmenő hívek vannak, a stabil hívek, akik itt laknak a környéken, vagy az ötödik kerületbe, azok, hát lassan mondhatom azt, hogy kihalnak. Kevés a család, kevés a gyerek, miután iskola sincs a környékünkön, olyan, ahol a kisebb korú, tehát a általános iskolás korú gyerekekből lehetne hittanos csoportokat szervezni, ilyen nagyon kevés van. A miserendünk, illetve a miséknek a látogatottsága is ennek megfelelően úgy alakul, hogy van délben negyed egykor egy misénk.
1: Vasárnap?
2: Nem, hétköznap. Uh-huh. Tehát hétköznap negyed egykor van egy misénk, meg negyed hatkor van misénk. Most a negyed egyes mise az látogatott.
1: Ebéd időben a környékről jönnek.
2: Igen, ebből látszik, hogy a hivatalból ide, könnyen idejönnek az emberek, és szívesen veszik. A negyed hatos mise még mindig ugyanaz a hívő társaságé, és akkor szombaton van este misénk, negyed hatkor, és vasárnap van három mise, 9-kor, 11:30-kor és 17:30-kor. A hétköznapi déli misének nevezzük mi ezt a negyed egyes misét.
1: Az a leglátogatottabb?
2: Az a leglátogatottabb, meg a vasárnapi 11:30-es mise. Azon vagyunk, és egyre többet szeretnénk propagálni, hogy ha nem is a kisiskolások, de legalább a középiskolások, egyetemisták keressék föl a templomot minél többen. Ezt most nagyon jó is ebből a szempontból, hogy egy új atya került ide hozzánk ebbe az évbe, a Muncsó atya, aki igaz, hogy spanyol, de itt végezte az egyetemet matematika szakon az ELTE-n, és ő neki ismeretsége is, és koránál fogva a kapcsolatrendszere is sok a fiatalokhoz, ő szervez rendszeresen, és most már egyre többen vannak, akik jönnek hittanórára, lelki segítségre. Igen. Jól beszél magyarul, ugye hát nálunk az atyák mindenki külföldi.
1: Igen.
2: A célunk, hogy valahogy a fiatalokat vonzani, becsábítani, igen, és erre most nagyon sok reményünk van.
1: És arra kapnak segítséget, hogy egész nap nyitva van a templom? Vagy hogy tudják megszervezni?
2: Hát elég nehezen. A templom, hogy úgy mondjam, önfenntartó. Tehát saját magát kell eltartani, ebbe beleértve azt is, hogy világítson, és fűtés legyen, és beleértve azt is, hogy egész napos templomőr szolgálat legyen. Egész nap nyitva van a templom, hát pontosabban 10 órától este 6 óráig nyitva van, de ez viszont azzal jár, hogy állandó portaszolgálat van. Ez egy nehézség, de ennek ellenére ezt a nehézséget próbáljuk akármilyen áron is, de megoldani, hogy látogatható, igen, legyen a templom.
1: Mindig van bent ember, látogató, turisták vagy hívők.
2: Igen, hála Istennek azért. Biztos, hogy ebben közrejátszik az is, hogy tárva nyitva van az ajtó, amíg az idő engedi. Aztán a templomnak olyan az akusztikája, hogy lényegében mikrofon nélkül lehet a templomba még az élő beszédet is hallani, különösen hangszer vagy éneklés, meg egyébként is gyönyörűen szól. És ezért különböző kórusok lépnek fel nálunk, és rendszeresen vannak hangversenyek. Meg kell említenem itt akkor már a nevét a karnagyunknak, dr. Horváth Márton Levente, aki orgonaművész, egyetemi tanár, aki nagy energiával fölépített egy kamarakórust, a Te Deum kamarakórust, akik a miséken
1: szolgálnak,
2: igen, ettől hát szebbé és magasztosabbá tudják tenni a miséket, és ő segítségével szerveződik egy éves hangversenysorozat is. Minden hónap utolsó napján tartunk olyan hangversenyt, ami ingyenes, természetesen ehhez támogatást kell minden évben kérni, mert ahhoz, hogy ingyenesen tudjunk tartani, de a fellépő művészeknek tudjunk fizetni, ahhoz külső támogatásra van szüksége. Úgyhogy ez a minden éves pályázatírásoknak az
1: időszak. Igen, és hát gondolom, hogy Veronikának ez az egyik fő feladata, nem? Hogy pénzt szerezni.
2: Hát egyrészt pénzt, hát igen, sajnos mindenhez pénzt kell szerezni.
1: Van, ilyen az élet.
2: Ilyen az élet. Ahhoz, hogy ugye itt említettem, hogy az épület maga több mint 300 éves. Itt állandóan ahhoz, hogy egyrészt a mai igényeknek megfelelő legyen, másrészt rendben legyen, ahhoz rendbe kell tartani. Most ezt csak úgy tudjuk, hogyha pályázatokból kapunk pénzt. Minden vasárnap 10 órakor van portugál mise nálunk.
1: Portugálok, brazilok, meg igen, angolaiak, mozambikiak.
2: Portugál nyelven beszélők.
1: Ki a papjuk?
2: Vagy a Szaniszló atya, de...
1: Hát, tud a Opus Dei is atyák közül, van, aki tud portugálul.
2: Igen, a Szaniszló atya is, Muncsó atya is, de még Gudénusz atya, ő is tud portugálul.
1: Portugál misén megtelik a templom?
2: Hát meg nem telik a templom, de elég sokan vannak. Mondhatom azt, hogy szép számmal vannak. Sok mindent próbálunk azért, hogy ez a templom a mai igényeknek is megfelelően tudjon üzemelni, és tényleg tudjon valami többletet adni az embereknek.
1: Sajátos, speciális küldetése van egy ilyen templomnak, amely nem plébánia templom, templomigazgatóság, környéken kevés hívő lakik, nem kevés ember lakik, tehát meg kell találni azokat a módokat, amelyek miatt az emberek veszik a fáradtságot, és eljönnek ide, csodát látnak.
2: Igen, még nem lehet elmenni amellett sem, hogy ugye itt említettük a Szent Peregrin, mint
1: a homlokzaton van szobra.
2: A templomban nem tudtuk megnézni, de itt van a középső belékortár, a Szent Peregrin oltár. Na most a Szent Peregrin a lábfájós védőszentnek nevezik, de tulajdonképpen a rákos betegek védőszentje. És az ő erekéje is itt van a templomunkban, és minden hónap első keddjén a 4/6-os misébe a Szent Peregrin szándékával tartunk Szent Misét, és litánia is, a Szent Peregrin imája hangzik el, és nagyon sokan jönnek. Hát ugye, aki beteg és gyógyulásra vár, miután a Szent Peregrinnek a története
1: is... közbenjárását kérik.
2: A közbenjárást ő maga is a saját maga imájával tudott felgyógyulni egy olyan betegségből, hogy már a halálán volt.
1: Nagyon szépen köszönöm azt az erőfeszítést, azt az áldozatos, szorgalmas, odafigyelő munkát, amelyet tetszik végezni a templom látogatottság érdekében. Boda Veronikával beszélgettünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
4: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és ajándékairól beszélget a Kálikártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. június 10-ei adásunk ismétlését hallják.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Mindörökké, amen!
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és áraszd ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híved legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi nélküled az ember nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mutasd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermet élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad pazaron, hét szent ajándékodat, adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ünnepi óránk van, egy örömünnep, ami nem más, mint a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Mit tudunk a pünkösdről, Barna? Mit jelent számunkra?
6: A pünkösd a görög pentékoszti, azaz az 50. szóból származik.
5: Aratás ünnepe is a hetek ünnepe, mert 7 héttel a pászka ünnepe után az első termésért adtak hálát. Örömünnep, amely a földműveléshez kapcsolódott. Később a Sínai hegyen kapott törvény kihirdetésének napja is volt. És Jézus megígérte, hogy nem hagy el minket, és elküldi a Szent Lelket, és ő a saját lelkét és a tanítványai szívében, az ő közösségükben azóta is jelen van. És ez az az örömünnep, amikor kiárad a Szent Lélek az apostolokra. Mit jelenthetett az, amikor megjelent a Szent Lélek az apostolok között? Veled fordult-e már elő az, hogy valakit nem értettél meg, pedig ő is magyarul beszélt? Volt már ilyen veletek?
7: Igen, már fordult elő olyan, hogyha például valaki olyan témáról beszélt, ami teljesen érthetetlen volt, akkor is hiába mondta magyarul, tisztára úgy hangzott, mint hogyha sületlenségeket beszélne, illetve hogyha valaki nagyon halkan, artikulálás nélkül beszél, akkor azt is hiába mondja magyarul, nagyon nehezen érthető.
6: Meg például, ha valaki nagyon tudományosan, nagyon szakszavakkal beszél, azon is néha nagyon el kell gondolkodni, hogy vajon egyáltalán mi is a téma, mert ez ilyenkor nehéz lehet.
5: Volt-e már olyan, amikor elbeszéltetek egymás mellett? Tehát, hogy egy azonos nyelven beszéltetek, de mégis úgy nem megfelelően kommunikáltatok, és az lett belőle, hogy mégsem jutott el ahhoz az emberhez az az információ, aminek kellett volna, és így elbeszéltetek egymás mellett.
6: Igen, ilyen volt már ugye velem is, például akkor is, hogyha több dologról beszélünk, és akkor igazából mindenki legjobban arra figyel, amit ő saját maga mond, és akkor, ha valamiben megállapodnak, akkor jó, ez lesz. És mondjuk akkor velem is történt olyan, hogy én erre emlékeztem, de a másik fél, ő egy más dologra emlékezett, és ebből szokott lenni félreértés.
5: Ez olyan, hogy csak egy évet, ha félre nézel, és mondjuk kiküldöd a meghívót mondjuk egy találkozóra, ami veled is előfordult, egy külföldi találkozóra, és már beleéled magad, hogy azon részt fogsz venni, meg mindent megteszel azért, hogy oda kimenjél, és akkor utána meg kiderül, hogy ja, csak rossz évet nézett a felelős érte, és akkor mégsem valósul meg az a tábor, meg az a program. Szóval ez tényleg olyan, amikor ilyen káosz lesz belőle, ilyen zűr, zavar. Sokszor bosszankodunk azon, amikor valamit, ami számunkra egyértelmű, a másik ember mégsem ért meg, vagy nem egészen úgy érti, ahogyan mi gondoljuk. Az Ószövetségben a bábeli toronyról szóló történet arról beszél, hogy a gőgös, öntelt, Isten ellen lázadó emberi törekvés eredményeként megbomlott az emberek közt lévő egység. Olyan akadályok keletkeztek, amelyek az igazi párbeszédet, kapcsolatot akadályozzák és lehetetlenné teszik. A nyelvi különbségek ezeknek az egyik jele volt. Tehát, hogy nem értették egymás nyelvét. Aztán a pünkösd által a Krisztusba vetett hit és a Szentlélekben való részesedés ismét lehetővé tette ezt az egységet. Hogyan is történt ez, Viki?
7: Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük a földön, nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek. Jézus nélkül nem megy. Jézus azonban megígérte, hogy nem hagyja egyedül övéit. Ezt az ígéretét is megtartotta, és miután 40 nap múlva atyához tért, elküldte azt a valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja tanítványait, aki tanácsokat, ötleteket ad nekik.
5: A húsvét ünnepét követő 50. napon az apostolokat és a velük együtt lévő testvéreket eltöltötte a Szentlélek, ami abban mutatkozott meg, hogy különféle nyelveken kezdték el dicsérni az Istent. Ezt a dicsőítést a Római Birodalom különböző részeiből érkező zsidó zarándokok mindegyike, mint saját anyanyelvén elhangzó beszédet fogta fel. A Szentlélek tehát közös nyelvet hozott létre az apostolok és a hallgatók között. Ezt nem tudom, hogy mennyire vettetek részt azon a Szentmisén, vagy mennyire emlékeztek arra a Szentmisére, amikor Ferenc pápa itt volt Magyarországon, és ugye a Kossuth téren bemutatott egy Szentmisét, ahol ugye a Szentmise állandó részei latinul voltak, de valahogy mégis tudtad, hogy hol tart a Szentmise, meg hogy melyik része zajlik éppen. Hogyha eljutottál már külföldre, és ott voltál Szentmisén, vagy esetleg más egyházközségben, voltál vendégként egy első áldozáson, vagy egy bérmáláson, vagy akármilyen ünnepen, azt is kicsit érzed azt, hogy nem vagy kívülálló, mert van egy nyelv, amit mindannyian értünk, és ez a liturgián nagyon is érezhető ez az egység, mert megnyilvánul az, hogy az, amit teszünk, meg amit mondunk, a szívből van. Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte Jézus, hogy láthatatlan, mindig, mindenhol velünk lesz. Így a tanítványok nem érezték már magukat árván Jézus nélkül. Ezen a különleges napon mindannyian átélték, amikor elérkezett hozzájuk a Szentlélek. A lángnyelvek is a Szentlélek eljövetelének a jelei, mert azt mondtuk mindig, hogy az Isten jelenlétét azt érezzük és tudjuk, hogy itt van köztünk, és ennek a jelenlétnek vannak jelei. Ez az egyik a tűz. Nézzük meg, hogy mi jut erről eszünkbe, Viki.
7: A tűzről sok negatív gondolat juthat eszünkbe, de a tűz a négy alapvető elem egyike. Víz, föld, levegő, tűz. Már az ősemberek életében nagy jelentősége volt, amikor a számukra veszélyt jelentő állatokat távol tudták a tűzzel tartani, vagy amikor fényforrásként használták, nem is beszélve az ételek elkészítéséről, majd a szerszámok készítéséről. A tűz átformál.
5: A pünkös történetében szélzúgásról is olvasunk, és a lángnyelvek is megjelennek. Az apostolok, akik addig a főpapoktól rettegve bezárkózva tartották az ajtót, a Jézus által megígért lelket hirtelen lelkesen indulnak a Jeruzsálembe érkező emberekhez, és bátran tesznek tanúságot a feltámadt Krisztusról.

0: Fénység.
1: Ezek a Szentlélek gyümölcsei, ezek olyan tökéletességek, amelyekre a Szentlélek formál meg bennünket. A gonoszoknak nincsenek ilyen gyümölcsei. Ha ezeknek az ellentétjét látjuk, akkor megérthetjük, hogy mit okoz a gonosz. A Szentlélek azonban a Teremtő Isten lelke. Az igazi élet ilyen gyümölcsökkel teli örömünnep. Itt még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Szentlélek Isten az, aki segít téged abban, hogy imádkozni tudjál, hogy meg tudsz szólítani az Istent, hogy észrevedd az ő ajándékait az életben, és azt is észre kell vennünk, hogy itt Isten maga a legnagyobb ajándékozó. Hogyan értsük ezt?
2: Hiszen ő maga a szeretet és boldogságra teremtett minket. Ahhoz, hogy a fenti gyümölcsök megteremjenek az életünkben, 7 ajándékot ad a Szentlélek. A 7-es szám a teljességet jelképezi az Ószövetségben.
1: Tehát a Szentlélek Isten 7 ajándékát kapjuk meg. Melyik az a szentség, amiben megkapjuk a Szentlélek Isten 7 ajándékát, és amelyben kiárad ránk a Szentlélek?
2: Ez a bérmálás szentsége.
1: Ti már részesültetek a bérmálás szentségében. Hogyan élitek meg? Mi a különbség a között, aki nem bérmálkozott, és a között, aki már ebben a szentségben, a nagykorúság szentségében részesült?
2: Én úgy gondolom, hogy amióta bérmálkoztam, azóta érzem a Szentlélektől kapott lelki erőt magamban, és érzem, hogy bölcsebb döntéseket hozok, a Szentléleknek köszönhetem.
1: A Szentlélek kiáradásának tanúi voltak az apostolok, és ugye azt kell tudnunk, hogy a Szentlélek akár úgy is tud dolgozni bennünk, hogy annak így a szemmel látható bizonyítékai nincsenek. Itt nincs szó arról, hogy a Szentlélek azokban az emberekben él csupán, akinek a feje fölött lángnyelve jelenik meg, vagy szélzúgás támad, vagy bármiféle olyan külső megnyilvánulási forma történik körülöttünk. Nem, a Szentlélek jelenléte egészen csendes, egészen észrevehetetlen, de mégis tudjuk azt, hogy az, aki minket átsegít azon az adott nehézségen, vagy éppen megerősít minket a harcban, az előttünk álló lelki küzdelemben, az nem más, mint a Szentlélek. És csak később veszed észre, hogy ő adta az ajkadra azokat a szavakat, hogy ő volt az, aki sugallta a jó tanács lelke által, hogy azt a döntést meg tud hozni, és csak később érted meg azt, hogy mennyi helyzetben ott volt veled a Szentlélek, igazán kézzel fogható és megtapasztalható módon. Vegyük át, hogy melyek a Szentlélek Isten ajándékai. Az első a tudomány lelke. Olyan sok mindent szeretnénk tudni, kutatjuk a világ mindenségben elrejtett titkokat. Olykor előfordul azonban, hogy olyan dolgok után kíváncsiskodunk, ami nem gazdagítja az életünket. A tudomány lelke segít eldönteni, hogy mit érdemes megtanulni, és mit nem.
2: Az értelem lelke abban segít, hogy megértsük, miben van örök érték, mi az igaz, mi az igazság fényénél láthassuk életünket.
3: Bölcsesség lelke. Szívvel is tudjunk mérlegelni, ne csak ésszel. A bölcsesség által tudjuk a megismert igazságot cselekedetekre váltani. Az életünk irányításában segít minket.
4: A tanács lelke. Sokszor bizonytalansággal találkozunk a magunk vagy mások életében. Isten a szívünkbe írta szeretetének törvényeit, így ha jól figyelünk és kérjük a tanács lelkét, segít, hogy az igazság útján járjunk.
1: Lelki erősség. Előfordul, hogy már tudjuk, mit kell tennünk, de hiányzik a lelkesedés, a tűz, az erő, hogy nekivágjunk. A lélek a belső énünket erősíti, hogyha kell, tudjunk az ár ellen is úszni.
2: A jámborság lelke abban segít, hogy lelki dolgokban ne fáradjunk el, a hitéletünkben való elkötelezettségünkben kitartóak legyünk, és ne adjuk fel a jó elhatározásaink véghez vitéleit.
3: Az Úr félelme. Tévedés lenne azt gondolni, hogy tényleg szó szerint kell félnünk Istentől. Amikor féltünk valami földi kincset, valami számunkra fontosat, attól félünk, hogy elveszítjük. Legnagyobb kincsük Isten barátsága és a lelke, ami az Istenhez való tartozásra utal. Az Isten félelem segít, hogy mélységes tisztelettel legyünk Isten iránt,

0: soha ne veszítjük el vele barátságunkat.
1: Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Ez a tanúság tételetek pedig szeretném, ha úgy nyilvánulna meg, hogy a mondatok közül, amelyeket megosztottunk egymással, választanátok ti is egyet, amiben azt érzitek, mint az apostolok is érezhették, hogy megerősödött a hitetek, vagy bátorságot kaptatok, vagy csodaként éltétek meg, hogy Péter nyelveket beszélt, hogy mely üzenet által tudsz leginkább azonosulni a tanítványokkal. Én azt a mondatot választom, hogy bátorságot kaptak a tanítványok ahhoz, hogy beszéljenek Jézusról. Én is kérem tőled, Szentlélek, a bátorságot, hogy mindig, mindenkor meg tudjalak vallani az emberek előtt.
0: Csoda volt, hogy akik nem tudtak Péter nyelvén beszélni, azok is megértették.
2: Olyan embereknek beszéltek Jézusról, akik addig nem hallottak még róla.
1: Azonnal elindultak, hogy vigyék az örömhírt, hogy Jézus tényleg él. Azt kérjük tőled, Szentlélek Isten, hogy mindig minden helyzetben add meg nekünk azt a biztos tudatot, hogy Krisztus él, és hogy kereszt halálával egyszer is mindenkorra legyőzte a gonoszt.
3: Amikor megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok úgy érezték, erővel töltődnek fel.
1: A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük. Engedj nekünk, Szentlélek, engedd, hogy megértsük azt, hogy bárhova megyünk, te mindenhol ott vagy velünk, hiszen Jézus megígérte, itt leszel velünk a világ végéig.
2: A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük.
1: Végezetül fohászkodjunk a Szentlélek Istenhez, köszönjük meg az ő szeretetét, köszönjük meg az ő barátságát, és adjunk hálát azért, hogy vigyázz ránk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenem, köszönöm a szeretetedet.
2: Istenem, hálát adok a barátaimért, add, hogy én is jó barát lehessek. Istenem, taníts meg imádkozni.
0: Istenem, segíts, hogy el tudjam fogadni magamat. Istenem, segíts, hogy érezzem a közelséged.
3: Hallgass meg, Istenem, halld meg könyörgésemet. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem.
1: Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszt ki ránk lelkedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendeiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23:25-kor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó kétszélesen változott. A miniszterelnöki tisztségen túl más választott tisztségek esetén is megvizsgálják a cikluskorlátozás lehetőségét, mondta a kormányfő napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter kifejtette, a hatalom, legyen az helyi vagy országos, ne tarthasson örökké, a korlátlanul gyakorolt hatalom idővel minden demokratikus rendszerben elveszíti önmérsékletét, egy ponton már nem marad különbség az állam, a párt és az adott vezető személyes hatalmi érdeke között, fejtette ki. Azt mondta, minden magyar embernek joga van ahhoz, hogy igazat mondjanak neki, minden szivarszobát, minden a magyar emberektől eltulajdonított forintot bemutatnak, beszámolnak a költségvetési csalásokról, a tiltott pártfinanszírozásról, a hűtlen kezelésekről, az eltitkolt tételekről, a hiányról, sorolta. Hangsúlyozta, mindenkinek joga van egy működő és emberséges Magyarországhoz, ezért kezdeményezik a devizahiteles ügyekben a kilakoltatások felfüggesztését, elindítják az iskolakezdési támogatást a rászoruló családok gyermekeinek és a nyugdíjasoknak a szép kártyát, ezért hozzák haza az uniós forrásokat, mondta. Amikor az ország bajban van, legyen a közös jelszavunk az önmérséklet, mondta Magyar Péter. A miniszterelnök kiemelte, olyan ember ne menjen politikusnak, vagy ne maradjon ebben a házban, aki ebből akar meggazdagodni. Közölte, az országgyűlésben ülő megválasztott képviselők a Magyar Nemzet képviseletére esküdtek fel, esküjük szerint tisztségüket a teljes magyar nemzet javára gyakorolják, minden magyart képviselnek, függetlenül attól, melyik frakcióban ülnek, listáról vagy egyéniben nyertek mandátumot, mutatott rá. Hangsúlyozta, hogy a költségek visszavágásával 25%-kal kevesebbe kerül majd a parlament fenntartása. A miniszterelnöki mandátum 8 évben történő maximálását a Szuverenitásvédelmi Hivatal, valamint a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok megszüntetését célzó alaptörvénymódosítás tárgysorozatba vételéről döntött az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Mellétei Barna Márton, a Tiszapárt képviselője, a javaslat előterjesztője, a miniszterelnöki mandátum maximálásával kapcsolatban hangsúlyozta, nincs szó visszaható hatályról, hiszen a jogszabály a hatályba lépés előtti időszakra nem vonatkozhat. A Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetéséről azt mondta, nincs szükség olyan politikai furkósbotként működő hivatalra, amelynek célja az állampolgárok, a sajtó, a politikai ellenfelek megbélyegzése. Ugyanakkor kiemeltem, a korábbi hírekkel ellentétben a módosítás nem vonatkozik az alaptörvény keresztény értékeket védő részére. Ezt a változtatást Magyar Péter kormányfő kezdeményezte. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre a Fidesz frakcióvezetője. Gulyás Gergely szerint nem is tudják, miért akarták megszüntetni azt. Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovivariban elhagyta a Szentpéter és Pál apostol pravoszláv templomot. Autójában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezetőt cáfolta, hogy közel lenne kábítószerkereskedelemhez, és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet. Dmitrij Peszkov is hozzátette, Moszkva megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását. Végül az időjárásról. Holnap nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
7: A hét évfordulója.
8: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztőt, Túri Saroltát hallják. 1948. május 27-én Budapesten született a magyar könnyűzene kiemelkedő személyisége, az egyik legsikeresebb zene és dalszerző, billentyűs, énekes, Presser Gábor. Az ő nevéhez köthető az Omega és az LGT együttesek dalainak jelentős része. Az LGT alapító tagja. Szólóalbumaival együtt több mint 50 lemezen szerepelt, de más előadó művészeknek is írt dalokat, így Zoránnak, Demjén Ferencnek, Katona Klárinak, Révés Sándornak, vagy akár Kern Andrásnak is. Ugyanakkor a legfiatalabb zenész nemzedék számos képviselőjének is komponált. A 70-es években a színházi életbe is bekapcsolódott. A Víg Színház 1973-ban mutatta be az első magyar musicalt, Déri Tibor képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című kisregényének zenés adaptációját. Ezután Presser a Víg Színház több zenés darabjának is zeneszerzője volt. Így például a 30 éves vagyok, a Jó estét nyári, jó estét szerelem, a Szent István körút 14, a Túl a Maszathegyen, s talán a legsikeresebb, mára már legendássá vált a Padlás című darabnak. 1978 óta a Víg Színház zenei vezetője, ahol önálló estjei teltházak előtt futnak. 2003 végén az UNICEF Magyar Bizottság Halász Judittal együtt jószolgálati nagykövetté nevezte ki. Feladatuk a világ gyermekeinek magyarországi képviselete. 2008-ban az ő kezdeményezése nyomán jött létre a Magyar Dalnapja. 1977-ben Erkel Ferenc díjat, 1990-ben érdemes művész kitüntetést, 1996-ban Huszka Jenő díjat, 1999-ben Artisius díjat, 2003-ban Kossuth díjat kapott. 2004-ben elnyerte a Prima Primissima díjat, 2009-ben pedig a Pro Urbe Budapest díjat. 2010 májusa óta a Budapest 13. kerületének díszpolgára. Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Presser Gábor szerzeményeiből gyűjtöttünk össze párat. És mi mással is kezdhetnénk a köszöntést, mint egy Presser idevágó szerzeménnyel. Egy kevésbé ismert musical, kevésbé ismert száma következik. A címe Születésnapodra.

Ahogy már említettem, Presser Gábor számos más előadónak is írt darabokat. Közéjük tartozik Komár László is, aki a következő dallal foglalt el helyét a magyarok népszerű szólóénekesei között. Ehhez pedig nem kellett más, mint hogy összefogjanak a kedvéért a műfaj hazai nagyágyúja az első szólólemezén, köztük Presser Gábor is, aki könnyedén írt neki egy régi módi rock and roll slágert.

A következő dalban a magyar rock nagy sztárjai közül ketten is megjelennek vendégként. Demjén Ferenc és Zorán jelenléte az egyik első ilyen hazai sztárparádés láger lett, még évtizedekkel azelőtt, hogy mindenki mindenki dalában vendégeskedett volna. Úgy gondolom, a következő dalt nem kell bemutatni senkinek, a refrént mindenki ismeri. Ugye mi jó barátok vagyunk.

Demjén Ferenc volt a 70-es évek első felének egyik legsikeresebb magyar előadója, és a Bergendi frontembere is volt egyben. A következő sláger, Amikor elindul a vonat, címet viseli. Igazi szólós jazzes szerzemény, gitáron Babos Gyulával, nem véletlenül lett ez a korszak egyik legnépszerűbb dala itthon. Mikor elindul a vonat?

Műsorunk végén egy 1989-es Presser szám hangzik el, amely épp annyira aktuális most, mint 1989-ben is, vagy bármikor. A címe: Te majd kézen fogsz és hazavezetsz.

0: kedves hallgatóink, az elmúlt közel fél órában az 1948. május 27-én született Presser Gábor szerzeményeiből gyűjtöttünk össze egy párat. További szép napot kívánok minden munkatársam nevében. A szerkesztőt, Túri Saroltát hallották. Műsorunkat szombaton 14 óra 5 perctől megismételjük.
1: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást halljátok. A rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól. Szijjártó Szandra, dietetikus táplálkozástudományi szakember ezzel a címmel tartott előadást május 21-én az MCC Miskolci Képzési Központjában. Ebből idézünk fel egy részletet, fogadjátok szeretettel. Egy rövid zene után kezdünk.

0: És akkor egy picit belemegyünk abba, hogy milyen étrendet ajánlanak a nagy nemzetközi szervezetek, mert hogy ennek kapcsán is azért tényleg szerintem sokszor ilyen vitatott az internet ugyraiban, nem tudom, scrollozni. Én a kanadai tányérmodellt szoktam elsőként idehozni, mert szerintem nagyon szépen szemlélteti azt, hogy arányaiban hogyan érdemes erről gondolkodni. Tehát igazából ezek a tányérmodellek a dietetikában egyfajta útjelzőként érdemes rájuk gondolni, hogy az egyes élelmiszercsoportokban miből, milyen arányban érdemes választanunk. Itt látjátok azért a tányér felét ugye a zöldségek, gyümölcsök teszik ki nagyon szép arányban, az egyharmad részében ott vannak a fehérjeforrások, képviseltetik magukat az állati eredetű fehérjeforrások, itt is ott ugye egy lazac van, egy tojás esetleg, egy nagyon pici marhahús, ott vannak a növényi eredetű fehérjeforrások, babfélék, csicseri borsó, lencseféle, ott egy tofu, és az olajos magok is ugye ide sorolhatók, tehát ők a fehérjeforrásaink, és akkor a gabonafélék pedig a szintén a teljes körülési gabonák az egyharmad részén vannak a tárnyéron, itt is gyakorlatilag nagyon szép számmal ott van a tészta is, de akár mondjuk a kinoa, föles, hajdina, teljes körülési kenyér, tehát hogy sok szempontból megjelenik ez is. Aztán a mediterrán étrenddel biztos, hogy sokan találkoztatok. Itt ezt azért szeretem megmutatni, mert a gyakoriságot nagyon szépen tudjuk venni ebből a piramisból is. Ezért a piramis alján ott vannak ugye a keményítő forrásaink, ugyanúgy ott van a tészta, abszolút oké a tészta, csak majd kitérünk rá, hogy nem mindegy, hogy milyen. Ott vannak ugye hüvelyesek szintén, mint jó kis összetett szénhidrátok, ott vannak a zöldségek, gyümölcsök. A napi szintű fogyasztásra ott az olívaolaj, és aztán már ugye különbséget tesz heti pár alkalommal jelölni mondjuk itt a tengeri herkentjüket halak formájában, már kisebb adagban ugye az állati eredetű, mondjuk csirkét, vagy tojást, vagy tejtermékeket adott esetben, és a piramis csúcsán ugye a hozzáadott cukor, tehát hogy valami desszert formában esetleg, mondjuk a vörös húsok vonatkozásában is a gyakoriság az a ritka számba megy. Aztán itt van az ACLM ajánlás, nem tudom, hogy ezzel esetleg találkoztatok-e. Ez most az Amerikai Életmódorvostani Társaságnak az ajánlása, ahol abszolút terápiás jelleggel is, illetve prevenciós jelleggel is már a dominánsan teljes értékű növényi étrendet javasolják a pácienseknek, meg hát így a populációnak. Annyit a különbség a kanadaihoz képest, hogy a fehérje forrásoknál az állati eredetű fehérje források nincsenek jelen, hanem abszolút a hüvelyesek és az olajos magok, amire hangsúlyosan érdemes fordítani figyelmet. Akkor az okostányér, ez pedig a magyar ajánlás, tehát hogy ezzel is találkoztatok. Ez 2022-ben frissült teljes mértékben, vagy hát olyan mértékben, hogy itt is már a fehérje források szempontjából a hüvelyesek is abszolút szép számmal képviseltetik magukat, és itt is igazából tényleg a gyakoriság nagyon szépen kivehető. És akkor még egyet szeretnék bemutatni, ez pedig az Eat Lancet projektnek a kördiagramja, ami pedig szerintem azért is izgalmas, mert hogyha azt a szempontrendszert is behozzuk, hogy igazából nekünk egészségileg milyen étrend jó, vagy milyen étrend javalló, és a bolygó szempontjából mi az, ami még fenntartható, és hosszú távon is rendben lehetünk, és mi itt lehetünk a bolygón, és ez egy jó kölcsönhatásban lehet, az pedig ezekben az arányokban tud kifejeződni. Hát itt is látjátok azért, hogy 13%-ot vannak a teljes értékű gabonák, akkor ugye a keményítő források, azért csak 6%-ban a sajtok, tejtermékek, 6%-ban az állati eredetű fehérje források, növények 11%-ban, és ugye a cukor és mindenféle édesség vonatkozásában csak az a 2%, tehát hogy valahogy ez az arány lenne az, ami hosszú távon egészség szempontjából is, és a bolygó fenntarthatósága szempontjából is rendben lehet. És itt ezt pedig csak azért szeretném megmutatni, mert amikor a konzultációk során mondjuk a zöldségbevitel folyamán beszélgetünk a páciensekkel, akkor amikor így mondom ezt a számot, hogy mondjuk napi 3-4 adag zöldséget lenne érdemes beiktatni, szépen step by step lépésről lépésre, akkor az elején van egy ilyen nagy meghőkölés, hogy te jó ég, akkor ez hogyan kivitelezhető. És akkor itt felszoktam hívni a figyelmet, hogy minden forma számít, tehát a nyers, a fárolt, a sült, a savanyúság, a fermentált, tényleg minden forma, és akkor így, ha már egy picit diverzifikáljuk a dolgot, akkor már azért egy sokkal felhasználóbarát, sokkal jobban beépíthető történet tud lenni, és itt hoztam is sok-sok példát arra, hogy ez hogyan tud megnyilvánulni a gyakorlatban, de úgyis fogok gyakorlati példákat is hozni. Na, és akkor egy picit tényleg arról, hogy miért van ennyi ellentmondásnak tűnő információ a táplálkozás témájában. Bármilyen ilyen szalagcímnél, vagy nem tudom, ilyen képletes megnyilvánulásnál az interneten, érdemes megnézni a forrásoknál, hogy milyen hivatkozások vannak, mert ott nagyon sokszor például, mondjuk igen, nem független szakmai szervezetek vannak megjelölve, tehát hogy abból például lehet következtetni, ha mondjuk egy, nem tudom, igen, teipari cég valami szedélye, akkor ez valószínűleg a szponzorálta azt a kutatást. Erről csak egy nagyon rövid gondolat, ezt a evidencia piramist hoztam nektek ebben a témában, mert hogy azt érdemes tudni, hogy az alján a piramisnak igazából nagyon sok olyan vizsgálatot végeznek, amik úgynevezett ilyen preklinikai vizsgálatok, amik mondjuk kémcsőben végeznek, vagy állatokon végeznek, és azokból igazából kipottyannak úgynevezett ilyen hipotézisek, de azokra még nem lehet igazából állításokat megfogalmazni. Azok még úgynevezett ilyen revidi állandó, tehát hogy még csomó kutatást kell végezni ahhoz, hogy azok tényleg beigazolhatók legyenek a tudomány számára. És ahhoz megyünk előre felé, gépterünk felfele, igazából ez a randomizált, kontrollált vizsgálatok, ami a legteteje, azokról azt kell tudni, hogy egyrészt nagyon hosszú vizsgálatok, tehát ezek ilyen longitudinális és 10-20 éven keresztül tartó vizsgálatok, amikből igazából nagyon-nagyon sok információ kipottyan, és hogy azokat tényleg gyakorlatilag a független nemzetközi dietetikai szervezetek, orvostudományi szervezetek csinálják, tehát hogy ott nincsenek ezek a lobbik, vagy nem olyan mértékben nyilvánulnak meg. Másrésztről pedig az interneten azért nagyon szeretnek a marketing eszközeivel is élni, és sokkal hangzatosabbak az ilyen, nem tudom, a cukorméreg és minden bajunk forrása típusú kattintásvadász címekre rá klikkelni, mint hogy az lenne a megfogalmazás, hogy igen, a nagyobb mértékű hozzáadott cukorfogyasztás, az növeli a kettes típusú cukorbetegség, vagy szíves érrendszeri betegségek rizikójának az előfordulási gyakoriságát. Ez már egy sokkal szofisztikáltabban megfogalmazott mondat. Nyilván ez már nem lesz olyan elérési, vagy nem lesz olyan kattintásvadász, mint az előbbi. Tehát, hogy értitek, hogy a megfogalmazáson is nagyon sok múlik. És akkor ebből az egészből igazából csak azt szeretném kihozni, hogy a legtetejéről, tehát hogy a tényleg ezek a nagy nemzetközi szervezetek, amik ezeket az állásfoglalásokat például a tányérmodellek vonatkozásában is elmondják, hogy nagy népesség szintjén tényleg egészségügyi kockázat szempontjából milyen étrendet érdemes követni, ezekből a nagy randomizált kontrollált vizsgálatokból vevő eredményekkel dolgoznak. És igazából szerintem itt ebből ez a lényeg. Vagy egyrészt egy kicsit kritikus gondolkodással érdemes megközelíteni ezt a témát, amikor így barangolunk a neten, másrésztről meg megnézni a forrásokat, hogy tényleg akkor azok honnan is származnak.
1: Zene után folytatjuk ezt az előadást.
2: Yeah, Rastavit!

0: Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából idézünk.
1: Na, akkor térjünk rá a szénhidrátokra, mert ez biztos, hogy bennetek is megfogalmazódik. Mert ugye a szénhidrátoknak ugye rengeteg szerepe van a szervezetünkben, tehát tényleg elsődleges energiaforrásaink, ugye az agyunknak, az idegrendszernek, az izmoknak a fő tápanyagforrásai gyakorlatilag hozzájárulnak az egészséges optimális emésztéshez. Tényleg ugye ezek által a rostok által, nélkülözhetetlenek a szervek felépítésében, a vitamin szintézisben is van szerepük, tehát tényleg nagyon, nagyon fontos őket fogyasztani, csak nem mindegy, hogy milyen formában. Tehát, hogy egyébként itt, amit láttatok, ugye minden szénhidrát itt ezen a képen gyakorlatilag, minden az alapanyag szintjén, ugye itt ez nagyon fontos különbséget tenni, hogy szénhidrátról, meg fehérjéről, meg zsírokról, kémiai szerkezetekről beszélünk, makrotápanyagokról, amik gyakorlatilag energiát fognak adni a szervezetünk számára. De ilyenkor, amikor ételeket, meg élelmiszereket, akkor én már nagyon nehezen hívok mondjuk egy, nem tudom, egy sütőtököt, vagy egy, nem tudom, egy bordáskelt, vagy egy burgonyát szénhidrátot, mert hogy az onnantól kezdve szerintem már élelmiszer, meg alapanyag, mert sokkal-sokkal több egyrészt érzelmet is kivált, másrészt kulturálisan, gasztronómiailag, mindenhogyan, sokkal több minden van benne, mint hogy ezt csak így rádefiniáljuk, hogy szénhidrát, nem tudom, hogy ezzel egyet tudtok-e érteni. És ezért nagyon fura, amikor mondjuk egy konzultáción valaki így azt mondja, hogy nem eszik szénhidrátot, és akkor kérdezem, hogy táplálkozási napról mentén, akkor mit eszik, és hogy is sorolja, és akkor igazából csak szénhidrát. Csak hát ugye nem tudják az emberek, hogy igazából így mi is ez a szénhidrát. És akkor a fajtáiról is akkor ti biztos, hogy nagyon sokat tudtok. Ugye itt az egyik csoport az egyszerű szénhidrát, a másik csoport az összetett szénhidrát, és nagyon nem mindegy, hogy voltak éppen melyiket is helyezzük túlsúlyba, vagy melyik kap nagyobb arányt a táplálkozásunkban. Nyilvánvalóan az egyszerű szénhidrátok azok sokkal jobban mondja megemelik a vércukorszintet, egy ilyen nagyobb lesüllyedést fognak okozni. A hosszú távon ugye ez egy inzulin rezisztenciához fog vezetni, nyilván több más komponens is szerepel van ebben az étkezésben, de hogy alapvetően ez is az egyik tényező. És az összetett szénhidrátok fogyasztása viszont tényleg eszenciális, és mindenkit arra buzdítanék, hogy ezeket választja szép számmal. És még egy fontos csoportosítást nagyon fontos így megemlíteni a mai 2026-os élelmiszeripari helyzetben, hogy így igazából a természetes szénhidrátforrások és a hozzáadott cukorforrások között is óriási különbség van. Mert amikor ugye valamilyen ultrafeldolgozott, és nem kell itt ilyen nagyon bonyolult dolgokra gondolni, már egy levespor is, vagy egy puding is ultrafeldolgozott élelmiszernek számít. Tehát nem csak ezek a készételek, meg a készpizzák, meg ezek, hanem tényleg egy üdítő, vagy egy kész muffin, amit így becsomagolva kapunk a boltba, vagy akkor már az ismert, hogy öt összetevőn túl van a hozzáadott összetevő listája. És ugye ezekhez nagyon sokszor nem csak hozzáadott cukrot, hanem hozzáadott zsírt, hozzáadott térfogatnövelőket, hogy ez minél kívánatosabb, minél hosszabban eltartható legyen, minél igen.

0: rossznak van ilyen mód. Viszont, hogyha mondjuk egy mondjuk életemre tényleg mondjuk szénhidrátanyag cserezavar, vagy bármilyen glukóz tolerancia van a háttérben, akkor nem egy egészségtudatosabb választás, mert ugyanazt a hatást fogja elérni a cukor, mint a méz, hogy megemeli a vércukorszintet, és aztán így szépen ledobja, tehát hogy ilyen mód nem egy egészségtudatosabb választás, de hogy ilyen mennyiségben azt gondolom, hogy, hogy így teljesen helye van, és hogy ez így oké tud lenni. És ugyanakkor akkor így, így felmerül a kérdés, hogy ezek az ilyen juhászirup, rizszirup, ilyen cukor, olyan cukor, többször, ezek ugyanazt tudják, mint a sima cukor, csak eladják 4-5-szörös áron. Szóval ebben az ilyen marketing, igen, ez ilyen hatásvadász történet, ebben nem érdemes így bele futni. Én sokkal inkább vagyok annak a híve, hogy próbáljuk meg így szépen leredukálni a cukornak a mennyiséget. Tehát mondok egy tök egyszerű példát, hogy mondjuk 100 g-ot ír a recept, akkor például egyrészt almafülével nem tudom, szoktatok-e dolgozni, amit így, nem tudom, DM-ben, Lidl-ben mindenhol lehet venni ezek az üveges kiszerelések, vagy a természetes édesítés felé fordulni. A szalvánnyal például zseniális a jó. Ugye ezek akkor állják meg a helyüket, amikor ilyen sűrűbb, tehát ilyen muffinok, vagy ilyen kevertészek, banántenyér, vagy ilyesmi állaggal dolgozunk. Nyilván egy kiskóta esetében, ahova kell a térfogatal cukornak, nem fogja jól kivenni, vagy ez ott nem fog működni, akkor szerintem egyébként az erythrit lehet egy jó választás, vagy egy jó választás. Viszont megyünk tovább, mert ugye itt a következő téma pont ez a mesterséges édesítőszerek témája, mert ugye ez is valaki használ esetleg mesterséges édesítőszer? Aha, és melyik típus megkérdeztetem?
1: Kávéba,
0: süszni. Aha, igen, az a szaharin, azt hiszem, ugye, meg a ciklamet, igen. Na, tehát hogy ez a mesterséges édesítőszeres téma, ez valahol szerintem a 2000-es években jött be nagyon az élelmiszeriparba, és azért most már eltelt ugye azért egy bő 25 év, hogy pontosan ezek a nagy volumenű, nagy hosszú longitudinális is randomizált szedik le tudjanak futni. És képzeljétek el, hogy nyilván olyan mennyiséget, van ez az úgynevezett, ez az ADI érték, ez az Acceptable Daily Intake, tehát a napi beviteli értéket, nem tudjuk meghaladni azt a mennyiséget, ami egyébként emberi szervezet szempontjából káros lenne, tehát ilyen vonatkozásban nem kell tőle félni. Viszont biztosan hallottatok a mikrobiomról, vagy így erről a témáról, ugye a vastagbetegben körülbelül 70%-a különböző mikroorganizmus közösséggel élünk együtt, és gyakorlatilag az most már biztos, hogy ez a mesterséges édesítőszerek világa, tehát az átjátok felsoroltam párat, a kommunikációs hálózatába bele szól a mikrobiomnak a hálózatába, és hogy ilyen szempontból viszont nincsen rá jó hatással. És ez inkább azért érdekes, mert nyilván nem akkora, amikor egyszer-egyszer használunk ilyet, ilyen vonatkozásban, vagy ilyen gyakorisággal, de hogyha valaki ezeket a mesterséges édesítőszeres termékeket választja azért, vagy egyrészt a sóvárgás, tehát az édesség iránti sóvárgását ezzel tudja, vagy próbálja csillapítani, akkor az nem feltétlenül egy jó irány. Mert képzeljétek el, hogy olyan vizsgálat is volt, ahol ezt a két csoportot vették alapul, hogy inkább a mesterséges édesítőszeres ilyen termékeket, meg édességeket fogyasztók és a természetes, tehát sima cukor alapú, vagy cukros termékek kapcsán, és kalóriabevitel szempontjából, hogy a mesterséges édesítőszeres termékeket választották, még utána jobban sóvárogtak az édességek iránt, és gyakorlatilag a kalóriatöbletet jelentett az, pedig ugye pont ez volt a célunk, hogy ők akkor kevesebb mennyiséget fognak fogyasztani. Tehát az agyban is van egy ilyen fura viszonyulás ezekhez a termékeknek, és ezt azt szeretném mondani, hogy ez egy ilyen evolúciós szintű dolog, hogy kívánjuk az édeset. Tehát hogy senki ne érezze rosszul magát, főleg ugye hát nők nagyon jól tudjuk, hogy a premenstruációs szindróma részeként sokkal-sokkal jobban kívánjuk akkor az édeset, ahol van ens változások tükrében, de a férfiak ugyanúgy, tehát hogy ez nem egy rossz, vagy nem tudom, nem vagyok rosszul bekódolva, inkább csak szerintem azt érdemes tudni, hogy egyrészt ugye, hogy minden sejtünk változik, meg ugye frissül gyakorlatilag, ugye az ízlelő receptorok is a nyelvünkön újra kódolhatóak ilyen szempontból, és szerintem itt ebben az én következetesség meg fokozatosság a szempont. Tehát, hogyha mondjuk tegyük fel, feltételezve, hogy valaki most 2 cukorra vissza a kávét, vagy a teát, akkor ott lehet egy következő, hogy a következő egy hónapban csak egy cukrot rak bele, és hozzászoktatja magát ahhoz, hogy már kisebb intenzitású édes ízt fog érezni annak vonatkozásában. A következő lépés az, hogy mondjuk akkor ugye a kocka cukorban, mit tudom én, csak az egy mokás panálni, vagy az egy

testben, hogy felét rakja hozzá, megint egy hónapig, fokozatosan, és akkor így gyakorlatilag szépen lehozhatóak vagyunk az édes ízről, és mondom, a sütik vonatkozásában is szerintem nagyon érdemes ebbe beletenni az energiát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy 100 g-ot ír a recept, akkor mondjuk két banánnal, meg az almafürével, meg mondjuk nem tudom, a datóját például ismeritek-e. A datójával tényleg nagyon egyszerű édesíteni. Tényleg egy jó zöldséges kell hozzá, ahol beszerzitek a datóját, ott én a medjol datóját tudom javasolni, ez egy ilyen nagyon jó kis lédús sztori. Én forró vizet szoktam ráönteni egy ilyen 6-8 darabra, picit hagyom állni, 5-10 percet, és utána botmixerrel összetudom, és kész van otthon egy nagyon egyszerű, gyors datójapaszta, és onnantól kezdve egy banánkenyérbe, vagy egy muffinba simán bele lehet sütni. Ugye azon a előnye, hogy míg a sima cukornak ugye mondtuk ezt a vércukor emelős történetét a háttérben, a datója magas az édesítő kapacitása, de ugyanakkor a glikémiás index, a glikémiás terhelése viszont jó, tehát már igazából már cukortársak is egy kis így ehetnek belőle, mert hogy így oké, ez magas a rostartalma.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. Szijjártó Szandra, dietetikus, táplálkozástudományi szakember, rettegett élelmiszereink, tények és tévhitek a táplálkozás bűnbakjairól című előadásából idéztünk a mai műsorban. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhét óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. A digitalizáció volt a szakmai nap fő témája Nyíregyházán. Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A digitalizáció legújabb trendjeit, azonnal bevezethető technológiákat és valódi KKV-barát megoldásokat ismertettek Nyíregyházán, a TÉR központban, melyet a Primum alapítvány szervezett. A szakmai nap célja az volt, hogy előadók gyakorlati példákon keresztül mutassák be, hogyan válhat a digitalizáció a vállalkozások fejlődésének motorjává. Pap Miklóst a Damida Soft Kft. Szoftverfejlesztőjét hallják.
3: A bemutató során egy saját fejlesztésű platformot fogunk igazából bemutatni. Ez a platform lényegében arról szól, hogy az összes céges tudásunkat, az összes munkafolyamatunkat, minden külső alkalmazást, amit használunk, be tudunk csatlakoztatni ebbe a platformba. Ezáltal olyan munkafolyamatokat tudunk létrehozni automatizáltan, amelyet az AI már ismer, ezáltal akár egy ügyféligényt fel tud nekünk bontani, teljesen akár egy e-mailtől, kibontva az ügyféligényt, a végén kész feladatokra bontva, úgyhogy a projektmenedzsment felületünkre, vagy akár a dokumentumtár felületünkbe is lekerülnek ezáltal az információk, illetve a feladatok.
2: A Damida Soft Kft. Szakemberei arról is beszéltek, miként képesek hackerek feltörni egy KKV rendszert. Egy élő etikus hackkelési bemutatón keresztül demonstrálták, hogy néz ki egy webszerver és WordPress feltörés valós időben. Továbbá ismertették, milyen alapvető védekezési lépések állnak rendelkezésre, és miért van szükség azok használatára. Pap Dánielt, a Damida Soft Kft. Munkatársát hallják.
4: Hogyha egy hacker, egy rossz indulatú hacker ugye be tud törni a rendszerünkbe, akkor érzékeny adatokhoz férhet hozzá, illetve hogy ezeket az érzékeny adatokat például titkosítani is tudja, akár váltságdíjat is kérhet érte, hogy csak bizonyos összeg fejében fogja ezt az adatot visszaszolgáltatni hozzánk, vagy esetleg kettős fenyegetést végez, és megzsarol minket azzal, hogy nyilvánosságra hozza ezeket az érzékeny adatokat.
2: A rendezvényen a Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium diákai is részt vettek, hogy ismertessék, milyen változatosan lehet alkalmazni az AI rendszereket. Zsigó Zsolt mentortanár előadása keretében megmutatta, milyen területeken segíthet a mesterséges intelligencia, és ezt az iskolákban hogyan használják az oktatásban.
5: Szinte ma már nem is lehet olyan fejlesztést sem előjönni, amiben az AI-t nem alkalmazzuk. Van itt olyan projektünk, amivel szemmel irányíthatóak eszközök, tevékenységek, úgyhogy a szemmozgást azt egy kamera azonosítja be. Van egy olyan szintén ilyen okos szemüvegünk, ami a látássérülteknek segít abban, hogy a feliratokat felolvassa számukra, illetve belevágtunk egy, ugye a víz, ivóvíz, tiszta víz, édesvíz, ez is egy nagy probléma, és belevágtunk egy olyan víztisztító berendezés fejlesztésébe, amit még nem csináltak, tehát hagyományos eljárásoktól eltérő. Úgyhogy ezeket itt mind hoztuk és be szeretnénk mutatni.
2: Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások, az érintett szakaszok mellett parkolókat és járdákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapi életminőségét, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
6: A 37-es bejárótól egészen a Táncsics utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából, az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrált körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása, ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló, ott a piac környékén, az Erdélyről, azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, úgyhogy a parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerűbb lesz az átjárás, egyszerűbb lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonai utat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatallal szemben az Ötvös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúttal tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok, a közút azonnal, ha látja, hogy probléma van, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megijeszte, hogy hát most minek, hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikában már ezt a mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út. Van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz. Mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk. A keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.
2: Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. Kis vizes élőhelyeket alakítanak ki az erdőben az Egererdő Mátrafüredi erdészetének munkatársai a Mátrában. Vízfolyásokra építenek gátakat, amelyek segítségével könnyebben halmozódik fel az eső után lefolyó víz. A tevékenységről Dudás Bélát, a Mátrafüredi erdészet vezetőjét hallják.
1: Igazából az erdőgazdálkodási tevékenységek során, minden egyes tevékenység során törekszünk arra, hogy lehetőség szerint a lehulló csapadéknak minél nagyobb része ott maradjon az erdőben. Erről szól a dolog. Tulajdonképpen a hangsúlyos beavatkozások, gondolok itt például a fakitermelés, a szállítás, közlekedés, ezek nagyon hangsúlyos dolgok, és ezzel kapcsolatos útkarbantartási tevékenységek, azok, amik a vízmozgásra elég jelentős hatással vannak. Hogy ezt mindenki tudja, hogy vízelvezető rendszerek kellenek egy út, egy műszaki létesítmény mellett. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az árokból kifolyó víz, hogy az átereszen átfolyó víz, ami aztán elindul a hegyoldalon, mekkora sebességgel megy le, és mennyi távozik, mennyi maradhat ott esetleg az erdő területen. Tehát arra próbálunk törekedni, hogy minél több ilyen kisvizes hely kialakuljon, ahol lehetőség szerint egész vegetációs időszakban, tehát akár forró a nyár, akár száraz a nyár, valamennyi víz megmaradjon. Alapvetően ugye itt több dolog is fölmerülhet, vannak olyan érdekek, ami szerintem nem valósok. Tehát esetleg arra gondolhatunk, hogy ott a mikroklíma megváltozik, hiszen egy vízfelület fölött ugye árásabb a légtömeg és hűti a levegőt és egyebek. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez irányú témában elmerülő szakemberektől hallottam azt, hogy ez jelentős hatás például a mikroklímára nem hat. A talaját nedvesedés sem olyan jelentős. Nyilván a gravitáció mozgatja a hegyoldalon a vizet, tehát vannak ilyen szivárgóvizes helyek. Sajnos azt látjuk, hogy egyre kisebb a víz hazamezekbe a szivárgóvizes helyekbe, és így a vízhez kötődő fák is pusztulnak már. Például mézgáséger elég jelentős mértékben sérült. Mégis az a célunk, ugye, hogy minél több vizet megtartsunk, tehát nagyon fontos, hogy a vízelvezető rendszerek kifolyóinál kialakítsunk olyan töbröket, ahol ott maradhat a víz, és a szivárgóvizes helyeken is olyan kis tókákat, így hívjuk, olyan kis tókákat alakítsunk ki, ami van mindig valamennyi vízforgalom, tehát csorog bele a víz, és a többlet pedig távozik. Ez a legfontosabb érdek, hogy a vízhoz kötődő fajok túléljenek. Tehát például a kétéltőek túléljenek, ez egy rendkívül fontos dolog. Az erdélyi életközösség pótolhatatlan részei, ez az élőlény közösség.
2: Csillagok között, ez lesz a címe, a Zenepalota művésztanárainak és hallgatóinak, valamint a Miskolci Egyetem űrtudományi kutatócsoportjának közös rendezvényének, május 31-én vasárnap 18 órától a Zenepalotában. A program különlegessége, hogy a művészet és a tudomány ezúttal nem külön világként jelenik meg, hanem egymást kiegészítve, közös gondolat mentén szólítja meg a közösséget. Az ez során a világűr titkai, az emberiség kozmikus kíváncsisága és az univerzum inspiráló ereje jelenik meg zenében és előadásokban. A világűr által támasztott kihívásokról Veres Zsolt egyetemi docens, az űranyagtudományi kutatócsoport vezetője beszél majd, de további előadóként köszönhetik az érdeklődők Nagy Kócsák Éva kutatómérnököt is. A koncerten fellép a Steve Jazz Trio, valamint Kacsonyák Gábor és Kovács Eszter énekművészek. Közre működik továbbá Szabó Farkas Petra, Flak Antal és Nagy Zolán zongorán, Novák Netti Vivien cellón, Herceg Zoltán orgonán, valamint Veres Miklós vibrafonon. A közönség olyan zeneszerzők műveit hallhatja, mint például Dvorzsák, Bart Howard, Romain Perda vagy éppen Hans Zimmer. Így a klasszikus zene, a kortárs hangzás és a filmzenei világ is helyet kap az est repertoárjában. Végül az időjárásról. Holnap nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 26-án kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ismét töltődhettek lelkileg a fertálymesterek a csíksomlyói búcsún. Május 27-én bemutatják Kis István Fafaragó népi iparművész könyvét Aldebrőn. Második alkalommal szervezik meg a Ha majd lesz vesztet Egerben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Százezrek vettek részt az idei csíksomlyói búcsún is, és ez alkalommal is ellátogattak az egri fertálymesterek. Szervezett keretek között ez már a 20. jubileumi alkalom volt a testület életében. Tarsó József hegybíró, az egri fertálymesteri testület tagja elmondta, több szempontból is különleges ez az utazás, hiszen sok mindent láthatnak, megtapasztalhatnak a többnapos program során.
2: Egy óriási köszönettel, hiszen Olá István alkapitány úr immár a 20. alkalommal szervezte meg számunkra, és nem csak a fertálymesterek, hanem a kísérők, az egri utazók számára ezt a utat, és hát ugye mondhatnám, hogy a örök ifjú, hiszen az idejében ősszel 90. évét tölti Pista bácsi, és hát tényleg lelkiismeretesen minden évben egy kicsit változhatva, de ugyanakkor az alapértékeket, vagy az alapúti élményeket megtartva szervezi meg nekünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg ebből a szempontból is egy különlegesség, hiszen tehát ez egy többnapos utazás, nyilván azért ez egy hosszú, de pénteken van egy fantasztikus kirándulás a programban, amikor hát egy kicsit összecsiszolódunk, felkészülünk a szombati misére, de ekkor azért Erdélynek igen csak az emblematikus részeit nézzük meg. Az idei évben hatalmas élmény volt, hogy Gyimesbükkön az 1000 éves határon éppen a Rákóczi várat, az újjáépített Rákóczi várat pontosan akkor avatták fel, és Gergely érsek személyesen utána egy szabadtéri misét is tartott szemben a domboldalon, a kopjafák szomszédságában, tehát azt gondolom, hogy ez csak egy részlet, de valóban minden évben van valami, ami által még különlegesebb lesz az utunk, úgyhogy, és természetesen tiszteletünket tesszük azoknak a személyeknek a szobránál, vagy azokban a székesegyházakban, templomokban, amik az értékrendünkhöz hozzátartozik.
1: Fába faragott jelek címmel jelent meg nemrégiben Kis István Fafaragó népi iparművész könyve. A kiadványt Aldebrőn az Árpád utca 1 szám alatt található népházban fogják bemutatni május 27-én, szerdán 14 órakor. Az aldebrői fafaragó táborok krónikájának is tekinthetjük ezt a művet, mondta a rádiónknak Kis István.
3: Az utolsó faragó táborunk helyek közel pont egy évvel ezelőtt volt. A múlt év június 2-án kezdtük meg a tábort, és egy hétig tartott, szokások szerint hétfőtől vasárnapig működött a tábor. A tavalyi tábor volt a legnagyobb létszámmal működő, a feladathoz mérten 20 fővel dolgoztunk, és elkészült egy, mondhatjuk nyugodtan, hogy monumentális alkotás, az Aldebrő felirat, ami 6,5 méter hosszan egy fából készült betűsorozat Aldebrő felirattal, amit egy szőlős összekötő fog össze, ami egyre stabilizálja is, és fokozza szépségét is. Amikor a Heves-megyei Népművészeti Egyesület 40 éves volt, az 2022-ben volt, akkor közösen az Egyesület volt elnökeivel megírtuk az Egyesület történetét. Számadás címen ez 4 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv, de ezt közösen jegyeztük. Ez az, amit a fába faragott jelek, az, amit egyedül állítottam és írtam meg. Nagy öröm volt mindenképpen, amikor a nyomdából kijött, és először kézbe fogtam, hiszen ez egy 162 oldalas könyvecske, rendkívül sok fotóval, és hát konkrét adatokkal, minden évről feljegyezve a történéseket. De a legfontosabb talán a könyvnek a motto, és szabad ezt akkor felolvasom. Az aldebrói fafaragó táborok 10 év alatt 61 alkotás született, 25 mester keze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falut díszítenek és közösséget teremtenek, és az emberi kéz csodáját hirdetik. Ebből a könyvből a Heves megyei Népművészeti Egyesületnél lehet, vagy az aldebrői önkormányzatnál hozzájutni. A könyvnek a kiadója az a Heves megyei Népművészeti Egyesület volt, a megjelenését azt pedig a Csóri Sándor Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. De hát, ha valakinek szüksége van rá, tehát vagy az egyesületnél, vagy az önkormányzatnál tudja beszerezni ezeket.
1: Immár második alkalommal szervezik meg Egerben a Ha majd lesz fesztet, melynek a Civil Közösségek Háza ad otthont. A 10 napos rendezvény változatos tematikájú előadásokkal várja az érdeklődőket. Kifejezetten gyerekeknek szánt produkciókkal is készülnek, sőt, több programjuk is ingyenes lesz. A részleteket Pozsik Hunor, a Ha majd lesz színházi egyesület elnöke mondta el rádiónknak.
4: A Ha majd lesz fesznek a szervezői Ha majd lesz színházi egyesület, a Ha majd lesz társulat. Mi 2022-ben alapultunk. A Nemesegy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban találkoztunk akkori gimnazistákként, onnan már elballagtunk, és már a professzionális társulatként működünk. Tavaly első nagy rendezvényünk volt a első Ha majd lesz fest, amit idén másodjára is megrendezünk. Mi alapvetően egy baráti közösségből indultunk, szakmai csapattá, ami most már munkakapcsolat is a barátság mellett. Társulatunk jelenleg 15 főt számlál, mindannyian osztálytársak voltunk, és most is egy közösséget alkotunk. A társulat egyébként nagyon sok felől származik, van közöttünk győri, dunaújvárosi, az ország minden tájáról vagyunk. A Ha majd lesz fest a Civil Közösségek Házának udvarán lesz megrendezve, tervek szerint kültéren, de esetlegesen beltérre be tudunk menekülni. A 10 nap alatt több mint 30 program várja az érdeklődőket, amiből minden napra jut egy ingyenes is, a több mint 10 ingyenes program is várja az érdeklődőket. Bízunk benne, hogy nagyon sokrétű palettát tudtunk összehozni, hogy minden érdeklődő megtalálja számára, amit őt érdekli. Lesz itt dráma, vígjáték, gyerekelőadás, zenésest, irodalmi est, önálló est, mindenféle előadással készülünk. Lesz egy pódiumbeszélgetés a Gárdonyi Géza Színházzal együttműködve, Vas Judit fog vezetni, az Gárdonyi Géza Színház új vezetésével fogunk beszélgetni. Lesznek gyerekelőadások, nagyon hangsúlyos nekünk a gyerekprogramok, a gyerekelőadások mellett lesz egy gyereknap is, ami 2 napon fog megvalósulni, a gyerekelőadásokon Ludas Matyi és a Rátóti Csikó TS, emellett a gyereknapon több játékos drámafoglalkozással találkozhatnak a gyerekek. Lesz ott egy vezetett drámafoglalkozás, közösen alkotunk gyerekekkel mesét, ez drámapedagógusok fogják vezetni, de lesz például a gyereknap mellett, meg a gyerekprogramok mellett felnőtt programok is. Gondolok itt például klasszikusokat dolgoz fel a társulat, a Majd lesz társulat, Örkény István Tóthék előadását dolgoztuk el Tótocskáim címen, vagy Kosztályin Dezső Édesannáját is gondolhatok, vagy például vígjáték kedvelőknek, akkor ajánlom a Molnár Ferenc Játék a kastélyban című előadását. Lesz egy ősbemutatónk is, Ha majd lesz társulatnak idén a második bemutatója lesz bemutatva, Katona Virág által írt Milyen könnyű a világ című drámája, ami itt lesz először bemutatva, ez egy ősbemutató, ez egy teljesen új produkció.
1: A globális minimumadóban az első elszámoló bevallás benyújtásának a határideje június 30-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az érintetteket segítve most honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, kibővített űrlap tervezetét. Tájékoztatott dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó és vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: A globális minimumadóban az első elszámoló bevallás benyújtásának a határideje június 30-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az érintetteket segítve most a honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, kibővített űrlaptervezetét. Az űrlaptervezet elérhető tehát a NAV honlapján a nav.gov.hu weboldalon. A globális minimumadó adószintet biztosító kiegészítő adókkal kapcsolatos elszámoló adóbevallással kapcsolatban a 2024-es első érintett adóév átmenet évnek tekintendő. Ezért az adóbevallást a megszokottól eltérően az adóév utolsó napját követő 18 hónapon belül kell benyújtani a NAV-hoz. Ez a határidő naptári éves adózók esetén 2026. június 30-a. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal több módon is segíti az adózók felkészülését. A honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, az elszámoló bevallási részekkel bővített 24GLB adójelű űrlap tervezetét. Ezzel egy időben egy az ügyintézést segítő tájékoztatót is közzétett a NAV a honlapján. A nyomtatvány kitöltését segíti az szintén a honlapon elérhető kitöltési útmutató, valamint az XML előkészítését segítő dokumentum is. A bevallást továbbra is az online nyomtatványkitöltő alkalmazáson keresztül az ONYAV területen lehet beküldeni. A bővített űrlap kialakításakor a NAV figyelembe vette a DAC 9 globális minimumadóról szóló adatszolgáltatás tartalmát is.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Pünkösd vasárnap Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét az Egri Bazilikában, melynek keretében a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. Az egyházközségek képviselőtestületei nevében Béres Gyula köszöntötte a főpásztort, Csizmadé István, a bazilika plébánosa pedig bemutatta a bérmálás szentségének fogadására felkészült fiatalokat. Prédikációjában Ternyák érsek rámutatott, hogy egyszeri alkalom a bérmálás szentségének kiszolgáltatása, az apostolok életében is csak egyszer történt meg, hogy kiárat rájuk a Szentlélek, és megerősítette, bátorrá tette őket, hogy hirdessék Jézus tanítását. A fiatalokhoz szólva elmondta, hogy a Szentlélek vezetheti el őket az igazi értékek szerinti életre. Arra biztatta őket, hogy csökkentsék a digitális jelenlétet és valós találkozásokon alapuló barátságokat ápoljanak. Ilyen valós kapcsolat az egyház életében való aktív jelenlét, a közös szentmise, a közös imádság. Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy összegyűjtsön bennünket, hogy az ő testévé formáljon minket, hiszen az egyház nem más, mint Krisztus valóságos teste. Fizikailag is jelen kell lennünk ebben, a vasárnapi szentmisén, a liturgiában, s minden alkalommal az imádságokban. Kérte a Szent Lelket, hogy kiáradás által alakítsa át minden hívő ember szívét, hogy a valódi értékek felé törekedjenek, azok szerint éljék az életüket. A bérmálkozók ezt követően megújították keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor kiszolgáltatta számukra a keresztény nagykorúság szentségét. Idén az egri felnémeti és felsőtárkányi egyházközségek fiataljai összesen 111-en részesültek a bérmálás szentségében. Pünköst hétfőn Sárospatakon ünnepi szentmisét mutattak be a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja, valamint Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulóján. A program kora reggel kezdődött katekézissel és gyónási lehetőséggel. A Sárospataki Bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát, Esperes köszöntötte a zarándokokat és a híveket, valamint az ünnepi szentmise idei főcelebrását, Csizmadé István kanonokot, pápai prelátust, az egri főplébánia plébánosát. Csizmadé István atya a prédikációjában kiemelte, pünkösd után különös örömmel fordulunk a Boldogságos Szűz Máriához, mint az egyház anyjához, és hálát adunk azért, hogy az egyház közösségéhez tartozhatunk. A szentmise középpontjában ezúttal Árpádházi Szent Erzsébet alakja állt, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Hangsúlyozta, hogy Szent Erzsébet nem pusztán emberi együttérzésből segítette a szegényeket és rászorulókat, hanem mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel fordult feléjük. Rámutatott, a nélkülözők számunkra is lehetőséget jelentenek arra, hogy Krisztus szeretetét tettek be, mutassuk meg. Prédikációjában külön kitért a ferences lelkiség szerepére is, amely meghatározta Szent Erzsébet életét. Mint fogalmazott, most, amikor Assisi Szent Ferenc tranzitusának, azaz átköltözésének a földi életből az örök életbe, 800 éves évfordulóját ünnepeljük, és a ferences jubileumi év napjait éljük, akkor szinte kínálkozik a lehetőség, hogy ilyen szempontból nézzük őt, Árpádházi Szent Erzsébetet, mint a ferences lelkületet megélő nőt. Elmondta, hogy Assisi Szent Ferenc példájához hasonlóan Erzsébet sem másokat akart megváltoztatni, hanem saját életében törekedett a megtérésre és az evangéliumi értékek hiteles megélésére. A ferences lelkület egyik alapja a megújulás vágya. Szent Ferenc látta az egyház hibáit, mégsem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát. Tudta, ha ő közelebb kerül Istenhez, azzal az egyház is gazdagabb lesz. Ez a gondolkodás élt Szent Erzsébetben is. A szebbet, a jobbat, az igazabbat kereste, és saját életében akarta megélni az evangéliumot. A másik fontos vonás a teremtett világ csodálata. A ferences ember felismeri a természet szépségében Isten ajándékát. Szent Erzsébet is meglátta mindazt a jót és szépet, amit Isten alkotott, és ezen keresztül egyre közelebb került teremtőjéhez. A világ szépsége számára nem önmagáért volt fontos, hanem azért, mert Istenre mutatott. A ferences lelkület harmadik fontos eleme a szenvedés elfogadása Krisztussal együtt. Szent Erzsébet életében sok nehézség volt, mégsem büntetésként tekintett ezekre, hanem lehetőségként arra, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. Fontos volt számára az egyház szeretete is. Tudta, hogy az egyházon keresztül kapjuk a kegyelmeket, különösen a szentségekben. A prédikációban szó esett a szenvedések elfogadásáról is. A szentbeszéd fontos része volt az oltári szentség tiszteletének bemutatása is. Csizmadé István atya felidézte, hogy Szent Erzsébet korában különösen megerősödött az eukarisztia iránti áhítat, a hívek mély hittel vallották Krisztus jelenlétét az oltári szentségben, és ennek külső jelei is megjelentek a liturgiában. Hangsúlyozta, hogy az egyház ma is ugyanebben a hitben él, Krisztus jelen van az eukarisztiában, ezért egyszerre táplálkozunk vele, és imádjuk őt. A prédikáció végén arra buzdította a híveket, hogy hitüket ne tartsák meg önmaguk számára, hanem adják tovább a következő nemzedéknek is. Mint fogalmazott, az ünnepek kegyelmeit a hétköznapokban kell megélni, hogy életünkkel mi magunk is szebbé tegyük a világot, és közelebb vigyünk másokat Krisztushoz. Pünkösd után a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának örömteli pártfogásával, és a szentjeink, különösen most Árpádházi Szent Erzsébet példáján lelkesedve örömmel folytatjuk utunkat, zárta gondolatait Csizmadia István. A szentmise után az ünnepi program körmenettel folytatódott Szent Erzsébet erekéjével, majd dicsőítő zenész Szentségi Márás és Lorettói Litánia zárta a napot. Egész napos csendes szentségimádás lesz az egri cisterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szerezésében május 28-án, csütörtökön 9-től 15 óráig. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen, a Kultúrház színháztermében május 29-én pénteken 18-tól 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt, színdarabot, ezután agapé lesz, majd szervezetjátékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. Május 30-án szombaton lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, a beruházás során az épület külső és belső felújítása is megtörtént, emellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Tennyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Zajlik az online regisztráció, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. A jelentkezési lap letölthető az egyetem oldaláról www.felvi.uni-eszterházi.hu, és ezt kitöltve az Eszterházi tér 1 szám alá kell elküldeni, eljuttatni, május 31-e a határidő. Verses zenés barangolás szerveznek Miskolcból Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 24 95 637. Az indulás Miskolcról lesz, méghozzá június 24-én szerdán 7 órakor, és akkor onnan irány Nagyvárad, például Kolozsvár, Torockó, Dés, Marosvécs, Maroshévíz, Borszék, az Esztenástető, Csíksomjó, Csíkszereda, és egészen június 28-áig tart majd az út. Reggel 6 órakor lesz Csíksomjóról a hazaindulás Miskolc felé, és a visszaindulás előtt búcsú Csaba testvértől. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debnár Ádám és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
0: Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A debreceni gátfutó Kozák Luca győzött 100 méter gáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronzkategóriás versenyén. Május utolsó szerdáján idén is elstartul a kihívás napja rendezvénysorozat. Két padöl és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. A nyíregyházi gyalogló Hellebrandt Máté szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni gátfutó Kozák Luca győzött 100 méter gáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronzkategóriás versenyén. A viadalon négy olasz, egy finn alkotta Kozák Luca mellett a 100 gát mezőnyét. A debreceni gátfutó a finn Keskitalóval azonos idővel szágúdott át a vonalon, kettőjük között a célfotó döntött, mégpedig a debreceni javára, így a dobogó legmagasabb fokán vehette át az aranyérmet. Május utolsó szerdáján idén is elstartol a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma. Az évtizedes hagyományokkal rendelkező program célja, hogy játékos erőpróbákkal és közös mozgással kovácsolja össze a helyi közösségeket. A kezdeményezésből Miskolc sem maradt ki. A részletekről, a színes program kínálatról és a csatlakozási lehetőségekről Miklós Andrást, a polgármesteri hivatal szóvivőjét hallják.
2: Szerdán, azaz május 27-én indul és kezdetét veszi a kihívás napja, tehát azon a napon kerül megrendezésre. Miskolc is 2026-os évben csatlakozik a kihívás napjához. Tavaly is csatlakozott 2025-ben, akkor az előkelő második helyezést értük el, most viszont természetesen a cél, a dobogó legfelsőbb foka, az első helyezés. A kihívás napja idén 35 éves, ez egy világszerte ismert sportprogram sorozat. Egyébként ez Kanadából indult, 1982 óta rendezik meg, a története pedig két szomszédos város Kanadában, 82-ben megszerette volna állapítani, hogy melyik városa sportosabb, melyiknek a lakossága aktívabb, egészségesebb életmódot kifolytat a két város közül, és hirdettek egy ilyen versenyt egymás között, ezért is ugye Challenge Day, egy ilyen kihívást egymás között hirdettek, hogy május utolsó szerdáján tartanak egy olyan napot, amikor arra buzdítják a város lakosságát, hogy minél többen legalább 15 perces aktivitást, testmozgás sportot hajtsanak végre, és ezt dokumentálták, és a létszámadatokból, a sportolói létszámadatokból megállapították, hogy melyik város nyert, és hát innen indult el ez a kezdeményezés, amelynek, ahogy ugye említésre is került, Magyarország 1991 óta tagja, tehát 1991 óta Magyarországon is szervezik a kihívás napját, és így ugye Miskolc is részese ennek. Azért nagyon jó ez az esemény, mert gyakorlatilag 0-tól 100 éves korig bárki részt vehet, és bárki bekapcsolódhat a kihívás napjába, ugyanis mindösszesen annyit kell úgymond tenni, aki részt szeretne venni, és hivatalosan is beszeretne kapcsolódni, hogy aznap, tehát május 27-én szerdán bármilyen sporttevékenységet, aktivitást, mozgást végez valaki, ezt lehet egyébként egyénileg, csoportosan, kisebb-nagyobb csoportokba, de egyénileg is lehet, tehát bármilyen sportaktivitás legalább 15 percen keresztül. Ha valaki végez ilyet, akkor azt fotodokumentummal, ha alátámasztja egy-két fényképpel, és azt beküldi a sportkukac.miskolc.hu e-mail címre, vagy pedig a Miskolc megyei jogváros polgármesteri hivatalában a főszervező, a sportcsoportnak a vezetője, őt Horváth Fatimának hívják, és neki a telefonszámára is el lehet egyébként küldeni a fényképeket. Ez, mondanám is ezt a telefonszámot, tehát 0670-662-0563, ez a telefonszám, illetve, ahogy említettem, a sportkukacmiskolc.hu e-mail címre. Hogyha elküldenek egy-két fotót, hogy a sporttevékenységet végeztek aznap, nagyon fontos még, hogy reggel 8 és este 9 óra között kell a fotókat elküldeni, akkor már gyakorlatilag az elküldött fotók után, aki elküldte, az benne is.

0: mennyire nagy jelentőséggel bír az egészségünk megőrzése és az életünk szempontjából, és ez az egyik nagyon fontos, a másik pedig az, hogy közösséget épít. Nagyon jó példa erre az, hogy a Szent István térre ugye várjuk szeretettel a sportolni vágyókat, és ott egy közösségként például aznap szerdán reggel 8 órakor egy nagy közös tornát, egy reggeli tornával fogjuk indítani a napot, egy nagy közös reggeli tornát fogunk ott együtt végrehajtani, és ez például már maga egy olyan közösségi érzést ad az egész eseménynek, egy jó lendületet, egy ilyen pozitív lendületet ad az egész napnak. És a napot szintén együtt fejezzük be a Szent István téren, tehát ugye lesz a reggeli torna reggel 8-kor, és lesz 18 órakor, este 6 órakor, akkor pedig lesz egy ilyen záró torna, egy záró edzés, szintén ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk, a Szent István térre.
1: Két padöl és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Bájt Zoltánt, az egyetem kancellárját hallják.
2: A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni, azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
1: A padel és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző pádölt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
3: Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a pádel, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szült azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debreceni Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő, tanár, rekreáció, illetve sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják. Aztán fél évente van 5500 hallgató, akinek egyetemi testnevelést tartunk és szervezünk. Pádel meg fog jelenni a következő fél évtől a választható egyetemi testnevelés kurzusok között. Biztos, hogy nagyon nagy igény lesz rá, de itt épült két darab pádból pálya is, ami a lábtenisznek, a squashnak, a pádelnek és a röplabdának a keveréke. Szerintem ez is nagyon-nagyon népszerű lesz. Nagyon sok gyermek utánpótláskorú focista van, felnőtt is nyilván, de hát van kb. 650 gyermek a DEASZ regionális tehetségközpont programjában. Tehát ők, akik többnyire itt edzenek,

0: Meg biztos, hogy nagy élménnyel és nagy szeretettel reméljük, nagy megelégedésre fogják használni ezt a pádból pályát is.
1: Hellebrandt Máté szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye. Most őt hallják.
2: Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülése az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek. Ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk. Ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban így tudjuk egymást húzni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Könyörgjünk, Adorunk, hogy mi a te szolgáid, folytonos lelki és testi jólétnek örvendjünk, és a boldogságos mindenkor Szűz Mária dicsőséges közben járása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Oltalmad alá futunk, Istennek szent szülője, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutass be minket szent fiadnak, amen. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied éles halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek, anyám, te utána depedek, anyám, te jóságos kegyelmez, anyám, te hatalmas védelmez. Anyám, úr, jöjj, segíts imádkozni, anyám, úr, jöjj, segíts küzdeni, anyám, úr, jöjj, segíts szenvedni, anyám, úr, jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen tudsz segíteni, ó hatalmas, akarsz is segíteni, ó irgalmas, kell is segítened, ó hűséges, fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja, szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma s menedéke, földreménye s mennyek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul, azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben és halálban, Mária mindig segít minden balsorsban, ezért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, ó anyám, fenn az égben. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek, tied élet halálban, tied jó és bal sorsban, tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűz szülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Amen. Legkegyesebb Szűzanya Mária, sohasem hallotta még senki, hogy te gyámolatlanul magára hagytad azt, aki oltalmad alá folyamodott, segítségedért esdekelt, vagy közben járásodat kérte. Én is hasonló bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, Szüzek szent Szüze. Hozzád járulok, anyám, és mint szegény bűnös, sóhajtozva lábadhoz borulok. Nevesd meg szavaimat örök igének szent anyja, hanem hallgasd meg kegyelmesen. Ámen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya, keservét a bűnnek, bajnak, elosztani van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáj gyermekidnek, nem, te soha nem leted meg. Hol a szükség kénye nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.

Istenünk, te egyszülött fiadnak, Urunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add kérünk, hogy az ő szent anyjának közben járására eljussunk az örök élet örömébe. Krisztus, ami

0: üdvözl légy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus, minden áldás élő kútfeje, menj és föld, Ura Istene, kit az angyalok mind odafenn az egekben, úgy imádlak az oltári szentségben. Én is méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok neked, hogy te mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad az oltári szentségben. Kérlek, Uram, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Ámen. Áldott legyen az Isten, áldott legyen szent neve, áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus drága vére.
1: Áldott legyen Jézus drága vére.
0: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus az oltári szentségben.
0: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek.
0: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
1: Áldott legyen a Szent Szűz és Isten Anyja Mária.
0: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen az ő szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
1: Áldott legyen az ő dicsőséges mennybevétele.
0: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
1: Áldott legyen Szűz Mária szent neve.
0: Áldott legyen Szent József a Szent Szűz jegyese.
1: Áldott legyen Szent Szűz jegyese.
0: Áldott legyen Isten angyalaiban és szentjeiben. Ámen.
1: Áldott legyen
0: kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, mint

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenják Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyel számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 000 tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakció vezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés-Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 000 társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkő olajvezeték újraindulása. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Néri Szent Fülöp áldozópap. Sokan látták Néri Szent Fülöp életéről készített filmet. Legyetek jók, ha tudtok. A film nagy tetszést aratott. Mégis azt kell mondanunk, a valóság sokkal gazdagabb, csodálatosabb, mint ahogy azt egy film képes bemutatni. Ezért érdemes olvasni a szentek életrajzait. Fülöp Firenzében született 1515. július 21-én, meghalt Rómában 1595. május 26-án 80 évet élt. Néri Fülöp édesapja kisjegyző és alkimista volt Firenzében. Mindössze 5 éves volt Fülöp, amikor meghalt az édesanyja, de mostohája is megszerette Fülöpöt, akit Pippo Bónónak beszéztek. Mindenki kedvence lett közvetlensége, vidámsága és vicces természete miatt. Iskoláit Firenzében a Domonkosok iskolájában kezdte meg. Ők ültették szívébe a nagy megbecsülésnek örvendő Savonarola tiszteletét is. A Domonkosoktól tanulta meg azt is, hogy igazi egyházi megújhódás csak a papság belső megváltozásával lehetséges. A Domonkosok a szívébe oltották, hogy hinni kell a Szentlélekben, aki élteti az egyházat, és ma sem hagyja el. Nagy örömet elt a Szentírás gyakori olvasásában és az elmélkedésben. 1533-ban édesapja San Germánóba küldte, hogy gazdag kereskedő nagybátyának segítsen az üzletben. De mivel közel volt Monte Cassino, többet volt ott, mint az üzletben. 3 évnél tovább nem bírta a kereskedést. Eközben megtanulta a tökéletes Isten szeretet gyakorlását, és megszerette a régi egyiptomi remete szerzetesek lelki útmutatásait. Isten rendkívüli látomásokkal és kegyelmekkel ajándékozta meg. A leghíresebb a katakombákban kapott ajándék, úgy látta, hogy tüzes golyó hatol be a száján, és leszáll a szívébe. Egy másik alkalommal keresztelő Szent János, Firenze védőszentje arra szólította fel, hogy hagyjon fel eddigi életmódjával, Rómába kell mennie, de úgy kell élnie, mint a sivatagban. 1536-ban már Rómában volt. Krisztust követte nagy szegénységében. A vámhivatal vezetője adott neki szállást és táplálékot azért, mert gyermekeit nevelte. Teológiai előadásokat hallgatott, és megismerkedett Loyolai Szent Ignáccal. Tőle tanulta meg a belső imádságot. A 2 évi éhínség idején segítette Róma éhező szegényeit. Ennek az akciónak a keretében megismerte az isteni szeretet oratóriumát. Ennek a jelszava lett később saját oratóriumának is a mottója: Sola Caritas, csak a szeretet, egyedül a szeretet. Majd hirtelen abbahagyta tanulmányait, és a teológia helyett napjait utcai apostolkodással töltötte. Eladta könyveit, és az értük kapott pénzt odaadta a szegényeknek. Bizalmat keltő modorának senki sem tudott ellenállni. Istennel töltekezett minden éjszaka. Fölkereste a Szent Sebestyén katakombát, majd Róma templomait, és imádságai után pár órát ott aludt az előcsarnokban. Csodálatos belső egyesülésben volt az Úrral. Az első remeték szép röpimáit suttogta. Még költeményeket is írt ilyen pillanataiban. 1551-ben, 36 éves korában pappá szentelték. Ezután alapította meg híres oratóriumát. Megismerte fiataljait, legtöbbjüket a gyóntatószéken keresztül. Egy kis tábor alakult ki körülötte. Délutánonként összejöttek kis szellájában, és kezdődött a lelki beszélgetés. A szentek életét olvasták. Ez nagyon fontosnak tartotta, hogy példaképeket állítson a fiatalok elé. Ezen kívül gyakran vitte őket kirándulni. Este aztán sokáig térdeltek az oltári szentség előtt. Megint csak nagyon tudta azt, hogy vallásos életünk középpontjában az oltári szentség, a szentségi Jézus áll. Fülöp vidám természete folytán valóságos bohóc szerepet is magára öltött, hogy övét szórakoztassa, és minél többször, és minél jobban megnevettesse. Kacagtak is a fiatalok, de nagyon. Cellája hamarosan szűknek bizonyult, így megvásárolt a templom szomszédságában egy raktárépületet, s azt átépítették oratóriummá. Fiatal közössége ettől kapta 1554-ben a nevét. A szentírás olvasás napi feladatukká vált. Közösen imádkoztak, aztán kiké a város szegényei közé és a kórházakba ment segíteni. Munkásságuk egyre jobban bővült. Oratóriumokat tartottak vasárnap reggelenként a mise előtt. Délután és esténként népnyelvű szent énekeket énekeltek. Közösen imádkoztak, körmeneteket szerveztek, Róma 7 legfőbb templomából búcsújárásokat szerveztek, amelyekbe később még a bíborosok is bekapcsolódtak, de az inkvizíció kétszer is gyanús szemmel nézte. Alázatosságával és kedvességével mindenkit lefegyverzett, sőt a pápák bizalmát is megnyerte. Nagy barátja volt az életszentség hírőben működő borromei Szent Károly milánói bíboros. 1564-ben megalapította a papok oratóriumát Firenzében. Naponta 15 órát is gyóntatott, keveset aludt és evett, de sokat imádkozott. Művét a pápa is jóvá hagyta azzal a céllal, hogy ápolják a papi hivatásokat, mert egy bensőleg megújult papság nagy tökéletességre segítheti Isten népét az üdvösség útján. Fülöp lassanként Róma második nagy apostola lett. Kiváló lelkivezető volt, aki csodálatosan tudta egyesíteni magában az aszketikus szigort és a játékos derűt. A nevető szent, így hívták Fülöpöt. 1593-ban elérte, hogy elfogadják hivatalából való lemondását. Halála előtt, a szent kenet fölvétele után, az uram nem vagyok méltó szavaknál könnyekre fakadt. Mindenki előtt ezzel vádolta magát. Soha semmi jót nem tettem. Egyáltalán semmit. Egyáltalán nem vagyok méltó. S a csodatevő, a szentmiséi alatt elragadtatásba eső nagyszent 1595. május 26-án reggel 3 órakor meghalt. Szenti avatása már halála után 2 hónappal megkezdődött. 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xaveri Ferenccel és Avilai Terézzel együtt avatták szenté. Idézek néhányat gyakori fohászaiból. Ó Istenem, mikor foglak úgy szeretni, mint a gyermekek szeretnek? Még sohasem szerettelek eléggé, de szeretlélek nagyon-nagyon szeretni. Akarlak szeretni, de erre is neked kell segítened. Én Jézusom, nem bízom magamban, hanem benned bízom. Én Jézusom, ha nem segítesz, sohasem leszek képes valami jót cselekedni. Jézusom, légy az én Jézusom. Megváltom, engedd, hogy szeresselek nem félelemből, hanem igazi szeretetből. Mit tegyek én, megváltom, hogy kedvet teljék bennem? Csak egyet, a te szent akaratodat, ó Istenem! Istenhez így imádkozunk Néri Szent Fülöp ünnepén. Istenünk, te mindenkor az életszentség dicsőségével tüntetted ki hűséges szolgáidat. Gyújtsd lángra bennünk is a Szentlélek tüzét, amely Néri Szent Fülöp szívét oly csodálatosan áthatotta.

0: A nap imája.
1: Ébreszt fel szívünkben a szeretetet. Ó, drága betlehemi fiúcska, add, hogy egész lelkemmel közeledjek születésed mély misztériumához. Helyezd az emberek szívébe azt a békét, amit néha oly nekik eseredetten keresnek, s amit csak te tudsz megadni. Segíts, hogy jobban megismerjük egymást, és mint ugyanannak az atyának gyermekei, testvéri szeretetben éljünk egymással. Fedd fel előttünk szépségedet, szentségedet, tisztaságodat. Ébreszt fel szívünkben a szeretetet és a hálát végtelen jóságodért. Egyesíts mindenkit a szeretetben, és add meg nekünk a te mennyei békédet.

0: Sinkó Ferenc, Májusi litánia. Angyaloknak lajtorjája, áldásszülő bíbor hajnal, bűnbánónak bizodalma, célvesztetnek biztos ösvény, csillag szegény tévejgőnek, diadémia irgalomnak, erős vár a szelítségnek. Ég leánya földlakók közt, földieknek égben anyja, gazdagsága kifosztottnak, gyámola a roskadónak, hajléka a hontalannak, ígérete igazságnak, jó illata imádságnak, kapuja a kegyelemnek, lámpa a bánat homályában, mosolya a mindenségnek, napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkadt szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.
1: Sinkó Ferenc Májusi litánia című versét Sárosi Kinga mondta el. Sinkó Ferenc író, szerkesztő, műfordító, 1912-ben született a felvidéki Gyerken. Jogi tanulmányait Prágában végezte, ahol bekapcsolódott a magyar akadémikusok kereszténykörre és a Prohászka körök munkájába. 33-tól az Új Élet című lap segédszerkesztője, majd főszerkesztője volt, de más lapokban is publikált. Az első bécsi döntés után Budapesten a Felvidéki Magyar Hírlap, majd a Magyarország című lap a háborút követően nyugdíjazásáig az Új Ember munkatársa volt. Tanulmányokat, illetve szép prózát írt, vallásos szellemiségű könyveket állított össze, és cseh írók műveit fordította magyarra. Sinkó Ferenc 1990-ben hunyt el Budapesten. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Sinkó Ferenc díjat alapított a pályakezdő újságírók jutalmazására.

0: kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó kétszélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés-Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovy Váriban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot, autójában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a cseh nagykövetet. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám.
3: Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
3: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
6: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
7: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Buda Péter egyháztörténész, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnöke, Templomok, egyháziak, Eszterházi püspök korában címmel. Eszterházi püspök tevékenységének legfontosabb eredményeiről beszél.
8: Az ember számára nagyon fontos a múlt ismerete is, hiszen ebből értjük meg, hogy hol vagyunk most, és ugyanakkor pedig a múltból, hogyha jól értelmezzük, mindig tudunk erőt meríteni a jövőhöz. Sokan most úgy vannak, hogy jaj, milyen nehéz helyzetben van az egyház, kevesen vagyunk, fogyunk, papok is kevesebben vannak, és néha úgy tűnik, hogy ilyen kétségbeesés lesz úrrá rajtunk. Azonban, hogyha ránézünk a történelemre, látjuk azt, hogy bizony voltak ettől nehezebb helyzetek is, akár az Egri Egyház megye életében is. Eszterházy Károly püspökre, aki 1761-től 99-ig töltötte be a főpásztori tisztet, ő volt az Egyház megye utolsó püspöke, utána már érsekek következnek. Az ő idejét úgy tekintjük, mintha valami aranykor lenne. Ugyanakkor azonban, ha kicsit mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok gonddal kellett neki megküzdenie, és pontosan megmutatta azt is, hogy ha az ember oda teszi magát, komolyan veszi azt a feladatot, amivel megbízza őt az egyház, őt megbízta Szentatya püspökséggel, ő megbízta plébánosokat a plébánosi tevékenységgel, azok választottak maguknak munkatársakat, sekrestéseket, harangozókat, kántorokat, képviselőtestületet, és hogyha mindenki jól végzi a munkát, akkor az Isten áldása azt kísérni fogja, és ez előbb-utóbb meg fog mutatkozni. Tekintsünk egy pillantást az egyházmegyére. 18. században Magyarország egész észak-keleti régiója az egri püspöknek a fennhatóságához tartozott. Ami fontos, hogy egy ekkora terület, amely gyakorlatilag Szent István kora óta nem változott, jó, itt délen a Pankotai Főesperesség a középkorban még ide tartozott, a török után azonban már nem, de ez most nem fontos számunkra. Látjuk, hogy ez az óriási terület a középkorban virágzó kereszténységgel, katolikus egyházzal rendelkezett. 1332-37-es pápai tizedjegyzék 878 plébániát sorol föl, ahonnan begyűjtötték a pápai tizedet. A 16. század elejére ez még tovább nőtt, körülbelül 1200-1300 plébánia volt az egyházmegyénk területén. És utána következett a két súlyos válság, ami megrendítette a mi egyházmegyénket is. Egyrészt a töröknek az előnyomulása, amely az egyházmegyének a déli részét foglalta el. Ugye tudjuk, hogy 1596-ban maga Eger is a törökök áldozatává lesz, illetve a reformációnak az előretörése, és ez hozzátartozik az, hogy Szatmár, az az egész terület az annak idején, amikor Magyarország három részre szakadt, az az erdélyi fejedelemséghez tartozott, amely egyértelműen a protestantizmust támogatta. Tehát délen a török pusztítása, keleten a reformáció előretörése, és az igazából a királyi Magyarország, amelyhez az egyházmegyének az egyharmada tartozott, az volt az, amin a püspökök úgy, ahogy tudtak még működni, az egri püspök is Kassára és Jászóra volt kénytelen távozni. Telekesi püspök visszatérése után 1699-ben készít egy gyors fölmérést, ahol 110 plébániát tud az egyház megyében találni. És gondoljunk bele, 200 évvel korábban 1200-1300 plébánia volt, most 110. 119 pap dolgozott ezen a területen, és 16 szerzetes. 313 templomról tudunk, ami mutatja, hogy azért a templomok száma nagyobb volt, mint a plébániák száma, hiszen voltak filiális egyházközségek, és azon kívül természetesen az is látszik, hogy a papok száma is nagyon alacsony. Barkóczi püspök idejében már 241 plébániáról tudunk, plébánosról tudunk, és 13 káplánról, ekkor már érződik az egri szemináriumnak az üdvös hatása, hogy növekszik a papságnak a létszáma. 1761-ben, amikor Eszterházy elfoglalja az egri püspöki széket, akkor 258 plébánia, plébános és 28 káplán működött ezen az óriási területen. 1773-ban készült egy érdekes fölmérés, amiben összeszámolták, hogy 2404 település van az egyházmegye területén, és ebben a papoknak a számát is fölmérték. Ekkor 350 római katolikus pap volt, görög katolikusból 673, nem véletlen, hogy ennyi, hiszen az egész kárpátaljai rész, Kelet-Szlovákia, ezen a területen nagyon sok görög katolikus volt. Evangélikusból 17-et számoltak, reformátusból pedig 565-öt, ami ez is jó kétharmaddal megharadja a római katolikus papoknak a számát. Igazából a legtisztábban katolikus vidék Heves és Külső-Szolnok vármegye volt, ami szinte teljesen katolikus maradt, viszont már a szomszéd Borsod megye vagy Szabolcs megye, ezekben a megyékben a római katolikusoknak a száma az már kevesebb volt, mint a reformátusoké vagy a görög katolikusoké. De azért elindul szépen lassan egy növekedés, hogy az ő püspöksége alatt a főjegyzések, amelyik években maradtak ránk főjegyzések, hogyan is alakul a plébániáknak és a papoknak a száma. 1761-ben 258 plébánia volt, a püspökségének a végén ez már a másfélszeresére növekedett, hiszen már 357, illetve a papok száma is szépen lassan gyarapodni kezdett. A plébániáknak a száma is növekszik, 99 új plébánia alakult az ő püspöksége alatt. Most a plébániáknak az alapítása azonban nem csak a püspökökön múlott, hanem nagyon sokszor a kegyurakon is, amelyek között voltak egyházi kegyuraságok és voltak világi kegyuraságok, ugyanis a plébániának meg kellett teremteni az anyagi alapját, és ehhez volt szükség egy bizonyos fundusra. Tehát a plébániák száma szépen lassan növekszik, és látjuk azt, hogy vannak azért kiugró időszakok, tehát a 60-as évek vége, 70-es évek eleje az egy nagyobb plébánia szám alapítást mutat, illetve hát az 1780-as évek vége. Itt meg kell említenünk egyébként az uralkodóinkat is, Mária Teréziát és második Józsefet. Második Józsefről sok rosszat is lehet mondani, de volt egy csomó, mert nagyon beleszólt az egyháznak az ügyeibe, de volt egy csomó jó intézkedése. Például az rossz volt, hogy feloszlatta a nem tanítással, plébániai lelkipásztorkodással vagy egészségügyel foglalkozó szerzetesrendeket, viszont ezeket a vagyonokat, amiket így megszerzett, azokat nem saját javára fordította, nem is az állam kasszába tette be, hanem létrehozott egy külön egyházi alapot, és ebből az egyházi alapból támogatta új plébániák alapítását, új templomoknak a megépítését, illetve a szegény sorú vidéki papságnak és az elaggott, tehát az idős nyugdíjas papoknak a támogatását. Plébániák mellett egy csomó új templom is épült. A hagyomány szerint 100 templomot építetett Eszterházi püspök, ami csak részben igaz. Mondhatjuk azt, hogy körülbelül 100-hoz volt köze. Voltak olyanok, amelyeket ő maga építetett az egyházmegyének a költségén, vagy éppen a saját jövedelméből, hiszen azért ne felejtsük el, hogy ő püspökként saját jövedelemmel is rendelkezett, plusz még, mint gróf, saját családi vagyonnal is, és Eszterházi püspök ezeket a jövedelmeket, még a saját privát jövedelmét is valóban az egyház javára fordította. Csak felsorolnám, hogy melyek azok a templomok, amelyeket konkrétan ő építetett, amiről dokumentációnk van, tehát Besenyszők, Bükzsérc, Demjén, Egerbakta, Felsőtárkány, Kápolna, Kerecsend, Keresztes püspöki, Kisköre, Kömlő, Maklár, Sarud, Borsod-Szirák, Tiszanána, Tiszaőrs, és nagy mértékben támogatta korábbi templomoknak a felújítását, például Füzesabonyban, Harsányban, Gyöngyös-Solymoson, vagy éppen Tiszakürtön.

A példája azonban ragadós volt, és ahogy mondtam, a kegyurak is építettek templomokat, ezek közül ki kell emelni az egri székes káptalant, hiszen a káptalan maga is komoly kegyúrnak számított. Templomokat építettek, plébániákat, és támogatták azokat az egyházközségeket, ahol a plébánia fenntartása anyagilag nehézségekbe ütközött. Emellett természetesen, hát egyébként egyházi kegyúrnak számított még az egri szeminárium is, ugye Bélapád falvának is ostorosnak volt a kegyúrasága. Azon kívül voltak, ahol a falu közösségek fogtak össze, hogy plébániát és templomot építsenek maguknak, illetve hát a világi kegyurak is mindig figyeltek arra, hogy az ő falvaikban a hívek számára meglegyen a lelki épülésekhez szükséges infrastruktúra, tehát plébánia és templom, azon kívül fenntartsák a temetőket és így tovább. Csak néhányat említek meg, például az almási család Török-Szent Miklóson, vagy éppen a Butler família Erdőtelken, és itt megemlíthetjük Grassalkovics első Antalt, aki hát az akkori Magyarországnak talán a leggazdagabb földesura volt, és hát őt leginkább a Gödöllői kastély, a Hatvani kastély, vagy éppen a Pozsonyi kastély révén ismerjük, de voltak neki az egri egyházmegyében is érdekeltségei, úgyhogy például Apcon, Feldebrőn, Kálban, Kompolton, Tófaluban támogatta az egyházközségeket. A plébánosoknak meg kellett élni. Miből származott a plébánosok jövedelme? És itt most érdekes módon a plébánia jövedelem és a plébánosi jövedelem az nem választható szét konkrétan, mert hogy tulajdonképpen a javadalom és a jövedelem az egyházközségé volt. A plébános az tulajdonképpen, mondhatjuk így, hogy a haszonélvezője volt mindezeknek, de nem volt teljesen szétválasztva ez a két kassa. Hát elsősorban a földből volt jövedelem, a plébánia mellett általában volt egy holdnyi terület, ahol a gazdasági épületek álltak, illetve a falu határában 30-40 holdnyi földterület, szántó, rét, erdő formájában, de mondom, ez az egyházközségi volt, nem a plébánosé. Ebből tartották fönn az egyházközséget, tehát a templomi szükségletek, gyertyák, stb., amire szükség van, ebből tudták finanszírozni, és ugyanakkor a plébánosnak a megélhetősége is. Ezeket a földeket általában a közösség műveli. Azon kívül ott volt a stóladíj. Abban az időben más volt a stóladíj szabás, mint most, még a keresztelésért is kértek stólát, 2 krajcárt, az anya megáldása, az 12 krajcárba került, a házassági hirdetések, ugye amit 3-szor kellett megejteni, azok 3 krajcárba kerültek minden egyes alkalommal, és hát a házasság kötés, ugye az még drágább volt, egy zsellér esetében ez 1 rajnai forint, ha jobbágy volt, tehát telkes telekkel rendelkezett, akkor az már 2 rajnai forint. Ha polgár volt, tehát még magasabb társadalmi kaszba tartozott, akkor maximum 2-szeresét kérhették el, ha pedig nemes szemét kellett esketni a papnak, meg így az összes többi stólával kapcsolatban, ha nemes szemét kellett valamilyen szentségben részesíteni, akkor akár a többszörösét is elkérhette. Tehát volt egy ilyen megkülönböztetés a vagyoni osztályok szerint. A temetés az 24 krajcár volt, ha zsellért temettek, hogyha jobbágyot, akkor 30 krajcár. Egy temetési beszéd az 1 rajnai forintba került. Azon kívül volt még a párbér, amelyet nem minden esetben pénzben fizettek, hanem ugye főleg az özvegyek azok inkább terményben, vagy szőttesbe, tehát egy végvásznat adott, és így tovább. Volt a püspöknek járó tized, amiből az 1/8 rész, tehát az oktáva, a tizednek a 1/8 része, az is ott maradt az egyházközség számára. Azon kívül különféle adományok voltak még, amelyekből hozzájuthatott a plébánia valamelyes jövedelemhez. Arról beszámolnak, hogy a templomi persely az szinte a nullával egyenlő, nem jellemző ebben a korban. Ahogy mondtam,
minden, ami a plébániához tartozott, ezek az ingó és ingatlan dolgok, ezek általában fundusok voltak, a bútoroktól kezdve a könyvekig, és a plébános használta azokat. Tehát tulajdonképpen magán dolgai alig voltak, hogyha áthelyezték egy másik plébániára, akkor igénybe vette az ottani plébániának a felszerelését és vagyonát, abból élt. Ezen kívül volt még a Cassa Parochorum, amelyet a püspökök alapítottak. Eszterházi püspök például minden évben 6000 rajnai forintot tett be ebbe, és ebből tudták támogatni a szegény plébániákat. Néhány szót szóljunk a kántorokról is. A kántorokról viszonylag kevés följegyzés van, de azt leírják, hogy régi könyvekből próbálják vezetni az éneket, és a kántor és az orgonista az nem mindig volt ugyanaz a személy. Voltak olyan helyek, ahol orgona sem volt, hiszen az orgonák száma ebben az időszakban csak Heves, Külső Szolnok vármegye, Borsod és Szabolcs vármegyében összesen 126-ról van följegyzésünk. Tehát voltak templomok, ahol ez sem volt, viszont érdekes az, hogy voltak olyan helyek, ahol például trombitások is voltak, akik segítették a liturgiát. Eszterházi püspök próbál rendet tenni az énekek között, 1771-ben megbízza Szent Mihályi Mihályt, a későbbi patai főesperest, hogy gyűjtse össze ezeket az énekes könyveket és az énekeket, és egy egységes énektárat kellene létrehozni, amely azonban csak 1797-98-ban jelent meg egyházi énekes könyv címmel két kötetben, de kották nélkül, mert a líciumi nyomda nem tudott kottás könyveket nyomtatni. Miből származott a kántorok jövedelme? Általában a közösségnek volt olyan földbirtoka, amit a kántor használt, azon kívül pedig hát az egyházi szolgálatoknál külön ilyen stólaszerű jövedelmet kapott, tehát például a libera éneklésért, vagy éppen a halott búcsúztatóért. A sekrestések és a harangozókról is kevés följegyzésünk van. A legtöbb templom rendelkezett egyébként. Nagyon sokszor úgy, hogy egy személy látta el ezt a két funkciót. A sekrestéseknek a dolga volt, hát amit most is általában végeznek, a takarítás, a templomi ruháknak a rendben tartása, ami abban az időben sokkal kevesebb volt. Volt olyan egyházközség, ahol egyetlen egy darab miseruha volt, minden szertartást abba végeztek, sőt olyanról is tudunk, hogy olyan miseruhát használtak, aminek nem bélése volt, hanem belül egy másik színű miseruha, tehát ilyen kétszínű, és akkor amire éppen szükség volt, azt használtak. Természetesen a módosabb egyházközségekben és a városokban ott megvolt a teljes készlet, tehát minden színű miseruha volt. Azon kívül a sekrestések feladata volt elkísérni a plébánost vagy a papot, amikor a szent útravalót vitte a betegekhez, a haldoklókhoz. Hát a harangozó dolga nyilván a napi háromszori harangszó, azon kívül a misékre való harangozás, továbbá az úrfelmutatási harangszó, és azon kívül, hogyha halott volt, akkor annak megfelelő módon harangozni, és ebből származott a legfőbb jövedelme is. A javadalmazásuk egyébként változó, tehát a sekrestéseknek és a harangozóknak. Voltak egyházközségek, ahol kisebb földterületek voltak számukra is fönntartva, azon kívül természetbeli juttatásokban részesültek a hívektől, tehát például kaptak tűzifát, vagy az Alföldön nádat, vagy egyéb dolgokat. Azon kívül ilyen stóla jellegű pénzösszeghez tudtak még hozzájutni, illetve az, hogy adómentesek voltak. Nagyon sok helyen az állami adók alól is fölmentést kaptak, illetve nekik nem kellett befizetni sem a tizedet, sem a kilencedet a földes uraknak. Amit mindenképpen érdemes észrevenni, hogy ez egy szegény időszak volt, és az egyház túlélte. És az is látszott, hogy az egyház önmagában azért nehezen tudja ezt megfinanszírozni, a fennmaradását. Szükség van a kegyurakra, szükség van az uralkodókra, tehát ne gondolja senki azt, hogy az egyház akkor olyan gazdag volt, hogy teljesen el tudott látni mindent.
szükség van külső segítségre, bár hozzá kell tenni, hogy akkor ezek a kegyuraságok, vagy ezek a hatalmasságok, ezek mind ugye maguk is katolikus hívőként fontosnak érezték az egyházközségnek a működését, a papnak a meglétét, és éppen ezért nagyobb anyagi áldozatokat is hoztak az egyházért. És éppen ezért van az, hogy ebben az időben tényleg annyi templom tudott épülni, hát körülnézünk itt az egyházközségeinkben, azt kell mondani, hogy az 1700-as évek voltak a legnagyobb templomépítési időszak, a török után, illetve hát a reformáció után az elvett templomok helyett, és mégis az egyház túlélte, sőt, mondhatjuk azt, hogy virágzásnak indult. Úgyhogy kedves testvérek, bármilyen érzületek is vannak most bennünk, hogy fogyunk, vagy hogy mi lesz a jövővel, bízzunk a Jóistenben, bízzunk az emberek jó akaratában, és az egyház az szépen általunk és bennünk élni fog tovább.

0: Boda Péter egyháztörténészt, a Szent István Rádió és Televízió Alapítványának elnökét hallották.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, már megint Mazsola című meséjének negyedik részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
2: A kerekkő. Manócska és Mazsola reggel fölkeltek, és elbaktattak a nyúldombhoz, oda, ahol a nagy kövek hevertek a vízmosásban. Volt ott mindenféle formájú kő. Manócska hamarosan kiválasztott egy lapos kerekkövet. Ez éppen jó lesz, mutatta Mazsolának. Rátesszük egy fatönkre, és már is kész a kerti asztal. Azon fogunk majd reggelizni.
3: Mit?
2: Kérdezte Mazsola. Mit? Hát, amit szoktunk. Ez a válasz nem elégítette ki Mazsolát. Ezért csak úgy immel ámmal segített a követ hazafelé görgetni. Manócska majd megszakadt az erőlködésben, Mazsola meg épp csak, hogy rajta tartotta a csülkét a kövön. Másút járt az esze. Előbb azon, hogy mi mindent lehet tavaszi reggeleken egy kerti asztalnál ülve reggelizni, később meg máson. Meg is szólalt.
3: Egyébként mondta, hogy ő baletre jár.
2: Manócska nem felelt, mert éppen nagyot taszított a kövön, és kifogyott a lélegzete. Mazsola tovább fűzte a szót.
3: Balázda, bilegető nénihez jár egérke.
2: Szegény Manócska még mindig csak szuszogott.
3: Balázda, bilegető néni azt is mondja, nekem is jó tenne, ha baletre járnék.
2: Folytatta Mazsola. Erre már megszólalt Manócska. Barázda billegető néni helyében én is ezt mondanám, hogy minél több tanítványom legyen. Na gyere, taszigáljuk odébb. Miután a kő megint gördült egyet, Mazsola azt mondta.
3: Egérke már tud spiccelni.
2: Könnyű neki, mondta Manócska nagyot fújva. Ő olyan kis vékonyka, aprócska.
3: Ha baletteznék, én is lefogynék,
2: jegyezte meg Mazsola. Manócska elnevette magát. Miért akarsz lefogyni? Tudod, milyen szíved szomorító látvány egy gírhes malac? Mazsola elszontyolodott. Eddig sem volt nagy kedve a követ taszigálni, de most már az a kevés is elmúlt.
3: Úgy elfáradtam,
2: nyűgösködött.
3: Pihenjünk!
2: Manócskát nem volt nehéz rábeszélni a pihenőre. Fáradtan nyúlt el a füvön. Mazsola is lepihent, de mikor megérezte, milyen puha, bársonyos a fű, egyszeriben bukfencezhetnék-e támadt. Már a harmadik bukfencet vetette, mikor Manócska megkérdezte tőle. Bukfencezni nem vagy fáradt? Mazsola úgy tett, mint aki nem hallja, és sietve odébb gurult. Egyszer csak beütötte a fejét valami keménybe. Felült, és csodálkozva látta, hogy vele szemben ott ül Menyus, a medve bocs, és ugyanúgy tapogatja a fejét, mint ő.
4: Beütöttem a fejemet bukfencezés közben,
2: morogta.
3: Én is, mondta Mazsola. Nézd, mekkora búb van rajta.
2: Menyus fején is volt egy búb.
4: Kell itt valahol lenni egy kőnek,
2: vélte Menyus. Keresni kezdték a követ, azután Mazsolának eszébe jutott, hogy ők is egy követ görgetnek hazafelé.
3: Egy rettenetesen nagy követ,
2: magyarázta Menyusnak.
3: Olyan nehéz, de olyan nehéz, hogy...
4: A papám félkézzel fölemel egy akkora követ, mint a tökház,
2: mondta Menyus. Mazsolának torkán akadt a szó. Csak bámult Menyusra, és mikor végre szóhoz jutott, azt mondta.
3: Manócska kétszer akkora követ bír fölemelni.
4: És milyen messzire bírja eldobni?
2: Érdeklődött Menyus. Mazsola pislogott. Azután megkérdezte, hogy Menyus papája milyen messzire bírja elhajítani azt a rettenetesen nagy követ.
4: Hát, mondjuk addig a bokorig,
2: mutatta Menyus az útszéli vadrózsát. Mazsola felugrott, és diadallal kivágta.
3: Manócskánál sokkal, de sokkal messzebbre dobja, tudod? Sokkal messzebbre.
4: Hát akkor miért nem hajítja haza azt a követ?
2: Kérdezte Menyus.
4: Miért taszigálódtok vele?
2: Mazsola ijetten nézett Menyusra. Aztán hanyatt homlok Manócskához rohant.
3: Manócska! Manócska! Ugye, ha akarnád hazáig bírnád hajítani ezt a kerekkövet?
2: Manócska feltápászkodott és csodálkozva kérdezte. Ezt?
3: Ezt, ezt!
2: Ha hazáig bírnám hajítani, sóhajtott Manócska, akkor nem vesződnék itt vele, és főleg nem kérnélek téged, hogy játék helyett segíts a követ gurítani. Azzal Manócska megint nekiveselkedett a nagykőnek. Mazsola egy darabig csüggetten nézte, aztán elpityeredett.
3: A menyus papája fél kézzel.
2: A menyus papája egy nagy, erős medve, állapította meg Manócska. Mazsola odasimult hozzá.
3: És te, Manócska?
2: Kérdezte szipogva.
3: Te nem vagy erős?
2: Nem, Mazsola, nem vagyok erős, mondta Manócska. És a gurítás is nagyon, de nagyon nehezemre esik.
3: Várj, Manócska, segítek!
2: Kiáltott Mazsola, és hirtelen úgy nekirugaszkodott a kőnek, hogy majdnem feldöntötte Manócskát. A kő gurulni kezdett. Mazsola minden erejét beleadva, szuszogva és fújtatva lögdöste a nagykövet. Akkor ért oda menyus.
4: Vigyázz innen!
2: Tolta félre Mazsolát.
4: Majd én!
2: És menyus hazáig gurította a követ, akárcsak egy karika sajtot.
3: Milyen erős ez a menyus?
2: Áradozott Mazsola Manócskának.
3: Én is ilyen erős akarok lenni.
2: És mikor megtudta, hogy menyus súlydobással meg súlyemeléssel szokta edzeni magát, ő is nyomban lemondott a balettiskoláról, és egy fatuskót kezdett emelgetni.
3: Ide nézz, Manócska, milyen erős vagyok! Büszkélkedett. Ide nézz!
2: Manócska odanézett, és megállapította, hogy Mazsola csak ugyan nagyon erős. Később menyus sétálni hívta Mazsolát. A kismalac útközben is folyton csak azt nézte, mit emelhetne föl, mit túrhatna odébb, mivel acélozhatná izmait. A patakparton sikerült egy nagy követ odébb görgetnie.
3: Erősebb vagyok, mint Manócska, újjongott. Elhiszed, menyus, hogy erősebb vagyok?
2: Menyus elhitte, de nem figyelt Mazsolára, mert észrevett egy faodút, amelyből vadméhek rajzottak kifelé.
4: Mazsola, szeretted a mézet?
2: Kérdezte felcsillanó szemmel.
3: Szeretem,
2: mondta Mazsola.
4: Abban a faodúban méz van,
2: mutatta neki menyus. Mazsolát ez roppantul érdekelte. Oda ment a fához, és mindenáron bele akart kukucskálni az odúba. Egyszer csak orron csipte egy vadméh. Visította Mazsola, és úgy szaladt haza, mint a puskából lőtték volna ki. Menyus is követte, mert a vadméhek ingerült zúgása nagyon nyugtalanította.
3: Manócska! Manócska!
2: Sivalkodott Mazsola.
3: Megcsipett egy dorás!
4: Nem dorás volt az, Mazsola, hanem vadméh,
2: igazította ki menyus Mazsola tévedését. Mazsolának azonban tökéletesen mindegy volt, mi szúrta meg. Sírt, jajgatott, olyan lármát csapott, hogy egy vadméh, amelyik a tökházi követte őket, tévedésből Manócskát szúrta meg menyus helyett. Ennyi fékomatta, mondta Manócska, és vizet öntött a mosdótálba, hogy beborogassa Mazsola dagadt orrát.
3: Megszúrta egy darás!
2: Bömbölt Mazsola.
3: Megszúrta az orromat, fáj!
4: Hallgass már!
2: Lökte oldalba menyus csöndes brummogással.
4: Látod, Manócskát is megszúrta egy vadmé, mégsem sír.
2: Elképedésében Mazsola abba hagyta a sírást.
3: Mit mondtál?
2: Fordult menyushoz.
3: Manócskát is megszúrta egy.
4: Meg bizony,
2: mondta menyus.
4: Láttam.
3: De hát, az nagyon fáj.
4: Tudom.
2: Bólogatott menyus.
4: Engem is megcsipett már mindenféle darázs. Poszmé, mit tudom én, micsoda.
3: De hogy lehet az, hogy Manócska mégsem sír?
2: Kérdezte Mazsola értetlenül. Menyus Manócskára nézett, aztán odahajolt Mazsolához, és a fülébe súgta.
4: Az úgy lehet, hogy hiába tudsz te nagy tuskókat fölemelgetni, azért Manócska mégiscsak erősebb nálad.

0: Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes, már megint Mazsola című meséjének negyedik részével kívántunk nektek jó éjszakát, melyet Für Anikó olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
1: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
2: Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket, sőt azon belül is az áldozással kapcsolatos gondolatainkat. Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használta, használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz. A nyugati egyház azonban fokozatosan visszatér a kovásztalan kenyérhez, először egyben sütve, majd pedig külön-külön kis ostyákkal, kis kenyér darabokkal végzi a szentmisét, és ebben részesíti a kedves híveket. Tarjányi professzor úr megjegyzi a könyvében a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján, hogy a kovásztalan kenyér tradíciójának megőrzése mellett törekednünk kell arra, hogy a jelszerűség itt is érvényesüljön. Mi ez a jelszerűség? Szent Pál nyomatékosan hangsúlyozza az 1. Korintusi levél 10. fejezetében, hogy a hívek Krisztussal és egymással való közösségének az az alapja, hogy mi sokan egy test vagyunk,

étel jellegű, tehát jelszerűbb kenyeret. És ugyanehhez a szemponthoz tartozik, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az általános rendelkezések azt is javalják, hogy az a legjobb, ha az adott szentmisén átváltoztatott kenyérrel történik a szentáldozás, mert ez fejezi ki legteljesebben azt, hogy az ember áldozata összefoglalódik a felajánlott kenyérben, ugyanazt kapja vissza az ember, csak immár átistenítve az örök életre vezető táplálékként. Egy-két megjegyzés a rádió hallgatókhoz. A műsort fölolvasó, elmondó papnak valóban jó lenne, ha is sok helyen láttam már papi életemben, hogy egy nagy ostyát, és nem a szentmisében szokásos nagy fehér ostyára gondolok, hanem annál sokkal nagyobbra, használnak némely helyen a szentmiséhez. Nem is teljesen fehér a sütés miatt, ezt töri meg a pap, és ezt osztja ki a szentáldozásban, az átváltoztatás után, mint Krisztus testét, étel jellegű. Erre is megjegyzem azt, hogy papi életemben volt már olyan, hogy valaki megfeddett azért, mert a mikrofonban hangzott az, hogy tört az ostya, amikor áldozáskor magamhoz vettem. Úgy gondolom, hogy értem a szentséggel kapcsolatos tiszteletet, mégis ragaszkodunk a szentpáli tanításhoz és a II. Vatikáni zsinatnak a már idézett passzusához, hogy étel eledel jellegű Krisztus teste, amelyet magunkhoz veszünk. Még talán erről a gondolatról egy kicsit később is szó lesz. A következő gondolat a professzor úrnál a szentségi böjtnek a gondolata így ír. Attól fogva, hogy az eukarisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szeretetlakomáktól, természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést kifejezésre juttató böjt előzze meg a szentáldozást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőtre tevődött át. Vagyis nem este, nem úgymond ebédidőben, ahogyan a kezdeti időben a keresztények ezt tették. Így folytatja a professzor úr, így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse a krisztusi kenyér magához vétele. A trienti zsinat elrendeli 1566-ban, hogy tilos a délutáni és az esti szentmise, ez alól csak a karácsony éjféli mise, valamint később a Szent Három Nap, nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat eukarisztikus szertartásai a kivételek. Tehát aki szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon keresztül, éjféltől számítva böjtölnie kellett. Megjegyzem, ennek az lett a hatása, hogy egyre kevesebben járultak szent áldozáshoz. És hát természetesen az esti szentmisének az elhagyása is problémás lett sok-sok helyen. Persze ezekben a századokban nem volt még olyan a pap hiány, mint a 20. században. A 20. században
A lelkipásztorok több egyházközséget is látnak.

0: látnak el. Éppen ezért lehetetlen, hogy csak a reggeli vagy a délelőtti órákban történjék Szent Mise bemutatás. Később megjegyzi a professzor úr, a szentségi böjtöt az áldozás előtti 3 órára terjesztették, vagy inkább csökkentették. A zsinat után az új egyházi jog csupán 60 percet, 1 órát jelöl ki szentségi böjtnek, megjegyezve, hogy a betegeknek még ennyi sem, csupán 1/4 óra. Azt írja a professzor úr, hogy ne csodálkozzunk ezeken az előírásokon, ne furcsáljuk ezeket. A világegyház hatalmas szervezetének szüksége van eligazító szabályokra. Ezek a törvények azt akarták előmozdítani, hogy a hívekben tudatosuljon, ha vallásos életünk csúcspontját jelenti a kultikus étkezés, melyben Krisztussal személyileg egyesülhetünk, akkor jogos, hogy fölkészítsük rá testünket, zárójelben megjegyzi a professzor úr, gyomrunkat, és lelkünket egyaránt. Csak így fogja a krisztusi bőséges életet növelni bennünk a jelképes lakoma, mely a világtörténelem legnagyobb eseményét, Krisztus kereszthalálát és föltámadását adja nekünk. Megjegyzendő, hogy a szentségi böjt az első szentmisére érvényes, a másodikra már nem. Az atyák is, akik több szentmisét mutatnak be, az első szentmise előtt kell megtartania a szentségi böjtöt, a második szentmisé előtt már magához vehet táplálékot is. Azt is megjegyzem, és ez fontos és lényeges megjegyzés, hogy a böjt nem lehet az ember ellen. Nagyon sok testvérem, mondjuk magammal együtt, cukros beteg, ahol az étkezés kötelező, hogy az embernek ne menjen le a cukra, ne legyen rosszul. Éppen ezért az emberséges böjt az, és azt hiszem, a zsinat utáni 1 órás szentségi böjt már az, tehát az emberséges böjt az, amely ugyan föl is készíti testileg, lelkileg az áldozót Krisztus érkezésére, és mégsem olyan föltétel, amellyel elriadhatna a szent áldozástól. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Húsz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bankelnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovy Váriban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot, autójában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a csenagykövetet. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Kvasszinger Jenő, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan Egyház Fórum című műsorunkkal jelentkezünk, melynek mai adásában Mohos Gábor, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. 21 órakor híreket mondunk, majd Kávéház című magazinunkat hallják. Ez alkalommal Máté Gábor színésszel és rendezővel Farkas Éva beszélget. 21 és 22 óra között Kisújszálláson Leltár című összeállításunkat hallhatják, melyben több témát is érinteni fogunk. Így például bemutatjuk a Nemzeti Karitatív Központ Egyesületet, valamint a Vakok és Gyengéllátók Integráló és Sport Egyesületét, valamint szólunk a Darts Matek országos csapatverseny regionális döntőjéről is. Ugyanebben az órában Tokaji frekvenciánkon a Görög Katolikus Rádió adása szól. A 22 órai hírek után Mindennapi Egészségünk című műsorunkban dr. Herceg László egriházi orvossal a szűrések fontosságáról beszélgetünk, s hogy a családban már előfordult betegségeket miért fontos így módon is megelőzni.
1: Ha azt látjuk, hogy valamely családban a felmenő rokonság, tehát a vér szerinti öröklött anyagokat illetően, a felmenő rokonság körében előfordult magas vérnyomás, vagy cukorbetegség, az azt jelenti, hogy nekünk is esélyünk van arra, vagy kockázata van ennek a dolognak, hogy ez nálunk is kialakulhat. És mit látunk? A világ statisztikát tekintve, vagy Európát tekintve, Magyarország a harmadik helyen áll a legelhízottabb emberek között.
0: Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a napot. További tartalmas rádiózást kívánunk. Műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Mohos Gábor az Esztergom Budapesti Főegyházmegye segédpüspökének a gondolatait hallják az eukarisztia misztériumáról.

Az eukarisztiát nézzük a mai napon személyes életünkben, aztán a közösség életében is, aztán úgy, hogy hogyan vezet bennünket Jézus arra, hogy mindazt a hatalmas csodát, amit a vele való találkozás és a vele való közös élet, amire valójában hív bennünket, jelent, azt megosszuk minél többekkel, mert ez a vele való személyes kapcsolatnak a természetéből fakad, hogy egész egyszerűen nem tarthatjuk meg magunknak. Talán az sem véletlen egybeesés, hogy az eukarisztikus kongresszusra való készületnek a folyamata is pont ezekre a szakaszokra épül. Ott már a misszionál tartunk, de talán nem árt fölidézni azt, hogy mit jelent nekünk az oltári szentség a személyes életünkben, és amikor én ezt a felkérést megkaptam az előadás címével együtt, akkor valahol nagyon örültem, mert hogy ez arra késztetett engem, hogy az eukarisztiával való kapcsolatomat, amely azt hiszem, hogy sokszor, ha nem is úgy mondanám, hogy ösztönös, de nem teljesen tudatosan reflektált, hanem egyszerűen úgy, hogy az ember éli, hogy azt egy kicsit jobban végig gondoljam. Ennek a kapcsolatomnak a történetét, az alapjait, és ezt részben szeretném megosztani, részben ebből fakadóan kicsit talán általánosabb következtetéseket levonni, meg talán kérdéseket is föltenni így magunknak. Először is kezdem azzal, hogy mi is az oltári szentség számunkra, vagy ki az oltári szentség számunkra. Tegnap előtt volt alkalmam a Mária Rádióban hallani az Erdélyi Mária Rádió egyik átvett adását, amely az oltári szentség csodákról szólt, de olyan csodákról, amelyek nem pusztán régi idők csodái, hanem a közelmúlt, akár a 21. századnak, tehát az elmúlt évtizednek, vagy a 90-es, 2000-es éveknek a csodája világ különböző tájain, és ezeknek az az érdekessége, hogy a mai technikai eszközökkel sokkal mélyrehatóbban lehet tudományosan vizsgálni, és amit ebből szeretnék kiemelni, az az, hogy ami egyébként az oltári szentség csodáknak sokszor a közös vonása, amikor a szentostya átalakul, átváltozik, akkor általában emberi szívizom az, amit a tudományos vizsgálatok kimutatnak, és amit még ebből szeretnék kiemelni, hogy az egyik csodánál a vizsgálatok szerint az emberi szívizom és a magának, az ostjának az anyaga az valami olyan csodálatos módon vált egyé, amit az ember nem tud megmagyarázni, és amely az ember számára megvalósíthatatlan. Hogy az emberi szívizomnak a rostjai és az ostjának a molekulái hogyan kapcsolódtak egymásba. És azt hiszem, hogy ez sokat elárul arról, ez a csoda, hogy mit is jelent számunkra az oltári szentség. Az oltári szentség Jézus dobogó szíve, amelyet itt hagyott köztünk. Ilyen konkrétan megfogható, illetve olyan módon, hogy találkozhatunk vele, sőt, a szent áldozásban egyé válhatunk vele. Nagyon örülök annak is, hogy Magyarország, illetve azon belül is Budapest megkapta az eukarisztikus kongresszus, a nemzetközi eukarisztikus kongresszus megrendezésének a jogát, mert én ezt kezdettől fogva egy nagyon nagy ajándéknak élem meg. Én ott voltam a legelején a történetnek, amikor nem mi kerestük magunknak ezt a lehetőséget, hanem a Szentszék keresett meg bennünket, hogy nem kívánunk-e erre az alkalomra pályázni, nem szeretnénk-e mi is ezt megpróbálni. Tehát nem mi kerestük, hanem megtalált bennünket, és én szívem mélyén meg vagyok győződve, hogy a gondviselés talált meg bennünket ezzel az ajándékkal, hogy Jézus valóságos jelenlétét jobban tudatosíthassuk, és a felkészülés ideje alatt én azt hiszem, hogy országszerte, sőt a határainkon túl is nagyon sok helyen tudatosabbá vált számunkra az, hogy mekkora ajándékot hordozunk, mekkora ajándékunk van minden egyes templomban, minden egyes szentmisében, hogy Jézus egészen valóságosan, fizikai valóságában is itt van közöttünk. Pont ugyanaz a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt, pont ugyanaz a Jézus, aki az Atya jobbján ott van az örökké valóságban, a mennyben, a megdicsőlt testével, ugyanaz a Jézus ugyanilyen valóságosan itt van közöttünk. Van egy ismerősöm, aki
egy másik keresztény felekezetből jött át a katolikus egyházba, és ő azt mondta egyszer, hogy ti, akik beleszülettetek, ti nem is értékelitek igazán, nem is fogjátok fel igazán, hogy milyen gazdagság van, rejlik a szentségekben. És ott van ugye az oltári szentség, amivel táplálkozhatunk. És akkor milyen is ezzel a szentséggel, illetve Jézusnak ezzel a személyes jelenlétével a kapcsolatunk. Én onnan kezdeném az én személyes kapcsolatomat Jézussal, hogy, illetve az oltári szentségben levő Jézussal, hogy hálát adok Istennek azért, hogy én egy hívő családba születtem, egész kicsi koromban, egy-két hetes koromban megkereszteltek. Itt csak egy zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, hogy látom, hogy ma ez kitolódik, tehát hívő családokban is hónapokig, akár egy-két évig is kitolódik a keresztség, mert hogy valahogy ezt össze kell szervezni, meg akkor keresztszülőt kell találni, meg kell akkor ugye az alkalmat tervezni, mindenkinek rá kell érnie. Régen ez nem így volt. A keresztség az egy akkora ajándék, a lehető legnagyobb ajándék, amit egy újszülöttnek adhatunk. Én csak javaslom, hogy ne húzzuk, halasszuk ezt kisgyermekeknél sem. Szóval egész kicsi kortól meg voltam keresztelve, és ami nagyon érdekes, hogy szüleim engem, én vagyok az első gyermek a családban, még vannak testvéreim, ugye egy gyereknél még egy fokkal egyszerűbb elmenni a templomba, mint mondjuk három kicsivel, minden esetre velem jártak a misére kicsi karon ülő gyerekként. És ami érdekességet így elmesélnek erről az időszakról, hogy én egy éjszaka nagyon-nagyon-nagyon síros gyerek voltam, nem nagyon tudtak mellettem aludni. Volt már olyan is egy extrém esetben, hogy kívták az ügyeletet, hogy nincs-e valami bajom, mert annyira sírtam. Az ügyeletes orvos szerint én csak hisztisztem szerinte, de minden esetre ilyen nagyon síros kisgyerek voltam, ugye az első egy évben. De amikor templomba elvittek, akkor soha nem sírtam. Tehát a templomban a Szent Misén valahogy mindig csendben voltam, pedig volt úgy, hogy átadtak valaki másnak a karjára, egy idegennek, de valahogy nyilván ott az oltári szentség egy pici gyermeket is megérint. Nyilván nem tudatosan. Az a kicsi gyermek ezt nem tudatosan éli meg. De azért hallgassuk ki Jézusnak minden szavát az evangéliumból, és az egyik az, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Engedjük oda Jézushoz a gyermekeket. Ennek sok szép példája van, amire most nem szeretnék kitérni, csak említésszerűen, hogy több helyen hallottam, hogy elindul gyermekek szentségimádása, ami teljesen más nyilván, mint egy felnőtt szentségimádás, de a gyermekek Jézusnak, az oltári szentségi Jézusnak a jelenlétében vannak. És higgyük el, hogy Jézusnak van képessége arra, hogy a gyermekekhez úgy szóljon, ahogy az nekik szükséges, hogy úgy hasson rájuk, ahogy nekik szükséges, mert ebből is épül a személyes kapcsolatunk az oltári szentséggel kicsikorunk óta. És nyilván vannak olyan helyzetek, amikor szülő jobb, hogyha a miséről éppen kiviszi a gyermekét, vagy ahol meg lehet oldani olyan helyen, hogy nem zavarja a többiek részvételét, de jó, hogyha a kisgyermeket tudjuk az oltári szentséggel már megismertetni és kapcsolatba kerülni. És erre hagyd mondjak el egy másik példát, egy ismerős, illetve több ismerős család is, de most egytől is hallottam hasonló példát, de most egyet szeretnék kiemelni, amikor azt mondja egy szülő, hogy hát leghátul vannak a templomba, és egyik ilyen 3 éves forma gyerek össze-vissza mászkál, mindent csinál ott, őket is zavarja, mert ők sem tudnak odafigyelni rendesen a szentmisére, meg hát másokat is zavar. A gyerek látszólag nincs ott, és elhangzik a prédikáció. Aztán telnek a napok, és mondjuk a szerda esti imádságban, 3 nappal később a gyerek elmond egy olyan gondolatot, amit sehonnan máshonnan nem vehetett, mint a vasárnapi prédikációból. Hát az a gyerek az mégis ott volt, valami mégis megérintette. Tehát ez az első, amit szeretnék aláhúzni, hogy jó, hogyha egész kicsi korban tudjuk a személyes kapcsolatunkat az oltári szentséggel kezdeni. Erre a környezetünk, családunk, szüleink lehetőséget biztosítanak.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábor atya gondolatait hallják arról, mit jelent az oltári szentség az ő saját életében és a mi életünkben.
1: Ahogy így haladunk előre az életszakaszokban, a következő szakasz, amit így a saját életemből kiemelnék, az az időszak, amikor elkezdtem hittanra járni, úgy valahogy a óvoda végén, általános iskola elején kezdtem el én hittanra járni. Ott egy-két év alatt fölkészültünk a szent áldozásra, az első áldozásra. Ezzel kapcsolatban az én személyes emlékem az, hogy annak idején nekünk egyfajta tudást adtak át a hittanon, egy ismeretet. Egy ismeretet kaptam arról, ami nyilván a magam akkori gyerek szintjén valamit jelentett, hogy mi is az oltári szentség. Ugye azt mondja az egyház, hogy az járuljon szent áldozás, az, aki meg tudja különböztetni az oltári szentséget a közönséges kenyértől vagy ostjától, tehát tudja azt, hogy ott valami más is van. De igazán, ugye én egy eddig racionális típus voltam, vagyok, igazán az értelmemmel nem tudtam ezt a titkot megragadni. Valamit tanultam róla, valamit szavakkal el tudtam mondani, de nem értettem igazán. És miután nem értettem, de tudtam, hogy itt valami különleges dolog van, mert azt az ember azért így a gyerekkori hitével is sejt, hogy valami különleges dolog van. Mai eszemmel azt mondom, akkor ez egyáltalán nem volt tudatos, hogy szentáldozásban valamiféle élményt kerestem. Tehát, hogy úgy megérintsen. Hát ott van Jézus, hát akkor legyen valami nagy élmény. Megmondom őszintén, hogy ilyen nagy élményeim nem gyakran voltak. Nincs olyan kiemelkedő, amire most úgy visszaemlékeznék, hogy mekkora élmény volt az a szentáldozás. Nem azt mondom, hogy rossz volt, de valahogy mai eszemmel megint azt úgy fogalmaznám meg, hogy elsőre nem biztos, hogy sikerült ahhoz a személyes találkozáshoz eljutni, amit Jézus valójában szeretné, és amiért az oltári szentségben itt van köztünk, hogy személyesen tudjunk vele találkozni. A személyes életünkben úgy van jelen, hogy ő is személyesen szeretne ott lenni. Tehát valahol az egész szentáldozásnak, a rendszeres szentáldozásnak ez a számomra ma megfogalmazott igazi célja, hogy Jézussal személyes kapcsolatba tudjak kerülni, és ez az mély személyes kapcsolat, ez folyamatosan erősödjön, növekedjen, érlelődjön. Hiszen az egész örök élet erről szól, hogy Istennel végtelen, kimeríthetetlen, mély szeretet kapcsolatban lehessünk. Ez az örök élet, erre teremtett bennünket az Isten. De ahhoz, hogy az Istennel való személyes kapcsolattá válhasson az oltári szentséggel való kapcsolat, és a szentáldozás, a szentmisén való részvétel, az sokszor segítségre is van szükségünk, illetve egy nyitottságra, hogy Istennek az egészen személyesen nekem szóló hangját, vagy érintését, valamilyen megszólítását, azt észrevegyem, fölismerjem. És ez nem olyan egyszerű. Miután személyes kapcsolatról van szó, ez mindannyiunk esetében valahol, valamilyen módon egyedi. Vannak általános jellemzői természetesen, de valahol egyedi. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy két ember közt sincs soha két egyforma kapcsolat. Akárhány barátunk, jó barátunk lehet, ismerősünk, mindegyikkel egyedi a kapcsolatunk. Mindegyik, ha van több szép baráti kapcsolatunk, akkor is vannak köztük saját egyénileg arra a kapcsolatra jellemző vonások. És ugyanígy Jézus mindannyiunkkal egészen személyes, egyedi módon szeretne kapcsolatba kerülni, és erre nincsen egy igazi recept. Ezt valahol a saját szívünk nyitottságában és a saját keresésünkben, törekvésünkben kell megtalálnunk. Eszembe jut, most közel két hete olvastuk a Szentmise olvasmányában, most is Sámuel második könyvét olvassuk, ez a Sámuel első könyvéből volt, amikor a kis Sámuel a templomban hallja az Isten hangját, de még nem tudja, hogy az. És akkor Hélinek kell fölismernie, hogy fiam, hát akkor téged az Isten szólít, akkor legközelebb majd válaszold azt, hogy szóljon, mert hallja a te szolgád. És ez az, ami felelősségünk akár papként, hitoktatóként, szülőként a gyermekek felé, hogy felismerjük azt, hogy a gyermeket az Isten hogyan érinti meg, és segítsük abban, hogy ő ezt Isten személyes szavaként, hívásaként tudja fölismerni, és meg tudja nyílni a szíve erre a személyes kapcsolatra. Az Istennel való személyes kapcsolatnak a sajátosság, hogy mindig az Isten kezdeményez. Tehát ez nem úgy van, hogy én akarok Istennel személyes kapcsolatban lenni, én ki erőszakolom valahogy, hogy már pedig szóljon hozzám. Visszatérek, amikor kicsi koromban az élményt kerestem, az valami ilyesmi volt tudat alatt. Tehát, hogy én akartam, hogy Isten valami élményt adjon, de Isten nem így közeledik hozzánk, hanem azt várja, hogy én legyek nyitott arra, hogy akárhogyan közeledik is, azt fölismerjem. Egy rövid kitérő, majd eljutok odáig is, hogy szentségimádás, de most itt tennék egy rövid kitérőt ezzel kapcsolatban, hogy a szentségimádás is annyira sokféle lehet. Én annyira sokféle formájával találkoztam a közösségi szentségimádásnak is az egyházon belül, és ez egy gazdagság. És erre megint nem kell nekünk egy előre eltervezett módon találkoznunk Istennel, hanem hagynunk kell azt, hogy Isten találjon rám. Ha valaki volt idén januárban Augsburgban az itt levők között, ott hangzott el a Johannes Hartnak az egyik előadásában az, hogy a 11 néhány éves lányát életében először elvitte az operába. És nem árult el neki, csak annyit mondott, hogy öltözön fel szépen, apja is felöltözött, felültek a vonatra, elmentek Münchenbe, metró, stb. És azt mondja Johannes, hogy az volt neki így a furcsa, hogy a lánya nem kérdezi meg, hogy hova mennek. Hogy már ott vannak majdnem az operánál, de még mindig nem kérdezi meg, hogy hova mennek. És már ő volt az, aki megkérdezte, hogy nem vagy kíváncsi arra, hogy itt most hova megyünk. És a lánya valami olyasmit válaszolt, hogy hát egyrészt jó veled lenni, apa, tehát biztos jó helyre viszel, és hagyom, hogy meglepjél. Na most, ahogy ennek a lánynak van egy édesapja, úgy nekünk is van egy mennyei atyánk, mi is hagyhatjuk, hogy meglepjen minket. De ehhez kell egy ilyen készség, mint ami ebben a kamaszlányban volt, hogy hagyom, hogy meglepjen az Isten. Ha személyes kapcsolatról van szó, abban sok mindennek van tere a meglepetésnek is. Isten a meglepetések Istene. A legszebb Isten élményeim azok, amelyeket abszolút nem vártam, hanem amelyek így teljesen váratlanul Isten ajándékaként érintettek meg, akár a szentségimádás közben, akár más alkalmakkor, akár a szentmise áldozat bemutatása közben. Tehát az Istennel való személyes kapcsolatban hagynunk kell teret az Isten spontaneitásának, ha szabad így fogalmaznom. Mi az, ami a mi részünk ebben? Tehát, hogy a jó Isten kezdeményez, mi az, ami az én részem, az én feladatom ebben? Az, hogy legyek nyitott. De ez a legyek nyitott, ez egy elég összetett dolog. Mert ez azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy evangéliumi szóval élve éberség, vagyis nem csak a földi dolgokon jár az eszem, hanem a természet fölötti, az élet igazi értelmét, értékét figyelő szívem, gondolataim is vannak. És erre keresek teret a mindennapjaimban, a hetemben, nyilván a vasárnap ebben egy kiemelt helyet kap. De keresem a teret arra, hogy ez a nyitottságnak az egyik eleme, hogy Istenre figyeljek, hogy vele való találkozásnak teret adjak. A másik az, hogy nem mindegy, hogy élek a mindennapokban. És itt ide tennék egy másik elemet, amit az az érzésem, hogy sajnos a mai világ és azon belül mi keresztények is talán túlságosan külön választunk egymástól. És ez az én mindennapi életem és az én mindennapi életemnek az erkölcsi tisztasága. Ha erkölcsileg nem az egyház tanítása szerint élek teljesen, ha kompromisszumokat kötök, hogy jó, hát ezt erre nem vagyok képes, vagy jó, hát ezt úgy se lehet csinálni, meg már az egyház tanítása itt vagy ott elavult, vagy egyéb, tehát mert ma már a világ egészen más. Tehát ha elkezdünk ilyeneket mondani, akkor az azt jelenti, hogy erkölcsileg lejjebb teszem a mércét, megalkuszom, és nem oda teszem, ahova Jézus teszi. Jézus erkölcsileg nagyon igényes. Ha elolvassuk az evangéliumokat, ott azért nagyon kemény kifejezések vannak arra vonatkozóan, hogyha az ember nem erkölcsösen él. Tehát a nyitottságomnak, az Istenre való nyitottságomnak elválaszthatatlan szerves része az, hogy a mindennapokban próbálok tisztán erkölcsösen élni, minden területen. Anyagiakban, gondolatokban, döntésekben, emberi kapcsolatokban, mindenben. Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Istent a szívemen keresztül látom meg, a vele való személyes találkozás a szívemen keresztül történik. Ha a szívem nem tiszta, akkor nem vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra, vagy csak félig, vagy csak töredékesen vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra. Tehát ez mind kell, szükséges ahhoz, hogy az Isten igazán rám tudjon találni, és igazán meg tudjon érinteni. Amit említettem már korábban, hogy már ugye a hittan tanulmányaim alapján is, meg később is, gyakran a hitet is, meg az oltári szentséget, vagy a szentmisét próbáltam így értelmileg fölfogni, megérteni. És el kellett jutnom egy pontig, amikor így beláttam, hogy ez egy misztérium. Egyáltalán erről a fogalomról lett valamilyen elképzelésem, hogy misztérium. Ugye a misztérium az attól misztérium, hogy ugye magyarra úgy szoktuk fordítani, hogy titok, vagy inkább én úgy mondanám, hogy hittitok, mert ez nem az a fajta titok, amit a másik szóval szoktak a latin vagy nyugat-európai nyelvekben használni, ez a secret angolul például, tehát ez is a latinból jön, tehát ez nem olyan titok, amit elrejtek valaki elől, hanem ez hittitok. Ez azért titok, mert nem tudom az emberi agyammal teljesen fölfogni, mert meghaladja. De nem elrejtve van előlem, hanem Isten szeretné föltárni, és szeretne bevezetni ebbe a titokba, amelyet kutathatok, amelyben elmélyülhetek, amelyből egyre többet érthetek, de maga teljességében átfogni értelmileg nem tudom, de a szívemben, a hit által mégis tudom, hogy így van, tudom, hogy igaz. És az oltári szentség egy ilyen titok, amit, hogyha elkezdek megsejteni, akkor tudja igazán átjárni az életemet, akkor tud igazán formálni engem. Ahova elvezet ez a titok, az oltári szentség titka, az nem más, mint hogy Jézus valami egészen természetes módon van jelen köztünk. Teljesen természetesen. A tabernákulumból nem sugárzik fény, világosság, nincs ott glória, semmi. Nem látványos fizikai módon mutatja meg a jelenlétét. Pontosan úgy van jelen az oltári szentségben, mint ahogy Názáretben. Teljesen szelíden, hétköznapi módon teszi mindazt, amit ott Názáretben például, ami egy hétköznapi emberi tevékenység. Nem látják benne, nem tesz különleges csodákat, nem látják benne az Isten ott köztük levő valóságos jelenlétét a közvetlen környezetében sem, mert rendkívül természetes, egyszerű, mondhatjuk, rejtett módon van jelen. Így van jelen az oltári szentségben, és amilyen természetesen van jelen, olyan természetesen van módunk találkozni vele. Egyszerűen oda megyünk, ő ott van, én ott vagyok, és létrejöhet a találkozás. Kicsoda ez a Jézus. Ez a Jézus, ahogy a hitünk tanítja, egészen Isten, és egészen ember. És így a szentostya is szentostya, de mégis egészen Jézus. Teljes valóságában Jézus. Sehol máshol nincs ennyire valóságosan, ilyen formában jelen Jézus. Jézus mindenütt ott van, a szívünkben is ott van, az egyházban is ott van, de ennyire valóságosan, fizikai valóságában csak az oltári szentségben. Szent II. János Pál pápa írja egy helyen, hogy az oltári szentségben a jel és a jelzett valóság teljesen összekapcsolódik. Tehát nem csak jelzi Jézusnak a jelenlétét, hanem Jézus tényleg jelen van, noha a hitem által tudom ezt a jelenlétet csak megragadni, hit nélkül nem tudom megragadni ezt a jelenlétet. Egyáltalán Istennel hit nélkül nem tudok találkozni. A hit az egy alapja annak, hogy az Istennel találkozzam, így az oltári szentségben is találkozhassak vele. Aztán visszatérve a személyes kapcsolatra és az én személyes életemre, a következő ilyen újabb szakasz a Jézussal való kapcsolatomban az volt, amikor annak idején középiskolába, Pannonhalmi Bencés gimnáziumba mentem, mert ott ugye egyrészt kollégiumban az otthontól távolabb az ember keres új támpontokat, kapcsolatokat, másrészt ott ugye egy nagy apátsági épület komplexumhoz tartozik a gimnázium és diákotthon, és hát ott épületen belül folyosón keresztül ki se kellett menni, át tudtunk menni a bazilikába. Volt a diákotthonban is egy kis kápolna, de a bazilikában például minden este be lehetett kapcsolódni a bencés szerzeteseknek a vesperásába, és nem egyszer jó volt ott lenni. Jó volt ott lenni úgy akár a vesperás után is egy kicsit még a templomban. Én akkor ezt még nem tudtam, hogy ez csendes szentségimádás, vagy micsoda, de olyan ösztönösen jó volt ott lenni, és tudva azt, hogy ott van Jézus, úgy megosztani vele egy-két dolgot, ami az ember szívében volt. Kihívást, nehézséget, vagy éppen örömet, aggodalmat, bármit. És ezzel úgy épül egy személyes kapcsolat. Minél több időt töltök valakivel, annál mélyebb egy kapcsolat. Ez az emberi kapcsolatokban is így van. Hogyha valakivel ritkán találkozom, ritkán beszélgetek, akkor az a kapcsolat az felszínesebb lesz, mint hogyha valakivel nap mint nap megosztom az időmet, az életem történéseit. Így vagyunk Jézussal is. Olyan mély lesz a kapcsolatunk, amennyi időt, figyelmet, energiát én az ő vele való személyes kapcsolatba befektetek. És ez rajtam múlik, mert Jézus mindig 100%-ig nyitott felém. Jézus mindig a rendelkezésemre áll, éjjel, nappal, bármikor. Bármikor a rendelkezésemre áll. Rajtam múlik az, hogy mennyit töltök vele, illetve aztán persze milyen személyes lehetőségeim vannak arra, hogy az oltári szentség előtt legyek, vagy a szent áldozáshoz járuljak egy szent misében. Ahogy az előbb mondtam, Jézussal úgy tudunk találkozni, hogy a szívünkön keresztül, vagy a szívünk nyitottságán keresztül, ugyanezt fogalmazza meg egy kicsit másképpen Jézus az evangéliumban, amikor a szamáriai asszonnyal beszél, és azt mondja, hogy Isten lélek, ezért lélekben és igazságban kellőt imádni, és így kell őt keresni, így kell vele találkozni. A gimnázium évek számomra azt a lehetőséget biztosították, hogy jobban elmélyüljek lelkileg. Például akkor voltam először lelki gyakorlaton. Hát nyilván előtte még kicsi is lettem volna hozzá, másrészt nem is nagyon voltak akkor olyan bőségesen lehetőségek erre, mint manapság, de ott minden évben volt lelki gyakorlat, és ez segített megint abban, hogy kifejezetten Istennel való kapcsolatra szánt időben kicsit az ember egyfajta tükörben nézzen, és a saját útját, hivatását is keresse. Aztán érettségi után jelentkeztem szemináriumba, és amit innen először szeretnék kiemelni, az az, hogy számomra az oltári szentség így az évek alatt egy olyan misztériummá vált, amelynek valahogy megsejtettem a szentségét. És ezt megint fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Isten szent. A szent az azt jelenti, hogy sok mindent jelent, most egy-két vonást kiemelnék belőle. Az egyik, hogy végtelenül tiszta. Végtelenül tiszta. Annyira tiszta, hogy Péter, amikor ezzel a szentséggel találkozik, akkor azt mondja Jézusnak, hogy menj el utőrem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, mert nem vagyok abban az állapotban, hogy a te végtelen tisztaságod előtt méltó legyek megjelenni. Végtelenül tiszta, szent az Isten. És ez a tisztaság, ez egy olyan erkölcsi tisztaság, ez a szentség, amit egész egyszerűen hagynunk kell, hogy megérintsen, átjárjon, formáljon, és minket is szenteljen, megszenteljen, alakítson, formáljon, hogy szentek legyünk, ahogy a mi mennyei atyánk szent, ahogy Jézus mondja. Ebből számomra az következett, hogy én bennem volt egy, hogy lehet ezt jól kifejezni, nem távolságtartás, hanem egy ilyen tisztelet az oltári szentség felé. Például én nem akartam soha áldoztatni addig, amíg a papképzés során akolitussá nem avattak, ami az oltári szentség körüli szolgálatot jelenti. És egyetlen egy kivétel volt, akkor már Rómában voltam szeminarista, amikor egy misén az áldoztatáskor egyszerűen a plébános, az ottani római plébános a kezembe nyomta a pixist, hogy akkor áldoztass, és akkor én még nem voltam akolitus. És emlékszem, hogy ez engem így nagyon megrendített, hogy én még nem vagyok erre a szolgálatra felkészülve. Készületlenül ért ez engem, és ebből csak egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az oltári szentségével kapcsolatunkban jó, hogyha készülünk is például a vele való találkozásra. Akár a szent áldozásban, akár szentségimádásban, hogy rákészülök, hogy egyszerűen megérjek arra, ott legyek. Aztán persze a mindennapokban ez nem ilyen egyszerű, és sokszor szétszórtak vagyunk, de hogy mégis valahogy a készületre törekedjünk vele való találkozásra. Egy másik ilyen dimenzió, ez az én személyes utam, és nem akarom általánosítani, tehát mindenkinek megvan a maga útja, és más utak nem rosszabbak, mint az enyém. De én személy szerint például soha, mielőtt fölszenteltek pappá, soha nem próbáltam el a szentmisét. Kiskoromban sem miséztem, nem játszottam ilyesmit. Valahogy számomra a szentmis egy annyira szent dolog volt, amire azt gondoltam én a magam szemszögében, hogy ezt vagy rendesen bemutatom a szentmis áldozatot, vagy nem csinálok ilyet, mert az nem szentmise. Tehát valahol ennek a titoknak a szentsége, ez a misztériumnak a szentsége mélyen megérintett, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ezt papként különösen mondom, mert a több mint két évtized papsággal a hátam mögött azt tapasztalom, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne váljon rutinná, és ne szokjunk bele. Hogy ez a szentmise az, és gondolom ez ugyanígy van hívőként is, hogy a szentmisén való részvétel az ne egy monoton dologá váljon, ahonnan kijövök, és fogalmam sincs, hogy a szentbeszédben mi hangzott el, mi volt éppen az olvasmány, vagy az evangélium, mert közben kikapcsoltam agyilag, vagy ezer más helyen jártam a gondjaimmal, és a minden egyébbel tele. Hogy jelen legyek, mert Jézus jelen van számomra. Az oltári szentség azért van köztünk, hogy jelen legyen, itt és most jelen legyen számomra valóságosan Jézus, és akkor találkoztatok vele, ha én is jelen vagyok valóságosan a számára. Tudatosan jelen vagyok, tudatosan törekszem jelen lenni. A gondolataimat is próbálom ő felé irányítani, az ő jelenlétére, az ő vele való találkozásra, és mindenre, ami Isten ügye. És hogyha a saját életemből kerülnek elő nehézségek, problémák, feladatok, akkor azt is próbáljam meg Isten előtt egy kicsit Isten szemével nézni, és ne csak a hétköznapi praktikus megoldási lehetőségeket kutatni az agyamba, hanem hát pont azért szeretnénk Isten elé vinni ezeket, hogy egy picit Isten szemével is láthassuk. Tehát Istennel személyes kapcsolatban lenni, az azt jelenti, hogy az én saját problémáimat is az ő szemszögével is látni, és az ő szemszögéből esetleg teljesen másképpen látni egy-egy helyzetet, mint ahogy azt addig láttam.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallják, az oltári szentségben jelenlévő Jézussal való kapcsolatáról.
1: Aztán az oltári szentségem való személyes kapcsolatomban nekem sokat jelentett az, hogy harmadévtől a papságra készülve kikerültem Rómába egy olyan szemináriumba, ahol minden nap, szinte minden nap este, még a vacsora előtti időben egy órára ki volt helyezve az oltári szentség a kápolnában szentségimedásra. És nem volt ugyan kötelezően előírva nekünk is papoknak, hogy ezt az egy órát ott kell tölteni, de az mondjuk erősen ajánlott volt, hogy valamennyi időt töltsünk ott abból az egy órából. És voltak, akik egy órát ott töltöttek naponta, voltak, akik felett, voltak, akik negyed órát. Volt olyan, hogy valamiért nem tudott oda menni az ember, attól nem harapták le a fejét, de úgy kialakult egy ilyen gyakorlat az emberben, hogy igen, én minden nap, ha csak lehet, szeretnék Jézussal valamennyi időt ott tölteni, úgyhogy ő ki van helyezve. És ez egy csendes szentségimádás volt. Mindig csendben zajlott. Volt egy bevezető ének, kihelyezés, majd egy záróáldás, és közben csend. Emlékszem arra, hogy akkor itt Magyarországon, az akkori szemináriumomban erre egyáltalán nem volt példa. Tehát egyszer nem volt, egész ritka alkalmaktól eltekintve, rendszeresen nem volt olyan szentségimádás, hogy kihelyezett oltári

való találkozásra azért ott van a szívünkben a vágy, és hogyha erre van lehetőség, mód, akkor arra sokszor az ember is válaszol. És a csendes szentségimádásnak az a gyümölcse, hogy érleli az Istennel való kapcsolatomat, és érleli bennem belül a szívemben, a lelkemben a hitnek a titkait. Tehát az oltári szentséggel való személyes kapcsolat, a szentségimádás nem helyettesíti a hitoktatást, nem helyettesíti a teológiai ismeretek elsajátítását, de mindazt, amit én a hittanban és a teológiai ismeretekben tanulok, azt élővé, személyessé, bensővé teszi. Nem csak egy puszta értelmi ismeret lesz, hanem belső személyes tapasztalat. És a hit titkok személyes tapasztalattá válnak a Jézussal való kapcsolatban. Bensővé válnak. És utána már a saját szavaimmal is meg tudom őket valamelyest fogalmazni. Nem biztos, hogy teológiai kategóriákat fogok használni, amikor megfogalmazom a saját tapasztalatomat, de a személyes hitemből, a személyes Isten kapcsolatomból ered, és innentől kezdve lesz egyfajta hitelessége. Nem biztos, hogy meg tudom élni minden napomat hitelesen, tökéletesen, emberileg hibázhatok, de a személyes Isten kapcsolatból fakadó hit megfogalmazás és tanúságtételnek mégis lesz egyfajta többlet hitele. És ezt nem lehet máshol elsajátítani, mint a Jézussal való személyes kapcsolatból, az oltári szentséggel való személyes kapcsolatból. És aztán nyilván számomra papként az oltári szentséggel való személyes kapcsolatnak a kiemelt helye a Szent Mise. Az, hogy bemutathatom a Szent Mise áldozatot. És ennek van egy nagy előnye a hívőként való részvételhez képest, hogy mivel nekem kell olvasnom a szövegeket, meg nekem kell a homiliára készülni, mégiscsak jobban odafigyelek. Kevésbé vagyok szétszórt, mint hogyha csak hallgató lennék. Ez néha tapasztalat, amikor valamiért nem koncelebrálva veszek részt egy szentmisén, és csak hallgatóként vagyok jelen, akkor tapasztalom, hogy nem is mindig könnyű odafigyelni. Olyan könnyen elkalandoznak a gondolatai az embernek. Az egy nagy áldás, hogy papként ezt erre jobban rá van kényszerülve az ember, hogy jobban odafigyeljen, jobban átnézze azokat a szentírási szakaszokat, mert hogy homiliában valamit azokkal kapcsolatban kell megragadni, és megfogalmazni, és továbbadni, és akkor ez segít abban is, hogy az szentírás szavain, szentírásban jelenlevő, azon keresztül engem tanító Jézussal is találkozzak. Még egy gondolatot szeretnék így a vége felé megfogalmazni, ez pedig az, hogy Jézus vágyik arra, hogy személyes módon találkozzunk velünk. Ez Jézusnak a szíve vágya. Jézus ezért jött le a földre. Ezért lett emberré, hogy egészen személyesen találkozzon velünk, hogy egyé váljon velünk, hogy megossza velünk a sorsunkat, hogy együtt érezzen velünk minden egyes élethelyzetben, és annyira egyé váljon velünk, hogy a kenyérbe, vagy a szentostjába, ha úgy tetszik, és ugyanígy a borba, a szent vérben, talán furcsa így megfogalmazni, de most ez a megfogalmazásot eszembe, hogy idézőjelben bezárja magát. Tehát ezt mind vállalja, és teljes mértékben kiszolgáltatja magát nekem. Megfoghatom azt a szentostját, odébb tehetem. Jézus egészen a kezembe adja önmagát, egészen kiszolgáltatja magát nekem, mert annyira vágyik arra, hogy találkozzon velem személyesen. Ezt a vágyat, ezt a végtelen isteni szeretet indítja, és erre az egyetlen megfelelő válasz az, hogyha szabadon önként az én szívemben is egy szeretet vágy indul Jézus iránt, és szeretnék én is vele egyre mélyebben, egyre jobban találkozni. Jézusnak az, hogy megtestesüljön, és végigélje az emberi sorsunkat, egy számunkra fölfoghatatlan áldozat volt. Ugye a Szentírás után erre, hogy ő tökéletesen boldog volt a mennyben is, és akkor mondja Szent Pál, hogy Istennel való egyenlőségét nem tartott olyan dolognak, amelyhez ragaszkodjék, hanem egészen kiüresítette önmagát, és szolgai alakot vett föl. Jézusnak fölfoghatatlan nagy áldozat az, hogy velünk legyen, hogy velünk találkozzon. Soha ne felejtsük el, hogy az oltári szentség az valójában egy áldozat. Az értünk önmagát feláldozó Krisztus. A Szent Mise az egy áldozat bemutatás. Szent Mise áldozat. Jézus áldozata teljesen valóság.

világosan minden egyes szentmisében ott és akkor megjelenik. Összekapcsolódunk térben és időben a Golgotával, mintha helyszíni közvetítés lenne, de még annál is jobban. Tehát mintha itt és most lenne Jézus áldozata, vagy fordítva, mintha én 2000 évvel ezelőtt ott állnék a kereszt alatt. Minden szentmisében ez történik teljesen valóságosan, a legvalóságosabban. És csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az ige liturgia ezért végtelen távolságban van a szentmisétől. Tehát amikor nem szentmisét mutatunk be, hanem egy arra megbízott diakonus vagy más személy az egyház részéről olvas a Szentírásból, imádkozik, még áldoztat is, nincs ott az áldozat. És ez nem a szentmise valami rossz dolog, csak vegyük észre, hogy mekkora kincs a szentmise. A szentmise áldozata, ahol valóságosan ott van Jézus áldozata. És ebből következik az, hogy ha én Jézussal szeretnék találkozni, akkor valahogy ennek a szeretet logikájába úgy tudok belépni, ha én is képes vagyok áldozatot hozni. Tehát a Jézussal való személyes kapcsolatom nem tud mélyülni áldozatok nélkül. Nem megy másképp. A szeretet nem tud mélyülni áldozathozatal nélkül. A személyes szeretet kapcsolatban sem tud az a kapcsolat mélyülni, hogyha mindkét fél nem tud áldozatot hozni egymásért, lemondani, elengedni valamit azért, hogy az a kapcsolat épüljön a másikért, akit én szeretek. És ez Jézussal is így van. És ezek azok az áldozatok, amelyeket a mai világban nagyon nehéz erről beszélni. Mert a mai világban ez az egyik legnehezebben megragadható dolog, hogy miért hozzunk áldozatot. És valahogy Istenért még nehezebben hozunk áldozatot, mint más földi céljainkért. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy szükség van valamiféle áldozatokat hoznunk. De nekem eszembe jutnak felmenőim, például nagyszüleim, akik a hitükért olyan áldozatokat hoztak, hogy a család teljes megélhetését kockára tették teljesen a hitük miatt. Ma nem szükséges ekkora áldozatokat hoznunk, de sokszor kisebbeket is nehezen hozunk meg Jézusért, és talán ez az egyik akadály annak, hogy a vele való személyes kapcsolatunk mélyüljön.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallották. Gondolatait az országos lelkipásztori és teológiai napokon rögzítettük 2020-ban. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivian. Dicsertessék a Jézus Krisztus! Elhangzott adásunkat vasárnap 22 óra 10 perctől ismételjük meg.
1: Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenják Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamat folyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybank elnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendége Máté Gábor. A Kossuth és Jászai Mari díja színész, rendező 15 év után 2026 elején adta át a budapesti Katona József Színház igazgatását Székely Krisztának. Az idei évadban ugyan még láthatjuk őt színpadon, de az évad végén a katonától és a színházi színészettől is búcsúzik. Szerencsére továbbra is rendez, és vannak előadó estjei. Beszélgetésünk apropója két idei rendezése. A frissebb az Orlai produkció előadása a Szkénében, aminek május 10-én volt a premierje. Ekkor Bíró Zsombor Aurél, fiatal drámaíró, Könnyű nekem a föld. Családi történet Magyarországtól 1307 kilométerre című darabját állította színre. Ezt megelőzően még februárban volt Alexandre Bisson, francia szerző fergeteges vígjátékának, az Államtitkár úrnak a bemutatója a Pesti Színházban. Mindkét produkcióról szót ejtünk, s arról is, hogy milyen újabb munkák várják a jövő évadban. Elárulom, vidéki színházakban is fog dolgozni, köztük az Egri Gárdonyi Géza Színházban, ahol a 2000-es években sokszor megfordult rendezőként, hiszen a 2003-ban végzett színművészet is osztályának jó néhány tagja volt az akkori társulat tagja. Beszélgetésünk végén Máté Gábor kedvenc Kosztolányiának gondolatait fogja megosztani velünk a Kaláka együttes kíséretében.

0: Bíró Zsombor Aulér, Könnyű nekem a föld. A darabírója fiatal drámaíró, 27 éves, és ez a darab abszolút az ő perspektívájából, vagy az ő generációjának a perspektívájából láthatja mai életünket. Nagyon beszédes, hogy a darab Koppenhágában játszódik. Egy fiatal fiú a mi főhősünk, akihez megérkezik a családja. Nagyon sok ilyen fiatal főhős van szerte Európában, és a családok pedig itthon megérik azt, hogy szét vannak szakítva, és vajon mi van az ő gyerekükkel. Megérkezik a család ebbe az otthonba, és ez az otthon lesz a terepe annak, hogy egyébként mindenféle probléma, ami feszíti mai korunkat, előjöjjön.
1: A bevezetődben nagyon jól elmondtad, hogy mi az alapszituáció, és aztán az alapszituációból következtessen mindenki arra, amire akar tulajdonképpen. Kicsit bele kell helyezkedni hallgatóként, illetve az előadást nézőként bele kell helyezkedni ennek a családnak a helyzetébe, a fiatalok helyzetébe, egyáltalán az, hogy ki miért megy el, vagy kényszerül elmenni, vagy van, aki puszta kalandvágyból, mert lehetséges, van, aki anyagi okokból, van, aki pedig hát egyszerűen ilyen identitáskeresés miatt dönt úgy, hogy egyszerűbb lenne az élet egy olyan közegben újraindulni, mint sem, hogy Magyarországon, ahol mondjuk leért 18 évet vagy 19 évet, itt magyarázkodni a bármiért is, hogy ő éppen miért ilyen vagy olyan, vagy változott meg, vagy tagadott le, vagy nem vallott be valamit az életében. Tehát tulajdonképpen ez az alapszituáció. Az összes nehézséggel együtt, az ott élő emberekkel való kapcsolat, tartása, kapcsolatok kialakulása, az ott élő magyaroknak a kapcsolatai is benne vannak ebben a darabban, és ugyanakkor egy teljesen önmagát boldognak definiáló országban, ami szintén nagyon vonzó lehet, de ez nyilván csak a felülete annak a dolognak, amit mondjuk az ember Magyarországról gondol, hogy milyen lehet kint élni, de hát ott
0: meg
1: élni
0: egészen más dánként élni, meg egészen más emigránsként élni. Az egyik fő probléma az emigráns, vagy migráns kérdés, ahogy szoktuk ezt mondani. Aztán van itt egy orosz srác is. Bejön az egész orosz probléma. Van itt a nemek közötti problémás kérdések halmaza, ami a magyarországi politikában csinált problémát.
1: Ezzel együtt a család felé bármit képviselni, hogy az ember milyen, valójában ugye a gyerek milyen, az apa és az anya felé és a testvér felé ezt képviselni, kvázi coming out-olni, akkor se egyszerű feladat, vagy megértő társadalomban zajlik ez a dolog. Mert az, hogy ezek a másságot képviselő, illetve elviselni kénytelen embereknek, ez akkor is egy belső erőt követelő gesztus, ha minden rendben van, akkor se egyszerű. Tehát ez különösen akkor nyilván van egy társadalmi nyomás, vagy egy politikai nyomás ezen a kérdésen, akkor természetesen még nehezebb.
0: A család maga egyébként tökéletesen leképezi azt, hogy a mai magyar társadalomban egy családban milyen elképesztő megosztottság van. Nagyon érdekes bárkinek a figuráját külön-külön elemezni ebben a darabban, hogy az apa hogyan képviseli az ügyeskedő, jól megélő, egzisztenciát teremtő, az adott körülmények figyelembe vevő és azok mentén viselkedő
1: és azt kihasználó
0: vállalkozót, és mindig megvan a magyarázat, hogy miért is kezdünk mi kihasználni bármit, és miért is megyünk bele a mindenféle játékokba, hát hiszen a család jólétéért. Az anyuka, aki próbál megfelelni, szereti a gyerekeit, de jól szereti-e, kvázi áldozatként látjuk. A lány, aki abszolút liberális, a papa konzervatív.
1: Igen, de hát ez is egy érdekes képlet, ugye, hogy egy konzervatív családból gyakran kinőnek olyan fiatalok, akik egészen mást képviselnek, mint a szüleik. Hát nyilván ez egy lázadás, ez egyébként mindig is jellemző, mindenféle korban előfordul, hogy az első évek, az első 10-15-20 év, az mindig egy lázadással telik.

0: Én mindenképpen érzem, hogy ez egy kicsit generációs dráma is, mert hiszen a 6 szereplőből 4 fiatal, és mindegyiknek megvan külön-külön a maga sorsa és problémája, és ugye ott van a 2 szülő, akik képviselik a 50-es szülői generációt. Mindez Koppenhágában, ahol megpróbálnak szót érteni egymással, és nagyon szimbolikus erejű szerintem az, hogy a magyar mellett nagyon erősen jelen van az angol nyelv, de még a dán is, meg az orosz is. És amikor ezt így hallgattam, mondom, milyen nehéz megérteni egymást. Eszméletlen erős az üzenet ennek, hogy elbeszélnek egymás mellett, és nem értik egymást az emberek. És alapvetően ez egy nagyon komoly probléma, szerintem azért is tartunk ott, ahol.
1: Nyilván ebben a darabban ez azért is látszik ennyire, mert egy nagyon furcsa, szinte félreérthető helyzetbe csöppen bele a Dániába látogató, Koppenhágába látogató család, ugye meglátogatják a fiúkat, ahol az a szituáció már eleve egy többnyelvű szituáció, ami ott van ebben a lakásban, ahova ők betoppannak. Eleve van 2 magyar, és van egy orosz fiatalember, az orosz fiatalember többnyire angolul érteti meg magát, de ő például már van annyi ideje Koppenhágában, hogy már dánul is beszél valamennyire, és a lány, és aki szintén már 5 éve legalább kint van Dániában, ő is már valamelyest elsajátított a dán nyelvet, és ez tovább nehezíti, hogy az a fiatalember, aki ez a család tartozik, az a fiatalember még csak pár hónapja van itt, tehát ő például dánul sem ért. Tehát hiába van Koppenhágában, dánul még nem ért. Tehát ő fölötte is el tud beszélni az orosz fiú és a magyar lány, úgyhogy ő se ért se. Eleve, tehát van egy olyan nyelv, amit ő biztos, hogy nem ért, és az a dán nyelv.
0: Ők együtt élnek így 3, ehhez jön a plusz 3 tagból álló család. Nagyon komoly dialógusok vannak angolul, és pont azon gondolkoztam, hogy aki nem tud angolul, az lehet, hogy el is akad egy kicsit bizonyos mondatok megértésénél. Sok minden összerakható, persze a végére összerakható, de ilyen esetekben például feliratozás szokott lenni. Segítendő azokat, akik nem értenek angolul. De ezt én nem csináltátok.
1: Nem.
0: Miért nem?
1: Hát, kacérkodtam a gondolattal, de végül én annak idején kicsit több mint 10 éve csináltam egy előadást Szabadkán, koprodukciót, a Vöröst, a Szabadkai Színháznak a Katona között, és ott a nagyon-nagyon sok jelenet, meg fél jelenetek szerbül zajlottak. És azt éreztem, hogy jó, nyilván Szabadkán sokan értenek szerbül, de amikor itt játszottuk Budapesten a Kamrában, akkor nem okozott zavart a nézőben, hogy nem szó szerint ért bizonyos dolgokat. Hát itt eleve van a dán szöveg, amit senki se ért. Tehát lehet, hogy lesz egy vagy két néző, aki véletlenül valamelyest elmélyült már a dánban, de azt eleve úgy tekintettük, hogy ezt nem fogják érteni.
0: Na most az orosz sem nagyon érti.
1: Az orosz sem nagyon érti. Én még értem, már amennyire, pont annyira, amennyire a darab
0: szereplő. Pont amennyire én.
1: Igen, hogy le.
0: 12 évnyi orosz tanulás.
1: Igen, ez egy szégyen persze, de valamelyest emlékeink vannak erről, tehát össze tudjuk rakni, hogy miről lehet szó, meg hát azért itten vegyesen néha magyarul is lehet követni tulajdonképpen. Én szerintem lehet követni. Hát az angol az, igen, de a szituáció érthető. Ez most egy ilyen világ, ebben élünk, és ezt kell az emberiségnek megoldani.
0: Muszáj megtanulni angolul. Tehát ez is a korunknak az egyik kihívása. Az internet nyelve az angol. Az elején olyan sok olyan szó és kifejezés van, ami egyébként magyarul zajlik, hogy én alig értem, generációs nyelv nyilván.
1: Abszolút.
0: Ami abszolút keveredik az angollal. Benne vagyunk egy nagyon intenzív változásban, és nekem erről szól ez a darab, hogy látja ezt egy Z-generációs fiatal író.
1: Szerencsére meg is tudja írni, tehát az egy dolog is, hogy látja, de van hozzá egyrészt kreativitása, tehát hogy ezt drámán keresztül akarja kifejezni, másrészt meg olyan jól mondható dialogokban tud gondolkodni, hogy a színészek számára tulajdonképpen egy jó lehetőség és jó szerepek ezek, amiket a színészek játszanak. Tehát mindenki egyformán el van látva jó szereppel is és jó mondatokkal.

0: Hat színész van a színpadon, hat egyenrangú szerep, és mindegyiknek nagyon fontos az önálló karaktere. Amikor találkoztál ezzel a darabbal, akkor úgy, hogy álltál neki rendezőként?
1: Miután nem készhez kaptam egy darabot, hanem a folyamatban részt vettem tulajdonképpen. Ezért, ahogy készült a darab, úgy értettem meg nyilván a darabnak a lényegét, meg a részleteit is természetesen. Benne van az én gondolkodásom is, vagy az én inkább úgy mondom, a színházi gondolkodásom. Ugyanakkor Vörös Róbert, aki az előadás dramaturgia, az ő gondolkodása is benne van. És hát van ugye az író, aki egyrészt rendelkezik ezzel a képességgel, hogy magától is képes színdarabot írni, de ugyanakkor nagyon sok esetben hajlandó tanulni is a megírás folyamata alatt. Tehát ő nem letett elénk egy darabot, hogy csináltok vele, amit akartok, és akkor majd jövök, hanem hónapokig dolgoztunk azért ezen a szövegen. Tehát míg készült a darab, az alatt én olyan, mintha 80-szor elolvastam volna. A rendezőnek az a dolga, hogy meg kell érteni az írói szándékot, ki kell bányászni az írói anyagból azt, ami színpadra jól tehető, és hát ez ilyen szempontból nem feltétlen generációs kérdés. Természetesen én ezt elutasítanám, ezt az egész kérdést, akkor nem foglalkoznék vele, de már amikor elhatározódott, hogy ez lesz a darab, tehát ez lesz az anyag, ez lesz a szinopszis, akkor én magam több variációból jeleztem a Zsombor felé, hogy ez engem érdekel. Mert megéreztem benne egy olyan erős drámai szituációt, amiről te is beszéltél, tehát nyilvánvalóan egy fontos anyagnak éreztem. És egy olyan anyagnak, amit ő például korosztályhoz tartozásánál fogva jól ismert. Tehát nyilvánvaló volt, hogy olyan dologgal kell foglalkozni, ami valamelyikünknek, főleg az írónak, persze nem árt nekem is, de otthonos tud lenni. Nekem meg, hát mint egy alkotó ember, aki ilyenekhez szokott, ez a dolgom, hogy színdarabokat rendezzek, ezért ez a mesterség, a szakma része.
0: A színészek tettek-e hozzá a végső darabhoz?
1: Persze, hát ez nem mondom, hogy folyamatosan alakult, mert ez nem igaz, mert ez szinte az a könyv, az a szöveg, mennyiség és minden, amit az olvasópróbán elolvastunk. Voltak apróságok, kis húzások, kis javaslatok, kiderült valami, hogy az így jobb, úgy jobb, amúgy jobb. És az író jelen volt az első héten tulajdonképpen, tehát a rendelkező próbák alatt végig itt volt, amikor fölmerültek kérdések, problémák. Én magam is szorgalmaztam, hogy legyen jelen, mert vannak olyan dolgok, amikről ő tud jól beszélni, mert én interpretálója vagyok ennek a műnek, nem pedig a szülő apja. De ő viszont az, aki minden ilyen kérdésre magyarázatot és választ tudott adni.
0: Azért mesélj még a színészeidről, légy szíves, mert egészen lehengelő alakítást nyújtanak.
1: Egyetértek, jó, hogy ezt mondod, de köszönjük szépen. Eredetileg úgy volt, hogy ez egy koprodukció lesz a Szolnoki Színház és az Orlai között. Az Orlai produkcióból adva volt Pataki Feri meg Péter Fibori, pluszban adva volt Bíró Panni, aki fél lábbal Szolnokon van. És akiről a történet szól, a Csongor nevű szereplő lett volna egy Szolnokon dolgozó színész, és a Vasili is egy Szolnokon dolgozó színész lett volna, de miután különböző okokból a Szolnoki Színház mégsem tudta bevállalni ezt a produkciót, ezért elkezdődött egy ilyen vadászat, hogy ki az, aki véleményünk szerint alkalmas lenne.
0: És honnan jöttek a színészek?
1: Katona Péter Dániel, a Radnóti Színház tagja, aki Csongort játssza, Márfi Márk, és szerintem egy magánzó. Végig kellett gondolni, hogy ki az, aki egy ilyen szerepre, mint ez az orosz fiú, az a Vasili nevű fiú. Egyáltalán alkalmas fizikai értelemben, tehát meg tud testesíteni valakit, aki valami olyasmit jelent, ami az én szememben elképzelhetővé tesz egy ilyen alakot. És akkor ráesett a választás, és szerencsére ráért. Gellér Dorottya pedig most végzett nemrég, a jövő szezontól ő is a Radnóti Színház tagja lesz, de amikor éppen még ez szóba került, akkor ő még szabadúszó volt.
0: Ez egy nagyon kritikus előadás a mai magyar társadalmi politikai életünket tekintve. Csak a remény van, hogy a kritikus éle egy kicsit fog tompulni, akkor is ugyanígy fog menni a későbbiekben is, hogyha látunk nagyon pozitív változásokat.
1: Persze. Változtatni ezen nem fogunk, mert mondom, a magánéleti szál az olyan erős, egy fiatal embernek az identitás keresése annyira nyomatékos az egész darabon belül, hogy ez nem azt mondom, hogy politika független, mert mindig a társadalom, hogy milyen társadalomban, milyen megértéssel találkozik, az nagyon fontos dolog, de ugyanakkor az, hogy valaki mennyire tudja bevállalni önmagát a saját szülei a közvetlen környezetében, ez szerintem még nagyon sokáig komoly probléma lesz.

0: Egy másik előadást láttam nem olyan túl régen, amit szintén te rendeztél, egészen más, a Pesti Színházban. Az államtitkár úr, és hogyha így rágondolok erre az előadásra, akkor mosolyra szalad a szám, hiszen ez egy annyira jó vígjáték, egy csodálatosan megírt, igazi, klasszikus vígjáték, egy francia szerzőtől, Bisson, ami a Víg Színháznak az első nagy sikere volt. Az 1896-os május 1-i megalakulása után volt egy jókai bemutató, de azt rögtön levették a színlapról, és ezt viszont, ezt az államtitkárulat óriási sikere játszották. Tehát lehet mondani, hogy nem egy mai darab, és mégis, nézve az előadást, elképesztően aktuális. A színészek pedig szerintem fürödnek azokban a lehetőségekben, amit ez a francia drámaíró megírt nekik. És közben erős szatirikus éle van, tehát lehet bíbelődni a hazai viszonyokkal, és mindenki fedezze fel azokat az aktualitásokat, amikkel szembesül, ha körülnéz a mai Magyarországon.
1: Igen, hát itt elsősorban azért nyilván arról van szó, hogy egy jó vígjátéki vénával rendelkező író írta annak idején, és általában a jó vígjátékokra jellemző az, hogy 100-200-300 év múlva is elő lehet venni, és ugyanolyan érvényes tud lenni, nem használnám az aktuális szót feltétlen, de érvényes tud lenni. Az egész drámaírói technikája annyira ügyes, hogy darabot nem, csak ma fordítást kellett leporolni. Igazából, mert meghagytuk az eredeti fordítást, nem fordítattuk újra, hanem Kovács Krisztina az előadás dramaturgia készítette el az új színpadi változatot, amiben volt egy-két szerep, amit kicsit megvastagítottunk, meg logikussá tettünk egy-két dolgot, de amúgy én is, amikor végül is 3-4 darab közül kiválasztottam, hogy akkor én ezzel szívesen foglalkozom, amikor a Víg Színház felkért, akkor én már éreztem azt, hogy ez egy érvényes valami tud lenni, hogyha ezt eljátszunk.
0: Mondtam, hogy aktuális, te meg azt mondod, hogy érvényes.
1: Azért mondom, mert az érvényes az általánosabb érvény, mint az aktuális. Az aktuálisnál az ember mindig egy nagyon konkrét dologra gondol. Persze politikai értelemben, tehát pláne a választások előtt bemutatni egy olyan darabot, aminek a hőse egy korrumpálható államtitkár, akkor az emberek eleve már meg vannak csiklandozva, amikor bejönnek a nézőtérre. De ha kimondom, hogy aktuális, akkor az emberek eleve arra gondolnak, hogy az államtitkár az biztos a miniszterelnök, vagy egy konkrét magyar államtitkár. Tudod, én ezért nem szeretem használni, mert ez ugye nagyon szellemes, hogy tulajdonképpen nőket ajánlanak föl az államtitkárnak, tehát nem nagy pénzeket, tehát direkt nem olyan dolgok vannak ilyen szempontból beleírva, amik mondjuk a mai Magyarországra jellemzőek. Nem az a lényeg, hogy mi az, amivel valakit korrumpálni lehet, hanem az, hogy egyáltalán lehet korrumpálni. És ilyen értelemben inkább mondanám érvényesnek, mint aktuálisnak.
0: Wunderlich József játssza az államtitkárulat, és nekem egy nagyon kellemes meglepetés volt az ő személye, mert őt az igazi szép fiúkét ismerjük, aki mindig a főhős, és itt sem veti meg a női nemet, sőt ez a lényeg az ő motivációinak, de mégis egyáltalán nem a szép fiút látjuk benne, hanem egy olyan kis gírnyó alakot, aki milyen eszközökkel él már. És nagyon kiválóan hozza ezt a számára szerintem idegen karaktert, vagy lehet, hogy nem is idegen, de nem így szoktuk látni.
1: Hát igen, de nyilván, hát ő egy nagyon jó színész. És hát egy jó színész megérzi az anyagban a lehetőséget. Nem azt akarja, hogy ő minden szerepben csak ahhoz a valamihez hasonlítson, amiben mondjuk elfogadták, vagy szeretik. És ő egy számomra is igazán nagy élvezetet nyújtó próbaidőszakban. Ahogy dolgozott, vagy ahogy tudtunk egymással dolgozni, az egy nagyon-nagyon jó élmény volt számomra. És ráadásul, ugye miután ez mégis egy főszerep, majd csak a második felvonás közepén jelenik meg a színpadon, de mégis ha egy címszereplő ilyen módon dolgozik, kapja el a figuráját, és tesz érte nagyon sokat, és odaadóan, hogy mondjam, diktálja a tempót, akkor az gyakorlatilag egy akkora nyereség egy előadásnak, hogy a rendező megnyugodhat, hogy van egy olyan területe a dolognak, ami biztos, hogy működni fog, és viszi a többieket is magával.
0: És az első felvonásban már ugyanezt a szerepet betölti, szerintem Festbaum Béla, vagy Hegyi Barbara, akik annyira kihasználják a komikai vénájukat, hogy döbbenetesen jó szórakozunk, és persze egyfolytában az államtitkár úr beszélnek, és itt látszik a drámaírónak a nagyon jó szerkesztési képessége. Molnárnak vannak ilyen típusú dramaturgiai szerkesztés, hogy valakiről beszélünk, és majd egyszer megjelenik, és már nagyon kíváncsiak vagyunk rá. És az összes többi szereplő is remek játékos. Ebben te választottad a színészeket?
1: Igen, hát nyilván azért szereposztás, pláne egy olyan színházban, ahol az ember vendégként dolgozik, ott tudomásul kell venni bizonyos ráéréseket, egyeztetési dolgokat, az, hogy mik a párhuzamos a futódarabok, kinek mire van szüksége, és az anélkül zajlik, vagy kénytelen vagyok tudomásul venni, ahogy ezt közlik velem. Tehát ott van egy lista, hogy ezek a színészek érnek rá. És akkor ebből csakkozza ki a rendező a szereposztást. De semmiben nem voltam gátolva, Rudolf Péter igazgató által segítve voltam, és a Kovács Kriszta szintén, aki a dramaturgia, mint mondtam az előadásnak, ő is nagyon sokat segített abban, hogy én pontosan beletaláljak abba, hogy kinek mi lenne jó, de van jó pár olyan szerep, amiben ők nem arra valakire gondoltak volna, akire én, és mégis elfogadták, amit én szerettem volna, és beváltak ennek a döntések.

0: a jövőbeni munkásságodat is ilyen gyakorlat mentén látod, hogy meghívásokat kapsz mindenféle társulatokhoz, és egy-egy darabot megrendezel?
1: Igen.
0: A Katona, József Színház, ugye, aminek hány évig
1: volt? 87 óta voltam, tehát majdnem 40 évig.
0: És igazgatójaként pedig?
1: 15.
0: Ott válasz munkát?
1: Nem.
0: Tehát teljesen befejezted a működésedet?
1: Igen.
0: Tudom, hogy erről adtál több interjút is. Én akkor is nagyon fájlaltam személyesen ezt, főképp, hogy például színészként nem lehet látni.
1: Az a saját döntésem, tehát én nem befejeztem a színházi színészetet.
0: És miért?
1: Ezer oka van, főleg azért, mert már nem tesz engem boldoggá igazából, sőt, inkább szorongóvá tesz. A színpadra lépés, a szövegtanulást abba akartam már hagyni. Nem akarok már miatt idegeskedni. És nem hiányzik egyáltalán.
0: Ez is a te döntésed, hogy a Katona József Színházban rendezőként sem mész vissza?
1: Igen.
0: És miért?
1: Én úgy látom, vagy az a félig meddig tapasztalatom, de esetre az én szememben, az, aki egy színházat vezetett, vagy egyáltalán bármit vezet, akkor utána nagyon nehéz egy másik szerepkörben megfelelni bárminek is, tehát nem tartom szerencsésnek.
0: Mondjuk a Mácsaipari egész másképp, ugyanez.
1: Másképp gondolja, mi erről beszéltünk is, én nem értek vele egyet, és hát, hogy mennyi ebből az őszinte része a dolognak, és mennyi az, amiben már esetleg ő is inkább azt gondolhatja, hogy nekem volt igazam, az legyen az ő titka.
0: Van még olyan darab, amiben részt veszel?
1: Még egy előadásom van, a Zseni, amit május 30-án játszom utoljára.
0: És akkor végképp bezárod akkor magad mögött bezárom. A Katona József Színházat.
1: Igen. Még fut majd egy előadáson, most a többi előadás lekerül, még az Oktogon fut majd a jövő szezonban, nem tudom meddig, gondolom a szezon elején még fut.
0: Nem fog hiányozni a Katona?
1: Biztos fog valamelyes, de szeretek dolgozni másokkal is, meg is akarom őket ismerni, tehát ez jó dolog.
0: Azt tudod, hogy a jövő évadban, tehát a 2026-27-es évadban milyen munkák várnak rá?
1: Persze, tudom. Dolgozok Budaörsön, Bereményi Gézának a Magyar Copperfield című könyvéből készül egy színpadi adaptáció, akkor utána megyek a József Attila Színházba, ott az Ördög ügyvédjét rendezem, ami egy amerikai regénynek a színpadi változata, tehát nem pontosan a film, a híres Al Pacino, Keanu Reeves féle filmnek a színpadi átirata. Utána megyek Kecskemétre, ott az Én és a Kisöcsém című zenés játékot rendezem, és a végén megyek Egerbe, ahol egy improvizáción alapuló, egy érettségi találkozó szerű színpadi valamit fogok készíteni.

0: Máté Gábor kedvenc költője Kosztolányi Dezső, akinek költeményeiből egy albumot is megjelentetett, és akinek verseit és prózai írásait gyakorta színpadon is szívesen mondja. Ez utóbbiakból hallunk most egy csokrot, ami a Kaláka együttessel közös esten hangzott el.
1: Miért írunk? Minden írás, mely mögött nincs az egész élet titka, értelmetlen. Mit fecseg az, aki érti az életet? Az igazi költő nem érti az életet, és azért ír, hogy az írással, mint tettel megértse. Nem azért, hogy másokkal, mint valami tanítómester megértesse. Megjegyzés a rímről. Egyáltalán nem kell rímelnetek. A rímet egy francia költő barbár ékszernek, szerecsen csörgetyűnek nevezte. Gyermekes holmi, annyi bizonyos. Én sok olyan költőt szeretek, aki soha se rímelt, még kötött formákat se használt. De ha már rímmel éltek, ne szégyeljétek csengését. Ne legyetek észszerűek, maradjatok egészen kisdedek, akik játszanak. A ti rímeitek hibája csak az, hogy elalszom mellettük. Kopottak, és keresetlenségükben is egyénietlenek. Higgyétek el, jobb ezeket ócska piacra dobni és eladni 10 000-rével egy fillérért. A rím ékesség. Olyan, mint a nyakkendő. Ha valaki nyakkendőt hord, megértem. Ha valaki egyáltalán nem hord nyakkendőt, és csupasz nyakkal jár nyitott ingben, szintén megértem. De ha valaki nyakkendő helyett következetesen egy katánkkórót vagy egy törlőrongyot vigyezt a nyakára díszül, attól megkérdezem egyszer, nem többször, hogy miért viseli ezt. Victor Hugo, amikor még kisdiák volt, jegyezte tanárja magyarázatát. A tanár észrevette, hogy tanítványa gyötrődve figyel. Később értette meg miért. Ez a leendő költő, a szavak és hangok művésze úgy írta le a tanár mondatait, hogy a füzet minden oldala egy tetszőleges, előre meghatározott betűvel kezdődjék. G-vel, vagy V-vel, vagy L-lel, de azért a szöveg semmiben se változzék. Ő már akkor játszott. A tartalom és forma ketté hasadt lelkében, és mindegyik külön, szinte független életet élt. Mindezt azért említem, mert megpecsételi azt, amit az irodalmi alkotásról hirdetek. A költő, a művész a nyelvben nem szabadságra vágyik. Csak a kontárok hisznek ilyesmit, hanem ellenkezőleg, megszorításra, korlátra, akadályra, mely még nagyobb erőfeszítésre, még bátrabb lendületre kényszeríti képzeletét, s ha nem állítja eléje szigorú követelményét a hármas egység, vagy a szonett, a szótag számával és a visszatérő rímeivel, akkor ő rakja magára ösztönösen a forma nyűgét, a rímek és betűk aranybilincsét. Ő maga teremti meg, építi föl a dallamos börtönt, mely megóvja a szabadosságtól, a silány elkalandozástól és a pongyolaságtól. Kötés nélkül úgy látszik, nincs se erkölcs, se művészet.

A játék az különös, gömbölyű és gyönyörű, csuda szép és csuda jó, hitható és csukható, gomb és gömb és gyöngy gyűrű, bűvös kulcs és gyertyalángja, színes

jel, mely tovasz árnyal. A tükörrel fényt hajtok a homoknak, a bokornak, a nap. Óriás aranypénz hirtelen ölembe rosköd. Játszunk két színes szememmel, a két kedves pici kézzel. Játszom játszó önmagammal, a kisgyermek is játékszer. Játszom én és táncolok, látszom én, mint sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek. Játszom én és táncolok, látszom én sok dolog. Látszom fénybe és tükörbe, játszom egyre körbe-körbe. Játszom én és néha este fölkelek, s játszom, hogy akik alusznak, gyerekek.

Kezdetleges állapotú népek költészete. Brazília őslakói több-kevesebb ritmussal olyan tárgyakat sorolnak föl, melyek hiányoznak nekik. Hajó,

0: Műveltségünk kacskaringóival és virágdíszeivel annyira el tudjuk tüntetni a vágy forrását, hogy sirámunk már majdnem anyagtalannak és anyagiatlannak tetszik. Akárhogy sűrjük, csavarjuk a dolgot, a költő őse az az éhes disznó, amelyik makkal álmodik. Ezen a héten szóról szóra a következő közlemény jelent meg. A kormány nincsen abban a helyzetben, hogy az állatállomány kiszolgáltatása iránt támasztott igény teljesítésének lehetőségét elismerje. A kalocsai meg a szolnoki paraszt azonban, ki csak arra kíváncsi, elviszik-e a marháját vagy sem, így sóhajt föl. A magyar nép nincsen abban a helyzetben, hogy az épp nyelvérzéke ellen elkövetett, kicirkalmazott és körülteremtettézett erőszakosság megérthetőségének körülményeit előmozdíthassa. A 10 legszebb szó. Egy francia folyóirat azt az oktondi bájos kérdést teszi az irodalmi elsőinek, hogy melyik a 10 legszebb szó. Erre komolyan nem lehet felelni, olyan, mintha azt kérdeznék tőlünk, hogy melyik a zongora legszebb hangja. Minden a hangok viszonyától és pillanatnyi lelkiállapotunktól függ. Ha azonban játéknak fogjuk fel a kérdést, akkor válaszolhatunk is rá játékosan. Ezt tette Paul Valéry is, aki az alábbi 10 szó mellett döntött. Pur, jour, or, lac, pic, seul, on, feuille, mouille, flûte. Ez a szócsokor így hangzik nyelvünkön. Tiszta, nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. Mint hogy azonban a költő a szavaknak nem csak a jelentését tekintette, hanem nyilvánvalóan zenei idomát is, a lehetőleg hű és pontos hangtani fordításuk ez. Űr, úr, szór, csak. Csík, föl, mond, főj, múj, süt. Tanulságos ez a két lajstrom, és érdemes kissé eltűnődnünk rajta, mit veszünk észre. Először is azt, hogy ez a 10 szó a maga lazaságában is olyan, mint egy költemény. Úgy látszik, a költő akkor sem tagadhatja meg magát, amikor egy szótárt állít össze. Ebben már ott van Paul Varelli költészete, a könnyűség és a tisztaság lebegő szelleme. Az első fogalmi fordítás magyarul is szép, hangzatos és kifejező, tiszta nap, arany, tó, hegyfok, egyedül, hullám, levél, csermely, fuvola. A második hangtani fordítás szintén nem hat rosszul fülünkre, űr, úr, szór, csak, csík, föl, mond, főj, múj, süt, de be kell vallanunk, hogy a hangzók egymás mellettisége bennünket már nem bűvöl el annyira, mint a francia költőt. Ez természetes. Minden nyelv egy külön hangszer. A hangszók elosztása és aránya más a franciában, mint nálunk. Aztán bármennyire is hangsúlyozzák a költészet öncélúságát és zeneiségét, kimutatható még Paul Valéry esetében is, hogy mindig olyan dallamos szavakat választott, melyek jelentésük szerint is emelkedettek és kellemesek, s hangzásukkal végzetesen kapcsolódik a fogalmi hátterük. Ez pedig még a hangzásuknál is döntőbb. Egy szó nem élhet külön a takaró fogalma nélkül. Ha valaki nem tud magyarul, esetleg gyönyörűnek és légiesnek érezheti ezt a szót is, disznó. S holmi tündéri hullámzást képzelhet bele mindaddig, míg nem értesül arról, hogy a disznó csak disznó. Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén. A szépség új birodalma, új értelmi és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a 10 legszebb magyar szó? Ezt felelném abban a tudatban, hogy válaszom merőben önkényes, és épp úgy jellemez engem, mint nyelvünket. Láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír.
1: Játszótársam, mond, akarsz-e lenni? Akarsz-e mindig, mindig játszani? Akarsz-e együtt a sötétbe menni?

A mai kávéház vendége Máté Gábor színész rendező volt. A zenei szerkesztő Kovács Krisztina nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: 22 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenják Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében jártak be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről. Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 ezer tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencs és Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 ezer cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 ezer társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bankelnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyagellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson importkőolajhoz. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

0: Sinkó Ferenc, májusi litánia. Angyaloknak lajtorjája, áldásszülő bíbor hajnal, bűnbánónak bizodalma, célvesztetnek biztos ösvény, csillag szegény tévejgőnek, diadémia irgalomnak, erős vár a szelítségnek. Ég leánya földlakók közt, földieknek égben anyja, gazdagsága kifosztottnak, gyámola a roskadónak, hajléka a hontalannak, ígérete igazságnak, jó illata imádságnak, kapuja a kegyelemnek, lámpa bánat homályában, mosolya a mindenségnek, napja lelkünk mennyboltjának, nyavajáknak enyhülése, orvossága tikkadt szívnek, öröme a kisdedeknek, őre boldog otthonoknak, pártfogója szüzességnek, reménysége jegyeseknek, segítsége jó anyáknak, szivárványa öregkornak, támasza az elhagyottnak. Útitársa sivatagban, üdvösségünk szent pecsétje, vándorlásunk végső célja, zengő dalunk nappalunkban, zsolozsmája éjszakánknak.
1: Sinkó Ferenc Májusi litánia című versét Sárosi Kinga mondta el. Sinkó Ferenc író, szerkesztő, műfordító, 1912-ben született a felvidéki Gyerken. Jogi tanulmányait Prágában végezte, ahol bekapcsolódott a Magyar Akadémikusok Keresztényköre és a Prohászka körök munkájába. 33-tól az Új Élet című lap segédszerkesztője, majd főszerkesztője volt, de más lapokban is publikált. Az első bécsi döntés után Budapesten a Felvidéki Magyar Hírlap, majd a Magyarország című lap a háborút követően nyugdíjazásáig az Új Ember munkatársa volt. Tanulmányokat, illetve szép prózát írt, vallásos szellemiségű könyveket állított össze, és cseh írók műveit fordította magyarra. Sinkó Ferenc 1990-ben hunyt el Budapesten. A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Sinkó Ferenc díjat alapított a pályakezdő újságírók jutalmazására.

0: mindennapi egészségünk.
1: A magyar népesség egészségi állapota katasztrofálisan rossz, olvasható az ANTS oldalán. Mint írják, a halálozás mértékét mutató számok olyan magasak, hogy Magyarország világviszonylatban dobogós helyen áll. A halálokok között a szív- és érbetegségek állnak első helyen, az összes halálozás mintegy felét okozva. A halálozás mintegy negyedéért a daganatos betegségek felelősek. A betegség miatt elvesztett életévek számát tekintve azonban ez az arány megfordul. A daganatos betegségek miatt elvesztett életévek száma mintegy kétszeresen meghaladja a szív- és érbetegségek miatt elvesztett életéveket, mert a rák fiatalabb életkorban öl. E betegségek népegészségügyi fontossága tehát kiemelkedő. A születések számát messze meghaladó halálozás jelentősen hozzájárul a népességfogyáshoz. Az orvostudomány mai állása szerint a betegség teher mérséklésére hosszú távon, a betegség megelőzés, a halálozás mérséklésére közép és rövid távon a szűrővizsgálat a legígéretesebb stratégia. Mai egészségügyi műsorunkban ezzel a témával foglalkozunk. Miért fontos a megelőzés? Az, hogy már a tünetek észlelése előtt vizsgáltassuk meg magunkat. Hány éves kortól érdemes elvégeztetni bizonyos vizsgálatokat? Milyen rizikóval számoljunk, ha már előfordult a családban valamilyen betegség? Ma az adás első részével jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket itt az EGRI stúdiónkban, dr. Herceg László EGRI házi orvost, akivel egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amit rengetegszer érintettünk már különböző riportjainkban. Most egy kicsit bővebben fogunk erről beszélgetni, a szűrővizsgálatok jelentőségéről. Köszönöm, hogy eljött, doktor úr.
2: Nagyon köszönöm a meghívást, és örülök neki, hogy erről a témáról beszélhetünk, mert én azt gondolom, hogy az egészségtudatos magatartás az azon az emberen múlik, aki önmagáról akar gondoskodni. És a szűrővizsgálat az pedig pontosan ezt az egészségtudatos magatartást segíti elő, ad egy esélyt arra, hogy időben felismerjük a problémákat, mert ugye csak ilyen teljesen józan egyszerű gondolkodás, hogy ha valakinek kigyullad a háza, a lakása, akkor biztos, hogy valami kár lesz benne, mire el tudja oltani a tüzet. Tehát jobb, hogyha előre gondolkodunk, és akkor úgy arra gondolunk, hogy jó, hát égő gyufát nem dobok be egyből a szemetesbe, mert ha kigyullad, akkor utána óriási gond lesz. Tehát legyünk előrelátóak, vagyis előzzük meg a bajt. Hát hogyan lehet megelőzni a bajt, és milyen bajokat lehet megelőzni? Hát ugye a szívérendszeri betegség vezető halálok a fejlett országokban, de most már a fejlődő országokban is egyre inkább előre nyomul. Ez egyik dolog, és ez nagyon sokszor társul anyagcserebetegséggel is. A másik pedig a daganatos megbetegedés. Ez okozza az emberiség halálának kb. 80%-át. Tehát óriási. Most már ugye túl vagyunk azon a történelmi időszakon, amikor az embereket a háborúk tizedelték meg, vagy a fertőző betegségek, mert hogy a fertőző betegségeket egyre inkább le tudjuk küzdeni védőoltással, előrelátó magatartással, vagy kikerülve azokat a helyeket, vagy módokat, ahogy megfertőződhetünk, lásd kézmosás, lásd személyhigiénés dolgok betartása. Ha csak arra gondolok, hogy volt most ugye ez a luxus óceánjáró, ahol kitört ez a kellemetlen járvány, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy emberek úgy érintkeztek egymással, hogy nem figyeltek annyira a személyhigiénés dolgokra, illetve a rákcsálók mindenféle helyekre oda járnak, és ott hagyják a nyomukat, még akár úgy, hogy nem is látjuk, de mi fogdosunk ezt, azt utána a szánkhoz nyúlunk a kezünkkel, és akkor már is kész a baj. Tehát az előrelátó magatartás az rendkívül fontos. Na most két népbetegséget fogok most megemlíteni. Az egyik, a napokban volt egy olyan továbbképzés, hogy jó, hogyha az ember rendszeresen jár ilyen helyekre, ahol egy meglepő statisztikát jegyeztem meg. Tudtam, hogy igen, baj van, de hogy ennyire számszerűen láthassuk, azért úgy beleragadt az agyamba ez az adat. Mégpedig az, hogy ugye Magyarország lakossága nincs teljesen 10 millió. 1,5 millió olyan embert tartunk nyilván az egészségügyben, akiknek diagnosztizált cukorbetegsége van, kettes típusú cukorbetegsége. Most hát 15%-a. Appá! És hogyha még hozzáteszem azt, hogy a felnőtt lakosság összességében 40%-a magas vérnyomás betegségben szenved, akkor itt el kell gondolkozni azon, hogy hogy a fenébe lehetne felfedezni időben ezeket a problémákat, hogy ne legyen ilyen csúnya statisztikánk. Egyébként ez nem csak Magyarországon, hanem egész Európára jellemző hasonló adatok vannak fejlődő országokban, meg úgy néz ki, hogy a cukorbetegség az még nagyobb intenzitással halad előre. Tehát az ilyen prognózisok, amelyek 10-15 évre előre mutatnak, tehát mondjuk a 2030-as, a 2050-es évekre, óriási létszámú cukorbeteget prognosztizálnak a föld lakosságán. Úgyhogy ezeknek valahogy elébe kéne menni. Egészségtudatos szemlélet és magatartás miből is áll? Hát egyrészt, ha saját magunkra figyelünk, illetve a családunkra is oda kell figyelni. Ha azt látjuk, hogy valamely családban a felmenő rokonság, tehát a vér szerinti öröklött anyagokat illetően, a felmenő rokonság körében előfordult magas vérnyomás, vagy cukorbetegség, az azt jelenti, hogy nekünk is esélyünk van arra, vagy kockázata van ennek a dolognak, hogy ez nálunk is kialakulhat. És mit látunk? A világstatisztikát tekintve, vagy Európát tekintve, Magyarország a harmadik helyen áll a legelhízottabb emberek között. És úgy néz ki, hogy a testsúly többlet kötelező, elkerülhetetlen következménye egy idő után a vérnyomás emelkedés és a cukorbetegség. Na hát akkor hogy lehet ennek elébe menni? Hát mondjuk úgy, hogy időnként ráállunk a mérlegre. És megnézzük, hogy hogy áll a testsúlyunk. Azokban a családokban, ahol a szülők, nagyszülők körében elhízottak vannak, arra még inkább oda kell figyelni az utódoknak, hogy igen, valószínűleg örököltem egyrészt a genetikai hajlamot, másrészt pedig azt az életmód stílust tanultam meg kisgyerekkoromtól kezdve, ami a családomra jellemző, és hozzájárult, ha nem is okozta, de hozzájárult a testsúlytöblethez. A legegyszerűbb szűrővizsgálat, hogyha az embernek van otthon egy személy mérlege, amire rááll, és megnézi, hogy hány kiló. Utána odaáll az ajtófélfához, megkéri a családtagot, hogy figyelj, ceruzával itt a fejem tetején, húzzál már egy csíkot az ajtófélfára. És utána egy centivel leméri, hogy mennyi a test magassága. Ezek után ki lehet számolni a testtömegindexet, ugye ezt a két adatot kell hozzá ismerni. A testtömeget elosztom a centiméter pontossággal mért, de méterben kifejezett magasság négyzetével, tehát megemelem, önmagát megszorzom még egyszer, ugye a testmagasságomat, és akkor ezzel a számmal elosztom a testsúlyomat, és ez adja a testtömegindexet. Ideálisan 20 és 25 között van az ideális testtömegindex, nyilván férfiaknál, nőknél különbözik ez a két dolog. Vannak ezek a testtömeg BMI, úgy hívják Body Mass Index, BMI kalkulátorok. Most, amikor idejöttem, rápillantottam az okostelefonra, és hogy rákérdeztem, hogy BMI index, hihetetlen mennyiségű információ, amelyek így azonnal fölkínálják lehetőséget, tehát nekem az életkoromat, a testmagasságomat, a nememet, meg a súlyomat kell beadnom, és hogy azonnal kiszámolja, és már mutatja is, hogy milyen a testtömegindex. Tehát igyekezzünk magunkat 20 és 25 közötti értéken tartani. A 18 alatti az kóros soványság, a 25 fölötti a kezdődő elhízás, a 30 fölötti az már kifejezetten elhízás, és a 30-40-et meghaladó az pedig a már teljesen kóros, nagyon nagy mértékű elhízást jelent. Ha csak arra törekszem, hogy ezt a súlytöbletet ledolgozzam, már óriási esélyt adtam magamnak arra, hogy ne legyen a két kötelező következmény, a cukorbetegség és a magas vérnyomás, vagy az életkor előre haladtával minél később jelenjen meg ez a dolog. Nyilván egy csomó más életmódi, környezeti tényező, stressz, egyebek is hozzájárulnak ezeknek a kórképeknek a kialakulásához.

Akkor lépjünk egyet tovább. Szűrővizsgálat. Megmértem a testsúlyomat, megnéztem a testmagasságomat, felmérem a testi erőnlétemet, helyzetemet, hogy igen, akkor mennyit kell szuszognom, ha a második emeletre fölmegyek, hát akkor egy kis edzetlenség is van, akkor tegyük hozzá azt, hogy kezdjünk el gyalogolni. Mert hogyha semmi más nem csinálunk, teljesen mindegy, hogy mennyi a testsúlyunk, ideális vagy nem ideális, vagy több, minél nagyobb a testtömegindex, annál inkább csak a gyaloglás a kivitelezhető mozgásforma. Tehát akkor válasszuk azt, hogy nem villamossal, busszal, mondjuk Egerben kevesen közlekednek villamossal, de nem busszal, meg autóval megyünk a munkahelyünkre, hanem azt az 1-2 kilométert, amire, mert nem olyan túl nagy ez a város, amennyire lakunk a munkahelyünktől, vagy az iskolánktól, ezt megtehetjük gyalog is. Vagy egy részét megtesszük busszal, hamarabb leszállunk, és akkor már is gyalognunk valamennyit. Nagyon sok olyan mozgalom indult, ami arról szól, hogy csak gyaloglással, aztán egyre intenzívebb gyaloglással, aztán mondjam azt, hogy sietéssel egészen jól lehet kontrollálni a testsúlyt. Anélkül, hogy bármiféle egészségkárosító kockázattal járna a dolog. Tehát nem elektromos rollerrel kell közlekedni, mert az nulla. A veszélye az nagy, de a mozgás az semmi. A hagyományos kerékpár az már valamivel jobb, de a gyaloglás a legegyszerűbb. Most már Sarolta mondta annak idején, hogy a láb az mindig kéznél van, tehát akinek két lába van, az el tud indulni, de akinek pótot, végtagja van, az is el tud indulni. Szóval, hogy ez egy odafigyelés. Már itt az első lépés. A második, hogy a legtöbb családban, különösen ott, ahol van magas vérnyomásos ember, ott biztos, hogy van vérnyomásmérő. Tehát időnként mérjük meg a vérnyomásunkat, váratlanul, ilyen szúrópróbaszerűen. És hogyha azt találjuk, hogy 140 vagy 90 fölötti érték, ami a 140 per 90, ugye három értéket nézünk most már az új digitális vérnyomásmérőkön, az egyik az úgynevezett szisztolés, vagyis a vérnyomás felső értéke, ami az érfal feszülését mutatja abban a pillanatban, amikor a szív magából kilöki a vért. Ez a felső érték. Az alsó érték, a diasztolés érték, az, amikor a szív elernyett állapotban van, tehát nem pumpálja már a vért kifelé, viszont van egy bizonyos fajta nyomás, még megmaradó nyomás az érrendszerben. Ez a diasztolés érték. És a harmadik szám, az pedig a pulzus. Az ideális az, hogyha a 140 per 90-et nem haladja meg. Emelkedett normális vérnyomásnak mondjuk a 130-140 közötti értéket, és erre kell leginkább figyelni. Tehát, hogy 140 per 90 alatt legyen, az ideális az inkább a 130 per 80 alatti érték. Tehát, hogyha ezt nem haladja meg, akkor ez így egészen jó. És a pulzusnál 60 és 80 között a nyugalmi pulzus. Nyilván a vérnyomásmérésnek megvan a maga technikája. Ezek a csuklós vérnyomásmérők, ezek nagyon jók arra, hogy a gyerek eljátszon vele, de hogy normális vérnyomást mérjünk, az abszolút alkalmatlan. Tehát ez a felejtős kategória. Ugye azokat a mérési eredményeket, meg orvosi kutatási eredményeket mindet arra alapozzuk, amikor az úgynevezett felkaros mandzsettás vérnyomás mérőt helyezzük fel a karunkra. Ha valaki elhízott, kövérebb, vaskosabb, a karja is vastagabb, akkor nem a normál, hanem megfelelő, az alkatának megfelelő mandzsettát kell rátenni a vérnyomás mérőkészülékre, és akkor fog pontosabban mérni. Hol és mikor mérjük a vérnyomást? A legegyszerűbb az, hogyha az ember, amikor leül a konyhaasztalhoz, azt mondja, hogy oké, akkor most ebédelni fogok, vagy reggelizni fogok. Étkezés előtt leül, általában nem úgy szoktunk leülni az étkezéshez, hogy hú, rohanunk az esetek többségében, hanem jó, akkor most rászálljuk az időt az étkezésre. Tehát egy kicsit ilyen nyugalmi állapot, oké, most szöszmötöltünk, megterítettünk, minden leülünk, föltesszük a mandzsettát, hátradőlünk kényelmesen a széken, nem tesszük keresztbe a lábunkat, a karunkat szépen fölhelyezzük az asztalra, és egy ilyen laza, teljesen ellazult helyzetben fölpumpálja magát ugye az automata vérnyomásmérő, és megmérjük a vérnyomást, följegyezzük az adatot.
hogyha eltérő vérnyomásunk van, tehát azt már észrevettük többszöri mérésnél, hogy hol ilyen, hol olyan, hol amolyan, akkor én azt ajánlom, hogy egy mérés nem mérés, három mérés a mérés. Nagyon sok embernél a legelső mérés az egy kicsit magasabb értéket mutat. A második, harmadik mérés, mert egy kicsit alacsonyabb, közel ahhoz az értékhez, ami a tényleges érték. Mert az emberben van egy ilyen kis felkészülés, egy ilyen pici izgalom, még hogyha nem is tudatosul benne, hogy igen, most egy ilyen kis feszültséget okoz, feltett a manzsettát, minden. Tehát az igazi elérnyedés az a második, harmadik mérésnél van, és az a reális érték. És ennek a kettőnek az átlagát szoktuk venni. Ha azt vesszük észre, hogy nagyon össze-vissza értékek vannak, tehát a három mérés teljesen eltér egymástól 20-30-40 hidegymilliméter is, akkor oda kell figyelni arra, hogy vajon egyenletes-e a szív működésünk. Tehát folyamatosan, ugyanolyan ütemben, azonos időközönként történik egy-egy szívösszehúzódás. Ezt hívjuk úgy, hogy szinuszritmus, mert a szívnek van egy ilyen inger keltő központja, az minden periódusban, tehát mondjuk percenként 60-szor egy-egy ilyen kis impulzust küld a szívizomzatnak, hogy húzódjon össze ez a szinuszcsomó. Van olyan eset, amikor nem működik ez a szinuszcsomó, más helyről indul ki a szív összehúzódását jelentő elektromos impulzus, és akkor nem ritmusos, hanem úgynevezett aritmiás, tehát össze-vissza szívműködés van. Na most a digitális vérnyomásmérők ezt a helyzetet nem tudják lekezelni. Tehát, hogyha össze-vissza van a ritmus, akkor a mérés eredménye is össze-vissza lesz. Tehát, ha azt látjuk, hogy az első, második, harmadik mérés nagyon össze-vissza, akkor figyeljünk oda a pulzusunkra, amit megtapinthatunk akár a hüvelykujjunk töve alatt, ugye a csuklón, ha tapintjuk, nem egy ujja, hanem két ujja rányomunk erre a lüktető érre, vagy akár a nyaki verőér valamelyik oldalon, közvetlenül a fejbiccentőizom előtt, és egy kicsit közelebb a légcsővünkhöz. Tehát ott is jól érzékelhető. És ha azt érzékeljük, hogy nem egyenletes a szívműködés, az azt jelenti, hogy olyan ritmuszavarunk van, amiben muszáj orvoshoz fordulni. Tehát nem hagyhatjuk ennyiben. Van, aki megérzi ezt, van, aki nem érzi az összevisszaságot. Tehát ezért mondtam, hogy vérnyomás mérésnél figyeljünk erre a dologra. Tehát megmérjük a vérnyomást, ha azt látjuk, hogy nincs magas érték, 140/90 alatti érték van, megnyugodhatunk, de azért bizonyos rendszerességgel mérjük meg a vérnyomást. Különösen akkor, hogyha azt érezzük, hogy feszít a fejünk, vagy szédülünk, vagy ilyen, akkor nyilván ezt okozhatja esetleg vérnyomás eltérés is. És abban az esetben, hogyha akár lefelé, akár fölfelé, akár a szívritmusban valamilyen eltérést észlelünk a kívánatoshoz képest, akkor azonnal forduljunk orvoshoz, beszéljünk meg egy időpontot, nem sürgős, tehát nem kell berohanni azonnal az ügyeletre, vagy a sürgősségi osztályra, hanem meg kell beszélni a házi orvossal, mikor tudja fogadni, és akkor standard körülmények között megmérik a vérnyomást. Hogyha szükség van rá, és lehet, hogy ingadozó a vérnyomás, akkor a legtöbb házi orvosnak most már van olyan készülék, ami 24 órán át megméri a vérnyomás értéket, ez egy 70-80 mérés egy 24 óra alatt. Általában a reggel 6-tól este 10-ig 15 percenként mér a készülék, éjszaka pedig fönn kell hagyni a készüléket a karunkon, ott meg fél óránként méri meg a készülék a vérnyomást, és ebből rengeteg hasznos információt kapunk a elemző orvos a magas vérnyomás vagy a nem magas vérnyomás meglétére vonatkozóan. De van olyan, hogy fehér köpeny hipertónia, ezt az a jelenség, amikor valaki bemegy az orvoshoz, nem érez semmi izgalmat, semmi, csak az egekben van a vérnyomása. És akkor mondja, hogy hát én otthon 120/70-et mérek, jó, rendben van, tegyük fel a 24 órás vérnyomásmérőt, és akkor kiderül. Úgyhogy éppen tegnap volt egy olyan paciensem, aki azzal jött vissza, hogy hát neki otthon mindig normális. Mikor mérte? Hát, vagy 2-3 hónapja mérte. Jó, mondom, rendben, szed olyan gyógyszert egyébként, ami magas vérnyomást tud okozni, mert olyan autoimmun betegsége van, ami miatt ezt a gyógyszert nem tudja elhagyni, mert hogy gyógyszernek is lehet ilyen mellékhatása, úgyhogy nagyon szépen kiderült, megmutattam neki az ábrát, hogy nézze meg, milyen értékek vannak a normális tartományon kívül. A szívelégtelenség leggyakoribb oka az elhanyagolt magas vérnyomás. Kimerül a szív. Nem bírja tovább ellenállással szemben dolgozni a magas vérnyomásnál.
Tehát nagyon fontos, hogy kiszűrjük ezt a magas vérnyomást, mert ennek aztán mindenféle szervi következménye van. Szemfenéken látjuk az erek károsodását, megterheli a szívizomzatot, szívelégtelenséghez vezet, túlfeszíti az erek falát, emiatt az erekben megindulhat a koleszterin lerakódás, vagyis érszűkület. Hogyha ehhez még egyéb más tényezők, dohányzás, stb. Hozzájárul, akkor aztán végképp rossz. Ha magas húgysavszint van mellette, végképp rossz, hogyha magas vércukorszint van, akkor megint rossz. Na hát a magas vérnyomásról ennyit, tehát azt kézben kell tartani, meg kell fogni, és ez még mindig csak egy egyszerű szűrővizsgálat volt. Szűrjük magunkat egészség szempontjából.

0: Említette doktor úr ezt a 1,5 millió cukorbeteget, akiket diagnosztizáltak. Ez nagyon fontos, hogy őket már diagnosztizálták, vélhetően akár még kezelik is. Na de hogyan tudjuk mi ezt felismerni, megelőzni?
1: Hát ugye mondtam, hogy a testsúlytöblet egy idő után cukorbetegséghez vezet, tehát kezdjük ezzel. A másik, hogyha a családban van valakinek cukorbetegsége, és van vércukormérője is, akkor ne sajnáljuk oda tartani az ujjacskánkat, egy kis tűszúrás az új hegyén, és meg tudjuk nézni a vércukorszintet. Nyilván ilyenkor azt szokták mondani, persze éjgyomorra, nem muszáj éjgyomorra, spontán mérés. Tehát bármikor, étkezés után is nézzünk egy akármikor egy vércukorszintet. Mit látunk ilyenkor? Ha 6 egész alatt van, azt mondom, hogy inkább 5 környékén, vagy az alatt a vércukorszintünk, mindegy a nap melyik szakában, akkor azt mondom, hogy ez tök jó. Tehát ezzel nem kell foglalkozni, néha mérjük meg, és kész. De hogyha van súlytöbletünk, akkor gyakrabban kell. Tehát évente többször. Szerencsére jól bevett gyakorlat az a legtöbb házi orvosi rendelőben, hogyha megjelenik egy beteg, bármilyen okból, mert most fáj a torka, fáj a feje, mit tudom én, beállt a dereka, bármi, akkor leültetjük, megmérjük a vérnyomását. Ott derült ki jó néhány embernél, hogy hoppá, itt gondok vannak. Amikor a gépjárművezetői alkalmasságot bíráljuk el, vagy kishajóvezetőjét, vagy vadász engedélyt, stb., tehát fegyverhasználati alkalmasságot, akkor is megmérjük a vérnyomást, és egyéb más vizsgálatokat is elvégzünk. Nagyon sokszor ezen a szűrőn akadnak fel a paciensek. És ilyenkor mi mindig azt szoktuk csinálni, hogy ha valakinek nincs gondozott betegsége, ami miatt rendszeresen vérvétel kellene, hanem ő egészségesnek hiszi, gondolja magát, akkor annak azt mondjuk, hogy oké, évekkel ezelőtt volt utoljára laborja, vagy még nem is volt, akkor adunk neki egy laborbeutalót, és szerencsére Egerben a legtöbb háziorvosi körzetben lehetőség van arra, hogy magában a körzeti rendelőben veszik le a vért, és beszállítják a kórházba. Ez egy óriási lehetőség. Nem minden településen van ez meg, tehát ezzel itt Egerben élni óriási előny. Tehát egy vérvétel, és akkor a vérvételben mi legyen? Ja, úgy menjen el vérvételre, hogy este lehetőség szerint ne egyetele magát édességgel, mert másnap akkor lehet, hogy túl magas lesz a vércukra, és akkor már elindulunk egy olyan pályán, amire nem biztos, hogy az ember igazán vágyik, hogy akkor magas volt az éjgyomori vércukor, akkor most már cukorterhelést kell csinálni, újabb vérvétel kell csinálni, ez is minimum 2 vérvételből áll, aki meg itt írtózik a tűtől, az inkább kerülje el. Tehát erre azt mondom, hogy ne egyen meg 2 tábla csokit estére.
0: Meg hát egyébként se együnk meg 2 tábla csokit.
1: Igen, nem szerencsés, ez valóban így van. Tehát éjgyomorra kell menni, viszont bőfolyadék fogyasztással. Tehát igyon bőségesen, hogy a vénája jó telt legyen, és könnyen legyen levenni a vért. Ne egyen semmit reggel, meg kávét ne igyon, meg ilyenek, mert az is egy másik hiba, nem ritka, hogy hát ő kávé nélkül nem tud elindulni, rendben van, de hogyha tett bele cukrot, mézet, akármit, vagy önmagában a kávét minden nélkül megitta, az már befolyásolja az anyagcserét, és lehet, hogy olyan értékeket kapunk, ami miatt ez már kóros tartományba esik, akkor innentől kezdve el kell kezdenünk nyomozni, hogy akkor mi van a háttérben. Tehát ne akarja megnehezíteni az életét azzal, hogy nem tartja be a vérvételi szabályokat. Úgyhogy megnézzük a vérvételt, és ha azt látjuk, hogy egy gyomorra, mondjuk 5 alatt van a vércukra, 6-ig még elviselhető, de hogyha már 6 fölött van a vércukra, akkor elkezdünk gondolkodni azon, hogy hoppá, itt lehet, hogy csökkent cukortűrő képessége van. Lehet, hogy úgynevezett magas éjgyomri értéke van. Ez már a cukorbetegségre utaló hajlam irányába kell, hogy elgondolkoztasson minket. Úgyhogy ilyenkor kiegészítő laborvizsgálatok következnek. Abban az esetben, hogyha valakinek az éjgyomri vércukra 8 fölött van, akkor azt mondjuk, hogy bocsi, innentől kezdve üdvözlünk téged a 1,5 millió cukorbeteg táborában. És innentől kezdve ezt el kell kezdeni kezelni. Nyilván van még néhány fontos vizsgálat, és most ez szakmai részében nem megyek bele, mert most a szűrővizsgálatokról beszélünk, tehát ő fennakadt a szűrőn. Apropó szűrő. Ugye egy szűrő módszernek akkor van értelme, hogyha eléggé specifikus, tehát nem minden más zavaró tényezőt is kiszűr, mert akkor nem tudunk eligazodni, hogy most akkor mi történt, hanem tényleg célzottan egy bizonyos irányba keresgélünk, akkor az arra célzottan legyen kihegyezve. Legyen kellőképpen érzékeny. De ne túl érzékeny, mert hogyha túl érzékeny, akkor minden fennakad a szűrőn. Tehát, hogyha én mondjuk kavicsot akarok szűrni, akkor egy olyan rácsot teszek oda, amin a nagy kövek fennakadnak, a kavics meg átmegy. De hogyha egy tésztaszűrőt rakok oda, azon a kavics se fog átmenni, tehát azon aztán minden fennakad. És akkor innentől kezdve mit kezdjek vele? Tehát kellő érzékenységnek kell lenni, és kellően kell beállítani azt is, hogy akkor most mit akarok valójában keresni. Hogy fenn is akadjon a szűrőn, de ne is menjen át az, ami már problémás eset. Úgyhogy ezért vannak kidolgozott szakmai sztenderdek, ami mutatja, hogy mit, hogyan kell csinálni. Tehát, ha valakinek 8 fölött van az éjgyomri vércukra, akkor azt mondjuk, hogy hát te beléptél a cukorbetegek táborába. Ha valakinek 6 és 8 között van a vércukra, akkor csinálunk egy cukorterhelést, és a két, tehát az úgy néz ki a vércukorterhelés, hogy bemegy a rendelőbe, nem a házi orvoshoz, hanem a központi laborba, levesznek egy éjgyomri vércukrot, itt is nagyon fontos, én kézbe szoktam adni egy kis nyomtatványon, hogy hogyan készüljön föl a cukorterheléses vizsgálatra, és ott valójában mi történik, egy ilyen kis A5-ös papíron ki van nyomtatva, hogy hogy készüljön föl rá, mert nagyon fontos, hogy betartsa a szabályokat, tehát ne legyen túlzavált állapotban, a vérvételt megelőző 12 órában már ne fogyasszon semmilyen kalóriát, csak vizet, és az előző napon se tömje tele magát ilyen magas cukortartalmú dolgokkal. Sokan azt mondják, hogy hát én cukrot nem tettem bele, csak mézet. Bocs, a mézben is van cukor, vajon mitől édes? Hát attól. Na, szóval éjgyomorra kell menni. Na, amikor leveszik az éjgyomri vércukrot, megitatnak vele 75 g glükózt, tehát tömény, szőlőcukrot, ami hát nem az élvezeti értéke, hanem a diagnosztikus haszna miatt kell, mert van, aki azt mondja, hát émeit olyan édes volt, oké. Okay. És hogyha megitta ezt a lötyit, akkor maradjon a fenekén 2 órán át, ott a rendelőben, ne menjen sehova, ne menjen bevásárolni a piacra, ne kezdjen el mozogni, vigyen magával olvasnivalót, ne egyen hozzá semmit, hanem a 2 órát várja végig, 2 óra múlva levesszük a vért, és hogyha az a normális tartományban van, akkor azt jelenti, hogy a szervezete piszok jól működik, tehát a magas vércukor emelkedés 2 óra múlva le tudta küzdeni, jól működik az inzulin elválasztás. Hogyha 6 és 8 között marad, akkor ez már csökkent glükóztoleranciája van, ezzel foglalkozni kell, ha pedig 8 vagy 10 vagy e fölötti a 2 órás érték, akkor az már egyértelműen cukorbetegség diagnózisát jelenti, és akkor azzal nyilván foglalkozni kell. Tehát ez is egy fontos szűrővizsgálat, a vérvétel. Ilyenkor a vérvételnél nem csak a vércukrot nézzük meg, hanem a szívérendszeri betegségek szempontjából 2 fontos dolog van még. Az egyik a húgysav. A húgysav

0: úgynevezett HDL koleszterin, ezt úgy lehetne mondani, hogy ez olyan, mint amikor megy az utcaseprő gép az utcán, és akkor így összeszedi a szemetet, és elviszi a szeméttelepre. Hát nálunk a szeméttelep az a máj, mert az ugye az anyagcsere központja, tehát mindent oda-vissza a vér a maga útján. Tehát ő takarít a HDL koleszterin. Az LDL koleszterin az pedig, mondjam azt, hogy a szemetelő, aki viszi magával a koleszterint, és mindenhova lerakja. Ahol helyet talál neki, ahol talál helyet, olyan helyeken, ahol mondjuk a ér falánál valamilyen gyulladásos folyamat elindul, vagy egy olyan a érbelhátya sérülése van, például magas vérnyomás miatt, vagy olyan áramlási viszonyok vannak, hogy ott sokkal könnyebben lerakódik. Tehát ez a szemetelő polgár, akinek a zsebe tele van koleszterinnel, és ahol eszébe jut, ott rakja le. Tehát az LDL koleszterinre figyelünk, meg az összkoleszterinre. Tulajdonképpen, ha jól kiürítjük az embereknek a zsebét, és nincs a zsebükbe koleszterin, hogy akárhol szemeteljenek vele, vagyis lecsökkentjük az LDL szintet, akkor tudjuk védeni az érrendszert az érelmeszesedéssel kapcsolatban. Tehát vérvételnél ez a három legfontosabb tényező. Nyilván D-vitamin szintet és egyéb más dolgokat is lehet nézni, attól függ, hogy milyen irányba akarunk elindulni, de a szívérrendszeri betegség szempontjából ez a három tényező a legfontosabb. És akkor ez már ugye TB által támogatott dolog, de hogyha valaki akarja, akkor fizetős és különböző ilyen magánlaborokban levetetheti. Fölösleges kezdetben ilyeneket nézni, hogy most homaindex, meg inzulinszint, meg egyebek van, akik eszméletlen mennyiségű pénzt elköltenek fölöslegesen ilyen vizsgálatokra, nincs értelme. Hemoglobinás szintet is csak akkor nézünk, hogyha cukorbetegség gyanúja van, tehát az sem alkalmas szűrővizsgálatra. Nyilván a koleszterin szint is ugye egy fontos dolog, hogy éhgyomorra történjen, mert hogyha valaki mondjuk reggel megitta a kávét, lehet, hogy a triglicerid, a másik zsír fajta, az megemelkedik. Mert hogy az anyagcserét már befolyásolja az elfogyasztott kávé is. És ugyanígy, ha valaki mondjuk egy jó csülkös babot magához vesz előző nap, és másnap megy vérvételre, akkor a húgysav szintje valószínűleg a felső határ közelében vagy azt meghaladóan lesz, mert ebben a táplálékban olyan anyagok vannak, aminek a lebontása során húgysav, mint salakanyag képződik, az ugye, ha megemelkedett ennek a szintje, az innentől kezdve szívérrendszeri érelmeszösedési folyamatot segíthet elő. Tehát ezekre a dolgokra érdemes odafigyelni vérvételnél, és akkor még nem érkeztünk el az igazi nagy szűrővizsgálatokhoz, amivel már nem a szívérrendszeri betegségre való hajlamot nézzük, hanem a másik nagy halálok. Ha jól rémlik, úgy emlékszem, hogy ön kb. 40, tehát 30 és 40 ezer közötti van évente rákbetegségben elhalálozó emberek száma Magyarországon. Az nem kevés. Gyakorlatilag egy megyeszékhely, egy kisebb megyeszékhely polgársága megy át a túlvilágra daganatos betegség következtében.
1: Hát azért érdemes azt is hozzátenni, hogy a daganatos betegségek egy része, vagy hát a kezdeti stádium az lehet nagyon alamuszi, hiszen nem ismerhető fel, nincsenek tünetei.
0: Igen.
1: Nem tudhatjuk, hogy elindult-e már bármilyen kóros folyamat. Hogyan tudjuk akkor mégis szűrni ezt, odafigyelni magunkra, nyilván ez volt az alapvetésünk is, de hát hogyha nincs tünet, akkor nem is figyelünk rá tulajdonképpen?
0: Igen. Hát ugye nagyon fontos az a szűrővizsgálatoknál is, hogy olyan irányba indítsunk szűrővizsgálatot, amely betegségek a leggyakoribbak. Ugye a leggyakoribb halálok férfi és női populációkat illetően is a tüdőrák, a vastagbéldaganat, emésztőszervi daganatok, inkább így mondanám, a nőknél a méhnyakrák és az emlőrák, férfiaknál a prosztatarák. Tehát ezek a leggyakoribbak. Nyilvánvalóan népegészségügyi szempontból ezeket a betegségeket érdemes szűrni, mert itt óriási lakosság számot tudunk elérni, és időben kiemelni. vannak rák megelőző állapotok. Tehát amikor még nincs igazán kialakult rák, vagy elkezdődött a daganatos folyamat, de még nem tör át bizonyos határokon a daganat növekedése, hanem mondjuk annak a

szervnek egy pici részét érinti csak, és ennek vagy valamilyen biomarker, tehát vérvétellel eldönthető kórjelző értéket tudunk találni, vagy pedig képalkotó eljárással, röntgennel, ultrahanggal találjuk meg a különböző problémákat. Vagy egyszerűen közvetlen mintavétel segítségével.

Az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt a szűrések fontosságáról. Ma az adás első részét hallották, a folytatással jövő héten jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. A zenei szerkesztő Németh Tamás, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 000 tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés-Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 000 társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátságkőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson importkőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovivariban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot, autójában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a csehnagykövetet. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szent Atya fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportját. A gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. Főszerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában.

0: Leó pápa felhívása. Imádkozzunk a kínai keresztényekért és a háborútól szenvedő Közel-Keletért. A Szentatya pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása után köszöntötte a Szentpéter téren összegyűlt híveket. Arra szólított, hogy imádkozzunk a növekvő kínai keresztény közösségért és az egység ajándékáért, valamint a szentföldi, libanoni és közel-keleti testvéreinkért, akik a háborútól szenvednek.
1: Ricorre oggi la giornata di preghiera per la Chiesa in Cina.
0: Május 25-én tartottuk a kínai egyházért való imanapot, a boldogságos Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus emléknapján, aki nagy tiszteletnek örvend Shanghaiban, a Sesánik egyhelyen. Csatlakozzunk a kínai katolikusok imáihoz, mely jelzi irántuk való szeretetünket, és az ő közösségüket az egyetemes egyházzal és Péter utódával. A mennyek királynője közbenjárása esdje ki a növekvő kínai közösségnek az egység kegyelmét, és adja meg mindenkinek az erőt ahhoz, hogy tanúskodjon az evangéliumról a hétköznapi fáradalmak közepette, hogy a remény és a béke magva lehessen.
1: Invoco la pace eterna per le vittime dell'incidente avvenuto nei giorni scorsi in una miniera nel nord della Cina.
0: A Szentatya örök békességért fohászkodik azok számára, akik az elmúlt napokban Észak-Kínában bekövetkezett bányarobbanás áldozatai lettek.
1: A Maria Santissima, aiuto dei cristiani, affidiamo anche le comunità cristiane della Terra Santa, del Libano e di tutto il Medio Oriente che soffrono a causa della guerra.
0: Szűz Máriára, a keresztények segítségére bízzuk a keresztény közösségeket is, akik a Szentföldön, Libanonban és az egész Közel-Keleten szenvednek a háború miatt. Leó pápa ezután köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkező zarándokokat. Külön üdvözölte a Lengyelországból érkezett fogyatékkal élők csoportját, valamint a belgiumi Kelmisből indult kerékpáros zarándoklat résztvevőit, akiknek gratulált teljesítményükhöz.
2: Leó pápa, a gyermekek a jövő, kulcsfontosságú demográfiai kihívás Európa számára. 14. Leó hétfőn fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait, amely május 25-én Rómában részt vett a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferencián. A Szentatya a magány világjárványát említette a születési arány csökkenésének egyik okaként, amely jelenség egyben az EU intézmények alapító atyáinak keresztény inspirációjának elutasításából is fakad. A pápa arra buzdított, hogy kerüljük az ellentmondásos, látszólag családbarát, de valójában diszkriminatív, az abortuszt dicsőítő politikákat.
3: Your focus on the continent's demographic question is certainly timely, for this issue signifies an urgent challenge with practical implications.
2: A demográfiai kérdés sürgető kihívás, döntő útkereszteződés Európa számára, amelyet a magány világjárványa sújt, és amely veszélyezteti jövőjét. Egy olyan Európának, amely ellentmondásos, látszólag családbarát és az anyaságot diszkrimináló, az abortuszt, mint jogot, magasztaló politikákat alkalmaz, változtathatatlan elvekre van szüksége, hogy válaszoljon a korunk férfiait és nőit sújtó válságokra. Ezt hangsúlyozta 14. Leó május 25-én hétfőn délelőtt angol nyelven elmondott beszédében, amikor a Vatikánban fogadta az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának tagjait. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy hétfőn délután rendezték meg az Európai Parlament római kapcsolattartó irodájában a Demográfia és Európa döntő pillanat című konferenciát. A résztvevők között volt Eugenia Rocella, a családügyekért, a születési arányért és az esélyegyenlőségért felelős olasz miniszter, Dubravka Suica, az Európai Bizottság demográfiáért felelős földközi-tengeri biztosa, Antonella Sberna, az Európai Parlament alelnöke, Gudrun Kugler, az EBSZ demográfiai változásokért felelős különleges képviselője, valamint a demográfiai közös munkacsoport három társelnöke az Európai Parlament különböző képviselőcsoportjaiból. Az Európai Parlament demográfiai közös munkacsoportjának közel 30 képviselőből álló küldöttsége is részt vett a tanácskozáson, akik különböző politikai csoportokat és országokat képviselnek, továbbá a családdal, születési arányjal és demográfiai kérdésekkel foglalkozó non-profit szervezetek képviselői.
3: The demographic challenge stands as a crucial juncture for the anthropological, social and economic future of Europe.
2: Leo pápa nagyon is tudatában van, hogy egy sürgető kihívással nézünk szembe, amelynek konkrét következményei vannak emberek milliói számára. Tudatában van annak, hogy Európát régóta öreg kontinensnek tekintik, ahogy Ferenc pápa évekkel ezelőtt hangsúlyozta. Leo pápa leszögezte, hogy a gyermekek a jövő, és rámutatott, hogy átfogó és fenntartható fejlődésre van szükség, amelyet a nemzedékek közötti szolidaritás hiánya akadályoz. Emlékeztetett arra, hogy a világjárvány milyen befolyásolta a születési arányt, magányt és gátlásokat teremtve. Majd hozzátette, sajnos ehhez a szolidaritáshoz a nemzedékek közötti egyensúlyra van szükség, amely jelenleg hiányzik Európában. A drasztikus sterilitást Leo pápa szerint Európa alapítói keresztény inspirációjának elutasítása is súlyosbította. Túl sokaktól megtagadták a születés jogát, hívta fel a figyelmet beszédében, ismét elődjét idézve. Majd rávilágított bizonyos politikák kétértelműségére. Nem ritkán találkozunk ellentmondásos kijelentésekkel az állítólagosan családpárti politikák részéről, amelyek egyszerre hirdetik az anyasággal szembeni diszkriminációt, magasztalják az abortuszt, mint jogot, és aláássák a családalapítás vágyának alapjait. Szerencsére ma is vannak itt velünk néhányan, akik csodálatos kivételt jelentenek, utalva az audiencián megjelent fiatal gyermekes házaspárokra.
3: National and EU policies need to be developed and formulated in partnership with civil society.
2: Leo pápa megerősítette reményét, hogy nem csak intézményi szinten, hanem a civil társadalom bevonásával is párbeszédre kerülhet sor. Elkötelezettségetek tagjaitok sokszínűségének köszönhetően alapvető szerepet játszhat, és ideális fórumot jelent ahhoz, hogy innovatív ötletek szülessenek, amelyekre Európának és a világnak kétségbe esetten szüksége van. Ennek a párbeszédnek nem csak a különböző európai intézményeket és kormányokat kell bevonnia, hanem a civil társadalom teljes spektrumát is, amelynek a keresztények szerves részét képezik. Megbeszéléseiteknek az is a feladatuk, hogy előmozdítsák a családok közös felelősségét és aktív szerepét a társadalmi, politikai és kulturális életben, hangsúlyozta Leo pápa. Szent II. János Pál 1981-ben kiadott Familiaris Consortio, családi közösség című apostoli buzdítására utalva, amely a keresztény család feladatairól szól a modern világban, 14. Leo hangsúlyozta, hogy ez a dokumentum kifejezetten a referencia szövegek közé tartozik, amely emlékeztet arra, hogy a család egy férfi és egy nő házasságán alapul. Alkalmazni kell a szubszidiaritás elvét, hogy elkerüljük a túlzott állami beavatkozás és az individualizmus két szélsőségét. Leo pápa méltatta az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetsége és az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Bizottsága közös munkáját. Majd beszéde végén rámutatott. A politikáknak az emberi személyt teljes egészében kell figyelembe venniük, és mindig elő kell mozdítaniuk az emberi lények méltóságát. Így módon a demográfiai válság megoldása egy valóban emberi utat nyithat meg, amely a közjóra és a jövő nemzedékeinek jólétére irányul.
4: Szerkesztői vezércikk a pápa enciklikájáról. Embernek maradni az algoritmusok korában. Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikkben foglalta össze 14. Leo pápa Magnifica Humanitas kezdetű most megjelent enciklikáját, amelyben a Szentatya arra szólít fel minket, hogy a technika fejlődését ne a szív elszegényedésével fizessük meg. A mesterséges intelligencia korában, amikor a minden ellenőrzésen kívülálló hatalmas technológiai hatalomkoncentráció, valamint az embertelenség új formái már az emberi méltóságot veszélyeztetik, 14. Leó pápa arra a sürgető kötelességre hív fel minket, hogy maradjunk mélyen emberségesek. A polarizációk és az erőszak korában, amikor terjed a hatalom kultúrája, és a háború újra elfogadottá válik a nemzetközi politikai eszközeként, Péter utódja arra kér minket, hogy fejlesszük a technikát anélkül, hogy a szívünk visszamaradna. Arra hív minket, hogy fogadjuk el az emberiség korlátait és törékenységét anélkül, hogy azokat, ahogy a technokratikus ideológia teszi, kijavítandó hibának tekintenénk. Arra buzdít minket, hogy ne a nagyok szemszögéből nézzük a világot, hanem alulról, a szenvedők szemével, a legkisebbekkel kezdve. Egy olyan Isten szemével, aki magára vette gyengeségünket, és azt az üdvösség helyévé alakította, mert még akkor is, amikor a gépek hatékonyságukban kiemelkednek, a történelem középpontjában továbbra is egy emberi arc áll előttünk, amely arra vár, hogy rátekintsenek. A Magnifica Humanitas elsősorban nem a mesterséges intelligenciáról szóló elemző szöveg. Nem foglalkozik a folyamatosan változó folyamatok részleteivel. Inkább egy összefoglaló irat, amely a társadalmi tanítás elveit alkalmazza korunkra, a mesterséges intelligencia korára, megerősítve és aktualizálva a tanítóhivatal alapvető pontjait. Ez a szöveg véget vet azoknak a félreértéseknek is, akik a piacok és az új technológiák abszolút szabadságában bízva hajlamosak a pápai tanításokat, amelyek a mesterséges intelligencia közös, emberséges irányítását, az integrális ökológiát, a bűn struktúráivá váló gazdasági struktúrákat és a háború elutasítását szorgalmazzák, vitatható tanításként leértékelni. A Rerum Novarum szerzőjének nevét felvett pápa a digitális forradalom korában arra kér mindnyájunkat, hogy vállaljunk aktív szerepet, mert a szeretet civilizációjának felépítése apró, de kitartó hűségek összességének köszönhetően valósul meg, amelyek képesek megfékezni az embertelenséget. Ez tehát egy olyan feladat, amely mindannyiunkat közvetlenül érint. Leó pápa emlékeztet bennünket arra, hogy az igazságtalanságok nem csupán az egyének téves döntéseiből fakadnak, hanem azokból a struktúrákból, mechanizmusokból, gazdasági és kulturális rendszerekből is, amelyek egyenlőtlenségeket eredményeznek, és hogy nem tekinthető emberi fejlődésnek az, amely egyesek fogyasztását növeli, miközben a költségeket és a terheket másokra hárítja, vagy egész régiókat alárendelt szerepbe szorít. Ahogyan sajnos ma az új technológiák és az azokhoz szükséges erőforrások területén is történik ez. Az enciklikában olvassuk, szól Andrea Tornielli cikke, hogy a magántulajdon társadalmi funkciója az egyház biztos tanítása, és ma az általánosan mindenki számára szánt javak között számba kell vennünk az új tulajdonformákat is, szabadalmakat, algoritmusokat, digitális platformokat, technológiai infrastruktúrákat, adatokat, hogy elkerüljük új kizárási formák és szabadságtól való megfosztás kialakulását vagy megerősödését. A technika ugyanis nem egyszerű eszköz, és amikor kritériummá válik, végül eldönti, mi számít és mi kerülhet elvetésre. Az embereket egy egyre hatékonyabbá váló rendszer fogas kerekeivé pokozza le. Manapság a platformok, az infrastruktúra, az adatok és a számítási képesség feletti ellenőrzés nem az államok, hanem a nagy gazdasági és technológiai szereplők kiváltsága, akik meghatározzák a hozzáférés feltételeit, a láthatóság szabályait és magát a részvételi lehetőséget. Amikor ez a hatalom néhány kézben összpontosul, hajlamos átláthatatlanná válni és kicsúszni a nyilvános ellenőrzés alól, akkor ez magával hozza a torz fejlődés kockázatát, ami új függőségeket, kizárásokat, manipulációkat és egyenlőtlenségeket teremt. A pápa, megerősítve az igazságos háború elméletén való túllépés szükségességét, felszólít arra, hogy a mesterséges intelligencia hadviselésben való alkalmazását a legszigorúbb etikai korlátok alá kell vetni, mert nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenni a háborút. Továbbá, a mesterséges intelligencia a képek és tartalmak manipulálásán keresztül kulcsfontosságú tényezővé vált a közvélemény alakításában, egyre nehezebbé téve az igazság és a hamisság megkülönböztetését. A munkaerőpiacot is számos bizonytalanság övezi. Az enciklika ezzel kapcsolatban arra emlékeztet minket, hogy már nem lehet kizárólag a piac láthatatlan kezére hagyatkozni, a politika feladata, hogy a gazdasági és technológiai dinamikát a közjó felé irányítsa, előmozdítsa a méltóság teljes munkát, a társadalmi befogadást és az innováció erőnyeinek méltányos elosztását. Emberi mi voltunk megtartása, a folyamatok irányítása, a monopóliumok elkerülése még ezen a területen is, amelyek végül kevesek hatalmát növelik sokak életének rovására, a pápa által kijelölt út nem emel barikádokat, és nem is utasítja el eleve a mesterséges intelligencia használatát. Sőt, kiemeli számos pozitív aspektusát és hasznos alkalmazását, de ugyanakkor elmagyarázza, hogy nem elég etikai kérdés feltenni a felhasználásának jó vagy rossz céljáról. Elengedhetetlen a korai beavatkozás, valamint annak megkérdőjelezése, hogy hogyan van egy rendszer megtervezve, és milyen személy és társadalom kép van beírva az azt irányító adatokba és modellekbe. Ehhez megfelelő jogi keretekre, független felügyeletre, felhasználók oktatására és mindenek előtt ismét olyan politikára van szükség, amely nem mond le a kötelességéről. Ellenkező esetben a változást kizárólag a technokrata logika fogja irányítani, és azt szükségesnek és elkerülhetetlennek fogják bemutatni, így végül olyan szabályokat fognak bevezetni, amelyeket azok diktálnak, akik az adatokat, az infrastruktúrát és a számítási teljesítményt birtokolják. Ezért szükséges a mesterséges intelligencia lefegyverzése, azaz a technikai hatalom és a kormányzási jog közötti egyenlőség megszüntetése. Nem azért, hogy lemondjunk a technológiáról, hanem azért, hogy megakadályozzuk, hogy uralja az embereket. Vitathatóvá, kifogásolhatóvá és ezáltal lakhatóvá kell azt tenni. Pontosan azért, hogy ne mondjuk le emberségünkről, amely oly törékeny és oly nagyszerű. Zárul Andrea Tornielli, a Vatikáni Rádió szerkesztő igazgatója vezércikke Leó pápa enciklikájáról.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrei Miskolci Mária hitoktató a Szentlélek eljöveteléről és ajándékairól beszélget a Králi Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival. A 2025. június 10-ei adásunk ismétlését hallják.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jöjj, Szentlélek Isten, jöjj és áraszd ki a mennyekből fényességet sugarát. Jöjj, ki árvák atya vagy, jöjj, ki szívek lángja vagy, ajándékos jó barát. Jöjj, áldott vigasztalás, drága vendég, lelkitárs, legédesebb enyhülés, fáradtságra nyugalom, hőség ellen oltalom, zokogásban könnyülés. Jöjj és töltsd be híved legtitkosabb szíveit, boldogító égi tűz. Semmi, semmi nélküled az ember nem lehet, semmi tiszta, semmi szűz. Mutasd, amit a szenny belep, öntözd, ami eleped, sebb fájását csillapítsd, ami dermedt élezgesd, ami fagyos melengesd, ami hibás igazítsd. Benned minden bizalom, osszad pazaron, hét szent ajándékodat. Adj érdemre jobbulást, üdvösséges kimúlást, s örök vigasságot adj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Ünnepi óránk van, egy örömünnep, ami nem más, mint a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Mit tudunk a pünkösdről, Barna? Mit jelent számunkra?
3: A pünkösd a görög pentékoszté, azaz az 50. szóból származik.
2: Aratás ünnepe is a hetek ünnepe, mert 7 héttel a pászka ünnepe után az első termésért adtak hálát. Örömünnep, amely a földműveléshez kapcsolódott. Később a Sínai hegyen kapott törvény kihirdetésének napja is volt. És Jézus megígérte, hogy nem hagy el minket, és elküldi a Szent Lelket, és ő a saját lelkét és a tanítványai szívében, az ő közösségükben azóta is jelen van. És ez az az örömünnep, amikor kiárad a Szent Lélek az apostolokra. Mit jelenthetett az, amikor megjelent a Szent Lélek az apostolok között? Veled fordult-e már elő az, hogy valakit nem értettél meg, pedig ő is magyarul beszélt? Volt már ilyen veletek?
4: Igen, már fordult elő olyan, hogyha például valaki olyan témáról beszélt, ami teljesen érthetetlen volt, akkor is hiába mondta magyarul, tisztára úgy hangzott, mint hogyha sületlenségeket beszélne, illetve hogyha valaki nagyon halkan, artikulálás nélkül beszél, akkor azt is hiába mondja magyarul, nagyon nehezen érthető.
3: Meg például, ha valaki nagyon tudományosan, nagyon szakszavakkal beszél, azon is néha nagyon el kell gondolkodni, hogy vajon egyáltalán mi is a téma, mert ez ilyenkor nehéz lehet.
2: Volt-e már olyan, amikor elbeszéltetek egymás mellett? Tehát, hogy egy azonos nyelven beszéltetek, de mégis úgy nem megfelelően kommunikáltatok, és az lett belőle, hogy mégsem jutott el ahhoz az emberhez az az információ, aminek kellett volna, és így elbeszéltetek egymás mellett.
3: Igen, ilyen volt már ugye velem is, például akkor is, hogyha több dologról beszélünk, és akkor igazából mindenki legjobban arra figyel, amit ő saját maga mond, és akkor, ha valamiben megállapodnak, akkor jó, ez lesz. És mondjuk akkor velem is történt olyan, hogy én erre emlékeztem, de a másik fél, ő egy más dologra emlékezett, és ebből szokott lenni félreértés.
2: Ez olyan, hogy csak egy évet, ha félrenézel, és mondjuk kiküldöd a meghívót mondjuk egy találkozóra, ami veled is előfordult, egy külföldi találkozóra, és már beleéled magad, hogy azon részt fogsz venni, meg mindent megteszel azért, hogy oda kimenjél, és akkor utána meg kiderül, hogy ja, csak rossz évet nézett a felelős érte, és akkor mégsem valósul meg az a tábor, meg az a program. Szóval ez tényleg olyan, amikor ilyen káosz lesz belőle, ilyen zűr, zavar. Sokszor bosszankodunk azon, amikor valamit, ami számunkra egyértelmű, a másik ember mégsem ért meg, vagy nem egészen úgy érti, ahogyan mi gondoljuk. Az Ószövetségben a bábeli toronyról szóló történet arról beszél, hogy a gőgös, öntelt, Isten ellen lázadó emberi törekvés eredményeként megbomlott az emberek közt lévő egység. Olyan akadályok keletkeztek, amelyek az igazi párbeszédet, kapcsolatot akadályozzák és lehetetlenné teszik. A nyelvi különbségek ezeknek az egyik jele volt. Tehát, hogy nem értették egymás nyelvét. Aztán a pünkösd által a Krisztusba vetett hit és a Szentlélekben való részesedés ismét lehetővé tette ezt az egységet. Hogyan is történt ez, Viki?
4: Amikor a tanítványok megértették, hogy Jézus már nem sokáig lesz velük a földön, nagyon elszomorodtak. Nem is tudták, hogy mihez kezdjenek. Jézus nélkül nem megy. Jézus azonban megígérte, hogy nem hagyja egyedül övéit. Ezt az ígéretét is megtartotta, és miután 40 nap múlva atyához tért, elküldte azt a valakit, aki segíti, vigasztalja, bátorítja tanítványait, aki tanácsokat, ötleteket ad nekik.
2: A húsvét ünnepét követő 50. napon az apostolokat és a velük együtt lévő testvéreket eltöltötte a Szentlélek, ami abban mutatkozott meg, hogy különféle nyelveken kezdték el dicsérni az Istent. Ezt a dicsőítést a Római Birodalom különböző részeiből érkező zsidó zarándokok mindegyike, mint saját anyanyelvén elhangzó beszédet fogta fel. A Szentlélek tehát közös nyelvet hozott létre az apostolok és a hallgatók között. Ezt nem tudom, hogy mennyire vettetek részt azon a Szentmisén, vagy mennyire emlékeztek arra a Szentmisére, amikor Ferenc pápa itt volt Magyarországon, és ugye a Kossuth téren bemutatott egy Szentmisét, ahol ugye a Szentmise állandó részei latinul voltak, de valahogy mégis tudtad, hogy hol tart a Szentmise, meg hogy melyik része zajlik éppen. Hogyha eljutottál már külföldre, és ott voltál Szentmisén, vagy esetleg más egyházközségben, voltál vendégként egy első áldozáson, vagy egy bérmáláson, vagy akármilyen ünnepen, azt is kicsit érzed azt, hogy nem vagy kívülálló, mert van egy nyelv, amit mindannyian értünk, és ez a liturgián nagyon is érezhető ez az egység, mert megnyilvánul az, hogy az, amit teszünk, meg amit mondunk, a szívből van. Akit elküldött, az nem más, mint a Szentlélek, akiről azt ígérte Jézus, hogy láthatatlan, mindig, mindenhol velünk lesz. Így a tanítványok nem érezték már magukat árván Jézus nélkül. Ezen a különleges napon mindannyian átélték, amikor elérkezett hozzájuk a Szentlélek. A lángnyelvek is a Szentlélek eljövetelének a jelei, mert azt mondtuk mindig, hogy az Isten jelenlétét azt érezzük és tudjuk, hogy itt van köztünk, és ennek a jelenlétnek vannak jelei. Ez az egyik a tűz. Nézzük meg, hogy mi jut erről eszünkbe, Viki.
4: A tűzről sok negatív gondolat juthat eszünkbe, de a tűz a négy alapvető elem egyike: víz, föld, levegő, tűz. Már az ősemberek életében nagy jelentősége volt, amikor a számukra veszélyt jelentő állatokat távol tudták a tűzzel tartani, vagy amikor fényforrásként használták, nem is beszélve az ételek elkészítéséről, majd a szerszámok készítéséről. A tűz átformál.
2: A pünkös történetében szélzúgásról is olvasunk, és a lángnyelvek is megjelennek. Az apostolok, akik addig a főpapoktól rettegve bezárkózva tartották az ajtót, a Jézus által megígért lelket hirtelen lelkesen indulnak a Jeruzsálembe érkező emberekhez, és bátran tesznek tanúságot a feltámadt Krisztusról.

0: Vannak a Szentléleknek különféle ajándékai és gyümölcsei annak, hogyha mi saját életünkben is a Szentlélek Istent elfogadjuk, befogadjuk, és a Szentlélek Isten elkezd dolgozni rajtunk keresztül a világban. Honnan tudjuk azt, Viki, hogy kiben van jelen a Szentléleknek a karizmája, a Szentlélek ajándékai? Honnan ismerjük fel ezeket? Melyek a Szentlélek gyümölcsei?
1: A szeretet, az öröm, a békesség, a kedvesség, a jóság, a szelídség, a tisztaság, az önmegtartóztatás, a hit, a türelem, a hűség és a szerénység.
0: Ezek a Szentlélek gyümölcsei, ezek olyan tökéletességek, amelyekre a Szentlélek formál meg bennünket. A gonoszoknak nincsenek ilyen gyümölcsei. Ha ezeknek az ellentétjét látjuk, akkor megérthetjük, hogy mit okoz a gonosz. A Szentlélek azonban a Teremtő Isten lelke. Az igazi élet ilyen gyümölcsökkel teli örömünnep. Itt még azt is meg kell jegyeznünk, hogy a Szentlélek Isten az, aki segít téged abban, hogy imádkozni tudjál, hogy meg tudsz szólítani az Istent, hogy észrevedd az ő ajándékait az életben, és azt is észre kell vennünk, hogy itt Isten maga a legnagyobb ajándékozó. Hogyan értsük ezt?
2: Hiszen ő maga a szeretet, és boldogságra teremtett minket. Ahhoz, hogy a fenti gyümölcsök megteremjenek az életünkben, 7 ajándékot ad a Szentlélek. A 7-es szám a teljességet jelképezi az Ószövetségben.
0: Tehát a Szentlélek Isten 7 ajándékát kapjuk meg. Melyik az a szentség, amiben megkapjuk a Szentlélek Isten 7 ajándékát, és amelyben kiárad ránk a Szentlélek?
2: Ez a bérmálás szentsége.
0: Ti már részesültetek a bérmálás szentségében. Hogyan élitek meg? Mi a különbség a között, aki nem bérmálkozott, és a között, aki már ebben a szentségben, a nagykorúság szentségében részesült?
2: Én úgy gondolom, hogy amióta bérmálkoztam, azóta érzem a Szentlélektől kapott lelki erőt magamban, és érzem, hogy bölcsebb döntéseket hozok, a Szentléleknek köszönhetem.
0: A Szentlélek kiáradásának tanúi voltak az apostolok, és ugye azt kell tudnunk, hogy a Szentlélek akár úgy is tud dolgozni bennünk, hogy annak így a szemmel látható bizonyítékai nincsenek. Itt nincs szó arról, hogy a Szentlélek azokban az emberekben él csupán, akinek a feje fölött lángnyelve jelenik meg, vagy szélzúgás támad, vagy bármiféle olyan külső megnyilvánulási forma történik körülöttünk. Nem, a Szentlélek jelenléte egészen csendes, egészen észrevehetetlen, de mégis tudjuk azt, hogy az, aki minket átsegít azon az adott nehézségen, vagy éppen megerősít minket a harcban, az előttünk álló lelki küzdelemben, az nem más, mint a Szentlélek. És csak később veszed észre, hogy ő adta az ajkadra azokat a szavakat, hogy ő volt az, aki sugalta a jó tanács lelke által, hogy azt a döntést meg tud hozni, és csak később érted meg azt, hogy mennyi helyzetben ott volt veled a Szentlélek, igazán kézzel fogható és megtapasztalható módon. Vegyük át, hogy melyek a Szentlélek Isten ajándékai. Az első a tudomány lelke. Olyan sok mindent szeretnénk tudni, kutatjuk a világ mindenségben elrejtett titkokat. Olykor előfordul azonban, hogy olyan dolgok után kíváncsiskodunk, ami nem gazdagítja az életünket. A tudomány lelke segít eldönteni, hogy mit érdemes megtanulni, és mit nem.
2: Az értelem lelke abban segít, hogy megértsük, miben van örök érték, mi az igaz, mi az igazság fényénél láthassuk életünket.
3: Bölcsesség lelke. Szívvel is tudjunk mérlegelni, ne csak ésszel. A bölcsesség által tudjuk a megismert igazságot cselekedetekre váltani. Az életünk irányításában segít minket.
1: A tanács lelke. Sokszor bizonytalansággal találkozunk a magunk vagy mások életében. Isten a szívünkbe írta szeretetének törvényeit, így ha jól figyelünk és kérjük a tanács lelkét, segít, hogy az igazság útján járjunk.
0: Lelki erősség. Előfordul, hogy már tudjuk, mit kell tennünk, de hiányzik a lelkesedés, a tűz, az erő, hogy nekivágjunk. A lélek a benső énünket erősíti, hogyha kell, tudjunk az ár ellen is úszni.
2: A jámborság lelke abban segít, hogy lelki dolgokban ne fáradjunk el, a hit életünkben való elkötelezettségünkben kitartóak legyünk, és ne adjuk fel a jó elhatározásaink véghez vitéleit.
3: Az Úr félelme. Tévedés lenne azt gondolni, hogy tényleg szó szerint kell félnünk Istentől. Amikor féltünk valami földi kincset, valami számunkra fontosat, attól félünk, hogy elveszítjük. Legnagyobb kincsük Isten barátsága és a lelke, ami az Istenhez való tartozásra utal. Az Isten félelem segít, hogy mélységes tisztelettel legyünk Isten iránt, és soha ne veszítsük el vele barátságunkat.
0: Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem voltatok. Ez a tanúság tételetek pedig szeretném, ha úgy nyilvánulna meg, hogy a mondatok közül, amelyeket megosztottunk egymással, választanátok ti is egyet, amiben azt érzitek, mint az apostolok is érezhették, hogy megerősödött a hitetek, vagy bátorságot kaptatok, vagy csodaként éltétek meg, hogy Péter nyelveket beszélt, hogy mely üzenet által tudsz leginkább azonosulni a tanítványokkal. Én azt a mondatot választom, hogy bátorságot kaptak a tanítványok ahhoz, hogy beszéljenek Jézusról. Én is kérem tőled, Szentlélek, a bátorságot, hogy mindig, mindenkor meg tudjalak vallani az emberek előtt.
3: Csoda volt, hogy akik nem tudtak Péter nyelvén beszélni, azok is megértették.
2: Olyan embereknek beszéltek Jézusról, akik addig nem hallottak még róla.
0: Azonnal elindultak, hogy vigyék az örömhírt, hogy Jézus tényleg él. Azt kérjük tőled, Szentlélek Isten, hogy mindig minden helyzetben add meg nekünk azt a biztos tudatot, hogy Krisztus él, és hogy kereszt halálával egyszer is mindenkorra legyőzte a gonoszt.
1: Amikor megérkezett a Szentlélek, akkor a tanítványok úgy érezték, erővel töltődnek fel.
0: A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük. Engedj nekünk, Szentlélek, engedd, hogy megértsük azt, hogy bárhova megyünk, te mindenhol ott vagy velünk, hiszen Jézus megígérte, itt leszel velünk a világ végéig.
2: A Szentlélek segítette őket, akkor sem voltak egyedül, ha egy ember sem volt körülöttük.
0: Végezetül fohászkodjunk a Szentlélek Istenhez, köszönjük meg az ő szeretetét, köszönjük meg az ő barátságát, és adjunk hálát azért, hogy vigyázz ránk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Istenem, köszönöm a szeretetedet.
2: Istenem, hálát adok a barátaimért, add, hogy én is jó barát lehessek. Istenem, taníts meg imádkozni.
3: Istenem, segíts, hogy el tudjam fogadni magamat. Istenem, segíts, hogy érezzem a közelséged.
1: Hallgass meg, Istenem, halld meg könyörgésemet. Teremts bennem tiszta szívet, Istenem.
0: Jöjj, Szentlélek, Úristen, áraszd ki ránk lelkedet. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2025. június 10-i adásunk ismétlését hallották.
1: Együtt éjfélig.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg, melyben Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspöke beszél az eukarisztia misztériumáról, az oltári szentségben jelenlévő Jézushoz való kapcsolatunkról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Két órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják. Ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melynek első részében a digitális forradalom legújabb hullámáról, a mesterséges intelligenciáról lesz szó. Ezután kilépünk az online világból, és visszatérünk a legősibb és leghatékonyabb tanulási módszerhez, az élménypedagógiához. 4:00 zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Papi Edikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bercesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol egybegyűltek. Aztán lángnyelvek lobbantak, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Olvasom az apostolok cselekedeteiben. Milyen csodálatos teremtménye Istennek a tűz. Ami fekete volt, benne fehérre izzik, ami sötét volt, vakítóan világít, ami hideg volt, égetően forró. Hát még az a láthatatlan tűz, amely az élőkben él. Ha kialszik, itt a halál. A halott hideg, aki él, az belső tűztől meleg. Hosszú idővel azelőtt, hogy a Szentlélek a krédó egyik cikkejévé vált volna, átélt valóság volt az ősegyház tapasztalatában. A mai ámborság tiszteletre méltó, tudja mi a kötelesség, de csöpöt sem vonzó, nincs benne egy csepp lelkesedés sem. Isten azt mondta nekünk, mi az ő választott népe, nem pedig azt, hogy fagyasztott népe vagyunk. A szeretet nem érzés, hanem akarat. Amikor az ember mindenek fölött akar szeretni, akkor mindenek fölött szeret is. Ha megtörténik, hogy elbukunk a kísértésben, ez arra int, hogy szeretetünk még gyenge. De azt nem jelenti, hogy szeretetünk nem létezik. Adj nekünk szerető szívet, Urunk, húsból valót, nem kőszívet, a Te szívedet a miénk helyébe. A miénknek verése kihagy, amikor másról van szó. Uram, Te szeress általunk. Add nekünk szívedet, azzal szeressük atyánkat, szeressük anyánkat, Máriát, és szeressük testvéreidet, akik nekünk is testvéreink. Szeressük azokat, akik megelőztek az égben, őket könnyebb szeretnünk, de szeressük azokat is, akik itt élnek mellettünk, és meg is löknek néha, tudva vagy öntudatlanul.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Megtartotta az új ciklus első rendes plenáris ülését az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök napirendelőti felszólalásában strukturális és gazdasági lépésekről beszélt. Kiemelte a parlamenti működés költségeinek tervezett csökkentését, amelyen számításai szerint 4 év alatt 1 évnyi fenntartási összeget spórolhat meg az állam. Említést tett egy hamarosan érkező új kormányzati tiltó rendelkezésről is. A miniszterelnök beszédében név szerint kritizálta az ellenzékbe került Fidesz több vezető politikusát, köztük a távol lévő Lázár Jánost és Rogán Antalt. Az ülésteremben éles vita alakult ki a kormányoldal és a parlamenti ellenzék között, amely a választások utáni új erőviszonyok első közvetlen parlamenti összecsapása volt. A parlament napirendjére tűzte a legújabb alaptörvénymódosítás megvitatását. Megkezdődött a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának és működési kereteinek strukturális egyeztetése. Magyar Péter miniszterelnök módosító javaslatot nyújtott be a Tisza párt által beterjesztett alaptörvénymódosításhoz, hogy abból egyértelműen csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetése maradjon. A Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme kezdető passzus pedig az alkotmányban maradjon. Erről Mellétei Barna Márton, a Tisza párt politikusa számolt be az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának ülésén, miután a Fidesz arra utalt, hogy a Tisza a migrációs politikához akar hozzányúlni az eredeti megfogalmazással. Üdvözlendő, hogy a Fidesz-KDNP felszólalása és közel 40 000 tiltakozó aláírás hatására a kormány visszalépett a módosítási szándéktól, reagált a fejleményekre Gulyás Gergely Fidesz frakcióvezető. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa változatlanul 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot, jelentette be az MNB. A kamatfolyosó két szélesen változott. A döntés követően Varga Mihály jegybankelnök kitért arra, hogy volt olyan tanácstag, aki már a monetáris lazítás mellett döntött volna. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés-Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakomaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. A Nemzeti Adó és Vámhivatal június 1-ig mintegy 400 000 cégtől vár bevallást a társasági adóról, és több mint 100 000 társaságtól a kisvállalati adóról, hívja fel a figyelmet a NAV. A számviteli beszámolót május 31-ig kell letétbe helyezni. Keresik az Európai Unióban azt, aki tárgyalna Brüsszel nevében Vlagyimir Putyinnal, írta az Index. Eddig Angela Merkel korábbi német kancellár, valamint a karrierje során változatos pozíciói miatt Super Mario-nak becézett Mario Draghi egykori olasz miniszterelnök és volt Európai Központi Bank elnök tűnhet befutónak, ha az EU kinevezne valakit az ukrajnai háború lezárását segítő külön megbízottnak. Valószínűtlen azonban, hogy egyhamar erről meg tudnak egyezni a tagállamok vezetői, a legtöbben ugyanis nem gondolják komolynak Putyin szándékait a békére, írja az Index. Cipruson egy informális találkozó keretében most, szerdán és csütörtökön találkoznak az unió tagállamainak külügyminiszterei. A magyarországi repülőgép üzemanyag ellátás stabil és zavartalan, reagált a MOL a légi közlekedést és kerozinellátást érintő hírekre. A közlemény szerint a vállalat folyamatosan biztosítja a repülőterek és a partnerek számára szükséges kerozin mennyiséget, az ellátási láncok működése biztonságos, fennakadásokra pedig nem kell számítani. Kiemelték, az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a barátság kőolajvezeték újraindulása. Újabb jogorvoslati eljárás miatt ismét megakadt a Szerbiát Magyarországgal összekötő kőolajvezeték építésének közbeszerzési folyamata, írta internetes oldalán a szerbiai Forbes. A gazdasági magazin szerint ezúttal a műszaki felügyelet kiválasztására kiírt tender ellen nyújtottak be kifogást. A beruházás célja, hogy Szerbia több irányból is hozzájuthasson import kőolajhoz. Csehországban őrizetbe vette Hilarion orosz metropolitát a rendőrség, mikor Karlovy Váriban elhagyta a Szent Péter és Pál apostol pravoszláv templomot. Autójában kábítószernek látszó anyagot találtak. Az ortodox egyházi vezető cáfolta, hogy közel ennek kábítószer kereskedelemhez és provokációnak nevezte a rendőrök akcióját. A Kreml szóvivője közölte, Oroszország bekéreti a csehnagykövetet. Dmitrij Peszkov hozzátette, Moszkva is megrendezett provokációnak tartja az egyházi vezető letartóztatását. Végül az időjárásról. Napközben majd nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, délutára 31-32 fok körül alakul. Híreinket hallották.
2: Egyházfórum. Beszélgetések és előadások.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntjük minden kedves hallgatónkat. Mai adásunkban Mohos Gábor, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökének a gondolatait hallják az eukarisztia misztériumáról.

Az eukarisztiát nézzük a mai napon személyes életünkben, aztán a közösség életében is, aztán úgy, hogy hogyan vezet bennünket Jézus arra, hogy mindazt a hatalmas csodát, amit a vele való találkozás és a vele való közös élet, amire valójában hív bennünket, jelent, azt megosszuk minél többekkel, mert ez a vele való személyes kapcsolatnak a természetéből fakad, hogy egész egyszerűen nem tarthatjuk meg magunknak. Talán az sem véletlen egybeesés, hogy az eukarisztikus kongresszusra való készületnek a folyamata is pont ezekre a szakaszokra épül. Ott már a misszionál tartunk, de talán nem árt fölidézni azt, hogy mit jelent nekünk az oltári szentség a személyes életünkben, és amikor én ezt a felkérést megkaptam az előadás címével együtt, akkor valahol nagyon örültem, mert hogy ez arra késztetett engem, hogy az eukarisztiával való kapcsolatomat, amely azt hiszem, hogy sokszor, ha nem is úgy mondanám, hogy ösztönös, de nem teljesen tudatosan reflektált, hanem egyszerűen úgy, hogy az ember éli, hogy azt egy kicsit jobban végig gondoljam. Ennek a kapcsolatomnak a történetét, az alapjait, és ezt részben szeretném megosztani, részben ebből fakadóan kicsit talán általánosabb következtetéseket levonni, meg talán kérdéseket is föltenni így magunknak. Először is kezdem azzal, hogy mi is az oltári szentség számunkra, vagy ki az oltári szentség számunkra. Tegnap előtt volt alkalmam a Mária Rádióban hallani az Erdélyi Mária Rádió egyik átvett adását, amely az oltári szentség csodákról szólt, de olyan csodákról, amelyek nem pusztán régi idők csodái, hanem a közelmúlt, akár a 21. századnak, tehát az elmúlt évtizednek, vagy a 90-es, 2000-es éveknek a csodája világ különböző tájain, és ezeknek az az érdekessége, hogy a mai technikai eszközökkel sokkal mélyrehatóbban lehet tudományosan vizsgálni, és amit ebből szeretnék kiemelni, az az, hogy ami egyébként az oltári szentség csodáknak sokszor a közös vonása, amikor a szentostya átalakul, átváltozik, akkor általában emberi szívizom az, amit a tudományos vizsgálatok kimutatnak, és amit még ebből szeretnék kiemelni, hogy az egyik csodánál a vizsgálatok szerint az emberi szívizom és a magának, az ostjának az anyaga az valami olyan csodálatos módon vált egyé, amit az ember nem tud megmagyarázni, és amely az ember számára megvalósíthatatlan. Hogy az emberi szívizomnak a rostjai és az ostjának a molekulái hogyan kapcsolódtak egymásba. És azt hiszem, hogy ez sokat elárul arról, ez a csoda, hogy mit is jelent számunkra az oltári szentség. Az oltári szentség Jézus dobogó szíve, amelyet itt hagyott köztünk. Ilyen konkrétan megfogható, illetve olyan módon, hogy találkozhatunk vele, sőt, a szent áldozásban egyé válhatunk vele. Nagyon örülök annak is, hogy Magyarország, illetve azon belül is Budapest megkapta az eukarisztikus kongresszus, a nemzetközi eukarisztikus kongresszus megrendezésének a jogát, mert én ezt kezdettől fogva egy nagyon nagy ajándéknak élem meg. Én ott voltam a legelején a történetnek, amikor nem mi kerestük magunknak ezt a lehetőséget, hanem a Szent Cég keresett meg bennünket, hogy nem kívánunk-e erre az alkalomra pályázni, nem szeretnénk-e mi is ezt megpróbálni. Tehát nem mi kerestük, hanem megtalált bennünket, és én szívem mélyén meg vagyok győződve, hogy a gondviselés talált meg bennünket ezzel az ajándékkal, hogy Jézus valóságos jelenlétét jobban tudatosíthassuk, és a felkészülés ideje alatt én azt hiszem, hogy országszerte, sőt a határainkon túl is nagyon sok helyen tudatosabbá vált számunkra az, hogy mekkora ajándékot hordozunk, mekkora ajándékunk van minden egyes templomban, minden egyes szentmisében, hogy Jézus egészen valóságosan, fizikai valóságában is itt van közöttünk. Pont ugyanaz a Jézus, aki 2000 évvel ezelőtt itt járt, pont ugyanaz a Jézus, aki az Atya jobbján ott van, az örökké valóságban, a mennyben, a megdicsőlt testével, ugyanaz a Jézus ugyanilyen valóságosan itt van közöttünk. Van egy ismerősöm, aki
egy másik keresztény felekezetből jött át a katolikus egyházba, és ő azt mondta egyszer, hogy ti, akik beleszülettetek, ti nem is értékelitek igazán, nem is fogjátok fel igazán, hogy milyen gazdagság van, rejlik a szentségekben. És ott van ugye az oltári szentség, amivel táplálkozhatunk. És akkor milyen is ezzel a szentséggel, illetve Jézusnak ezzel a személyes jelenlétével a kapcsolatunk. Én onnan kezdeném az én személyes kapcsolatomat Jézussal, hogy, illetve az oltári szentségben levő Jézussal, hogy hálát adok Istennek azért, hogy én egy hívő családba születtem, egész kicsi koromban, egy-két hetes koromban megkereszteltek. Itt csak egy zárójeles megjegyzést szeretnék tenni, hogy látom, hogy ma ez kitolódik, tehát hívő családokban is hónapokig, akár egy-két évig is kitolódik a keresztség, mert hogy valahogy ezt össze kell szervezni, meg akkor keresztszülőt kell találni, meg kell akkor ugye az alkalmat tervezni, mindenkinek rá kell érnie. Régen ez nem így volt. A keresztség az egy akkora ajándék, a lehető legnagyobb ajándék, amit egy újszülöttnek adhatunk. Én csak javaslom, hogy ne húzzuk, halasszuk ezt kisgyermekeknél sem. Szóval egész kicsikortól meg voltam keresztelve, és ami nagyon érdekes, hogy szüleim engem, én vagyok az első gyermek a családban, még vannak testvéreim, ugye egy gyereknél még egy fokkal egyszerűbb elmenni a templomba, mint mondjuk három kicsivel, minden esetre velem jártak a misére kicsi karon ülő gyerekként. És ami érdekességet így elmesélnek erről az időszakról, hogy én egy éjszaka nagyon-nagyon-nagyon síros gyerek voltam. Nem nagyon tudtak mellettem aludni. Volt már olyan is egy extrém esetben, hogy kívták az ügyeletet, hogy nincs-e valami bajom, mert annyira sírtam. Az ügyeletes orvos szerint én csak hisztiztem szerinte, de minden esetre ilyen nagyon síros kisgyerek voltam. Ugye az első egy évben. De amikor templomba elvittek, akkor soha nem sírtam. Tehát a templomban a Szent Misén valahogy mindig csendben voltam, pedig volt úgy, hogy átadtak valaki másnak a karjára, egy idegennek, de valahogy nyilván ott az oltári szentség egy pici gyermeket is megérint. Nyilván nem tudatosan. Az a kicsi gyermek ezt nem tudatosan éli meg. De azért hallgassuk ki Jézusnak minden szavát az evangéliumból, és az egyik az, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Engedjük oda Jézushoz a gyermekeket. Ennek sok szép példája van, amire most nem szeretnék kitérni, csak említésszerűen, hogy több helyen hallottam, hogy elindul gyermekek szentségimádása, ami teljesen más nyilván, mint egy felnőtt szentségimádás, de a gyermekek Jézusnak, az oltári szentség Jézusnak a jelenlétében vannak, és higgyük el, hogy Jézusnak van képessége arra, hogy a gyermekekhez úgy szóljon, ahogy az nekik szükséges, hogy úgy hasson rájuk, ahogy nekik szükséges, mert ebből is épül a személyes kapcsolatunk az oltári szentséggel kicsikorunk óta. És nyilván vannak olyan helyzetek, amikor szülő jobb, hogyha a miséről éppen kiviszi a gyermekét, vagy ahol meg lehet oldani olyan helyen, hogy nem zavarja a többiek részvételét, de jó, hogyha a kisgyermeket tudjuk az oltári szentséggel már megismertetni és kapcsolatba kerülni. És erre hagyd mondjak el egy másik példát, egy ismerős, illetve több ismerős család is, de most egytől is hallottam hasonló példát, de most egyet szeretnék kiemelni, amikor azt mondja egy szülő, hogy hát leghátul vannak a templomba, és egyik ilyen 3 éves forma gyerek össze-vissza mászkál, minden csinál ott, őket is zavarja, mert ők sem tudnak odafigyelni rendesen a szentmisére, meg hát másokat is zavar. A gyerek látszólag nincs ott, és elhangzik a prédikáció. Aztán telnek a napok, és mondjuk a szerda esti imádságban, 3 nappal később a gyerek elmond egy olyan gondolatot, amit sehonnan máshonnan nem vehetett, mint a vasárnapi prédikációból. Hát az a gyerek az mégis ott volt, valami mégis megérintette. Tehát ez az első, amit szeretnék aláhúzni, hogy jó, hogyha egész kicsi korban tudjuk a személyes kapcsolatunkat az oltári szentséggel kezdeni. Erre a környezetünk, családunk, szüleink lehetőséget biztosítanak.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábor atya gondolatait hallják arról, mit jelent az oltári szentség az ő saját életében és a mi életünkben.
1: Ahogy így haladunk előre az életszakaszokban, a következő szakasz, amit így a saját életemből kiemelnék, az az időszak, amikor elkezdtem hittanra járni, úgy valahogy a óvoda végén, általános iskola elején kezdtem el én hittanra járni. Ott egy-két év alatt fölkészültünk a szent áldozásra, az első áldozásra. Ezzel kapcsolatban az én személyes emlékem az, hogy annak idején nekünk egyfajta tudást adtak át a hittanon, egy ismeretet. Egy ismeretet kaptam arról, ami nyilván a magam akkori gyerek szintjén valamit jelentett, hogy mi is az oltári szentség. Ugye azt mondja az egyház, hogy az járuljon szent áldozás, az, aki meg tudja különböztetni az oltári szentséget a közönséges kenyértől vagy ostjától, tehát tudja azt, hogy ott valami más is van. De igazán, ugye én egy eddig racionális típus voltam, vagyok, igazán az értelmemmel nem tudtam ezt a titkot megragadni. Valamit tanultam róla, valamit szavakkal el tudtam mondani, de nem értettem igazán. És miután nem értettem, de tudtam, hogy itt valami különleges dolog van, mert azt az ember azért így a gyerekkori hitével is sejt, hogy valami különleges dolog van. Mai eszemmel azt mondom, akkor ez egyáltalán nem volt tudatos, hogy szent áldozásban valamiféle élményt kerestem. Tehát, hogy úgy megérintsen. Hát ott van Jézus, hát akkor legyen valami nagy élmény. Megmondom őszintén, hogy ilyen nagy élményeim nem gyakran voltak. Nincs olyan kiemelkedő, amire most úgy visszaemlékeznék, hogy mekkora élmény volt ez a szent áldozás. Nem azt mondom, hogy rossz volt, de valahogy mai eszemmel megint azt úgy fogalmaznám meg, hogy elsőre nem biztos, hogy sikerült ahhoz a személyes találkozáshoz eljutni, amit Jézus valójában szeretné, és amiért az oltári szentségben itt van köztünk, hogy személyesen tudjunk vele találkozni. A személyes életünkben úgy van jelen, hogy ő is személyesen szeretne ott lenni. Tehát valahol az egész szentáldozásnak, a rendszeres szentáldozásnak ez a számomra ma megfogalmazott igazi célja, hogy Jézussal személyes kapcsolatba tudjak kerülni, és ez az mély személyes kapcsolat, ez folyamatosan erősödjön, növekedjen, érlelődjön. Hiszen az egész örök élet erről szól, hogy Istennel végtelen, kimeríthetetlen, mély szeretet kapcsolatban lehessünk. Ez az örök élet, erre teremtett bennünket az Isten. De ahhoz, hogy az Istennel való személyes kapcsolattá válhasson az oltári szentséggel való kapcsolat, és a szent áldozás, a szentmisén való részvétel, az sokszor segítségre is van szükségünk, illetve egy nyitottságra, hogy Istennek az egészen személyesen nekem szóló hangját, vagy érintését, valamilyen megszólítását, azt észrevegyem, fölismerjem. És ez nem olyan egyszerű. Miután személyes kapcsolatról van szó, ez mindannyiunk esetében valahol, valamilyen módon egyedi. Vannak általános jellemzői természetesen, de valahol egyedi. Én mindig ezt szoktam mondani, hogy két ember közt sincs soha két egyforma kapcsolat. Akárhány barátunk, jó barátunk lehet, ismerősünk, mindegyikkel egyedi a kapcsolatunk. Mindegyik, ha van több szép baráti kapcsolatunk, akkor is vannak köztük saját egyénileg arra a kapcsolatra jellemző vonások. És ugyanígy Jézus mindannyiunkkal egészen személyes, egyedi módon szeretne kapcsolatba kerülni, és erre nincsen egy igazi recept. Ezt valahol a saját szívünk nyitottságában és a saját keresésünkben, törekvésünkben kell megtalálnunk. Eszembe jut, most közel két hete olvastuk a Szentmise olvasmányában, most is Sámuel második könyvét olvassuk, ez a Sámuel első könyvéből volt, amikor a kis Sámuel a templomban hallja az Isten hangját, de még nem tudja, hogy az. És akkor Hélinek kell fölismernie, hogy fiam, hát akkor téged az Isten szólít, akkor legközelebb majd válaszold azt, hogy szóljon, mert hallja a te szolgád. És ez az, ami felelősségünk akár papként, hitoktatóként, szülőként a gyermekek felé, hogy felismerjük azt, hogy a gyermeket az Isten hogyan érinti meg, és segítsük abban, hogy ő ezt Isten személyes szavaként, hívásaként tudja fölismerni, és meg tudja nyílni a szíve erre a személyes kapcsolatra. Az Istennel való személyes kapcsolatnak a sajátosság, hogy mindig az Isten kezdeményez. Tehát ez nem úgy van, hogy én akarok Istennel személyes kapcsolatban lenni, én ki erőszakolom valahogy, hogy már pedig szóljon hozzám. Visszatérek, amikor kicsi koromban az élményt kerestem, az valami ilyesmi volt tudat alatt. Tehát, hogy én akartam, hogy Isten valami élményt adjon, de Isten nem így közeledik hozzánk, hanem azt várja, hogy én legyek nyitott arra, hogy akárhogyan közeledik is, azt fölismerjem. Egy rövid kitérő, majd eljutok odáig is, hogy szentségimádás, de most itt tennék egy rövid kitérőt ezzel kapcsolatban, hogy a szentségimádás is annyira sokféle lehet. Én annyira sokféle formájával találkoztam a közösségi szentségimádásnak is az egyházon belül, és ez egy gazdagság. És erre megint nem kell nekünk egy előre eltervezett módon találkoznunk Istennel, hanem hagynunk kell azt, hogy Isten találjon rám. Ha valaki volt idén januárban Augsburgban az itt levők között, ott hangzott el a Johannes Hartnak az egyik előadásában az, hogy a 11 néhány éves lányát életében először elvitte az operába. És nem árult el neki, csak annyit mondott, hogy öltözön föl szépen, apja is felöltözött, felültek a vonatra, elmentek Münchenbe, metró, stb. És azt mondja Johannes, hogy az volt neki így a furcsa, hogy a lánya nem kérdezi meg, hogy hova mennek. Hogy már ott vannak majdnem az operánál, de még mindig nem kérdezi meg, hogy hova mennek. És már ő volt az, aki megkérdezte, hogy nem vagy kíváncsi arra, hogy itt most hova megyünk. És a lánya valami olyasmit válaszolt, hogy hát egyrészt jó veled lenni, apa, tehát biztos jó helyre viszel, és hagyom, hogy meglepjél. Na most, ahogy ennek a lánynak van egy édesapja, úgy nekünk is van egy mennyei atyánk, mi is hagyhatjuk, hogy meglepjen minket. De ehhez kell egy ilyen készség, mint ami ebben a kamaszlányban volt, hogy hagyom, hogy meglepjen az Isten. Ha személyes kapcsolatról van szó, abban sok mindennek van tere a meglepetésnek is. Isten a meglepetések Istene. A legszebb Isten élményeim azok, amelyeket abszolút nem vártam, hanem amelyek így teljesen váratlanul Isten ajándékaként érintettek meg, akár a szentségimádás közben, akár más alkalmakkor, akár a szentmise áldozat bemutatása közben. Tehát az Istennel való személyes kapcsolatban hagynunk kell teret az Isten spontaneitásának, ha szabad így fogalmaznom. Mi az, ami a mi részünk ebben? Tehát, hogy a jó Isten kezdeményez, mi az, ami az én részem, az én feladatom ebben? Az, hogy legyek nyitott. De ez a legyek nyitott, ez egy elég összetett dolog. Mert ez azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy evangéliumi szóval élve éberség. Vagyis nem csak a földi dolgokon jár az eszem, hanem a természet fölötti, az élet igazi értelmét, értékét figyelő szívem, gondolataim is vannak. És erre keresek teret a mindennapjaimban, a hetemben, nyilván a vasárnap ebben egy kiemelt helyet kap. De keresem a teret arra, hogy ez a nyitottságnak az egyik eleme, hogy Istenre figyeljek, hogy vele való találkozásnak teret adjak. A másik az, hogy nem mindegy, hogy élek a mindennapokban. És itt ide tennék egy másik elemet, amit az az érzésem, hogy sajnos a mai világ és azon belül mi keresztények is talán túlságosan külön választunk egymástól. És ez az én mindennapi életem és az én mindennapi életemnek az erkölcsi tisztasága. Ha erkölcsileg nem az egyház tanítása szerint élek teljesen, ha kompromisszumokat kötök, hogy jó, hát ezt erre nem vagyok képes, vagy jó, hát ezt úgy se lehet csinálni, meg már az egyház tanítása itt vagy ott elavult, vagy egyéb, tehát mert ma már a világ egészen más. Tehát ha elkezdünk ilyeneket mondani, akkor az azt jelenti, hogy erkölcsileg lejjebb teszem a mércét, megalkuszom, és nem oda teszem, ahova Jézus teszi. Jézus erkölcsileg nagyon igényes. Ha elolvasok az evangéliumokat, ott azért nagyon kemény kifejezések vannak arra vonatkozóan, hogyha az ember nem erkölcsösen él. Tehát a nyitottságomnak, az Istenre való nyitottságomnak elválaszthatatlan szerves része az, hogy a mindennapokban próbálok tisztán erkölcsösen élni, minden területen. Anyagiakban, gondolatokban, döntésekben, emberi kapcsolatokban, mindenben. Jézus azt mondja, hogy boldogok a tiszta szívek, mert meglátják Istent. Istent a szívemen keresztül látom meg, a vele való személyes találkozás a szívemen keresztül történik. Ha a szívem nem tiszta, akkor nem vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra, vagy csak félig, vagy csak töredékesen vagyok nyitott az Istennel való kapcsolatra. Tehát ez mind kell, szükséges ahhoz, hogy az Isten igazán rám tudjon találni, és igazán meg tudjon érinteni. Amit említettem már korábban, hogy már a hittan tanulmányaim alapján is, meg később is, gyakran a hitet is, meg az oltári szentséget, vagy a szentmisét próbáltam így értelmileg fölfogni, megérteni. És el kellett jutnom egy pontig, amikor így beláttam, hogy ez egy misztérium. Egyáltalán erről a fogalomról lett valamilyen elképzelésem, hogy misztérium. A misztérium az attól misztérium, hogy ugye magyarra úgy szoktuk fordítani, hogy titok, vagy inkább én úgy mondanám, hogy hittitok, mert ez nem az a fajta titok, amit a másik szóval szoktak a latin vagy nyugat-európai nyelvekben használni, ez a secret angolul például, tehát ez is a latinból jön, tehát ez nem olyan titok, amit elrejtek valaki elől, hanem ez hittitok. Ez azért titok, mert nem tudom az emberi agyammal teljesen fölfogni, mert meghaladja. De nem elrejtve van előlem, hanem Isten szeretné föltárni, és szeretne bevezetni ebbe a titokba, amelyet kutathatok, amelyben elmélyülhetek, amelyből egyre többet érthetek, de maga teljességében átfogni értelmileg nem tudom, de a szívemben, a hit által mégis tudom, hogy így van, tudom, hogy igaz. És az oltári szentség egy ilyen titok, amit, hogyha elkezdek megsejteni, akkor tudja igazán átjárni az életemet, akkor tud igazán formálni engem. Ahova elvezet ez a titok, az oltári szentség titka, az nem más, mint hogy Jézus valami egészen természetes módon van jelen köztünk. Teljesen természetesen. A tabernákulumból nem sugárzik fény, világosság, nincs ott glória, semmi. Nem látványos fizikai módon mutatja meg a jelenlétét. Pontosan úgy van jelen az oltári szentségben, mint ahogy Názáretben. Teljesen szelíden, hétköznapi módon teszi mindazt, amit ott Názáretben például, ami egy hétköznapi emberi tevékenység. Nem látják benne, nem tesz különleges csodákat, nem látják benne az Isten ott köztük levő valóságos jelenlétét a közvetlen környezetében sem, mert rendkívül természetes, egyszerű, mondhatjuk, rejtett módon van jelen. Így van jelen az oltári szentségben, és amilyen természetesen van jelen, olyan természetesen van módunk találkozni vele. Egyszerűen oda megyünk, ő ott van, én ott vagyok, és létrejöhet a találkozás. Kicsoda ez a Jézus. Ez a Jézus, ahogy a hitünk tanítja, egészen Isten, és egészen ember. És így a szentostya is szentostya, de mégis egészen Jézus. Teljes valóságában Jézus. Sehol máshol nincs ennyire valóságosan, ilyen formában jelen Jézus. Jézus mindenütt ott van, a szívünkben is ott van, az egyházban is ott van, de ennyire valóságosan, fizikai valóságában csak az oltári szentségben. Szent II. János Pál pápa írja egy helyen, hogy az oltári szentségben a jel és a jelzett valóság teljesen összekapcsolódik. Tehát nem csak jelzi Jézusnak a jelenlétét, hanem Jézus tényleg jelen van, noha a hitem által tudom ezt a jelenlétet csak megragadni, hit nélkül nem tudom megragadni ezt a jelenlétet. Egyáltalán Istennel hit nélkül nem tudok találkozni. A hit az egy alapja annak, hogy az Istennel találkozzam, így az oltári szentségben is találkozhassak vele. Aztán visszatérve a személyes kapcsolatra és az én személyes életemre, a következő ilyen újabb szakasz a Jézussal való kapcsolatomban az volt, amikor annak idején középiskolába, Pannonhalmi Bencés gimnáziumba mentem, mert ott ugye egyrészt kollégiumban az otthontól távolabb az ember keres új támpontokat, kapcsolatokat, másrészt ott ugye egy nagy apátsági épület komplexumhoz tartozik a gimnázium és diákotthon, és hát ott épületen belül folyosón keresztül ki se kellett menni, át tudtunk menni a bazilikába. Volt a diákotthonban is egy kis kápolna, de a bazilikában például minden este be lehetett kapcsolódni a bencés szerzeteseknek a vesperásába, és nem egyszer jó volt ott lenni. Jó volt ott lenni úgy akár a vesperás után is egy kicsit még a templomban. Én akkor ezt még nem tudtam, hogy ez csendes szentségimádás, vagy micsoda, de olyan ösztönösen jó volt ott lenni, és tudva azt, hogy ott van Jézus, úgy megosztani vele egy-két dolgot, ami az ember szívében volt. Kihívást, nehézséget, vagy éppen örömet, aggodalmat, bármit. És ezzel úgy épül egy személyes kapcsolat. Minél több időt töltök valakivel, annál mélyebb egy kapcsolat. Ez az emberi kapcsolatokban is így van. Hogyha valakivel ritkán találkozom, ritkán beszélgetek, akkor az a kapcsolat az felszínesebb lesz, mint hogyha valakivel nap mint nap megosztom az időmet, az életem történéseit. Így vagyunk Jézussal is. Olyan mély lesz a kapcsolatunk, amennyi időt, figyelmet, energiát én az ő vele való személyes kapcsolatba befektetek. És ez rajtam múlik, mert Jézus mindig 100%-ig nyitott felém. Jézus mindig a rendelkezésemre áll, éjjel, nappal, bármikor. Bármikor a rendelkezésemre áll. Rajtam múlik az, hogy mennyit töltök vele, illetve aztán persze milyen személyes lehetőségeim vannak arra, hogy az oltári szentség előtt legyek, vagy a szent áldozáshoz járuljak egy szent misében. Ahogy az előbb mondtam, Jézussal úgy tudunk találkozni, hogy a szívünkön keresztül, vagy a szívünk nyitottságán keresztül, ugyanezt fogalmazza meg egy kicsit másképpen Jézus az evangéliumban, amikor a szamáriai asszonnyal beszél, és azt mondja, hogy Isten lélek, ezért lélekben és igazságban kellőt imádni, és így kell őt keresni, így kell vele találkozni. A gimnázium évek számomra azt a lehetőséget biztosították, hogy jobban elmélyüljek lelkileg. Például akkor voltam először lelki gyakorlaton. Hát nyilván előtte még kicsi is lettem volna hozzá, másrészt nem is nagyon voltak akkor olyan bőségesen lehetőségek erre, mint manapság, de ott minden évben volt lelki gyakorlat, és ez segített megint abban, hogy kifejezetten Istennel való kapcsolatra szánt időben kicsit az ember egyfajta tükörben nézzen, és a saját útját, hivatását is keresse. Aztán érettségi után jelentkeztem szemináriumba, és amit innen először szeretnék kiemelni, az az, hogy számomra az oltári szentség így az évek alatt egy olyan misztériummá vált, amelynek valahogy megsejtettem a szentségét. És ezt megint fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy Isten szent. A szent az azt jelenti, hogy sok mindent jelent, most egy-két vonást kiemelnék belőle. Az egyik, hogy végtelenül tiszta. Végtelenül tiszta. Annyira tiszta, hogy Péter, amikor ezzel a szentséggel találkozik, akkor azt mondja Jézusnak, hogy menj el utőrem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert nem vagyok abban az állapotban, hogy a te végtelen tisztaságod előtt méltó legyek megjelenni. Végtelenül tiszta, szent az Isten. És ez a tisztaság, ez egy olyan erkölcsi tisztaság, ez a szentség, amit egész egyszerűen hagynunk kell, hogy megérintsen, átjárjon, formáljon, és minket is szenteljen, megszenteljen, alakítson, formáljon, hogy szentek legyünk, ahogy a mi mennyei atyánk szent, ahogy Jézus mondja. Ebből számomra az következett, hogy én bennem volt egy, hogy lehet ezt jól kifejezni, nem távolságtartás, hanem egy ilyen tisztelet az oltári szentség felé. Például én nem akartam soha áldoztatni addig, amíg a papképzés során akolitussá nem avattak, ami az oltári szentség körüli szolgálatot jelenti. És egyetlen egy kivétel volt, akkor már Rómában voltam szeminarista, amikor egy misén az áldoztatáskor egyszerűen a plébános, az ottani római plébános a kezembe nyomta a pixist, hogy akkor áldoztass, és akkor én még nem voltam akolitus. És emlékszem, hogy ez engem így nagyon megrendített, hogy én még nem vagyok erre a szolgálatra felkészülve. Készületlenül ért ez engem, és ebből csak egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy az oltári szentségével kapcsolatunkban jó, hogyha készülünk is például a vele való találkozásra. Akár a szent áldozásban, akár szentségimádásban, hogy rákészülök, hogy hogy egyszerűen megérjek arra, ott legyek. Aztán persze a mindennapokban ez nem ilyen egyszerű, és sokszor szétszórtak vagyunk, de hogy mégis valahogy a készületre törekedjünk vele való találkozásra. Egy másik ilyen dimenzió, ez az én személyes utam, és nem akarom általánosítani, tehát mindenkinek megvan a maga útja, és más utak nem rosszabbak, mint az enyém. De én személy szerint például soha, mielőtt fölszenteltek pappá, soha nem próbáltam el a szentmisét. Kiskoromban sem miséztem, nem játszottam ilyesmit. Valahogy számomra a szentmis egy annyira szent dolog volt, amire azt gondoltam én a magam szemszögében, hogy ezt vagy rendesen bemutatom a szentmise áldozatot, vagy nem csinálok ilyet, mert az nem szentmise. Tehát valahol ennek a titoknak a szentsége, ez a misztériumnak a szentsége mélyen megérintett, és azt hiszem, hogy ez nagyon fontos. Ezt papként különösen mondom, mert a több mint 2 évtized papsággal a hátam mögött azt tapasztalom, hogy nagyon kell figyelnünk arra, hogy ne váljon rutinná, és ne szokjunk bele. Hogy ez a szentmise az, és gondolom ez ugyanígy van hívőként is, hogy a szentmisén való részvétel az ne egy monoton dologá váljon, ahonnan kijövök, és fogalmam sincs, hogy a szentbeszédben mi hangzott el, mi volt éppen az olvasmány, vagy az evangélium, mert közben kikapcsoltam agyilag, vagy ezer más helyen jártam a gondjaimmal, és a minden egyébbel tele. Hogy jelen legyek, mert Jézus jelen van számomra. Az oltári szentség azért van köztünk, hogy jelen legyen itt, és most jelen legyen számomra valóságosan Jézus, és akkor találkoztatok vele, ha én is jelen vagyok valóságosan a számára. Tudatosan jelen vagyok. Tudatosan törekszem jelen lenni. A gondolataimat is próbálom ő felé irányítani, az ő jelenlétére, az ő vele való találkozásra, és mindenre, ami Isten ügye. És hogyha a saját életemből kerülnek elő nehézségek, problémák, feladatok, akkor azt is próbáljam meg Isten előtt egy kicsit Isten szemével nézni, és ne csak a hétköznapi praktikus megoldási lehetőségeket kutatni az agyamba, hanem hát pont azért szeretnénk Isten elé vinni ezeket, hogy egy picit Isten szemével is láthassuk. Tehát Istennel személyes kapcsolatban lenni, az azt jelenti, hogy az én saját problémáimat is az ő szemszögével is látni, és az ő szemszögéből esetleg teljesen másképpen látni egy-egy helyzetet, mint ahogy azt addig láttam.

0: Folytatjuk adásunkat, melyben Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallják, az oltári szentségben jelenlévő Jézussal való kapcsolatáról.
1: Aztán az oltári szentségem való személyes kapcsolatomban nekem sokat jelentett az, hogy harmadévtől a papságra készülve kikerültem Rómába egy olyan szemináriumba, ahol minden nap, szinte minden nap este, még a vacsora előtti időben egy órára ki volt helyezve az oltári szentség a kápolnában szentségimedásra. És nem volt ugyan kötelezően előírva nekünk is papoknak, hogy ezt az egy órát ott kell tölteni, de az mondjuk erősen ajánlott volt, hogy valamennyi időt töltsünk ott abból az egy órából. És voltak, akik egy órát ott töltöttek naponta, voltak, akik felett, voltak, akik negyed órát. Volt olyan, hogy valamiért nem tudott oda menni az ember, attól nem harapták le a fejét, de úgy kialakult egy ilyen gyakorlat az emberben, hogy igen, én minden nap, ha csak lehet, szeretnék Jézussal valamennyi időt ott tölteni, úgyhogy ő ki van helyezve. És ez egy csendes szentségimádás volt. Mindig csendben zajlott. Volt egy bevezető, ének kihelyezés, majd egy záróáldás, és közben csend. Emlékszem arra, hogy akkor itt Magyarországon, az akkori szemináriumomban erre egyáltalán nem volt példa. Tehát egyszer nem volt, egész ritka alkalmaktól eltekintve, rendszeresen nem volt olyan szentségmedes, hogy kihelyezett oltári szentséggel, csak ott volt a tabernákulum, bemehetett az ember a kápolnába, de kihelyezett oltári szentséggel egyszerűen ez nem volt az itthoni szemináriumban akkor bevett gyakorlat, és én hazajövő ezt elmondtam az akkori egyik előjárónak, aki ennek kapcsán kezdte el bevezetni itthon is a szemináriumba, persze nem minden nap, először azt hiszem havi, aztán heti rendszerességgel, és ő maga lepődött meg, hogy a kispapok milyen lelkesedéssel részt vesznek rajta, mert ugye hát ha kötelező valami, akkor az nem olyan lelkesítő, de ez nem, talán nem kötelezően volt meghirdetve, és jöttek, mert hogy Jézussal való találkozásra azért ott van a szívünkben a vágy, és hogyha erre van lehetőség, mód, akkor arra sokszor az ember is válaszol. És a csendes szentségimádásnak az a gyümölcse, hogy érleli az Istennel való kapcsolatomat, és érleli bennem belül a szívemben, a lelkemben a hitnek a titkait. Tehát az oltári szentséggel való személyes kapcsolat, a szentségimádás nem helyettesíti a hitoktatást, nem helyettesíti a teológiai ismeretek elsajátítását, de mindazt, amit én a hittanban és a teológiai ismeretekben tanulok, azt élővé, személyessé, bensővé teszi. Nem csak egy puszta értelmi ismeret lesz, hanem belső személyes tapasztalat. És a hit titkok személyes tapasztalattá válnak a Jézussal való kapcsolatban. Bensővé válnak. És utána már a saját szavaimmal is meg tudom őket valamelyest fogalmazni. Nem biztos, hogy teológiai kategóriákat fogok használni, amikor megfogalmazom a saját tapasztalatomat, de a személyes hitemből, személyes Isten kapcsolatomból ered, és innentől kezdve lesz egyfajta hitelessége. Nem biztos, hogy meg tudom élni minden napomat hitelesen, tökéletesen, emberileg hibázhatok, de a személyes Isten kapcsolatból fakadó hit megfogalmazás és tanúságtételnek mégis lesz egyfajta többlet hitele. És ezt nem lehet máshol elsajátítani, mint a Jézussal való személyes kapcsolatból, az oltári szentséggel való személyes kapcsolatból. És aztán nyilván számomra papként az oltári szentséggel való személyes kapcsolatnak a kiemelt helye a Szent Mise. Az, hogy bemutathatom a Szent Mise áldozatot. És ennek van egy nagy előnye a hívőként való részvételhez képest, hogy mivel nekem kell olvasnom a szövegeket, meg nekem kell a homiliára készülni, mégiscsak jobban odafigyelek. Kevésbé vagyok szétszórt, mint hogyha csak hallgató lennék.

jelenlevő, azon keresztül engem tanító Jézussal is találkozzak. Még egy gondolatot szeretnék így a vége felé megfogalmazni, ez pedig az, hogy Jézus vágyik arra, hogy személyes módon találkozzunk velünk. Ez Jézusnak a szíve vágya. Jézus ezért jött le a földre. Ezért lett emberré, hogy egészen személyesen találkozzon velünk, hogy egyé váljon velünk, hogy megossza velünk a sorsunkat, hogy együtt érezzen velünk minden egyes élethelyzetben, és annyira egyé váljon velünk, hogy a kenyérbe, vagy a szentostyába, ha úgy tetszik, és ugyanígy a borba, a szent vérbe, talán furcsa így megfogalmazni, de most ez a megfogalmazás jut eszembe, hogy idézőjelben bezárja magát. Tehát ezt mind vállalja, és teljes mértékben kiszolgáltatja magát nekem. Megfoghatom azt a szentostyát, odébb tehetem. Jézus egészen a kezembe adja önmagát, egészen kiszolgáltatja magát nekem, mert annyira vágyik arra, hogy találkozzon velem személyesen. Ezt a vágyat, ezt a végtelen isteni szeretet indítja, és erre az egyetlen megfelelő válasz az, hogyha szabadon önként az én szívemben is egy szeretet vágy indul Jézus iránt, és szeretnék én is vele egyre mélyebben, egyre jobban találkozni. Jézusnak az, hogy megtestesüljön és végigélje az emberi sorsunkat, egy számunkra fölfoghatatlan áldozat volt. Ugye a Szentírás utal erre, hogy ő tökéletesen boldog volt a mennyben is, és akkor mondja Szent Pál, hogy Istennel való egyenlőségét nem tartott olyan dolognak, amelyhez ragaszkodjék, hanem egészen kiüresítette önmagát, és szolgai alakot vett fel. Jézusnak fölfoghatatlan nagy áldozat az, hogy velünk legyen, hogy velünk találkozzon. Soha ne felejtsük el, hogy az oltári szentség az valójában egy áldozat. Az értünk önmagát feláldozó Krisztus, a Szent Mise az egy áldozat bemutatás, Szent Mise áldozat. Jézus áldozata teljesen valóságosan minden egyes Szent Misében ott és akkor megjelenik. Összekapcsolódunk térben és időben a Golgotával, mintha helyszíni közvetítés lenne, de még annál is jobban. Tehát mintha itt és most lenne Jézus áldozata, vagy fordítva, mintha én 2000 évvel ezelőtt ott állnék a kereszt alatt. Minden szentmisében ez történik teljesen valóságosan, a legvalóságosabban. És csak egy zárójeles megjegyzés, hogy az ige liturgia ezért végtelen távolságban van a szentmisétől. Tehát amikor nem szentmisét mutatunk be, hanem egy arra megbízott diakonus vagy más személy az egyház részéről olvas a Szentírásból, imádkozik, még áldoztat is, nincs ott az áldozat. És ez nem azt jelenti, hogy ez most valami rossz dolog, csak vegyük észre, hogy mekkora kincs a Szentmise. A Szentmise áldozata, ahol valóságosan ott van Jézus áldozata. És ebből következik az, hogy ha én Jézussal szeretnék találkozni, akkor valahogy ennek a szeretet logikájába úgy tudok belépni, ha én is képes vagyok áldozatot hozni. Tehát a Jézussal való személyes kapcsolatom nem tud mélyülni áldozatok nélkül. Nem megy másképp. A szeretet nem tud mélyülni áldozathozatal nélkül. A személyes szeretet kapcsolatban sem tud az a kapcsolat mélyülni, hogyha mindkét fél nem tud áldozatot hozni egymásért, lemondani, elengedni valamit azért, hogy az a kapcsolat épüljön a másikért, akit én szeretek. És ez Jézussal is így van. És ezek azok az áldozatok, amelyeket a mai világban nagyon nehéz erről beszélni. Mert a mai világban ez az egyik legnehezebben megragadható dolog, hogy miért hozunk áldozatot. És valahogy Istenért még nehezebben hozunk áldozatot, mint más földi céljainkért. Egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy szükség van valamiféle áldozatokat hoznunk. De nekem eszembe jutnak felmenőim, például nagyszüleim, akik a hitükért olyan áldozatokat hoztak, hogy a család teljes megélhetését kockára tették teljesen a hitük miatt. Ma nem szükséges ekkora áldozatokat hoznunk, de sokszor kisebbeket is nehezen hozunk meg Jézusért, és talán ez az egyik akadály annak, hogy a vele való személyes kapcsolatunk mélyüljön.

0: Kedves hallgatóink, mai adásunkban Mohos Gábort, az Esztergom budapesti főegyházmegye segédpüspökét hallották. Gondolatait az országos lelkipásztori és teológiai napokon rögzítettük 2020-ban. Búcsúzik az adás szerkesztője Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Beszélgetések és előadások Egyházfórum című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. A digitalizáció volt a szakmai nap fő témája Nyíregyházán, Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások. Felújításba kezd a MÁV a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között. Ezek mai műsorunk fő hírei, tartsanak velünk! A digitalizáció legújabb trendjeit, azonnal bevezethető technológiákat és valódi KKV-barát megoldásokat ismertettek Nyíregyházán, a TÉR központban, melyet a Primum Alapítvány szervezett. A szakmai nap célja az volt, hogy előadók gyakorlati példákon keresztül mutassák be, hogyan válhat a digitalizáció a vállalkozások fejlődésének motorjává. Pap Miklóst, a Damidasoft Kft. Szoftverfejlesztőjét hallják.
3: A bemutató során egy saját fejlesztésű platformot fogunk igazából bemutatni. Ez a platform lényegében arról szól, hogy az összes céges tudásunkat, az összes munkafolyamatunkat, minden külső alkalmazást, amit használunk, be tudunk csatlakoztatni ebbe a platformba. Ezáltal olyan munkafolyamatokat tudunk létrehozni automatizáltan, amelyet az AI már ismer, ezáltal akár egy ügyféligényt fel tud nekünk bontani, teljesen akár egy e-mailtől, kibontva az ügyféligényt, a végén kész feladatokra bontva, úgyhogy a projektmenedzsment felületünkre, vagy akár a dokumentumtár felületünkbe is lekerülnek ezáltal az információk, illetve a feladatok.
2: A Damidasoft Kft. Szakemberei arról is beszéltek, miként képesek hackerek feltörni egy KKV rendszert. Egy élő etikus hackkelési bemutatón keresztül demonstrálták, hogy néz ki egy webszerver és WordPress feltörés valós időben. Továbbá ismertették, milyen alapvető védekezési lépések állnak rendelkezésre, és miért van szükség azok használatára. Pap Dánielt, a Damidasoft Kft. Munkatársát hallják.
4: Hogyha egy hacker, egy rossz indulatú hacker ugye be tud törni a rendszerünkbe, akkor érzékeny adathoz férhet hozzá, illetve hogy ezeket az érzékeny adatokat például titkosítani is tudja, akár váltságdíjat is kérhet érte, hogy csak bizonyos összeg fejében fogja ezt az adatot visszaszolgáltatni hozzánk, vagy esetleg kettős fenyegetést végez, és megzsarol minket azzal, hogy nyilvánosságra hozza ezeket az érzékeny adatokat.
2: A rendezvényen a Nyíregyházi Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium diákai is részt vettek, hogy ismertessék, milyen változatosan lehet alkalmazni az AI rendszereket. Zsigó Zsolt mentortanár előadása keretében megmutatta, milyen területeken segíthet a mesterséges intelligencia, és ezt az iskolákban hogyan használják az oktatásban.
5: Szinte ma már nem is lehet olyan fejlesztést sem előjönni, amiben az AI-t nem alkalmazzuk. Van itt olyan projektünk, amivel szemmel irányíthatóak eszközök, tevékenységek, úgyhogy a szemmozgást azt egy kamera azonosítja be. Van egy olyan, szintén ilyen okos szemüvegünk, ami a látássérülteknek segít abban, hogy a feliratokat felolvassa számukra, illetve belevágtunk egy, ugye a víz, ivóvíz, tiszta víz, édesvíz, az is egy nagy probléma, és belevágtunk egy olyan víztisztító berendezés fejlesztésébe, ami még nem csináltak, tehát hagyományos eljárásoktól eltérő. Úgyhogy ezeket itt mind hoztuk és be szeretnénk mutatni.
2: Sárospatakon több ponton is zajlanak útfelújítások, az érintett szakaszok mellett parkolókat és járdákat is korszerűsítenek. A fejlesztések kormányzati támogatásból, valamint saját forrásból valósulnak meg, és céljuk, hogy biztonságosabbá és rendezettebbé tegyék a városi közlekedést, miközben hosszú távon is javítják az ott élők mindennapi életminőségét, mondta el dr. Farkas Szabolcs polgármester.
6: A 37-es bejárótól egészen a Táncsis utcáig a református gimnáziumig fog megtörténni a teljes aszfaltcsere, szegélycsere, buszmegálló környéke fel lesz újítva, és nem állunk meg, sőt, túl is vagyunk igazából. Az Arad utcai parkoló, illetve az Arad út teljes szakasza megújult. Azt gondolom, hogy már most kultúrát körülmények között tudjuk fogadni a városba érkező turistákat, szállító buszokat. Az arra közlekedők azt gondolom, hogy tapasztalhatják, hogy mennyire más az, amikor egy felújított úton lehet közlekedni. Ezen leszünk. A Komáromi utcának a felújítása. Ott lesz egy útszélesítés az Arany János útról való csatlakozásnál. A Vörössipkások útjánál van egy parkoló, ott a piac környékén, az Erdélyről. Azt meg fogjuk nyitni, tehát azt jelenti, hogy nem kell egy ilyen óriási éles kanyarral kikanyarodni, ami egyrészt balesetveszélyes volt, másrészt tehát borzalmas volt onnan kikanyarodni, úgyhogy a parkolót meg fogjuk nyitni, egyszerűbb lesz az átjárás, egyszerű lesz a közlekedés, és talán a parkolók is szívesebben fogják ezt a parkolót igénybe venni. A versenyképes járások program keretében pedig fel fogjuk újítani a Csokonyhajítat, ami párhuzamos a vasúti sínekkel, ami az állomáshoz vezet az utca, annak a teljes járdaszakasza fel fog újulni, illetve a polgármesteri hivatal szemben az Ötvös utcán a járdaszakasz is fel lesz újítva. Úgyhogy van mit csinálnunk, és fogunk is mit tenni. Közúta tényleg nagyon jó a kapcsolat. Az elején nagyon éreztük azt, hogy nekünk szólni kell, de tényleg annyira gördülékenyen mennek a dolgok, közút azonnal, ha látja, hogy problémon, akkor közbeavatkozik és csinálja, és mi is csináltunk télen kátyúzási munkálatokat. Volt, aki megijeszte, hogy hát most minek, hát azért kell januárban is kátyúzni, és hál' Istennek a mai technikában már ezt mínusz időjárási fok vonatkozásában is meg tudjuk valósítani, mert hát ott is előfordulnak tengelytörések, úgyhogy nyilván minden problémát azonnal nem tudunk orvosolni, és hogyha ez a 3801-es útszakaszról beszélünk, akkor ez egészen Bodrogolaszig tart ez az út. Van mit csinálni, és azon is leszünk, hogy mi hamarabb kulturáltan tudjunk közlekedni, de ez egy közút által fenntartott, üzemeltetett útszakasz. Mi annyit tudunk tenni, hogy lobbizunk. A keretet azt nem mi fogjuk erre biztosítani, tehát nem azért nem lesz most folytatva mondjuk egy hónapon belül, vagy egy fél éven belül, mert mi nem akarjuk, hanem azért, mert nem mi vagyunk a fenntartó és üzemeltetői ennek az útszakasznak.
2: Felújításba kezd a MÁV holnap a 100C vasútvonalon Szerencsés Nyíregyháza között, ami egész nyáron tart majd. Rakamaz és Tokaj között nagy volumenű hídkarbantartást végeznek, a pályaszakaszon pedig a korábbi lassú jelek felszámolásával, útátjárók átépítésével fognak tovább haladni, tudatta a közlekedési társaság vezérigazgatója. A Vágányzár komoly forgalomkorlátozással, autóbuszos pótlással, átszállással, többletmenetidővel jár, igyekeznek új megoldással is segíteni az utasokat Miskolc és Debrecen között, jelezte Hegyi Zsolt. Kis vizes élőhelyeket alakítanak ki az erdőben az Egererdő Mátrafüredi erdészetének munkatársai a Mátrában. Vízfolyásokra építenek gátakat, amelyek segítségével könnyebben halmozódik fel az eső után lefolyó víz. A tevékenységről Dudás Bélát, a Mátrafüredi erdészet vezetőjét hallják.
7: Igazából az erdőgazdálkodási tevékenységek során, minden egyes tevékenység során törekszünk arra, hogy lehetőség szerint a lehulló csapadéknak minél nagyobb része ott maradjon az erdőben. Erről szól a dolog. Tulajdonképpen a hangsúlyos beavatkozások, gondolok itt például a fakitermelés, a szállítás, közlekedés, ezek nagyon hangsúlyos dolgok, és ezzel kapcsolatos útkarbantartási tevékenységek, azok, amik a vízmozgásra elég jelentős hatással vannak. Hogy ezt mindenki tudja, hogy vízelvezető rendszerek kellenek egy út, egy műszaki létesítmény mellett. Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy az árokból kifolyó víz, hogy az átereszen átfolyó víz, ami aztán elindul a hegyoldalon, mekkora sebességgel megy le, és mennyi távozik, mennyi maradhat ott esetleg az erdő területen. Tehát arra próbálunk törekedni, hogy minél több ilyen kisvizes hely kialakuljon, ahol lehetőség szerint egész vegetációs időszakban, tehát akár forró a nyár, akár száraz a nyár, valamennyi víz megmaradjon. Alapvetően ugye itt több dolog is fölmerülhet, vannak olyan érdekek, ami szerintem nem valósok. Tehát esetleg arra gondolhatunk, hogy ott a mikroklíma megváltozik, hiszen egy vízfelület fölött ugye árásabb a légtömeg és hűti a levegőt és egyebek. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez irányú témában elmerülő szakemberektől hallottam azt, hogy ez jelentős hatás például mikroklímára nem hat, a talaját nedvesedés sem olyan jelentős. Nyilván a gravitáció mozgatja a hegyoldalon a vizet, tehát vannak ilyen szivárgóvizes helyek, sajnos azt látjuk, hogy egyre kisebb a víz hazam ezekbe a szivárgóvizes helyekbe, és így a vízhez kötődő fák is pusztulnak már. Például mézgáséger elég jelentős mértékben sérült. Mégis az a célunk, ugye, hogy minél több vizet megtartsunk, tehát nagyon fontos, hogy a vízelvezető rendszerek kifolyóinál kialakítsunk olyan töbröket, ahol ott maradhat a víz, és a szivárgóvizes helyeken is olyan kis tókákat, így hívjuk, olyan kis tókákat alakítsunk ki, ami van mindig valamennyi vízforgalom, tehát csorog bele a víz, és a többlet pedig távozik. Ez a legfontosabb érdek, hogy a vízhoz kötődő fajok túléljenek. Tehát például a kétéltőek túléljenek, ez egy rendkívül fontos dolog. Az erdélyi életközösség pótolhatatlan részei ez az élőlény közösség.
2: Csillagok között, ez lesz a címe, a Zenepalota művésztanárainak és hallgatóinak, valamint a Miskolci Egyetem űrtudományi kutatócsoportjának közös rendezvényének május 31-én vasárnap 18 órától a Zenepalotában. A program különlegessége, hogy a művészet és a tudomány ezúttal nem külön világként jelenik meg, hanem egymást kiegészítve, közös gondolat mentén szólítja meg a közösséget. Az ez során a világűr titkai, az emberiség kozmikus kíváncsisága és az univerzum inspiráló ereje jelenik meg zenében és előadásokban. A világűr által támasztott kihívásokról Veres Zsolt egyetemi docens, az űranyag tudományi kutatócsoport vezetője beszél majd, de további előadóként köszönhetik az érdeklődők Nagykócsák Éva kutatómérnököt is. A koncerten fellép a Steve Jazz Trio, valamint Kacsonyák Gábor és Kovács Eszter énekművészek. Közreműködik továbbá Szabó Farkas Petra, Flak Antal és Nagy Zolán zongorán, Novák Netti Vivien csellón, Herceg Zoltán orgonán, valamint Veres Miklós vibrafonon. A közönség olyan zeneszerzők műveit hallhatja, mint például Dvorzsák, Bart Howard, Romain Perda vagy éppen Hans Zimmer, így a klasszikus zene, a kortárs hangzás és a filmzenei világ is helyet kap az est repertoárjában. Végül az időjárásról. Holnap nagyobb eséllyel növekszik meg a gomoly felhőzet, és helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10 és 15 fok között, napközben 31-32 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 26-án kedden.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Ismét töltődhettek lelkileg a fertálymesterek a csíksomlyói búcsún. Május 27-én bemutatják Kis István Fafaragó népi iparművész könyvét Aldebrőn. Második alkalommal szervezik meg a Ha majd lesz vesztett Egerben. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Százezrek vettek részt az idei csíksomlyói búcsún is, és ez alkalommal is ellátogattak az egri fertálymesterek. Szervezett keretek között ez már a 20. jubileumi alkalom volt a testület életében. Tarsó József hegybíró, az egri fertálymesteri testület tagja elmondta, több szempontból is különleges ez az utazás, hiszen sok mindent láthatnak, megtapasztalhatnak a többnapos program során.
2: Egy óriási köszönettel, hiszen Olá István alkapitány úr én már a 20. alkalommal szervezte meg számunkra, és nem csak a fertálymesterek, hanem a kísérők, az egri utazók számára ezt a utat, és hát ugye mondhatnám, hogy a örök ifjú, hiszen az idejében ősszel 90. évét tölti Pista bácsi, és hát tényleg lelkiismeretesen minden évben egy kicsit változtatva, de ugyanakkor az alapértékeket, vagy az alap úti élményeket megtartva szervezi meg nekünk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez tényleg ebből a szempontból is egy különlegesség, hiszen tehát ez egy többnapos utazás, nyilván azért ez egy hosszú, de pénteken van egy fantasztikus kirándulás a programban, amikor hát egy kicsit összecsiszolódunk, felkészülünk a szombati misére, de ekkor azért Erdélynek igen csak az emblematikus részeit nézzük meg. Az idei évben hatalmas élmény volt, hogy Gyimesbükkön az 1000 éves határon éppen a Rákóczi várat, az újjáépített Rákóczi várat pontosan akkor avatták fel, és Gergely érsek személyesen utána egy szabadtéri misét is tartott szemben a domboldalon, a kopjafák szomszédságában, tehát azt gondolom, hogy ez csak egy részlet, de valóban minden évben van valami, ami által még különlegesebb lesz az utunk, úgyhogy, és természetesen tiszteletünket tesszük azoknak a személyeknek a szobránál, vagy azokban a székesegyházakban, templomokban, amik az értékrendünkhöz hozzátartozik.
1: Fába faragott jelek címmel jelent meg nemrégiben Kis István Fafaragó népi iparművész könyve. A kiadványt Aldebrőn az Árpád utca 1 szám alatt található népházban fogják bemutatni május 27-én szerdán 14 órakor. Az aldebrői fafaragó táborok krónikájának is tekinthetjük ezt a művet, mondta a rádiunknak Kis István.
3: Az utolsó faragó táborunk helyel közel pont egy évvel ezelőtt volt. A múlt év június 2-án kezdtük meg a tábort, és egy hétig tartott, szokások szerint hétfőtől vasárnapig működött a tábor. A tavalyi tábor volt a legnagyobb létszámmal működő, a feladathoz mérten 20 fővel dolgoztunk, és elkészült egy, mondhatjuk nyugodtan, egy monumentális alkotás, az Aldebrő felirat, ami 6,5 méter hosszan egy fából készült betűsorozat Aldebrő felirattal, amit egy szőlős összekötő fog össze, ami egyrészt stabilizálja is, és fokozza szépségét is. Amikor a Heves-megyei Népművészeti Egyesület 40 éves volt, az 2022-ben volt, akkor közösen az egyesület volt elnökeivel megírtuk az egyesület történetét. Számadás címen, ez 4 évvel ezelőtt jelent meg ez a könyv, de ezt közösen jegyeztük. Ez az, amit a fába faragott jelek, az, amit egyedül állítottam és írtam meg. Nagy öröm volt mindenképpen, amikor a nyomdából kijött, és először kézbe fogtam, hiszen ez egy 162 oldalas könyvecske, rendkívül sok fotóval, és hát konkrét adatokkal minden évről feljegyezve a történéseket. De a legfontosabb talán a könyvnek a motto, és a szabad ezt akkor felolvasom. Az aldebrői fafaragó táborok 10 év alatt 61 alkotás született, 25 mesterkeze nyomán. Ezek az alkotások nem csupán formák, hanem jelek, amelyek egy egész falut díszítenek és közösséget teremtenek, és az emberi kéz csodáját hirdetik. Ebből a könyvből a Heves Megyei Népművészeti Egyesületnél lehet, vagy az aldebrői önkormányzatnál hozzájutni. A könyvnek a kiadója az a Heves Megyei Népművészeti Egyesület volt, a megjelenését azt pedig a Csóri Sándor Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatta. De hát ha valakinek szüksége van rá, tehát vagy az egyesületnél, vagy az önkormányzatnál tudja beszerezni ezeket.
1: Immár második alkalommal szervezik meg Egerben a Ha majd lesz festet, melynek a civil közösségek háza ad otthont. A 10 napos rendezvény változatos tematikájú előadásokkal várja az érdeklődőket. Kifejezetten gyerekeknek szánt produkciókkal is készülnek, sőt, több programjuk is ingyenes lesz. A részleteket Pozsik Hunor, a Ha majd lesz színházi egyesület elnöke mondta el rádiónknak.
4: A Ha majd lesz festnek a szervezői Ha majd lesz színházi egyesület, a Ha majd lesz társulat. Mi 2022-ben alapultunk. A Nemesegy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban találkoztunk akkori gimnazistákként, onnan már elballagtunk, és már a professzionális társulatként működünk. Tavaly első nagy rendezvényünk volt a első Ha majd lesz fest, amit idén másodjára is megrendezünk. Mi alapvetően egy baráti közösségből indultunk, szakmai csapattá, ami most már munkakapcsolat is a barátság mellett. Társulatunk jelenleg 15 főt számlál, mindannyian osztálytársak voltunk, és most is egy közösséget alkotunk. A társulat egyébként nagyon sok felől származik, van közöttünk győri, dunói városi, az ország minden tájáról vagyunk. A Ha majd lesz fest a civil közösségek házának udvarán lesz megrendezve, tervek szerint kültéren, de esetlegesen beltérre be tudunk menekülni. A 10 nap alatt több mint 30 program várja az érdeklődőket, amiből minden napra jut egy ingyenes is, a több mint 10 ingyenes program is várja az érdeklődőket. Bízunk benne, hogy nagyon sokrétű palettát tudtunk összehozni, hogy minden érdeklődő megtalálja számára, amit őt érdekli. Lesz itt dráma, vígjáték, gyerekelőadás, zenésest, irodalmi est, önálló est, mindenféle előadással készülünk. Lesz egy pódiumbeszélgetés a Gárdonyi Géza Színházzal együttműködve, itt Vas Judit fog vezetni, az Gárdonyi Géza Színház új vezetésével fogunk beszélgetni. Lesznek gyerekelőadások, nagyon hangsúlyos nekünk a gyerekprogramok. A gyerekelőadások mellett lesz egy gyereknap is, ami 2 napon fog megvalósulni. A gyerekelőadásokon Ludas Matyi és a Rátóti Csikó Tojás, emellett a gyereknapon több játékos drámafoglalkozással találkozhatnak a gyerekek. Lesz ott egy vezetett drámafoglalkozás, közösen alkotunk gyerekekkel mesét, ez drámapedagógusok fogják vezetni, de lesz például a gyereknap mellett, meg a gyerekprogramok mellett felnőtt programok is. Gondolok itt például klasszikusokat dolgoz fel a társulat, a Majd lesz társulat, Örkény István Tóték előadását dolgoztuk el Tótocskáim címen, vagy Kosztályi Dezső Édes Annáját is gondolhatok, vagy például vígjáték kedvelőknek ajánlom a Molnár Ferenc Játék a Kastélyban című előadását. Lesz egy ősbemutatónk is, Ha majd lesz társulatnak idén a második bemutatója lesz bemutatva, Katona Virág által írt Milyen könnyű a világ című drámája, ami itt lesz először bemutatva, ez egy ősbemutató, ez egy teljesen új produkció.
1: A globális minimumadóban az első elszámoló bevallás benyújtásának a határideje június 30-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az érintetteket segítve most honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, kibővített űrlap tervezetét. Tájékoztatott dr. Paskujné Pivkó Mónika, a NAV Heves Vármegyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: A globális minimumadóban az első elszámoló bevallás benyújtásának a határideje június 30-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal az érintetteket segítve most a honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges kibővített űrlaptervezetét. Az űrlaptervezet elérhető tehát a NAV honlapján a nav.gov.hu weboldalon. A globális minimumadó adószintet biztosító kiegészítő adókkal kapcsolatos elszámoló adóbevallással kapcsolatban a 2024-es első érintett adóév átmeneti évnek tekintendő. Ezért az adóbevallást a megszokottól eltérően az adóév utolsó napját követő 18 hónapon belül kell benyújtani a NAV-hoz. Ez a határidő naptári éves adózók esetén 2026. június 30-a. A Nemzeti Adó és Vámhivatal több módon is segíti az adózók felkészülését. A honlapján közzétette a bevalláshoz szükséges, az elszámoló bevallási részekkel bővített 24 GLB adójelű űrlap tervezetét. Ezzel egy időben egy az ügyintézést segítő tájékoztatót is közzétett a NAVA honlapján. A nyomtatvány kitöltését segíti az szintén a honlapon elérhető kitöltési útmutató, valamint az XML előkészítését segítő dokumentum is. A bevallás továbbra is az online nyomtatvány kitöltő alkalmazáson keresztül az ONYAV felületen lehet beküldeni. A bővített űrlap kialakításakor a NAV figyelembe vette a DAC 9 globális minimumadóról szóló adatszolgáltatás tartalmát is.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Pünkösd vasárnap Ternyák Csaba érsek mutatott be ünnepi szentmisét az Egri Bazilikában, melynek keretében a bérmálás szentségét is kiszolgáltatta. Az egyházközségek képviselőtestületei nevében Béres Gyula köszöntötte a főpásztort, Csizmadé István, a bazilika plébánosa pedig bemutatta a bérmálás szentségének fogadására felkészült fiatalokat. Prédikációjában Ternyák érsek rámutatott, hogy egyszeri alkalom a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Az apostolok életében is csak egyszer történt meg, hogy kiárat rájuk a Szentlélek, és megerősítette, bátorrá tette őket, hogy hirdessék Jézus tanítását. A fiatalokhoz szólva elmondta, hogy a Szentlélek vezetheti el őket az igazi értékek szerinti életre. Arra biztatta őket, hogy csökkentsék a digitális jelenlétet és valós találkozásokon alapuló barátságokat ápoljanak. Ilyen valós kapcsolat az egyház életében való aktív jelenlét, a közös szentmise, a közös imádság. Jézus azért küldte el a Szent Lelket, hogy összegyűjtsön bennünket, hogy az ő testévé formáljon minket, hiszen az egyház nem más, mint Krisztus valóságos teste. Fizikailag is jelen kell lennünk ebben, a vasárnapi szentmisén, a liturgiában, s minden alkalommal az imádságokban. Kérte a Szent Lelket, hogy kiáradás által alakítsa át minden hívő ember szívét, hogy a valódi értékek felé törekedjenek, azok szerint éljék az életüket. A bérmálkozók ezt követően megújították keresztségi fogadalmukat, majd a főpásztor kiszolgáltatta számukra a keresztény nagykorúság szentségét. Idén az egri, felnémeti és felsőtárkányi egyházközségek fiataljai összesen 111-en részesültek a bérmálás szentségében. Pünköst hétfőn Sárospatakon ünnepi szentmisét mutattak be a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapja, valamint Szent Erzsébet szenti avatásának 791. évfordulóján. A program kora reggel kezdődött katekézissel és gyónási lehetőséggel. A Sárospataki Bazilikában Bereckei Miklós címzetes apát, Esperes köszöntötte a zarándokokat és a híveket, valamint az ünnepi szentmise idei főcelebrását, Csizmadé István kanonokot, pápai prelátust, az egri főplébánia plébánosát. Csizmadé István atya a prédikációjában kiemelte, pünkösd után különös örömmel fordulunk a Boldogságos Szűz Máriához, mint az egyház anyjához, és hálát adunk azért, hogy az egyház közösségéhez tartozhatunk. A szentmise középpontjában ezúttal Árpádházi Szent Erzsébet alakja állt, akit az egyház a szeretet és a jótékonyság szentjeként tisztel. Hangsúlyozta, hogy Szent Erzsébet nem pusztán emberi együttérzésből segítette a szegényeket és rászorulókat, hanem mély Isten kapcsolatból fakadó szeretettel fordult feléjük. Rámutatott, a nélkülözők számunkra is lehetőséget jelentenek arra, hogy Krisztus szeretetét tettekben mutassuk meg. Prédikációjában külön kitért a ferences lelkiség szerepére is, amely meghatározta Szent Erzsébet életét. Mint fogalmazott, most, amikor Assisi Szent Franz tranzitusának, azaz átköltözésének a földi életből az örök életbe 800 éves évfordulóját ünnepeljük, és a ferences jubileumi év napjait éljük, akkor szinte kínálkozik a lehetőség, hogy ilyen szempontból nézzük őt, Árpádházi Szent Erzsébetet, mint a ferences lelkületet megélő nőt. Elmondta, hogy Assisi Szent Ferenc példájához hasonlóan Erzsébet sem másokat akart megváltoztatni, hanem saját életében törekedett a megtérésre és az evangéliumi értékek hiteles megélésére. A ferences lelkület egyik alapja a megújulás vágya. Szent Ferenc látta az egyház hibáit, mégsem másokat akart először megváltoztatni, hanem önmagát. Tudta, ha ő közelebb kerül Istenhez, azzal az egyház is gazdagabb lesz. Ez a gondolkodás élt Szent Erzsébetben is. A szebbet, a jobbat, az igazabbat kereste, és saját életében akarta megélni az evangéliumot. A másik fontos vonás a teremtett világ csodálata. A ferences ember felismeri a természet szépségében Isten ajándékát. Szent Erzsébet is meglátta mindazt a jót és szépet, amit Isten alkotott, és ezen keresztül egyre közelebb került teremtőjéhez. A világ szépsége számára nem önmagáért volt fontos, hanem azért, mert Istenre mutatott. A ferences lelkület harmadik fontos eleme a szenvedés elfogadása Krisztussal együtt. Szent Erzsébet életében sok nehézség volt, mégsem büntetésként tekintett ezekre, hanem lehetőségként arra, hogy közelebb kerüljön a szenvedő Krisztushoz. Fontos volt számára az egyház szeretete is. Tudta, hogy az egyházon keresztül kapjuk a kegyelmeket, különösen a szentségekben. A prédikációban szó esett a szenvedések elfogadásáról is. A szentbeszéd fontos része volt az oltári szentség tiszteletének bemutatása is. Csizmadé István atya felidézte, hogy Szent Erzsébet korában különösen megerősödött az eukarisztia iránti áhítat, a hívek mély hittel vallották Krisztus jelenlétét az oltári szentségben, és ennek külső jelei is megjelentek a liturgiában. Hangsúlyozta, hogy az egyház ma is ugyanebben a hitben él, Krisztus jelen van az eukarisztiában, ezért egyszerre táplálkozunk vele, és imádjuk őt. A prédikáció végén arra buzdította a híveket, hogy hitüket ne tartsák meg önmaguk számára, hanem adják tovább a következő nemzedéknek is. Mint fogalmazott, az ünnepek kegyelmeit a hétköznapokban kell megélni, hogy életünkkel mi magunk is szebbé tegyük a világot, és közelebb vigyünk másokat Krisztushoz. Pünkösd után a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának örömteli pártfogásával, és a szentjeink, különösen most Árpádházi Szent Erzsébet példáján lelkesedve örömmel folytatjuk utunkat, zárta gondolatait Csizmadia István. A szentmise után az ünnepi program körmenettel folytatódott Szent Erzsébet erekéjével, majd dicsőítő zenész szentségimárás és lorettói litánia zárta a napot. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban, az Életünk Krisztus karizmatikus közösség szerezésében május 28-án, csütörtökön 9-től 15 óráig. A Don Bosco nővérek gyermeknapi estet tartanak Tarna Leleszen, a Kultúrház színház termében május 29-én pénteken 18-tól 20 óráig. A programra idősebbeket és fiatalabbakat egyaránt várnak, ahol bemutatják a Mazzarello Mária életéből készült, körülbelül 40 perces musicalt, színdarabot, ezután agapé lesz, majd szervezetjátékok várják a fiatalabbakat. Az est folyamán lehetőség lesz a szerzetes nővérekkel és szaléziakkal beszélgetésre, közös találkozásra és imádságra. Május 30-án szombaton lesz a Bélapátfalvi apátsági templom megáldása. A 13. században épült templom műemléki rekonstrukciós munkálatai befejeződtek, a beruházás során az épület külső és belső felújítása is megtörtént, emellett megújult környezettel és a zarándokok turisták fogadására szolgáló két új épülettel várják a látogatókat. A templom felújítás utáni ünnepélyes megáldása tehát május 30-án szombaton következik, a 10:30-kor kezdődő szentmise keretében. A szentmisét Tennyek Csaba érsek mutatja be az egyházmegye papságának híveinek és a meghívott vendégek részételével. Július 16-a és 19-e között rendezik meg idén az Egerszaló kifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A motto a naphimnuszból dicsérjétek az Urat és áldjátok. Zajlik az online regisztráció, az első 800-an, akik így jelentkeznek, idén is szalókos pólót kapnak ajándékba. Az Egerszaló kifjúsági találkozó és lelki gyakorlat önkénteseket is keres az idei találkozóra. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció infópont, technika, logisztika, kreatív és dekorcsapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, valamint önkéntes igazolást azok számára, akiknek erre szükségük van. Kántor alapszakot indít az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem nappali és levelező tagozaton szeptemberben az Egri Hittudományi Főiskolával közös képzésben. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyházzenéért felelős szolgálatra, az egyházzene elméleti és gyakorlati ismereteinek birtokában képesek a különböző életkorú gyülekezeti csoportokkal való foglalkozásra. A képzés 6 féléves, nappali és levelező tagozaton került meghirdetése. A jelentkezési lap letölthető az egyetem oldaláról www.felvi.uni-eszterházi.hu, és ezt kitöltve az Eszterházi tér 1 szám alá kell elküldeni, eljuttatni, május 31-e a határidő. Verses zenés barangolás szerveznek Miskolcból Erdélybe Böjte Csaba Ferences szerzetessel. Jelentkezés és információ dr. Hortai Ritánál, e-mail cím versalap22@gmail.com, a telefonszám 30-as 24 95 637-es. Az indulás Miskolcról lesz, méghozzá június 24-én szerdán 7 órakor, és akkor onnan irány Nagyvárad, például Kolozsvár, Torockó, Dés, Marosvécs, Maroshévíz, Borszék, az Esztenástető, Csíksomjó, Csíkszereda, és egészen június 28-áig tart majd az út. Reggel 6 órakor lesz Csíksomjóról a hazaindulás Miskolc felé, és a visszaindulás előtt búcsú Csaba testvértől. Július 16-a és 19-e között első alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Ferences ifjúsági találkozót Szegeden, amely új kezdeményezésként szeretné megszólítani a közösségre, hitre és tartalmas élményekre vágyó fiatalokat. A találkozót a Magyarok Nagyasszonya Ferences rendtartomány az Erdélyi Ferences rendtartománnyal együtt szervezi Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója alkalmából. A 4 napos esemény helyszíne a Szeged alsóvárosi Ferences templom és kolostor lesz, a résztvevők szállását és napi 3-szori étkezését pedig a Karolina iskola központ biztosítja majd. A találkozó célja, hogy olyan nyitott és befogadó közeget teremtsen, ahol a fiatalok elmélyülhetnek hitükben, kérdéseket tehetnek fel, és valódi közösségi élményeket élhetnek meg. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám és Drimba Miranda. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A debreceni gátfutó Kozák Luca győzött 100 méter gáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronzkategóriás versenyén. Május utolsó szerdáján idén is elstartol a kihívás napja rendezvénysorozat. Két padöl és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. A nyíregyházi gyalogló Helebront Máté szeretne ott lenni a Los Angeles-i olimpián is. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni gátfutó Kozák Luca győzött 100 méter gáton a Nemzetközi Atlétikai Szövetség kontinentális sorozatának szavonai bronzkategóriás versenyén. A viadalon 4 olasz, 1 finn alkotta Kozák Luca mellett a 100 gát mezőnyét. A debreceni gátfutó a finn Keskitalóval azonos idővel szágúdott át a vonalon, kettőjük között a célfotó döntött, mégpedig a debreceni javára, így a dobogó legmagasabb fokán vehette át az aranyérmet. Május utolsó szerdáján idén is elstartol a kihívás napja Magyarország egyik legnagyobb országos sportmozgalma. Az évtizedes hagyományokkal rendelkező program célja, hogy játékos erőpróbákkal és közös mozgással kovácsolja össze a helyi közösségeket. A kezdeményezésből Miskolc sem maradt ki. A részletekről, a színes program kínálatról és a csatlakozási lehetőségekről Miklós Andrást, a polgármesteri hivatal szóvivőjét hallják.
2: Szerdán, azaz május 27-én indul és kezdetét veszi a kihívás napja, tehát azon a napon kerül megrendezésre. Miskolc is 2026-os évben csatlakozik a kihívás napjához. Tavaly is csatlakozott 2025-ben, akkor az előkelő második helyezést értük el, most viszont természetesen a cél, a dobogó legfelsőbb foka, az első helyezés. A kihívás napja idén 35 éves, ez egy világszerte ismert sportprogram sorozat. Egyébként ez Kanadából indult, 1982 óta rendezik meg. A története pedig két szomszédos város Kanadában, 82-ben megszerette volna állapítani, hogy melyik városa sportosabb, melyiknek a lakossága aktívabb, egészségesebb életmódot kifolytat a két város közül, és hirdettek egy ilyen versenyt egymás között, ezért is ugye Challenge Day, egy ilyen kihívást egymás között hirdettek, hogy május utolsó szerdáján tartanak egy olyan napot, amikor arra buzdítják a város lakosságát, hogy minél többen legalább 15 perces aktivitást, testmozgás, sportot hajtsanak végre, és ezt dokumentálták, és a létszámadatokból, a sportolói létszámadatokból megállapították, hogy melyik város nyert, és hát innen indult el ez a kezdeményezés, amelynek, ahogy ugye említésre is került, Magyarország 1991 óta tagja, tehát 1991 óta Magyarországon is szervezik a kihívás napját, és így ugye Miskolc is részese ennek. Azért nagyon jó ez az esemény, mert gyakorlatilag 0-tól 100 éves korig bárki részt vehet, és bárki bekapcsolódhat a kihívás napjába, ugyanis mindösszesen annyit kell úgymond tenni, aki részt szeretne venni, és hivatalosan is beszeretne kapcsolódni, hogy aznap, tehát május 27-én szerdán bármilyen sporttevékenységet, aktivitást, mozgást végez valaki, ezt lehet egyébként egyénileg, csoportosan, kisebb-nagyobb csoportokba, de egyénileg is lehet, tehát bármilyen sportaktivitás legalább 15 percen keresztül. Ha valaki végez ilyet, akkor azt fotodokumentummal, ha alátámasztja egy-két fényképpel, és azt beküldi a sportkukac.miskolc.hu e-mail címre, vagy pedig a Miskolc megyei jogváros polgármesteri hivatalában a főszervező, a sportcsoportnak a vezetője, őt Horváth Fatimának hívják, és neki a telefonszámára is el lehet egyébként küldeni a fényképeket, ez, mondanám is ezt a telefonszámot, tehát 0670-662-0563, ez a telefonszám, illetve, ahogy említettem, a sportkukacmiskolc.hu e-mail címre, hogyha elküldenek egy-két fotót, hogy a sporttevékenységet végeztek aznap. Nagyon fontos még, hogy reggel 8 és este 9 óra között kell a fotókat elküldeni, akkor már gyakorlatilag az elküldött fotók után, aki elküldte, az benne is van a kihívás napjában, az már részese is. Azért fontos, hogy reggel 8 és este 9 között küldjék el a képeket, mert nekünk az önkormányzatnál továbbítani kell a Magyar Szabad Idősport Szövetség felé, akik országosan a főszervezői ennek a rendezvénynek. Nekünk bizonyos időközönként a nap folyamán a létszámadatokat, illetve az aktivitási adatokat továbbítanunk kell, és így fogják majd összegezni a végén. Mindenkit nagy szeretettel várunk, és mindenkit buzdítunk, hogy minél többen vegyünk részt ezen az eseményen, ezen a rendezvényen. Azért is, mert maga az egész rendezvény és az egész kihívás napja arra épült fel, és arra kívánja felhívni az embereknek a figyelmét, hogy a sportos életmód, az egészséges életmód, a testmozgás mennyire nagy jelentőséggel bír az egészségünk megőrzése és az életünk szempontjából. És ez az egyik nagyon fontos, a másik pedig az, hogy közösséget épít. Nagyon jó példa erre az, hogy tényleg a Szent István térre ugye várjuk szeretettel a sportolni vágyókat, és ott egy közösségként például aznap, szerdán, reggel 8 órakor egy nagy közös tornát, egy reggeli tornával fogjuk indítani a napot, egy nagy közös reggeli tornát fogunk ott együtt végrehajtani, és ez például már maga egy olyan közösségi érzést ad az egész eseménynek, egy jó lendületet, egy ilyen pozitív lendületet ad az egész napnak. És a napot szintén együtt fejezzük be a Szent István téren, tehát ugye lesz a reggeli torna reggel 8-kor, és lesz 18 órakor, este 6 órakor, akkor pedig lesz egy ilyen záró torna, egy záró edzés, szintén ahova mindenkit nagy-nagy szeretettel látunk, a Szent István térre.
1: Két padöl és két padból pályával gazdagodott a Debreceni Egyetem. Bájt Zoltánt, az egyetem kancellárját hallják.
0: A végső döntés az néhány évvel, 3-4 évvel ezelőtt született meg, és aztán a elhelyezés megtalálása, a tervezés, a közbeszerzés, a kivitelezés folyamata egészen idáig tartott, de most nagyon örülünk neki, hogy ez a két pádelpálya meg kiegészülve a helyet is figyelembe véve két padból pályával, ami szintén ritkaság, Magyarországon is, de Debrecenben nincs is másik ilyen pálya. Nem elsősorban a versenysport miatt hoztuk létre ezt az infrastruktúrát sem, hanem azért, hogy az egyetemi polgárság, és ha van idő, van kapacitás a város polgársága, és tudja ezt használni. Azt hiszem, hogy nagyon szép minőségben és szép környezetben jöttek létre ezek a pályák, elsősorban ahogy mondtam, az egyetemi polgárok számára. Teniszcsarnok portáján lesz hozzá ütő, labda, de megfelelő cipő is kell, ugyanolyan cipő, mintha a teniszcsarnokba mennénk, fehér talpú, nem koszoló cipő, és aztán bevezető lesznek azok a használati és pályarendszabályok, amely alapján a továbbiakban lehet ezeket használni, feltehetően este 10 óráig, ahogy a teniszcsarnok is működik.
1: A padel és a padból pályákat a sportszakos hallgatók mellett az egyetemi testnevelés keretében is használják majd a diákok, emellett az intézmény munkavállalói, valamint a Debreceni Egyetem dolgozói mozgásprogram számára is rendelkezésre állnak. A Böszörményi úti kampuszon a teniszközpont mögött megépített pályák fennmaradó szabad kapacitására a nyártól működő új online pályaregisztrációs rendszeren keresztül lesz mód foglalásra. Addig is a megszokott módon a Sporttudományi Koordinációs Intézeten keresztül tudnak időpontot egyeztetni a pályahasználatára az érdeklődők. A tenisz és a fallabda, azaz a squash elemeit ötvöző pádölt általában négyen játsszák egy üvegfalakkal és kerítéssel körülvett pályán, ahol a falak is a játékrész részei. A speciális lyukacsos ütővel játszott és a teniszhez hasonló pontozású sportág népszerűségének egyik titka, hogy rendkívül könnyen tanulható. A pádból a lábteniszhez hasonló, a futball, a squash, a röplabda és a tenisz ötvözete igazi látványsport. 21. századi sportélmény. A Sporttudományi Koordinációs Intézet igazgatója Balog László szerint a pádból pályák is nagyon nagy népszerűségnek örvendenek majd, hiszen a felnőttek mellett a DEAC regionális tehetségközpont programjának körülbelül 650 utánpótlás korú focistája edzései mellett biztosan nagy megelégedettséggel használja majd azokat. Balog Lászlót hallják.
3: Bármiféle előképzettséggel vagy előképzettség nélkül gyakorlatilag minden életkorban még kisebb mozgásszervi problémákkal is rendkívül sokan tudják használni a pádelt, tehát nagyon nagy volt az igény, és hát ez szült azt, hogy végül ez a fejlesztés ez megvalósult. Mivel az egyetemnek nagyon összetett a sportökoszisztémája, ezért egy ilyen létesítmény használata is összetett. Megvannak a prioritások, vagy a sorrend, a szabad kapacitást illetően. Ugye hát azért most van 990 sportszakos hallgató a Debrecen Egyetemen, testnevelő, gyógytestnevelő tanár, rekreáció, illetve most sportszervező szakos hallgatók, akinek a képzésük része az ütősport, így a pádel is, tehát ők biztos, hogy használják, aztán fél évente van

0: A nyíregyházi gyalogló eddig 4 olimpián szerepelt, és bízik abban, hogy az Egyesült Államokban is ott lehet. Idén az Európa-bajnokság lesz a főversenye. Most őt hallják.
1: Igazából semmilyen nem vagyunk elkésve, sőt, igazából az elmúlt 1-2 hónap felkészülése az nagyon jól zajlott. Itthon készülünk az edzőmmel, és szerencsére a sérülések és betegségek is nagyjából elkerültek, ezért bizakodók vagyunk az Európa-bajnokságot illetően. Előtte majd edzőtáborozni fogunk, ha jól tudom, Olaszországban fogunk magasati edzőtáborban részt venni. Itt a válogatott több tagjával is együtt leszünk, ami nagyon jó, mert mivel már van konkurenciám, szerencsére az országban, így tudjuk egymást húzni.
0: Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szerkesztőségünkbe is ellátogatott dr. Székely János megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki dr. Tenják Csaba egriesek meghívására érkezett Tegerbe. A főpásztorok Ficek László általános helynök, a rádiót működtető Magyar Katolikus Rádió Alapítvány elnöke, Buda Péter, és Bécesi András igazgató főszerkesztő kíséretében járták be az épületet, megtekintették a stúdiókat, közösségi helyiségeket és a hamarosan felszentelendő kápolnát. Székely püspök tájékoztatást kapott a Szent István Rádió és Televízió működésének fontosabb részleteiről, a műsorpolitikáról, az együttműködési rendszerekről, valamint a szerkesztőség kihívásairól és terveiről.